Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt. Én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa ág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szerelem.

0: Rodno v temi Kloš.
1: Bajoru.
0: Redben, Semmel, Lüb, Fimpen, Rózsafa, Ugrik, Átasa, Vénye. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad, lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Utasi József,

Radnó Pintós, töredék. Olykorban éltem én a földön, akkor az ember úgy elaljasult, önként, kéjelölt, nem csak parancsolat. S míg balhitekben hitt stajtézott tévetek, befonták életét vadkézzel. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áru, a rabló volt a hős. S ki néma volt nekem, s csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rákat. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsattól részt. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápa volt az anyja, és az asszony boldog volt, ha elvetél. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habszott asztalán a sűrű méreg. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szava.

Vadnóti Miklós. Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalanul. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. Hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megfüle fázik, melegítsen, és én forrókat leheltem rá, mint a tálkos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzva. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szál. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkor saján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn és nem esett. Szervusz. Salamon Ernő.

Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová. Mindegy. Hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karányok kibomlik. S mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak. Bolond ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgysem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszólt talán, hogy várja őt az asszony és egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Hogyha hinni tudnám. Nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. És mint egykor a régi hős verondán a béke mélyhez öngne, míg ül a szilva lekvár, s nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, halom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. Nézd, lehet talán még, hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s veszes volt már, mint húr a patton. Tarkólövés. Így végzett át, te is súgta magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der spring noch auf! Hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Újkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. És míg bal hitekben itt stajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Újkorban értem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős.

aki néma volt, ne táns csak lelkesedni rest. Már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és ajánlása.

Raskladnice 1944. augusztus 30-a a hegyek közt. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul, a hegygerincre dobban, majd tétováz s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem, e mozgó zűzavarban. Tudatom mélyén fény lesz, örökre mozdulatlan, s némán, akár az angyal, a pusztulás csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Červenka, 1944. október 6. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyáj. Mohács, 1944. október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Szent Király szabadja, 1944. október 31. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr a pattan. Tarkólövés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Alárösjes. Régi szelíd esti, és emlékkéne. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátok ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak. Otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria föld. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn, s
most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az ében. S volt ahová, mint hova tűntek a bölcs barozás, szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül s szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzik kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik arányok kibomlik, s mérem. Néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen távoli erdőkben, idegen legelőkön.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisimulva elúszik. Nézd csak! Az árnyban a som fanyarékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzik a gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az estét hosszú szakállal át. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd, fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjjű füllel a szíveden alvó gond temét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bő heverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltat, elalszunk, ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz medves lobogója sötéten. Dal a feleségről. Együgyű dal a feleségről. Az ajtó kacsan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőke folt csipogva szól, mint egy riadt merép. A vén villanzsinól is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halál. Veres Marta.

mint észrevétlenül. Mint észrevétlenül álomba hull az ember, úgy hull a kisfiúkorból a férfi korba át. Már múltja van, s leül szemközt komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt, ki érti még lobos szívének sok kalandját, s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit, már szerződést bogoz, számolgat és protestál, s megélni néki is csak a mellékes segít. Sikerre nem kacsint, mert tudja egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mák, és a bíbor húsú megy. A bús kamaszt igéző méz és dió helyett. És tudja, nyáron is lehullhat egy levél. Hiába táncol és csal a forró emberész, s minden megméretik, ha egyszer majd nem él. Sportbajnok nem lehet már, sem kóbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszámatol, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón pengalant, s hogy eljut így is ő mindenhová, ahol mezítlen él a szándék és perzsel a kaland. És míg tollára dől, a gyermekekre gondol, és nincs nehéz szívében most semmiféle gőg, mert értük dolgozik, akár a néma porttól csikorgó gyárban élők, s műhelyben görnyed.

0: Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztere, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, alázat nem önnön érdekéről, az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél. A háta barna, lába még fehér. A rossz zenén kis lelke fellebeg. S oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanok, az hajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendereg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem remény. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés barakoly lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét eleveszti a lassú tekintet, és csak az ész azt tudja a drót feszülését. Látod-e drága a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte, talán s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatérek.
1: Van-e ott haza még, ahol értik-e?

Shem Emily, Shem Varázs. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértett, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól halázad, nem önnön érdekérő. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyincs, hol az előtt az angyal állt a kardal,

Ti a Serjó. A Kertakarót hallottátok. A napokban 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanni évfordulója kapcsán emlékeztünk Radnóti Miklósra. Többféle hangon, különféle zenékkel. Reméljük kellemesen kikapcsolódtatok. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Fii. Nagyon szeretek ám turkálni. Szeretem a mindenfélét, halálok. Makkot, barackmagot, édes gyökeret. De amikor semmit se találok, akkor unom az egész turkálást. Csak túrom itt a földet, túrom, de sehol egy gyökér, sehol egy magocska. Nem is turkálok már tovább. Sötét is van már.

0: Mesélj.
1: Mi az? Még nem alszol?
0: Nem alszom, Manocska. Mesélj.
1: Jaj, Mazsola, már úgy szerettem volna elolvasni az újságot.
0: De mesélj, Manocska, igazán, mesélj.
1: Miről?
0: A zöld disznóról, Manocska, a zöld disznóról.
1: A zöld disznóról már vagy 80-szor meséltem neked.
0: Nem baj, Manocska, nem baj. Még mesélj, még.
1: Na jó. Hát, hol volt, hol nem volt. Volt egyszer a zöld disznó.
0: Akkor, amint én, csak zöld.
1: Akkor, te, csak zöld.
0: Én?
1: Zöld disznó nagyon rendes szófogadó teremtés volt. Esténként nem nyafogott, nem óbégatott, nem rágta másoknak a fülét, hogy meséljenek neki, hanem bebújt a szalma közé, és szép csöndesen elaludt.
0: És nem is meséltek neki?
1: De nem ám.
0: És akkor mitől álmosodott el a zöld disznó, ha nem is meséltek neki?
1: Hogy mitől? Hát, attól, hogy egész nap sürgött, forgott, szorgoskodott, tevékenykedett, fát vágott, vizet hordott, sepregetett és bevásárolni járt. Estére bizony úgy elálmosodott, hogy már nem kellett ringatni.
0: Engem se kell ringatni, Manócska, engem se kell.
1: Na, elalszol?
0: Nem.
1: Már nem mesélek. Hallottad, hogy a zöld disznó is minden este mese nélkül?
0: Hallottam.
1: Na.
0: De én még nem vagyok annyira álmos, mint a zöld disznó.
1: No hát akkor énekelj valamit a csukkababának. Azzal is telik az idő.

0: là. Oh mennyasszony, új, új, új, új, a vőlegény, új, új.
1: Na most már elég, most már mehetsz turkálni.
0: Jó, Manocska, jó, új, új, új.

Kiváló Szép Estén a nem kevésbé kiváló Iván Dmitrics Cserviakov, hagyatéki végrehajtó, a földszinti zsője második sorában ült, és látcsövén keresztül gyönyörködött a kornevíji harangokban. Gyönyörködött, és a földi boldogság csúcspontján érezte magát. De hirtelen... Elbeszélésekben gyakorta találkozunk ezzel a hirtelennel. Igazuk is van az íróknak. Az élet olyannyira bővelkedik váratlan meglepetésekben. Nos, Cserviakov arca hirtelen elfintorodott, szeme kidüllett, lélegzete elállt, leeresztette szem elől a látcsövet, előrehajolt, és átszi! Amint tetszik látni, tüsszentett. Tüsszenteni sehol senkinek sem tilos. Tüsszent a paraszt, tüsszent a rendőrkapitány, sőt, némelykor még a valóságos titkos tanácsos is. Mindenki tüsszent. Cserviakov nem is jött zavarba. Megtörülközött zsebkendőjével, és mint udvarias ember körülnézett, nem zavart-e meg valakit tüsszentésével.

0: Mérsős uram, leprüszköltem. Nem szándékosan tettem. De kérem, semmi az egész. Bocsásson meg az Istenre, kérem. Igazán nem akaratta. Jaj, adjon békét, kérem, ne zaklasson már. Cserviakov még jobban zavarba esett. Bambán elmosolyodott, és felnézett a színpadra. Nézett, de előbbi boldogsága nyomtalanul eltűnt. Nyugtalanság gyötörte. Szünetben odalépett Brizsalovhoz, egy darabig szaladt mellette, és félénkségét leküzdve megszólította. Az imént leprüszköltem, mérsős uram. Bocsásson meg, én igazán nem azért, hogy... Elég volt! Rég elfelejtettem az egészet, és maga meg mindig ugyanazt hajtogatja. Szólt rá a tábornok, és türelmetlenül mozgatta alsó állkapcsát. Azt mondja, elfelejtette. A szeméből meg csak úgy árad a gyűlöltség, gondolta magában Cserviakov, és gyanakodva pillantott a tábornokra. Beszélni sem akar velem. Meg kellene neki magyaráznom, hogy nem szánt szándékkal tettem, hogy ez a természet törvénye. Máskülönben még azt gondolja, hogy le akartam köpni. Ha most nem gondolja, majd később eszébe jut. Cserviakov hazaérkezvén előadta feleségének akaratlan udvariatlanságát. Úgy vélte, hogy az asszony igen könnyedén fogja fel a történteket. Előbb egy kissé megijedt, de amikor megtudta, hogy Brizsalov más hivatalbéli, mindjárt megnyugodott. Tudod mit? Mégiscsak menj el hozzá bocsánatot kérni, ajánlotta azután. Nehogy azt higgy, hogy nem tudsz illendően viselkedni jó társaságban. Éppen erről van szó. Bocsánatot kértem tőled, de valahogyan furcsán fogadta. Egy jó szót se szólt. Meg nem is volt rá idő, hogy megbeszéljük a dolgot. Másnap Cserviakov felöltötte vadonatúj hivatali egyenruháját, megnyiratkozott, és elment Brizsalovhoz bocsánatot kérni. A tábornok fogadószobájában már rengeteg kérelmezőt talált, és közöttük megpillantotta magát a tábornokot is, aki már megkezdte a fogadást. Miután néhány kérelmezőt meghallgatott, Brizsalov végre Cserviakovra emelte tekintetét. Tegnap az Arkádia színházban, ha méltóztatik rá emlékezni, mérsős uram, kezdte meg előadását a hagyatéki végrehajtó, tüsszentettem, és véletlenül lefröcsköltem. Bocs, ezek miféle ilyen semmiségekkel zaklat? Nos, mit kíván? Fordult a tábornok a soron következő kérelmezőhöz. Szóba se akar állni velem, gondolta Cserviakov elsápadva. Tehát haragszik. Nem, ezt nem hagyhatom annyiban, meg kell neki magyaráznom. Amikor a tábornok az utolsó várakozóval is végzett, és megindult belső szobái felé, Cserviakov utána vetette magát. Mérsős uram, motyogta. Ha zaklatni bátorkodom a mérsős urat, ugye ez kizárólag a bűnbánat érzületéből fakad, hiszen nem szánt szándékkal tettem, ezt méltóztatik tudni.
1: A tábornok bosszús arcot vágott és lemondóan legyintett, hiszen ön csúfolódik velem, tisztelt uram, recsegte, és azzal eltűnt az ajtó mögött.
0: Már hogyan csúfolódnék? Morfondírozott Cserviakov. Szó sincs itt semmiféle csúfolódásról. Ilyen nagy úr, aztán mégse érti meg. Nos, ha így van, beszélek, nem kérek többi bocsánatot ettől a nagyképű alaktól. Még el az ördög. Levelet írok neki, de személyesen nem megyek el hozzá többé. Nem én?
1: Eképpen gondolkozott Cserviakov hazafelé menet.
0: Azonban nem írt levelet a tábornok. Gondolkodott, de sehogyan sem sikerült kieszelnie, mit írjon.
1: Másnap mégiscsak személyesen kellett elmennie hozzá kimagyarázkodni.
0: Tegnap nem azért zaklattam, és uramat, motyogta,
1: amikor Brizsalov kérdő tekintetét ráemelte, hogy csúfolódjam, amint azt mondani tetszett. Csupán azért jöttem, hogy bocsánatot kérjek, amiért tüsszentettem, és lefröcsköltem, és uramat, eszembe se jutott, hogy csúfolódjam, ugyanis mernék én csúfolódni a nagy úrral, amilyen is, uram, ha magunk fajtánben csúfolódásra vetemedne, akkor is hova lenne, akkor a tisztelet, a tekintély. Tisztelete, egy szóval takarodjék előlem, hördült fel a tábornok elkékülve és egész testében remegve.
0: Sik? Kérdezte suttogó hangon a rémülettől ájuldozva Cserviakov. Takarodjék!
1: Ismételte a tábornok és dobbantott a lábával. Cserviakov bensejében valami.

megszakadt. Se látott, se hallott. Úgy vonszolta magát az ajtóig, hogy kiosont az utcára és roskadozva elindult. Gépiesen hazaért, s vadonatúj egyenruháját lesen vetve végigfeküdt a díványon, és meghalt.

holnap a világ végén, hetet hét ország vidékén élt egy híres cár, Dadon. Vakmerő és zord nagyon. Szomszédait nappal éjjel háborgatta száz veszéllyel. Na de élte alkonyán, elfáradva sok csatán, békét akart volna végleg. Ám de már a szomszéd népek nem hagyták békén a cárt, döntve rá sok szörnyű kár. Országát, hogy baj ne érje, hogy határait kímélje, roppant fegyveres hadat verbuvált ő napra nap. Vezéreknek nyugta, álma nem volt ott, de mint hiába délről várnak sereget, s lám keletről közeleg. Bősz vendégek szerte dúlnak, tengerről is épp nyomulnak, mennyit sír, dühöng a cár, szemét le se hunja már. Rettegéshez haj, nem élet! Szembeszállni ennyi vésznek csak a bölcs tud, senki más. A herélt, a csillagász. Tisztelgő futár megy érte, és a bölcs a cár elébe tarisznyáját nyitva jő, aranykakas húz elő, így szól. Íme itt a jószág, állíts néki hosszú pózát, s az én aranykakasom hű őr lesz fogadó. Amíg béke lesz körötted, ő is békén fölötted. Ám mire csak ott terem, bármi vész a végeken, ellenséges támadásra, váratlan jövő csapásra, a kakas fenn látva lát, félre csapja taraját. Harsog, berzenkedve zordul, s ahova kell, arra fordul. A hálás cár más se kér, aranyhegyeket ígér, hogy jót hoztál rám-e rosszban, mondja elragadtatottan. Első kívánságod én úgy betöltöm, mint enyém. Magas ülőfára szállva, kakas figyel a határa. És bárhonnan jő a vész, mint hű strázsa tetrekész. Álmából riadva bojdul, s rögtön arra fele fordul. Kukorikú, rikonyál, száról te csapatjál. A szomszédok megjuháztak, bősz sereggel egy se támad. Mert akármely oldalon, győzni tud rajta Dadon. Egy-két év békésen el. A kakas fönn meg se repben. Ám a cár egyszerre csak szörnyű lármától riad. Népünk atya Benedéke, kiabál a hadvezére. Ébredj, cárunk, nagy a baj. Na, ura, miért ez zaj? Szól a cár ásítva éppen. Mi? Ki az? Mi baj? Nem értem. Újra harsog a kakas, szól a vezér, s mint a kas, rémülettel zúg a város. Lép a cár az ablakához, a kakas csapongva fenn, néz keletre szüntelen. Nincs idő, hogy kárba vesszen, lóra emberek, de septe, küldi a cár csapatát, élén idősebb fiát. Ül a kakas, semmi álma. Újra csendes Dadon álma. Nyolc nehéz nap múlik el. A seregről semmi.

újra riad a madár. Új sereget gyűjt a cár. Kisebb fiát küldi véle, hogy a bátyját megsegélye. A kakas már nem neszel. Nincs sehonnét semmilyen. Újra 8 nap jő ijesztve, rettegést hoz mindenekre. A kakas megint riad. Harmad ízben gyűjt halad. S bár reményét veszti egyre, dadon indul el keletre. Éjjel-nappal megy a had, harci kedve már lohad. Fáradtan hiába lábol, se csatamező, se tábor, sehol közös sírhalom. Mi a csoda? Szól dadon. 8-szor jő már a nap. Nagy hegyekhez ér a haddal, s ahogy köztük szétfigyel, egy selyem sátorra lel. Csodás némaság a tájon mindenütt, s egy szűk lapájon tönkrevert hadat talál. Fut a sátorhoz a cár, ott lel még csak szörnyű képre, eldobott sisakra, vértre, látja holtan két fiát. Kardjuk egymás döfte át. Lovuk ott kószál a réten, széttiport mező füvében, vértől ázott pázsiton. Jaj nekem, üvölt dadon, gyermekeim hová lett? Ó, mindketten törbe estek, mindkét solymom oda van, menten elvesztem magam. Mindenünnen jajszó tör föl, tompa sóhaj kél a völgyből, megremeg a hely. Sátra nyíló ajtaján feltűntök, tündérek díszére válnak, mint a hajnal csuda szép. Szár elébe csendbe lép, mint a napleső madárka, néző, néz a cárára. Önmagát is feledi, már gyász se fáj neki. És a szűzleány dadonra rámosolygott meghajolva, kézen fogta kis keze, sátorába ment fel, asztalát eléje tárva, minden jóval megkínálta.

egyre, szó nélkül a lány követve, megbűvöltem és vakon, így lakmározott dadon. Végre aztán nyolcad nappal útra kért a sárahattal, országáig meg sem állt, vitte zsákmányként a lány. Jöttük híre messze szólalt, kürtölvén valót, valótlan. Székhelyén a kapunál néprivalgó sorál. Hintajuk mögött szaladnak rá, s a szűzre pillogatnak, mindenkit köszönt a cár. Ám egyszer csak rátalál népe közt a bölcs öregre, ősz, akár a hattyú pejhe, turbánja meg, mint a hó. Adjon Isten, vénapó, szól a cár, na, lépj elémbe, óhajtásod, mondd ki végre. Fölséges cár, szól a bölcs, ideje, hogy szót betöltsd. Emlékezz csak, úgy ajánltad tettemért, mint jó barátnak, vágyam teljesíteni, éppen úgy, akár tiéd. Legyen hát enyém e mátka, ím e tündér szép leányka. Döbbenettel nézd adon, micsoda, szól Zordonon, ördög bújt beléd, te vénség, meghibbantál volna végképp. Mit nem forgat vén fejed? Tán így értem, meg lehet, ám mindennek van határa. Minek néked ez a lányka? Elég! Én a cár vagyok. Kérj akármi mást, adok. Kincset kérj, bojárok rangját, istálomból cári kancát. Kérd az országom felét. Nem kell nékem más egyéb, csak e tündér lányra vágyom. Én csak ezt. Bölcs, de köpd adon, hajt ha fagy, víz nem adom. Mit se kapsz, te átkos lélek, hadd gyötörjön így-e vétek. Takarodj, míg baj nem ért, félre innéd ezt a vént. Az agg próbált még felelni, de nem mindig jó perelni. Jogarával sújt a cár, éppen homlokon talál. Holtan dől a bölcs a földre, rengve dönk a város körbe. A leány, nincs félelme, bánata. Megrendül dadon, de szája gyengén rámosolyg a lányra, hintaján sietve hajt. Halk harang vertomb az ajt. S hirtelen mindenki látja, a kakas fentről leszállva a hintó fölé röpül, és a cár fejére ül. Rándul, és bubjára szegve csőrét, száll a végtelenbe. Nyög a cár. Jaj, oda van. Hintajáról lezuhan. S mint akit még sose láttak, híre sincsen már a lánynak. Mese volt, de velején

0: parancs a művészek hadseregéhez. Piszmognak a vének brigádjai. Piszmog az egész armádia. Elftársai, a barikádokra ki, a szív és a lélek barikádjai. Csak azok igazi kommunisták, kiknek ég a múlt híd a hátuk meg. Elég a cammogásból, futuristák a jövőbe, ugrás vezet. Nem elég gyártani a mozdonyt, csak kész a kerék, elillansz, mint a mó. Ha a hang nem veti szét az állomás falakat, a váltó áram ugyan mire való. Hangot hangokra zendítsetek, és neki fütszóval, énekkel. Vannak még betűfergetegek, a D, a B, az R. Kevés párosra szabni a nadrágszárat, és vasalgálni, hogy simuljon a szövet. Nem indul vadrohamra a század, ha nem harsogtatjátok a harci kürtöket. Utcákra ki a zongorákkal, dobok, ablakokból dübörgetek. Dörgő dobok, zongorák, pozdorjává törjetek. Rohamrobajok, rivalogjatok. Mit ér ma műhelyben gyurcölni? Korom csíkozza be a pofát, s a szünetekben lehervadt arccal szemlélődni, hogy csillog másokon a sejem és a bokát. Nem kell a krajcáros igazság. A szívből minden régit kiöltök. Ecseteink az utcák, a tereink paletták. Az idő vastag könyve nem dicsőíti még a forradalmi emberöltőt. Ki hát az utcákra futuristák, doppergetők és költők? Ő nagyon ülésező. Alig pitymallig már látom, erre megy minden nap az ember falka, az ár, a vám, a só, a jegy, az adós, néhány segédhivatalba. Mint zápor elönti a papíros ott, alig hogy a házba belépett. Kiszednek, hogy 50 fontos üddarabot, és értekezletre oszolnak a tisztviselőnébe. Besofornálok. Csak néhány szóra kérem, ősidők óta bejutni igyekszem. Iván Ivanics elvtárs értekezik éppen az egyesített ló- és hangversenyügyekben. Letaposok vagy 100 lépcsőfokot. Rongy élet. Majd újra. Azt üzenik, egy óra múlva jöjjön el. Értekezlet van, a szövetkezeti központnak egy üveg tinta kell. Egy óra múlva se titkárnő nincs benn. Nagy űr. Mindenki 22 éven innen a komszomol értekezleten csücsül. Késő este újra már mögöttem a 6 emelet, a tetejére másztam. Iván Ivanics elvtárs visszajött, kérem. Ülésezik az ABCD elnöki szobában. Lavinaként odarontok, hol ülésbe gyűlnek, útközben tajtékzó szitkokat okádok, és íme, odabent fél emberek ülnek. Hol a másik felük? Ez micsoda átok? Széjjel vágták, meggyilkolták, üvöltök. A testem hidegrázza. A szörnyű kép agyamra ment egészen, és hallom, a titkár nyugodtan magyarázza. Ezek egyszerre vannak két ülésen. Naponta vagy 20 féle hivatalba rendezünk értekezletesdit, szét kell szakadnunk, akarva, nem akarva. Derékig ott, a többi meg itt. Álmatlan izgalom éjjel. A nap korán ébred. Csak hogy eljött ez a pirkadat. Ó, legalább még egy értekezletet, amelyen végleg eldöntik, hogy minden értekezletesdit dőből kiírtanak.
1: Költemény a Miasztickaja utcáról, egy asszonyról és az összorosz méretek. Csizma tisztítás vagyon. 1 millió az ára. Régen házat vettem volna érte, és nem is rosszat. Hozzászoktunk a milliókhoz. Még a hold távolsága, az is semmiség a szovjet lakosnak. Az ördög rábírta minap, hogy jelentést írja. Hát ez mi? Kérdi a gépirónő szomorúan. Hogy mi ez? Tudja a halál. Az ördögbe is mögötte 37 nulla áll. Nemrég egy ostoba nő azt magyarázta, hogy neki 39.700 fok a lázat. Úgy a lázat. úgy megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, megtelte számokkal életünk, meg minden világviszonylatban tervezünk meg, vagy legalábbis általános orosz viszonylatban. Villamosítás, összorosz viszonylat, tisztogatás, összorosz méretek. Sőt, voltak olyan nézetek, hogy a földet átfúrva hatalmas kábelt kell rakni Washingtonig, mert a postaút hosszú és unalmas. Megyek. Jasnickája. Siketély. Mögöttem egy asszony és taligája. Cókmókjával a jaroszlávi pályaudvar felé cuppog a gödrökön át. Sárcipős sorállók megakasztanak, hol a teherautók fröcskölnek be sárral, hol a lovak. Egyensúlyozva, 4 éves gyakorlat, ugrálom át a kuppanókat, a tócsákat, s a vizes árkokat. És most, röptönben Istent emlegetve a postahivatalnál nagy lendülettel, belehuppanok egy verembe. Rám a talicska, a talicskára az asszony. A sárban hempergünk össze-vissza. Mit az asszonynak a még grandiózus méretei? Az asszony képe egyetlen sár volt. És az asszony mind vastagabban cifrázva megint a magasba hágott, és szid engem meg a hatóságot. Igaz, szabad és bölcs jósi szavam, és egy a szovjet akarattal, de így mélységben találva magam csúnyán megakadtam. Én bonyolult agitációs kérdéseken nevelkedtem. Mégsem bírtam megmagyarázni pár, hogy akartam, hogy a Miasznickája sarának kérdését miért nem oldja meg senki, Ös Miasznickájai viszonylatban.

0: A Nemzeti Színházban voltam ma este, új közönség ült körülöttem. Meg voltam hatva, és el voltam bűvölve, mikor a gróf Széchenyi Béla páholyában három dohánygyári kisasszont és egy öreg, fekete fejkendős nénit láttam. Az egész zsúfolt színházban proletár érzék izzott. Mi az, ami a proletárságot annyira megismerhetővé teszi? A szemek fénye. Tiszta és nyílt tekintetek, ártatlan és őszinte nézés. Mintha leakasztják a függönyt az ablakról a nyári sötét szobán, s egyszerre beömlik gazdag aranyfény, a proletár szemekből úgy lobog ma a szív hősége, az értelem fénye. Jó és szép világ. Legszebb minden világok közt. Embervilág. Valahogy érzik az emberi lélek.
1: A vagyon, hatalom és gazdagság ketrecéből kiszabadítani az alkotó géniuszt, a szegénység, elnyomatás, tudatlanság és örömtelenség börtönéből kimenteni a munkást, ez a proletár forradalom lelki, művelődésbeli tartalma. És amikor ezen az estén a magyar proletár összetalálkozik Beethoven szellemével, amikor félúton találkozik a munkás és a legnemesebb művészet, ez jelképe annak az új kultúrát teremtő munkának, amely a munkásforradalom egyik leggyönyörűbb feladata. Ami művészetben és tudományban igazán nagy, afölé sohasem emelkedett olyan biztos, hálás és áldozatkész hatalom, mint aminőt a forradalmi proletár lélek óvó sátorgyanánt von a művelődés igazi kincsei fölé. Nem tőle idegent, nem az élet külső ékességét vagy kényelmeinek előmozdítóját védelmezi bennük, hanem a saját lényének legbensőbb mi voltát, és ennél a lelki rokonságnál fogva vonzódik hozzájuk olyan leküzdhetetlen szenvedélyességgel, ezért éhezi a tudomány igazságait és szomjúhozza a művészet szépségeit. A proletáriátus, amelynek pusztulás és senyvedés osztályrésze mindaddig, amíg föl nem fordítja a régi világot, erkölcsi létének alaptörvényénél fogva forradalmár, lázadó, tiltakozó erő és a vegyi rokonság rejtelmes erőitől hajtva testvérének érez minden olyan hatalmat, amelyen a forradalom, a lázadás, a tiltakozás zamotja rajta van. Ezért volt mindenkor egy testvér a forradalmi munkás mozgalom, az igazságot kereső tudomány és a szépség eszméjét színbe, formába, hangba, szóba rögzítő művészet.
2: Ki itt belépsz, jövőbe lépsz be, mely millióknak ad jogot vérért, verítékért cserébe, hogy legyenek mind boldogok. Hogy a gyalázott ember képe ragyogjon, mint a naplobog, s a munka ne legyen robot csak, de himnusz a dolgozó. Ki itt belépsz, hozd el magaddal piros zászlónak a reményt, ki itt kimégysz, vidd diadallal a mély hitet, vidd szerteszét. Dolgozni föl mind lankadatlan, amíg az élet fénye ég. Hirdessük, itt nem boldogul más, csak aki alkot, aki munkál.
3: Ma a proletariátus kezében van minden hatalom, és ezt a hatalmat érvényesíti is mindenütt, a kultúra területén is. Birtokába vette az összes intézményes jellegű eszközöket, melyek a kultúra terjesztésére szükségesek, birtokába vette a kultúra összes termékeit, amelyeken keresztül az emberek a kultúrával kapcsolatba lépnek. De mindez mégiscsak lehetőség. A kép, a könyv, az iskola nem azért, akinek tényleges vagy jogszerű tulajdon, hanem azért, aki belőle a legtöbb belső hasznot, a legtöbb gyönyörűséget és épülést képes megíteni. Az, hogy a műkincsek, a színházak, az iskolák, a proletariátus kezében vannak, csak lehetőségét teremti meg az új kultúrának, a tényleges birtokba vétel. Annak a kornak, amelyben a kultúra összes alkotásai a dolgozók valamennyiének belső tulajdonává váltak.
1: A zeneművészeti ügyek irányítását a közoktatásügyi népbiztosság Reinitz Béla politikai megbízottra bízta, aki maga mellé a direktóriumba Bartók Bélát, Dohnányi Ernőt és Kodály Zoltánt választotta. Ugyancsak egy több tagból álló zeneművészeti tanács is felállítatik a direktórium mellé, mint tanácsadó szerv, amelyben a zeneművészeti ágak legkiválóbb képviselői fognak helyet foglalni. A direktórium ideiglenesen Szemere utca 6 szám alatt a Kereskedelmi és Iparkamara helyiségében szép.

0: Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación.
1: Honfitársaim, bizonyára ez lesz az utolsó alkalom, hogy hozzátok fordulhatok. A légierő bombázta a Rádió Portales és a Rádió Corporación adótornyait. Szavaim nem keserűek, hanem csalódottak, és erkölcsi bűnhődést hoznak majd azokra, akik megszegték eskü alatt adott szavukat. Chilei katonák, kinevezett parancsnokok, Merino az önjelölt tengernagy, Mendoza a csúszómászó tábornok, aki tegnap még hűségéről és lojalitásáról biztosította a kormányt, most a rendőrség vezető tábornokának nevezte ki magát. Ilyen körülmények között csak ezt mondhatom a dolgozóknak. Nem mondok le. Egy történelmi pályasodrában életemmel fizetek a nép iránti hűségemért. De biztos vagyok benne, a chilei ezrek lelkében fölcsillantott reménysugár nem hunyhat ki véglegesen. Erővel legázolhatnak bennünket. De a társadalmi folyamatokat nem lehet bűnnel és erőszakkal föltartóztatni. A történelem a miénk és a népek formája. Hazán dolgozói. Köszönetet akarok mondani hűségetekért. A bizalomért, amelyet egy olyan emberbe helyeztetek, aki csak tolmácsa volt igazságvágyatoknak, aki megtartotta szavát, hogy tiszteli az alkotmányt és a törvényt, és így is cselekedett. Ebben a döntő pillanatban, az utolsóban, amikor még hozzátok fordulhatok, arra szólítalak benneteket, hogy tanuljatok a leckéből. A külföldi tőke a reakcióval egyesült imperializmus olyan légkört teremtett, amelyben a fegyveres erők szakítottak hagyományaikkal, amelynek méltó képviselője volt Schneider tábornok és Araya kapitány, őket ugyanazok gyilkolták meg, akik most lesben állva várják, hogy az idegenkéz visszaragadja a hatalmat, visszaszerezze birtokaikat és kiváltságaikat. Földünk egyszerű asszonyához fordulok elsőként, a parasztasszonyhoz, aki bízott bennünk, a munkásasszonyhoz, aki értünk dolgozott, az anyához, aki tudta, hogy féltő gonddal óvjuk gyermekét. Hazánk dolgozóihoz fordulok, a hazához hű munkásokhoz és értelmiségiekhez, akik felvették a harcot a lázító törekvésekkel szemben. Az ifjakhoz fordulok, akik énekeltek és szertárasztották örömüket és harci szellemüket. A chilei emberhez fordulok, a munkáshoz, a paraszthoz, az értelmiséghez, azokhoz, akiket üldözni fognak. Mert országunkban a fasizmus már jó ideje terrortámadásokat hajtott végre. Levegőbe röpítette a vasútvonalakat, fölrobbantotta a hidakat, lerombolta a kőolaj és földgáz vezetéket. A rádió Maga János már bizonyára elesett, szavaim talán nem jutnak el hozzátok, nem fontos. Hangon továbbra is hallani fogjátok. Örökre veletek maradok. Legalábbis az emléke. Egy olyan ember emléke, aki mindvégig hű maradt a hozzá hű munkásokhoz. A népnek védekeznie kell, de nem feláldozni magát. A nép nem tűrheti, hogy eltiporják, hogy elpusztítsák, és megalázkodnia sem szabad. Hazám munkásai, bízom Chilében és jövőjében. Újak jönnek majd, akik véget vetnek a sötét és keserű időszaknak, amelyben az árulás kerekedik felül. Tudjátok meg, hogy előbb vagy utóbb ismét megnyílik az út, ahol méltó emberek lépnek majd előre egy jobb társadalom építése felé. Éljen Chile, éljen a nép, éljenek a dolgozók. Ez az utolsó szavam. Biztos vagyok benne, hogy áldozatom nem hiába való. Biztos vagyok benne, hogy legalább erkölcsi leckét adok, amely megbünteti a hitszegést, galátságot, az árulást.
0: Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición.

0: hatodik bolygó tízszerte akkora volt. Egy öreg bácsi lakott rajta, szörnyű nagy könyveket írt.
1: Mi ez a vastag könyv? Mit csinálsz te itt?
2: Földrajztudós vagyok.
1: Mi az a földrajztudós?
2: Az a fajta tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, a folyók, a városok, a hegységek és a sivatagok.
1: Ez nagyon érdekes. Végre egy igazi foglalkozás. Szép, igazán szép az ön bolygója. Vannak itt óceánok?
2: Azt nem tudhatom.
1: Jó. És hegyek? És városok, és folyók, és sivatagok?
2: Azt szintén nem tudhatom.
1: Hiszen ön földrajztudós.
2: Igaz, de nem vagyok felfedező. A földrajztudós sokkal jelentősebb személy, sem hogy világgá induljon. Nem mozdul el íróasztala mellől. Fogadja azonban a felfedezőket, és ha valamelyikük beszámolója érdekesnek látszik, a földrajztudós vizsgálatot indított a felfedező származása és erkölcsi megbízhatóságára vonatkozóan. Te messziről jössz, te felfedező vagy, írd le nekem a bolygódat.
1: Ó, az én bolygóm nem nagyon érdekes, icipici, de van egy virágom.
2: Virágokkal nem foglalkozom.
1: Miért nem? Az a legszebb.
2: Mert a virág efemer természetű.
1: Mit jelent az, hogy efemer természetű?
2: Azt jelenti, amit közeli pusztulás fenyeget.
1: Az én virágomat közeli pusztulás fenyegeti. Azért, mert csak négy tövise van, hogy védekezzék a világ ellen. Én meg teljesen magára hagytam odahaza.
0: Ekkor támadt fel benne először a megbánás, de erőt vett magán és megkérdezte.
1: Mit tanácsol ön? Mit nézzek meg?
2: A földbolygó. Annak jó híre van.
0: A kis herceg elindult, és azt mondogatta magában.
1: Megkeresem az embereket. Az embereket keresem. Az embereket. Az embereket. Az embereket.

és elérkezett a hetedik bolygóra, a Földre. A Föld nem akármilyen bolygó. 111 királyt, 7000 földrajztudóst, 900000 üzletembert, 7,5 millió iszákost, 314 millió hiút, vagyis körülbelül 2 milliárd felnőttet tartanak számon. Meg kell mondanom, hogy a villamosság feltalálása előtt a hat világ részen valóságos hadsereget 462.511 lámpagyújtogatót kellett alkalmazni. A kisherceg nagyon meglepődött, hogy amikor földet ért, egyetlen egy lelket sem látott. Már attól tartott, hogy eltévesztette a bolygót, amikor egy hold színű gyűrű megmozdult a homokba. Jó estét! Jó estét! Mondta a kígyó.

0: cosa? È andato fuori da Ninchenki.
1: Esitto, Shivoto. O Shivoto Gubbo Ninchenki.
0: Vuol vanno cos'è Berek? Perché c'è da egli a durirsi muovato l'embero Shivoto?
1: Az emberek között is egyedül van az ember.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lirikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikesi végkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bujdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó. Párizsból. Magánhangzó illeszkedés, Kaján törvénykönyvé Verbőci Gyurt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bujdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könny vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvéred. Szellőm vagy ki megsimogat, viharom ki szerte szaggat. Szellőd vagyok ki simogat, viharod ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.

Második tétel. Útközben. A megszabadított Magyarországra én is megszabadultan értem haza, és legfőbb gondom volt, szívemen melengetett írásommal hoztam valamit a hegyekből. Pesten házalni kezdtem vele, és nem kellett senkinek. És akkor elhatároztam, hogy nem leszek tovább színésznő. Visszamegyek Sárospatakra, beiratkozom a teológiára, és pap leszek. És most elmesélem önöknek készülő könyvemnek egy fejezetét, aminek a címe Amikor én 3 kiló jutóróért várat restauráltattam. Gyerekkoromban mindig nagyon szerettem volna várúrnő lenni, úgy képzeltem, hogy a vár az feltétlenül hegytetőn áll, és tornya van, és bástyái, mint a meséskönyvben, de valahogy igazi várat addig soha se láttam. Sátoralja új helyen, ahová végül is megérkeztem, Tátrából való hazafelé vándorlásából, hallom, hogy hát itt van Sárospatakon az a híres Rákóczi vár. Csí, mondom, állj, akkor megnézzük. Bakancsban, nadrágban, egy vaeskenyérrel, meg egy bibliával a zsebembe bevágtam magam, egy ilyen rozzant fiakerbe, és átkarikáztam patakra. Csak ugyan ott volt a vár. Nem állt ugyan hegytetőn, de volt régi tornya, bástyái, boltívei, kikopott lépcsői, és Rákóczi lakott benne valaha. Nagyon tetszett. És amikor Budapest nem fogadott be életem eredményével a kis írással, akkor elhatároztam, hogy nem csak pap, de várúrnő is leszek ugye minden esetre. A Rákóczi szán összelőtt falakkal, lehullott tetővel, széttépett falambérjával üresen állott, és a szubróza rondella freskójára, a legrégi magyar freskóra becsorgott az eső. Hát mondom, ez szörnyűség, ezt is meg kéne menteni. És azon nyomban meg is egyeztem a falu hivatalos embereivel, hogy kérem, mondtam én, rendbe hozatom a Rákóczi szárnyat saját költségemen, viszont önök cserébe adják nekem arra az időre, amíg a befektetett összeget lelakom. Tiszta üzlet volt. No, összehívtuk a legjobb mesterembereket, és kiderült, hogy bizony a restaurációs költség jó sok pénzt igényel, 12 Napóleon aranyom árát, ez volt az egész maradék vagyon. Úgyhogy 40 évre szólt a bérleti szerződés, ma is megvan az írásom róla, ez komoly. Lázas munka következett, a stílusban fontos hótfarkú cserepeket, azt én szedtem össze, szekére járva a környéket, cseréltem ruháért, ugye? Persze cseréltem én mást is, lisztet, mézet, tyúkot, fát, mindent, amire egy várúrnőnek ugye már szüksége lehet. Windisgrész hercegné, aki szegény ott lakott valahol egy sarokba, ugye, mint egy őrültet nézett engem, de megkért, hogy nem őrizném el meg múzeális értékű bútorait, csillárjait, szőnyegeit, képeit. Én boldogan vállaltam, és ő berendezte nekem a 3 Rákóczi szobát valami csodálatos, számomra soha nem látott holmikkal. Hát isteni érzés volt Rákóczi mennyezetes ágyába aludni, ma a múzeumban láthatom a vége. És én ott nadrágba hosszú lenőtt fekete hajammal, jártam, keltem, intézkedtem, és csak Erzsi, a régi szakásném, aki hát ide is utánam jött, megmaradt lábosainkkal, figyelmeztetett, azt mondja, tetszik tudni, mert azt mondja, teljesen úgy tetszik kinézni, mint a Rákóczi Ferenc, csak az a kár, hogy az a balusz még nem nőtt ki. Hát az ember beleéli magát a szerepbe. Óránk csak egy volt, egy nagy vekker óra. Úgyhogy, ha lementem a Bodrogra úszni a tehenek közé, akkor nagy úri gesztussal meghagytam Erzsinek, hogy Erzsi, kérem, pont 5-kor húzd fel a robogót. És Erzsi a drága pontosan 5 órakor meglengetett a toronyba egy seprűnyére tűzött kis rózsaszín nadrágot. Hát de szép szerep volt az a Rákóczi. Egyszer aztán elkezdtem ábrándozni a várudvaron. Ez a gyönyörű vadszöllős őrtorony, a gyönyörű lodzsás lépcső, a nagy bronzkapu, milyen

tökéletes színpadi díszlet. Hogy milyen gyönyörű kamara szabadtéri előadásokat lehetne itt tartani. És úgy elképzeltem, hogy minden hónapban egy másik színház üdülne ott a várban, és tartana a díszletnek megfelelő előadásokat. Hiszen Sáros Patak lehetne a magyar Salzburg, gondoltam. Na, ezt megcsináljuk. Föllelkesítettem a falu hivatalos embereit és a helybeli magas gallérú urakat, mondom, uraim, micsoda jövő a városnak. Ki is hirdettük dobbal a környéken, hogy mindenki jelentkezzen, aki színjátszáshoz, zenéhez, tánchoz, énekléshez, hát tehetséget érez magába. Plakátokat festettünk, padokat cipeltünk, autoreflektorokkal világítottuk, és este valóban megvalósult az álmom.

Tilos Rádió. A rádió történeti napot hallgatjátok. Utazunk a múltban, reggel, régi tilosos archív felvételeket hallhattatok. Aztán most áttértünk az interjúkra. Elhangzott egy interjú Korányi Tamással, Pálffy Balázzsal, és most az előbb Pálffy Balázs egy 91-es magyar rádiós interjúját vágtuk be. Most pedig Presszó hangulat, Németh Gábor, aki szintén egy összekötő kapocs a rádiók között, és a rádió és az irodalom között. Stílusosan egy Presszóban beszélgettünk vele, mert ugye emlékeztek a filmre, aminek ő írta a forgatókönyvét, és most megtudhattok róla még egy pár dolgot.

0: Itt ülünk a Rádai utcán, főleg a Magyar Rádió és a Tilos Rádió között tulajdonképpen véletlenül. Csütörtökön Német Gáborral, aki író, Magyar Rádió művészeti osztályának irodalmi
1: pontos.
0: Mi is hívtuk már a Tilosba is, évek után, meg a Mokkacukában is jött felolvasgatni. És akkor hallottunk már Tilos Rádiós történeteket is, régieket.
2: Honnan gyűjt maga? Honnan gyűjt?
3: Magyar Rádió.
2: Jó napot kívánok! Honnan gyűjt maga?
1: Először, hogy 30-valány évvel ezelőtt keveredtem a Magyar Rádióban, mint interjú alá. Kedves, lelkes fiatalokat kerestek, vagy valami ilyesmit túl. Ez mindig jól jön, ilyen színes, életszagú. És azt hiszem, Ozgyányi Csabának volt egy beszélgetős műsora, és az a lányal, akivel jártam, kettőnket behívtak, hogy reprezentáljuk a főiskolás fiatalságot, illetve körülbelül ugyanakkor részt vettem egy ilyen nyelvi vetélkedőn. A főiskolát képviselve. Hát ilyen nyelvi helyességi, Hernádi Sándor, aki egy fantasztikus figurája a magyar nyelvészetnek és nyelvférségnek. Ő tanított ott a tanárkező főiskolán, és az ő révén kerültünk oda. Ez a 70-es évek első fele körülbelül. Nem, talán egy kicsit később, második fele. És ez csak azért tartom érdekesnek elmondani, mert a rádió gyakorlatilag semmit se változott azóta, ezért joggal gondolom azt, hogy az előző 30 évben sem sokat változhatott, tehát ha valaki járt már abban az épületben, az nagyjából tudja, hogy miről beszélek, mindenhol ez a középbarna lambéria tárlók, amiben a régi rádiósok rekvizitumai vannak, fantasztikus stúdiók, a tojástartós hangszigeteléstől egészen a kézzel gerjeszthető viharig és taposható harmóniumig és gongig. Ezek azért persze azért most már háttérbe szorultak, de a lényeg az, hogy az egész rádió őriz valamit, aminek nehéz pontosan a nyomára bukkanni, vagy hogy mióta is őrzi ezt. Ami egyfelől hol korszerűtlennek, hol nagyon meghitnek, hol ilyen családiasnak, hol végtelenül lemaradtnak tűnik. Ugye a maga technikai paradoxon, amit csinálunk, hogy ugye a digitális rádiózás korában nagyjából digitálisan elkészülő felvételek aztán végül szalagra kerülnek, hogy aztán sugározódhassanak. Ugye ez már jelzi azt, hogy itt egy ilyen tulajdonképpen egy technikai és strukturális paradoxon közepén vagyunk. Aztán volt még egy kalandom a rádióval, amikor a főiskola vége fele kerestek fiatal gyakornokokat, és akkor én is megismerkedhettem azzal a 12 kilós Uher Magnóval, aminek gyönyörű disznóbőr tokja volt, szerintem maga tok az volt 2 kiló legalább, és azt vittük mindenhol magunkkal, de akkor nem szerettünk egymásba a rádióval, tehát ilyen munkaszinten. A következő kör az tulajdonképpen 94-ben. Igen, 1994-ben kezdődött, amikor egy fél év munkanélküliség után akkor a rádióba visszatérő Kőrösi Zoli író és rádiószerkesztő elhívott ide dolgozni, és azóta itt vagyok. A Tilosos kaland, az pedig a Tilos legelejétől van, a Tilost olyan emberek csinálták, akiket én egyébként ismertem, pont akkoriban ismertem meg és szerettem meg. Így aztán az első Tilosos adásnapban föl is hívtak, és beszéltünk is telefonon, és ha jól emlékszem, akkor azt kértem könyörögve, hogy soha ne adjatok zoknikat a hallgatóknak, akkoriban a kereskedelmi rádiók folyton folyvás zoknikat ajánlgattak a helyes válaszért. És hát ez a hős korszaka volt a Tilosnak, hogy szerint igen, ennek nagyon helyesen meg is felelt. ez a bujkálós hős korszak, amikor különböző lakásokból adtatok. És én nagyon szerettem ezt az időszakot, mert ugye nulla pénzért, nagyon invenciózusan, bátran, azt kell mondjam, hiszen abban a korszakban még nem volt pontosan látható, hogy minek milyen következményei vannak, és szellemesen rádiózott egy nagyon mozgékony pici csapat, és ezt nagyon bírtam, kifejezetten bírtam. És akkor az első tilosos kuratóriumban benne is voltam, aminek az volt ugye a feladata, hogy ügyelje fel a rádiót egy rövid ideig benne volt. Igen, úgy hívják, hogy művészeti főszerkesztőség. Régen úgy hívták, hogy irodalmi szerkesztőség, irodalmi osztály, és volt külön egy rádiószínház, meg volt a rádiókabaré, stb. És akkor ezeket a funkciókat most egyetlen egy szervezeti egység alá sorolták, tehát ott együtt vagyunk szerkesztők, dramaturgok, műsorvezetők, technikusok, zenei szerkesztők, stb. És így próbálunk fönnmaradni, azt hiszem, hogy ez a helyes kifejezés. Ma, amióta én a rádióba kerültem, most már ennek 12. éve, az ott egy folyamatos restrikció van. Tehát, hogy a gyakorlatilag egyre kevesebb pénzből, relatíve mindenképpen egyre kevesebb pénzből. Tehát, hogyha ugyan növekvő inflációt nézzük, próbál gazdálkodni a rádió, és megfelelni különböző funkcióinak, ami ugye nagyjából kettős, mert egyrészt az van, hogy információkat adunk a kultúráról általában, hogy így röviden fogalmazom ezt, tehát vannak ilyen hírháttér jellegű kulturális műsorok, magazinok. Ugye alaphelyzete az, hogy ketten beszélnek egy könyvről, vagy egy szerző beszél arról, hogy milyen tervei vannak, vagy egy irodalmi jelenségről beszél egy kritikus egy műsorvezetővel, ez alaphelyzet. A másik tevékenységi forma volna az eredeti művek közvetítése, ami versek, novellák, hangjátékok, esetleg teljes rádiószínházi produkciók, felolvasás sorozatok, stb. Amiben fantasztikus dolgokat produkált a Magyar Rádió fennállása óta, tehát egy hihetetlen archívum van. A legnagyobb baj az, hogy ez az archívum, ez nagyon nehezen férhető, nehezen hozzáférhető egyfelől, tehát egy átlagembernek valami megtetszik és meg akarja venni, akkor elvileg vagyonokat kellene fizetnie ahhoz, hogy ez a felvétel a birtokába kerülhessen. Másról javult a helyzet egy kicsit, mert hogy az van, hogy az interneten hozzáférhető a rádió. Ezt lehet egyébként, hogy mai napig nem nagyon sokan tudják. De hogy az van, hogy nem is tudom, elég hosszú időre visszamenőleg, ha tudod, hogy valami mikor van, akkor online meghallgathatod, vagy letöltheted.
0: Igen.
1: És akkor van egy nagyon érdekes az irodalmi osztályhoz kapcsolódó, eléggé jó fej szájt, szerintem Filemile, ami vicces, szerintem a neve is elég szellemes, amelyik most nemrég több esetben is nyert európai díjakat, ahol mindenféle érdekességeket lehet találni. Például lehet egy ilyen vizuális fleshez jutni, hogy milyen is a rádió belülről, mert ott az egyik kedves stúdió 20-as belülről látszik. És, szóval nem tudom, így jó, szerintem jó hangulatú dolog. Ugye a rádióban én pont azt szeretem, ami a legjobban van. Épp ezt a korszerű külön intimitását. Szóval van egy elég különös, most az éjszakai műsorokat csinálsz, akkor van egy elég különös érzésed, hogy benn vagy egy stúdióban 3-4 emberrel, teljesen intimnek tűnő dolog, de közben tudod, hogy elég sokan hallgatnak, nagyon sok álmatlan ember van, itt időnként betelefonálnak ezt-azt.
3: Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éterem. Éjszaka hallom a rádión, ez az én álmatlan dáridom.
4: Álmom mások alusszák, mások álmát virusztunk.

0: valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágja, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja! Lemez a világ, lemez, lemez a világ, lemez, duma dumára éljen ez, lemez, lemez, lemez.
1: Kapok egy fényt, hol a fény?

0: 45-ben felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. A rádió pagodának beszélett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak, a talpalávalót. Egy szál cigány, vén cigány, vén 33 éves egy szál cigány, ha egyszer velem húzatták. Jó volt, hogy miért volt jó? Csak hallgatni volt kedvem, magamra maradni. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett, ettől úgy jó.
1: És mégis a dolog, az megmarad egy ilyen, mint a magunknak beszélnénk fajta intimitásban, de elteztem, mint rádiós, pontosan tudod, hogy hogy működik. Ezt mondjuk szeretem, vagy szeretem azokat a helyzeteket, amikor az előbb említett nehézségeknél mégis valami jól meg tud szólalni. Most például nemrég megcsináltuk heteken belül kijön CD-n, 3 CD-n a Csaplárnak az Igazságos Kádár János című regénye, amit hát nagyszerű, tényleg nagyszerű színészek örömzenélésével gyakorlatilag.
2: Biztosít és előre halad a építés útja.
1: Vallai, Helyei, Szarvas Józsi, Básti Juli, és kit ne hagyjak ki. Sok-sok szerepet játszanak el egyszerre, és a lényeget felejtem el, hát a Blaskót, aki a Kádárt játsza, egészen elképesztő mimikrival. Szóval az nem paródia, hanem valami egész mély azonosulás a karakterrel. Ez a szöveg, ez egy ilyen nagyon frivol fikció, de úgy mondja el, hogy abszolút hajlamos vagy dokumentum felvételnek hallani. Nagyon-nagyon érdekes. Most még hozzáférhető, januárban ment. December 20-ban, január 10-ig mentek részenként az adások. Őrült érdekes volt. A rádiónak ez fantasztikus erénye. Tehát ugye, hogy egy hangzótér, az annyira elszabadultan lehet fiktív, nem olyan típusúak az anyagi megszorítások, ugye, mint egy vizuális műfajnál, ahol szóval, hogy effektekkel meg tudsz csinálni egy olyan illúziót, hogy játszódhat egy történet a 16. században Spanyolországban, mondjuk, és pillanatokat megkötöd a szövetséget, nem? Mint készítő a közönséget, de hogy most ott vagyunk, az elmés nemes. Don Quixote udvarában mondjuk, szóval érted, tehát ez, ennek szerintem, és ez a varázs az a gyerekkorban gyökerezik, tehát az első rádiós élmények, nyilván ezek az esti mesék, meg Moha bácsi elképesztő története, a Miska bácsi lemezes ládája, stb. Amikor a doboz azzal a kis zöld sugárzó varázs szemével elbűvölt. Tehát ugye az egy olyan misztikum, ami tulajdonképpen hiába értesz meg, megmarad misztikusnak.
3: Amikor mondtad a stúdió intimitását,
1: igen.
3: Most egy kicsit próbáljunk meg előszegni a valami élményeidet, vagy hangjátok élményeidet. A rádió archívumból, a Turai Tamás Attila, ott lép Géza, azt is érek a 45-ben, azt is akarjuk már lejátszani a 45-ben, szilveszterben,
1: amikor a
3: sárkiben.
1: Hát igen, vagy Tandorival csináltunk egy DJ Otlik műsor Pandorival, aki elhozta kedvenc zenét, a Manic Street Preachers, meg nem tudom, meg a Radiohead és ilyeneket hallgatott akkoriban. És a kedvenc verseit, saját és mások verseit kevert a kedvenc zenével, és közben beszélt megállíthatatlanul, és csodálatos figura volt. Szóval, hogy ez a... Igen, tehát, hogy ugye nagyon éles a különbség. Egy tévé tere, az nem tud egyszerűen intibb lenni, mert hogy olyan sok ember együttműködésére, és figyelmére, és kitettségére van hozzá szükség, hogy ott lehetetlen ezt a fajta dolgot megcsinálni. Vagy ahogy emlékszem, az egyik legfantasztikusabb élmény volt, amikor a Gábor Miklós az egész Pál utcai fiúkat felolvasta a Magyar Rádió számára, ami egy nap alatt lement a regény, közben nagyon sok bejátszás volt, megtalálták, nem tudom, Nemecsekernő, rokonát, stb. Ilyen hihetetlen dolgok voltak. És én ennek a felvezetésével csináltam egy beszélgetést vele és a Kornéssal. Ahol hirtelen elérték valami olyan elképesztő hőfokát az egymásra figyelésnek, vagy a beszélgetésnek, ami teljesen civil körülmények között is szerintem ritka. És ott egy stúdióban ez egyszer csak megtörténik. Vagy látod mondjuk a helyeit, akivel csináltunk egy a Martin Buber Hussey történeteiből egy válogatást. Aki ott ismerte, tehát emiatt ismerte meg Buber, tehát a rácsodálkozással vette ezeket a szövegeket tudomásul, és aztán olvasta föl őket egy olyan melegséggel, amíg ezeket a régi történeteket kiszabadították a nagyon konkrét kulturális kötöttségükből, és tényleg mesévé varázsolták el, és baromi jó volt látni ezt. Sötétebb régiói, ahogy a ternyákot, a balkai bekíséri egy felvételre. A ternyák, ugye mind a ketten haladtak már. És látszik, hogy egy nagyon súlyos éjszaka után vannak, de a ternyáknak be kell jönni, és föl kell olvasni a novellát. És valószínűleg az volt, hogy megkérhette a Gézát, hogy figyeljen rá, tehát hogy ne hibázzon, ne legyen rossz. Na most érted, és ugye mindenki tudja, hogy miről szól ez a történet, és bejön ez a két ember, akik már nincsen, és ezt a gyengéd odafigyelését az idősebb színésznek, aki pontosan ismeri azokat a veszélyes régióit a létezésnek, amit a ternyák, de hogy érted, mint egy kontrollként odaáll mell, és figyel, és néznek össze, veszik az adást, hogy rendben van-e. Tehát, hogy a saját mércéik szerint rendben van-e. Hogy oké, megvannak a rádiónak a mércéi, vagy az, hogy nekünk az a dolgunk, hogy figyeljünk, de hogy neki kellett még ez a szempár, érted? Hogy amit csinálsz, az biztos, hogy kósere. De mondjuk, amikor rájössz arra, van, ugye versműsorokat szoktam szerkeszteni havonta egyszer, és ott kevesebb lehetőség a mostanában új felvételekre, viszont rengeteg régi vers van. És akkor tulajdonképpen abban az anyagban, ami megvan, te újabb járatokat fúrhatsz, hogyha kitalálod azt, hogy mondjuk most egy színészre vagy kíváncsi. És akkor elkezdesz keresni, meg kereshető a számítógépes archívumban az, hogy mondjuk a Mensáros vagy a Kálmán György miket mondott. És akkor kiderül, hogy ugye van egy, mit tudom én, adott esetben, ha szerencséd van, egy 2-3 órányi versanyag is, de azok nem feltétlenül a színészre koncentrálva, hanem hát különböző, vagy a szerző szerint, vagy tematikus válogatásokban. És utóbban így bele, érted, így keresztbe, beleszerkeszthetsz ebben a folyamatban, kiátszogathatod, és nagyon furcsa dolgok derülnek ki adott esetben. Van egy különös funkciója a szövegnek, ez a konferálás. Műsor összekötés, amikor szombat van az irodalmi újságban, és az úgy néz ki, hogy én csütörtökön megkapok 5-6-7 interjút egy bizonyos struktúrában, szerkesztő, általában műsorvezető vagyok most már csak, de azért a szerkesztőkkel mi van olyan viszonylag, de nem kíváncsiak is, hogy visszajelzed, de hogy az a szerkezet szerinted jó-e, vagy mi van, és kicsit beszélgettek, de utána tulajdonképpen ezeket, miután ez egy heti lap, ez az irodalmi újság, szerkesztés, meg az események véletlenei sodornak egymás mellé 5-6 anyagot. És neked mindig az a dolgot, hogy ezért valamiféle egységnek ezt lásd, vagy legalább a dinamikáját érzékeld, vagy hogy hogyan passzolnak össze, és akkor ez egy ilyen nagyon gúzsba kötve, mert ez 7-8 percet van arra, egyrészt, hogy minél több információ derüljön ki azokra az anyagokról, amik jönnek, másrészt, hogy te legyél a maltere, ugye a műsornak, ezeket a hangtéglákat, ezeket szöveggel, beszéddel valahogy összeillezd, egymáshoz passzítsd, ugyanakkor ugye van egy ilyen talán túlzás, mert nem akarnék moralizálni, de mégiscsak van egy morális felelősséget, hogy összehazunk ezeket egy egységnek, vagy inkább valljad be azt, hogyha néha ilyen radikális mellérendelés zajlik, az akkor is találsz egy motivumot, amire összfűzöd. Ezek ilyen pici, de tulajdonképpen mégiscsak az íráshoz kötődő dolgok. Az előző este, másnap reggel szoktam megírni, és aztán olvassuk föl. Hát, és akkor van még a hangjáték írás, ami mostanában nem nagyon van, mert belülről nem nagyon írunk hangjátékot, vagy ritkábban fordul elő. Annak idején írtam egyet-kettőt, és egyet föl is vettek, az nagyon érdekes volt, ezt így szerzőként megnézni, hogy az, amit te otthon elgondolsz, az hogy működik egy stúdióban, hogy válik akusztikus térré valami, ami a papíron csak egy dialógus, az érdekes. Tényleg, jó emlékeim van, ezt a bármikor, amikor ott voltam nálatok, akkor ez a fajta rádiós hangulat, vagy nem is tudom, szabadságfok volt, amit bírok. Ugye az a nehéz a rádióban, a rendesben, vagy nem tudom, ez rendetlene, de hogy még ugye nem szeretem ezt a királyi elnevezést, mert van ilyen hihetetlen, ilyen gusztustalan intimkedés, de hogy a magyar rádióban, hogy mindenképpen az van, hogy valami szervezi ezt a normatívát, amihez képest te ott vagy. Ugye a megszólalások rendszeren bizonyos ezt szimbolizáló hangok. Megszólalás az mindenképpen egy artikulált térbe kerül, tehát ahhoz valamiféle viszonya lesz. Tehát ott nagyon, azért nagyon nehéz természetesen beszélni, mert ismered ezt a teret, amiben megszólaltál, és tudod, hogy ez már egy csináltság, vagy mesterkéltség, még a maga a természetesség is mesterkéltség abban a közegben, amiben megszólalsz, ami egy nagyon tradicionális vagy konzervatív közeg. Míg a Tilosnak mondjuk a korai korszaka, ott minden megszólalás helyt állhatott önmagáért, hiszen nem volt még ennek standardje annak idején, hogy mi az egy tilosos hang. Hát ahányan beszélnek a tilos rádióban. Aztán egy idő után persze lehetett érezni, hogy valami modorrá válik. Tehát, hogy nekem, mint hallgatónak, akik megújuló küzdelmet folytatok a tilos hallgatásáért, hadd meséljem már el, hogy például éveken keresztül a városban 7-es méter volt, ahol autóval meg tudtam fogni a tilos rádiót. Tehát, hogyha az Árpád hídon mentél, hát a sziget fölött van egy ilyen cicahát a hídnak, akkor ott volt 7 vagy 8 méter, amin belül meg tudtam fogni. És ha ott megfogtam, akkor aznap volt tilos rádiója, tehát ha nem arra jártam, akkor nem volt. Mondjuk például a Pillangó első látásra műsor, azt nagyon szerettem, tehát azt például igyekeztem úgy menni, hogy ott megcsípjem. És bizony sokszor benne maradtam az autóban, hogy végighallgassam a műsorat. Tehát én leparkoltam és nem mentem el bedobni, hanem még 30 percig hallgatom, hogy így beszél össze a Simó meg a Nádor. És aztán egy idő után mégis hallotta az ember azt, hogy kialakul ennek is, tehát a szabad rádiózásnak, és kialakul a modoranak, ami már nem mindig olyan üdítő. De hát nyilván ez egy folyamatos küzdelem, hogy ezt újra és újra pozícionálni, ezt a teret, amit beszélsz.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Vorek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hall.

Lélektől lélekül. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekből jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopárterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredében. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillanat koporsót. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírbe én. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnőben figyelem. Mi ő úgy szokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen már. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a föld szíve. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Jaj, barátság. És jaj, szerep. Jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppan jeges űrlapot.

0: Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom. Véremmé iszom, és csöndben, és tűnődve figyelem, mi ős bút zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliom árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam? Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.
1: Hegyi beszélek.

lektyyl liilekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény, jött a jeges, fekete és kopárterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristály műszerét bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről áthírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt milliomárvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társa. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől lélekig. Üldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges írlat.

Abriris. Abriris, ó Abriris, minden csínyre friss. Faunbokájú vad suhansz, újra itt suhansz. Vásod cigánykereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldött, kúszszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? S zümmög, zengő napba tárt szárnyakkal. Tavasz. Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt. Fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt. Majd meg méznél illatos pszellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, vén cseléd? Krumplit vagy zabot? S reszket, s gacag a liget, cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely. Nincsen még sehol se lom, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye, s átsuhansz a városon bérházak felett, felragyog sugároson sok fak emelet. Reszkető bíborvarázs vén kémény fala, lány szemszínű kék parázs a szelít bala. Mély, sötét udvar felett négyszögű egen táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen, s padlás ablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükör pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s én a szent falon nyújt honsin, tán a szegény magad alatt. Vaklapáros, eleven bús utca szemét sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó Április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt aranyszimfónia napfény húrokon, s bölcsőmnél te, fényfia álltál, víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az akkor? Ifjúságom hervadó kankalin csokor, elpártoltam tőled én, nem veszed szokon. Hely, beteg spanyar legény a régi rokon. Ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó Április, simogass, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcsét, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld barittyaként, míg szememre patyolat szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könyv. Tán akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél. Majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után. Táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tovább. Felfogják a fel.

0: Április. Tóth Árpád költeménye. Április. Ó, április, minden csínyre friss, faunbokájú vagy suhansz, újra itt suhansz. Vásod cigánykereket, porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz és darazsat, illatod zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katica bogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú fürgelábú és csinos kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az? S zümmög zengő napbatár szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén parasz, fűszakáll a csendben ő, megcibálod azt! Majd meg néznél illatos pszellő fésűvel fésülött szólsz. Hé, de most lomha szolga fel! Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncselét, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklándozod. Minden erdő egy bolond helyehúja hely, nincsen még sehol se lom, csak virágkehely. Izzad még a levelek vajudó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lányszemszínű kék parázs a szelít pala, mély sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen, spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót, villogtatsz, mint zsebtükört bajkos nebulók, zsupsz! A földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vak lapárus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is végig örök suhansz. Hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt arany szimfónia napfény húrokon, a bölcsőmnél te, fényfia álltál, végrokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon, ha a tavaszt élvezi nézni langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó április, simogass, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarkafák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolat szírom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbújik a könyv. Úgyhogy akkor, míg a mész színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után, táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova, felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
1: Top.

Tóth Árpád, április. Április, ó április, minden csínyre friss. Faunbokájú vadsuhanc, újra itt suhansz. Vások cigány kereket porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat integetsz és darazsat, illatot s zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszszék az ügyes katica bogár, mint árbócra egy piros pettyes zubbony, fürgelávú és csinos kis matrózfű. Kémleli a láthatár, mennyi fény, mi az? Zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal, tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakál a csendben nő, megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel fésülöd, s szólsz, hé, de most lomha szolga fel, szundikálás volt elég, vár az új robot, mit álmodtál, véncseléd, krumplit vagy zabot? S reszket, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyenge bőrű testüket úgy csiklandozod. Minden erdő egy bolond helye húja hely, nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városa, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíbor varázs vén kémény fala, lányszem színű kék parázs a szelit pala. Mély, sötét udvar felett négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. S padlás ablakot kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény. S ím a szenny alul, nyűtt hangsír, tán a szegény por magad alul. Vaklapárus, eleven bús utca szemét sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg tánccal suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én. Szólt aranyszimfónia napfényhúrokon, s bölcsőnnél te fényfia álltál, víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor. Elpártoltam tőled én, nem veszed szokon? Hely, beteg s fanyar legény a régi rokon. Ha tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó április, símogas, vezes, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarka fák alján inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolatszirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Után akkor, míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul, imbolyog még, menni fél, majd gyáván, sután, bíborlabda útra kél tűnő nap után. Táncol, táncol, ugrik, felleveg. Enyhén szállt

Álmában a kastély, emelve tornyát álmatag, mint nyújtózó kart, bár a nap elönti friss arannyal. A parkban rőt aranyhal, kövér úr sétál, lebegő hassal az édes levegő árjában. Sportruhája most szelítség csuhája, mert még nem kezdte üzletét, és tőzsdetippek tőzsetét agyában a mohóság helyett valami jóság zsendül, mint egy kis korai tavaszi virág szírmai, melyek sajnos lehúlnak, ha majd a drága úrnak súlya alatt új és remek autója bőgve megremeg. Ó, áprilisi útszél, tréfás arcomba fut, szél, rügyecskék, zöldacél, rugókó, fuvolás, aranyrigókó, csermelyhangú csízek, illatok, édes ízek. De jó most elfeledni, hogy az élet rút és vad dolog, hogy itt amennyi arc van, meg annyi csúnya harc van, s hogy botrány lenne, ajajaj, micsoda szifra szörnyű baj, ha most annak jelejül, hogy tavasszal megbékül szegénység, bánat, szenvedés, belépnék szép kertbe, és áprilisi merénylő, a hájas úrnak fénylő búbjára ráböknem szelíd öklöm vidám barackjait.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Orfeum jelét. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszkedett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langyhomályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem, hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit áld az élet, egy-egy halk meleg szépség remek feléd nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. S szánnivalóm gyötrődve szorult össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta dörgőn.

Szeszélyes, bús ajándék, e rémes, furcsa játék. Ó, szokok, bár negédes, fogad szívedbe, édes. Mert csupa szívbevert sebb vérszínezi e verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyebem nincsen. Se birtokom, se kincsem. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsitba drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frak vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szem. Ó, minden rím mikába, ó, minden vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda, itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma, száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal tuhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el sohajtón, fejem öledbe hajtón. Ajkaim lezárvák, rímos, árva az árvák, így sírj csak rám hajolva.

ember vagyok. Új élet, új utas. Ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűz ösvényt tört. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan, hibátlan. Ős híreket izen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideg. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja, csöndesen remek szememig a holt könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy őseim. Hát éltek még? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nékem is. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbút elfeled. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalma, a szebb új világ, s dallá dobognak a szívekben a bús, fáradt ritmusok, a holt apák.

0: hát rossz vagyok. Szótlan. Borús. Hideg. Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám, a világ minden fényét s melegét szórva adna. Kastélyokat, pálmákat, táncokat, ibolyákkal a téli riviérát, vagy legalább egy-egy dús összebújt boldog órát. De most oly nehéz. Most egy sugarat se tudok hazudni, se lopni. Vergődő és fénytelen harcokon el kell kopni. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkik. Balkörmű gazok szállnak mennybe. S én lent vergődöm. És nem tudja más, hogy csöndem éjjén milyen jajok égnek. De légy türelmes. Jön még ideje szebb zenéknek. Csak légy türelmes. Maradj még lehet. Váró révem, virágos menedék. Most álarc van rajtam, zord és hideg, de letépem. Vagy szelíden, míg elfutja a könny, öledbe hajló arcomról lemállik, s te ringatsz, ringatsz jó térdeiden, mint halálig.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

tavaszi elégia. Előttem nők siettek. Testét lomhán kinyújtva közénk terült a távol. És még az esti csendben elhalt víg kacajuk.

reát gondoltam akkor. S szájon csókolt a halk szén, mely most testhez feszíti az asszonyok ruháját, s mely olyan illatos, mint duzzadt dombú párnád, s szelíd, mint női válhoz simult bús férfi arcél. Merengtem, most vetik fel fehérlő szűzi ágyat, s irigyeltem cseléded, ki vár még vetkeződől, és aki elmenőben kecses melledre

Látod én még éles a múlt ködein által apád szelíd holt arcát, s alázatos fejem. Hazaindultam aztán búr dolgokon tűnődve. E furcsa földi létre mi végre kellene lennem? Vágynom melegre, fényre és karcsú testű nőkre, s bolyongni félszegen, magányos esti csendben. S vén utcapadokon hosszan meg-megpihenve verseim mondogattam, melyekben csendesen zokognak bánati, és egy kedvűn figyelte fáradt

Körúti hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke, még üveges szemmel adtak a boltok, s omhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú dzsinnek, rossz kedvű koboldok. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarátja. Minden üvegre 100 napocska húlt, s az aszfalt szennyén szerteszét gurult a végtelen fény millióm karátja. Bűvölten állt az utca. Egy sovány akác részegen szítta be a drága napfényt, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürt virága. A fénynek földi hang még nem felel. Csak a színek víg pacsirtái zengtek. Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő. De aztán tompa, telt hangon a harangok is felmerengtek. Bús gyár sziréna búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot, s már nem látták a nap még mint dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

kerül ki hajnal. Vak volt a hajnal, szennyes, szürke. Még üveges szemmel aludtak a boltok, s lomhán söpörtek a vadkővidék felvert porában az álmos vicék, mint lassú csinnyek, rossz kedvű kopornak. Egyszerre két tűzfal között kigyúlt a keleti ég váratlan zsarnokja. Minden üvegre száz lapocska volt, s az aszfalt szennyén szerte szét borult. Sovány akác részegen szívta be a drága napfényt, és zöld kontyában tétován rezdült meg csüggeteg és halovány tavaszi kincse, egy-két fürdvirága. A fénynek földi hang még nem felelt, csak a színek víg pacsirtái zengtek, egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakkendő, de aztán tompa telt hangon a harangok is felmerültek. Hús gyárszirén a búgott, majd kopott sínjén villamos jajdult ki a térre. Nappal lett, indult a józan robot. S már nem látták, a nap még mind dobott aranycsókot egy munkáslány kezére.

Láng. Eldobtam egy gyufát, s legott hegyke lobogásba fogott. Lábhegyre állt a kis nyulánk, hegyesség tájú sárga láng. Vígat nyújtózott, furcsa törpe, izget mozgott előre körbe, lengett, táncolt, a zöldbe mart, nyilván pompás tűzvészt akart, piros csodát, izzó leget, égő erdőt, kigyúlt eget. De gőggel álltak fenn a fák, és mosolygott minden virág, nem rezzent senki fel a vészre, a száraz fűzserette észre. S a lázas törpeláng lehűlt, elfáradt, és a földre ült. Lobbant még egy-kettőt szegény, s meghalt a moha szőnyegén.

Hová repülsz? Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűjt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hat folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszolt a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így. Kapcsold le hiú szárnyait. Maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet. Ne szégyed. Volt tavasza, lesz ősze és tele. A föld színén néha ragyog a nap. Örülj te is. Sütkérez, árva rög. Még egyszer majd a sok hű földdarab lágy testvérszóval fölé tüdörög.

0: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilak sötéten állt már. Nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt. A holt nyár koporsója. Vak barna tört. S a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füstű fáklyák fellobogtak. S én ezüst végság csattant át a csendben. Gyerekcsapat hancúzott, körbeálltak. Néztem, s lassan szívemre tódult minden, minden, ami egy csüggett órán fájhat. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szétgurult tervek, ó, tépett ifjúságom! 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor, céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még? Nem tudom. S miért a vers? Ez a fájó éber ösztön. Árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucsében. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasor rácsát, mint tömlöc rácsot búsrab néz merengve, s már nem is várja végszabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült fogácsa. S mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áld végső menhelyet, ez a preri, hol mint sötét bölény nagy homlokú tűnődés lépeget, mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad, magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyod. Csokonaim, halálpálmái árnyán, Debrecen magány prerién bús farmer, mint ácsolgattad vágyod. Mit se várván, bús kedvtöltésül, lassan, türelemmel. Épül-e össze valami belőle, nagy és egész mű, rezignáltan leste. Ő, hogy idejét az ember elölje, s ki tudja, tán boldog csoda is esett. Egy éneket kezdtél tervelni, hogy fájó életed belé felejtsen. A haza honfoglaló hőseit álmodtad vissza, Árpád fejedelmet, ki elveszítét sorsot tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent. Feléd az unt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága kőbe. Ó, mester, ím a késő famulus megért. Ha minden más kötés laz, ami még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunkat, ő a szent haza. Túl csókon, könnyön, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét. Magány s csönd, s megindultan szépen utolsó álmunk, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költő. Mert ez a végső szent virtus. Szegény magyar költő, bár félholtan is, kölcsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné. Elénk bús szimbólummá ekként szépül a balladás kőméves kelemetté. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat, s látott új eget s új földet, a messze jövőben látta dús, boldog hazámat. És szóltam, néki zengem én. Néki áldozom koldus kincsem, híven, egy gyűszű könnyet, ifjú életem, és a marék vért, eldobogó szívem. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm. Én is honszerzést dalolok, tán búzsdal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom. Csokonaim, ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd a csendes invokáció. S most ének, röppenj, úszó halk monoplán. Ívelj, ha tudsz, magasztos távolokba. Bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív a kormányzó pilóta.
1: Rímes furcsa játék.

Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz. Szép este volt. Éreztem az utolsó ragyogó est. Egy csendes kertilag sötéten állt már, nagy komor koporsó a bánatos és tiszta ég alatt. Igen, az volt a holt nyár koporsója, vak barna tömb, s a szőke hársak oldalt, melyek lombját az alkony meggyújtotta, mint sárga füsti fákiák fellobogta. S így ezüst vígság csattant át a csenden. Gyerek csapat hancúzott, körbe álltak. Néztem, s lassan szívemre tódult minden. Minden, ami egy csügget órán fájott. Ó, rendes élet, gyerek, feleség. Szívem, mi kincsed van-e dús világon? Vergődő kis szerelmek, szerte szétgurult tervek. Ó, tépet. 27 esztendőm viszem batyumban, elfáradt vándor céltalan úton. Batyumban csupa limlom, ócska búm van. Miért is hurcolom még, nem tudom. S miért a versek, ez a fájó éber ösztön, árulni halk bánatomat, mint cukros fanyar fügét a kucséber. Így sírtam ott a hűvös fák alatt. S költőm, akkor te jutottál eszembe. Te is nézted Debrecen fasorrácsát, mint tömlöc rácsot, búcsrab néz merengve, s már nem is várja víg szabadulását. Itt rejtegetted kínját életednek, s itt éhezett szelíd lelket halálra, mert már nem ízlett rossz ínyű betegnek a remény hamujában sült pogács. S mégis magányod csendes hűs ölén, mert a magány áll végső menhelyet. Ez a préri, hol mint sötét bölény, nagy homlokú tűnődés lépeget. Mély dzsungel, hol a vén boa constrictor, a jól lakott bú szívünkről lebágyad. Magányodban, betegen, árván, titkon, mégis maradt egy felpihegő vágyad. Csokonaim, halál pálmái árnyám, Debrecen magány prérién, bús farmer, mint ácsolgattad vágyat, mit se várván, bús kedvtöltésű lassan türelemmel, épül-e össze valami belőle. Nagy és egész mű, rezignáltan lested, fő, hogy idejét az ember elője, s ki tudja, tám boldog csoda is eshet. Egy éneket kezdtél tervelni itt, hogy fájó életet belé felejtsed, a haza honfoglaló hőseit álmodtad fejedelme. Ki elveszítét sorsod tartományát, szerelmet, hitet, egészséget, mindent, feléd az únt lét tikkat nyomorán át, a megnyert haza drága képe itt. Ó, mester, ím a késő famulus megért. Ha minden más kötés laza, mi még a léthez fűzi ferde bús mikrokozmoszunk, ő a szent haza. Túl csókon, könnyen, lázon és önzésen, túl önmagunkon, tisztult órák hozzák képét, magány s csönd. Megindultam szépen, utolsó álmom, boldog Magyarország. A magyar reménykorszak kezdetén így kezdtél új dalt, reménytelen költőn, mert ez a végső szent virtus, szegény magyar költő, bár félholtan is, kölcsön. Hát, ha a magyar jövő szebben épül, ha szívünk vérét vakolatul venné, elénk bú szimbólummá ekként szépül a balladás kőműves kelemen. Ezen merengtem én el akkor este, s felszegte fejét szívemben a bánat.
S látott új egecs, új földet, a messze jövőben látta dús boldog hazámat. És szóltam, néki zengem énekem. Néki áldozom koldus kincsem híven. Egy gyűszű könnyed, ifjú életem. És e marék vért, eldobogó szíve. Vemhes az idő új honfoglalással, költőm, én is honszerzést dalolok. Tám bús dal lesz, kevés fénnyel, sok árnyal, s hősöm tán gyönge lesz, mint én vagyok. Te hozzád méltó hősül illet Árpád, enyém bukik, s tán én is félúton kidőlök. Ám nincs vágyam élőbb, drágább, mint dalba sírni, ahogy épp tudom, csokonaim. Ne szálljon ez az ének, míg meg nem áldod. Eltűnődni jó, hogy valahonnan munkám áldva nézed. Tiéd e csendes invokáció. S most ének, röppeny, úszó halk monoplán. Ívej, ha tudsz magasztos távolokban, bár szárnyait közt búsan meghúzódván, egy vérző szív.

kik összegyűltetek ma e teremben, s kiket meleg fényével átitat csodákra váró méla mélyű csendben, a szívekből kigyúló áhítat. Köszöntöm íma bennetek parázsló tüzet az idők komor hidegén. Legyetek üdvöz egy nemes varázsló, egy tiszta költő aranyszigeté. Igen, míg künn a búskor rossz viharja vakhullámokkal zúzni fenyeget, s a vénvilágot jajgatni kavarja, hajókat sújtva és reményeket, ó, gyertek megpihenni, felpihegni a parton, ahol megtörik az ár, ahol a vadvész verve búj lihegni, mert Prospero varázsvesszője vár. Igen, ő hozzá menjünk, mind mi most el hozzá, ki mint az, kit Shakespeare beszél, mint Prospero a bölcs varázslómester szelíd szigetjén elvonulva él. Míg hömpölyök körül a tenger árja, az ő szigete enyhes csodatáj, hol trónra visszahívtát csendbe várja tündéri szolgák közt a halk király. Itt, hogyha botját emeli a mester, lebegve árad édes lágy zene, mely mondhatatlan mélyekből remek fel, mintha a föld bús méhez engene, mintha új lelket öltene az ős por, melyből az ember szíve vétetett, s mély sóhajjal az édenkerti őspor vágya rázná a lombos rét. S tovább emeli veszélyét a mester, s míg muzsikálnak a fák és kövek, az alkony égen táncos, könnyű testtel ragyognak fel nagy, szűz csillagövek. Fényükből Isten szeme néz le égve, s új göncölként gyúl a sziget felett, hét hófehér pecsétű tiszta béke, s ibolyás sarki fény a szeret. Ó, gyertek, gyertek-e tündér szigetre, vad tengerek bús száműzöttjei. Itt balzsam vár a sebbelvert szívekre, a jó varázsló kebelére hív. Nincs rossz dagály, amelynek nincs apája, a bomlott habma zúg holnap siket, de áll a költő megszentelte pálya, a dús vigasztaló örökszik. Gyertek, hadd hallja a sziget királya, hogy ujja nem ver meddő húrokon, hogy szívünk meleg és piros korálja az ő szigete földjével rokon. Vigyük-e szívet hozzá mindahányan, s hű seregét, mely meghitt körbe gyűl, hadd hallja zengni a zenés magányban. Üdv Prosperónak, nincsen egyedül.

Yui Saka. Falon az inga lassú fénye villan, oly tétován jár, szinte arra vár, hogy ágyam mellett kattanjon a villany, s a sötétben majd boldogan megáll. Pihenj! Az álomba merülőnek jó dolga van. Megengyül a robot, mint ahogy szépen súlya vész a kőnek, mint kegyes kéz a mély vízbe dobott. Pihenj! Takarómon pár papírlap, elakadt sorok, társtalan rímek. Megsimogatom őket halkan. Írjak, és kicsit fájón sóhajtom. Minek? Minek a lélek balga fényűzése? Aludjunk. Másra kell ideg s velő. Józan dologra, friss tülekedésre, és rossz robotos a későn kerül. Mi haszna, hogy papírt már jó egy párat beírtam? Bolygott rajtuk bús kezem, a torra dőlve, mint botra a fáradt vándor, ki havas pusztákon megyen. Mi haszna? A sok tévetek barázdán hova jutottam, és ki jött velem? Szelíd dalom lenézi a garázdán káromkodó és nyers dalú jelen. Majd egyszer, persze, máskor, szebb időkben, tik-tak, ketyeg, vén, jóköltő, vigasz, majd jő a kor, amelynek visszadöbben felénk szíve. Tik. Falon az inga lassú fénye villan, aludjunk vagy száz évet csöndben át. Ágyam mellett elkattantom a villan. Versek, bolondság, szép jó éjszakát.

0: Tapas Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
0: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
2: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
3: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión, hétfőn, egész nap.
4: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar hazóbeszél!
3: Nem baj, kivágjuk.
5: Sziasztok, Tilos Rádió hallgatók! Folytatjuk a sajtószabadság napunkat. Két vendégül itt velem szemben, illetve a DJ pult mögött DJ Tax, és a benne lakozó Sári Baba az, akik most felelősek azért, hogy ma jó legyen a hang és a hangulat. Simon Éva és Molnár Péter a vendégem. Sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Hello, sziasztok.
5: Mindketten jogászok vagytok, jól tudom, ugye?
7: Igen.
5: Jól tudom?
7: Igen, igen.
5: Tudom, illetve Éva, ugye te a TASZ-nál működsz és működtél, ha jól tudom, de javíts ki, hogyha esetleg...
7: Ez már múlt idő.
5: Ez már múlt idő.
7: Igen,
5: akkor javíts ki, kérlek.
7: Igen, tehát a TASZ-nál dolgoztam... idén január 1-ig, tehát ott foglalkoztam szólásszabadsággal az elmúlt, nem tudom, 8 évben, és most pedig egy most alakuló európai emberi jogi szervezetnél dolgozom, és ott foglalkozom szólásszabadsággal.
5: Na hát ez jól hangzik, akkor arról majd egy kicsit később mesélünk, mi is ez a szervezet. Hát Pétert viszont nem tudom, hogy be kell mutatni a tilos hallgatóknak, szerintem annyira nem, hiszen a rádiónk csapatának tagja, műsorkészítő társunk, gyakorlatilag, ha mondhatjuk olyat, ugye az előző média törvénynek az atya, és még sok minden nagyon áldásos és jó dolognak az atya. Úgyhogy én nagyon megtisztelve érzem magam, hogy bizony ilyen tapasztalt és okos emberek kerülhetek itt. Ugye a mai témának az a ugye a mai napnak az a téma, hogy sajtószabadság, ami hát ugye a szólásszabadsággal, demokráciával, meg még nagyon sok mindenféle szép eszmével van. Ha megengedtek, én most felolvasok egy nagy részletet, én így olvasgattam, egy kicsit készültem, és a Wikipédián a sajtószabadság, mi is a sajtószabadság című történetből elolvasnék egy mondatot. A sajtószabadságnak nevezik azt az állapotot, amikor a sajtó munkatársai maguktól csupán saját szakértelmükre, tapasztalatukra és véleményükre hagyatkozva, külső befolyásoktól, fenyegetésektől és törvényi korlátoktól mentesen döntik el, hogy az általuk szerkesztett sajtótermékekben milyen tartalom jelenik meg. Na ez az elmélet. Ezek után megkérdezem tőletek így bemelegítőkörnek, hogy és... Mi a véleményetek arról, ami egy közel két héttel ezelőtt történt a Népszabadsággal? Meglepődtetek, várható volt, megbotránkoztató volt? Éva.
7: Hát kiborító volt. Tehát, hogy engem nagyon váratlanul ért, tehát azzal együtt, hogy lehetett tudni, hogy a Népszabadság eladása körül vannak problémák, és hogy nem véletlenül a gazdasági versenyhivatal döntése értelmében ugye el kellett adni a Népszabadságot, tehát a Népszabadság és a pannonlapok, amik ugye a vidéki de leginkább vidéken olvasott lapok voltak, hogy ott egy kérdés, hogy ez hogyan fog tovább működni, de az, hogy egyik napról a másikra bezárják Magyarország legnagyobb példányszámba erről olvasott politikai napilapját, azt gondolom, hogy erre senki nem számított, de nem csak, hogy Magyarországon példanélkül való, de tehát azt hiszem, hogy még Oroszországban is úgy felhúznánk a szemöldökünket egy ilyen akción. Egyszerűen mindenféle gazdasági racionalitás teljesen nélkülöző lépés volt, és tényleg egy olyan szintű ilyen ledúzerolása, mondjuk úgy a magyarországi sajtóról alkotott képünknek, meg eszmélyiségnek, hogy van egy politikai napilap, ami nagyon régóta működik, és egyszerűen ezt egyik napra a másikra bezárni, szóval ez tényleg egy ilyen nagyon durva akció volt, és aztán az ehhez kapcsolódó mindenféle kormányzati kommunikációk és nem kormányzati kommunikációk pedig egészen nevetségessé tették ezt a sztorit, hogy, hogy
5: ez azért... Mert a tragikomédia szintjére...
7: Tehát igen, tehát, hogy azért kellett bezárni, hogy átalakítsák. Ugye az Origónál is ez volt, hogy azért kellett távoznia ennek, annak, amannak, hogy az új gazdasági rendszer és média fogyasztási szokások elvárásának a nem tudom milyen birtokos szerkezetekkel megtoldott módon átalakítsák, de teljesen más átalakítani egy lapot, visszavágni a példányszámot, fókuszálni az online-ra, mint egyik napra a másikra bezárni, elérhetetlenné tenni az archívumot, az összes feltárt korrupciós ügyel együtt, szóval egy tök egyértelmű helyzet volt, ami szerintem egészen sokkoló, de szerintem a mai napig sokkoló, tehát hogy úgy nagyon, nagyon szomorú.
5: Aha. Péter?
6: Hát szerintem is egy nagyon megdöbbentő fejlemény volt ez, és nekem azt jutott a többek között eszembe, ahogy Törökországban szüntetett meg az Erdogan kormány lapokat, és tehát hogy ott így ez ment az utóbbi időben, hogy egy-két éve még volt komoly ellenzéki lap, és akkor egyszer csak kész, mert mondjuk ott azért durvábban megy a dolog sokkal annyiból, hogy ott megjelenik egy kritikus tényfázáró cikk, akkor legalábbis egy ideig börtönben van mondjuk két újságíró és szerkesztő, és nem azt mondom, hogy persze ehhez kéne hasonlítani, akkor most nagyon örüljünk, de itt egyetértve azzal, amit az Éva mondott, én itt és ezzel kapcsolatban is szeretném hangsúlyozni a úgynevezett baloldal önreflexiójának a fontosságát, illetve ennek az önreflexiónak a sokszor, most nem tudom, hogy lehet megkeménységgel fogalmazni, mondjuk mondom azt, hogy gyomorforgató hiányát. Tehát, hogy és most tényleg ez picit elágazásnak tűhet, de én rosszul vagyok attól, hogy nagyon kényelmes fotelbe lehet belehelyezkedni azzal, hogy vannak a hülye nácik, és akkor ugye az úgynevezett baloldali, az meg ugye a nagyon érzékeny, nagyon európai, nagyon művelt, hát nem se heroikus is, hiszen elviseli a brutális környezetet maga körül, és ehhez képest pedig egy rengeteg olyan dolog nem történik meg az úgynevezett baloldal és annak kapcsolt, ahhoz kapcsolódó, hogy magukat valamilyen mondtán, ahhoz számító körök részéről, ami megtörténhetne. Tehát például, hogy kerülhetett a Népszabadság olyan tulajdoni helyzetbe, ahol ezt meg lehetett csinálni. Tehát ezt én őszintén szóval nem követ, most nem tudom, mit kapásból fölidézni, ez pontosan, hogy alakulhatott így. De például azt hiszem egy klubrádiói beszélgetésben hallottam ezt is szóba jönni, hogy olyan, mondjuk ez ilyen kicsit ilyen fura, hogy ugye lehet, hogy ez ilyen élőlény nem létezik, hogy baloldali oligarha, meg ha létezik, akkor se kérek belőle a magam részéről, de mondjuk olyan nagyon gazdag magát baloldalinak, liberálisnak valamilyen módon ennek tartó ember, vagy csoport, tehát ugye ez miért nem csinál valamit ilyen dolgokban? Tehát hogy fordulhat ez ő, hogy minden tekinte, hogy például a Népszabadság olyan érdekkörbe kerül, ahol tényleg kizárólag a politikai önmérséklet gátolhatta volna meg egy ponton túl ezt a lépést, és hát politikai önmérséklet meg, mint látjuk, hát az nem nagyon jellemző.
5: Én azt gondolom, hogy tehát baloldal, tehát oldalakról, meg liberalizmusról, meg illiberalizmusról beszélni ebben a pillanatban lehet, hogy fölösleges, főképpen azért, mert én azt hiszem, hogy nagyon sok fejben nagyon nagy zavar van Magyarországon, hogy most ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak, illetve mi számít annak, de azt kétségtelenül el lehet mondani szerintem, hogy az, hogy egy ilyen dolog megtörténhetett, tehát hogy egyik napról a másikra lecsapnak egy újságot, lehúzzák a rólót, úgyhogy senki nem tudott róla, ez önmagában bőven elegendő, függetlenül, és nyilván nem lehet elfelejteni azokat az előzményeket, amiket te emlegettél, de ha csak magát ezt a tényt vesszük, hogy egy ilyen megtörténik, akkor ott abban az országban valami nagyon nagy baj van, és ott valamivel nagyon nincs rendben, akár a szólásszabadság, akár a sajtószabadság, meg minden egyéb más terén. Hogyha nagyon hasonlítgatni szeretnénk, akkor úgy melyik az az évtized a rendszerváltás előtt, amihez ugye a mostani helyzetet lehet hasonlítani szerintetek? Tehát ez olyan 80-as években volt ennyire gáz a helyzet, vagy még korábban? Vagy egyáltalán lehet ez hasonlítani bármire a még úgynevezett nem szabad újságírás korából.
7: Szerintem teljesen más helyzet. Szóval médiapiacilag is, tehát egyrészt a médiapiac, tehát hogy vannak magántulajdonban álló televíziók, nyomtatott online sajtó, tehát hogy ez egy létező műfaj. Teljesen megváltozott a média, tehát van internet, tehát hogy egyszerűen nem teljesen más a frekvencia használat, tehát hogy ezt nem gondolom, hogy ezt így össze lehetne hasonlítani.
5: Bocsánat, akkor lehet, hogy félreértető voltam, én arra gondoltam igazából, hogy az, hogy akár gazdasági érdekek, vagy gazdasági érdekeken keresztül, akár politikai erők mondjuk el tudják azt érni, hogy egyik napról a másikra azt mondják, hogy itt és nem tovább. Az azért messze van a bármilyen demokráciától szerintem, nem?
7: Abszolút, tehát hogy tényleg meghökkentő, és ez nem... Tehát azt gondolom, hogy itt van egyrészt egy ilyen világfolyamat, amiben a média, tehát a média egy kézbe való összpontosulása azért ez mindenhol látszik. Tehát, hogy az amerikai médiapiacon is, és az európai médiapiacon is, és az európai médiapiacon ugyan vannak versenyszabályok, de látjuk, hogy Magyarországon egy csomó szabállyal visszaélésszerűen élnek, tehát hogy ugye a Népszabadság eladását kényszeríti ki egy hivatal, amitől aztán egy új tulajdonoshoz kerül. Az, hogy amit a Péter mondott, hogy itt baloldali oligarha, tehát én azt gondolom, hogy attól tényleg mentsük meg magunkat, vagy nem is tudom, tehát, hogy vannak baloldali oligarchák, tehát, hogy Magyarországon a korrupció, tehát, hogyha azt veszik, hogy az oligarha az, aki korrupciós utakon szerez magának nagy vagyont, mindenféle oldalú és mindenféle világnézetű oligarha sajnos van Magyarországon, hát van, mert olyan, hogy rengetegen
5: van. Helikopterrel közlekedő politikus, aki évekkel ezelőtt másnak a limuzinjával kapcsolatban mondta pont azt, amivel most őt támadják.
7: Tehát az, hogy a média függetlenül tudjon működni, az nem annak a kérdés, hogy minél több oligarha legyen, és az minél több fajta világnézettel rendelkezzen, és akkor úgy szépen leosszák egymás között a dolgokat. Magyarországon ugye az első média törvény kapcsán ugye egy ilyen viszonylagos egyensúlyt láttunk beállni, sőt, hát még ugye a második Orbán kormány, tehát 2010-től kezdve ugye egyik serpenyőbe volt a

0: klubrádióval történt. Tehát, hogy van ennek egy hosszú-hosszú előzménye az elmúlt 6 évből, hogy hogyan próbálnak különböző médiákat megszüntetni, visszavonni frekvenciát, enystandolni, tehát, hogy TV2-t megszerezni, folyamatosan nyomatni a kormányzati propagandát, megszerezni a közszolgálatot, egyre több közszolgálati csatornát indítani, és uralni a médiapiacot, megszerezni az óriás plakátokat, mindenhol a csapból is a kormányzati propaganda folyjon, tehát, hogy azt gondolom, hogy itt valami sokkal nagyobb probléma van, és ez már rég nem csak és kizárólag az a kérdés, hogy sajtószabadság vagy szólásszabadság, ez egy demokrácia működési deficit, ami itt van, ami mindenféle szempontból működik, tehát amikor a legfőbb ügyész együtt kávézik a Magyar Nemzeti Bank elnökével, aki az általa felügyelt bank igazgatójának a tulajdonában lévő lakásban van azzal a nővel együtt, akinek magas fizetést ad, tehát az elmúlt 25 év miatt egy kicsit még olyan viccesen tudunk rátekinteni, mert nem Azerbajdzsánban vagyunk, de hát körülbelül most már lassan tényleg ott vagyunk.
1: Tehát, hogy oda jussunk.
0: Tehát, hogy ez egy demokrácia deficit, aminek az egyik fontos eleme különben az, hogy mi a helyzet a médiával, és a médiával az a helyzet, hogy nagyon kevés független média van Magyarországon, nagyon kevés elérhető média van, tehát az, hogy a tilos rádió kik számára elérhető, egy nagyon kis szűk közeg az, aki, és ugye a másik az, amit, és akkor most egy befejezem a monológot, hogy ugye azt tudjuk, hogy az emberek általában a médiafogyasztási szokásaik úgy alakulnak, hogy az a megerősítő információkat keresik, tehát senki nem fog N1, vagy hogy hívják, Nemzeti Egy jobbikos N1 TV-t nézni, aki mondjuk egy ilyen meggyőződéses kommunista, mert szívinfarktust fog kapni. Tehát, hogy ez nem történik meg az emberekkel, de hogyha túl sok propagandát kap, és túl kevés információ áll rendelkezésre, akkor nem szabad döntése az, hogy milyen típusú tartalmat akar fogyasztani, hanem az őt megerősítő információkat fogja keresni, de miután csak az éri el, ezért egyre inkább ugye mondjuk a közszolgálati, tehát politika iránt érdeklődő ember legegyszerűbben ma Magyarországon a közszolgálati tévét éri el, ami propaganda, és miután meggyőzi, utána már csak azt keresi, tehát egyre kisebb lesz az esélye annak, hogy mondjuk egy RTL klubos híradót is érdeklődve megnézzen, mert akkor meg ő meg attól kap szívinfarktust.
2: Igen, csak azt akartam pontosítani, hogy félhetetlen, hogy én nem azt akartam mondani, hogy valamiféle baloldali oligarha vagy oligarhák jelenthetnének itt bármiféle részmegoldást akár. A klubrádióban is, ha jól emlékszem, ez csak így nagyon idézőjelesen és szarkasztikusan jött szóba. A komoly része az az, hogy, és erről nekem őszintén szóval nincs gazdasági, szociológai, akármilyen tudásom, hogy de feltételezésem az van, hogy lehetnek azért olyan gazdag emberek az országban, akik nem oligarchák, és egy komoly alkotmányos demokráciát és sajtószabadságot tiszteletben tartó országot szeretnének Magyarországon, és valamiért nem döntöttek eddig úgy, hogy akkor ők akár létező lapot adott ponton megpróbálnak megvenni, nem tudom, a Népszabadság történetben volt-e ilyen pont, akár többen összeállva, akár újat sem, tehát valamiért nem. És nekem úgy tűnik, hogy ez egy felelősség, és ez nyilván mindenkinek személyben is megvan. Tehát aki, amikor a sajtot, például most akármilyen, mondjuk jövő vasárnap is lesz, vagy szombaton lesz a Népszabadságnak egy eseménye, nyilván mindenkinek van élete, aki úgy dönt, hogy ő nem megy oda, mert inkább ez, meg ez, meg ez, meg ez, az egy egyéni választás, és a választással és döntéssel járó valamilyen szintű felelősség, hogy ő úgy döntött, hogy nem áll ki, mert nem tudom én, megnézi inkább a tévében, ha nem, most tényleg ez ilyen provokatív, vagy nem is tudom, hogy nem a tévé, nyilván lehet ezer olyan dolog, meg kisgyerektől kezdve, beteg nagyszülőn át mindenféle olyan dolog lehet, amivel tényleg nem tud elmenni. De szóval én az ilyen, tehát hogy szerintem nagyon fontos megnézni mindenkinek azt, hogy mit tehetett volna az elmúlt években másként, és mit tehetne a következő napokban, és hetekben, és hónapokban, és években másképp, és mennél brutálisabb ez a jelenlegi kormány, annál könnyebb beleesni abba, hogy azt, amit mi tehetünk, azt egyáltalán nem nézzük, csak azt, hogy ők mennyire hülyék és szemetek. És egyébként pedig valóban, ahogy Éva mondta, az a helyzet, hogy hát itt egy ilyen ugye onnan indult

0: A dolog, hogy volt ez a feltételezés, hogy ugye van a liberális médiahatalom, aminek ugye van az antiszemita változata ennek a fantasztikus elgondolásnak, és akkor így a úgynevezett jobb oldal részéről, hát valóban volt egy ilyen nagy ingerület abba az irányba, hogy hát vagy van is még talán most is, hogy hát akkor ezt valamilyen módon, ezt így nagyon befoglalni ezt a teret, és tulajdonképpen valóban itt nem csak a sajtószabadságról, szólásszabadságról van szó, az történt és történik, ami a demokráciával általában is, hogy az a kétharmadosságnak az a gátja, amit a rendszerváltáskor úgy tűnt, és hát visszamenve, hát ez egy őrületes banánhéj volt, hogy az egy olyan dolog, amivel elég a mi kis demokrácia várunkat körbeépíteni, és amikor és ugye nem csak az kétharmados parlamenti többséggel való szavazás szükségessége a szabályok megváltoztatásához, az nem csak az alkotmányt védte, hanem védte több az alapjogokat érintő törvényeket és egyéb alapvető intézményes dolgokat is, és ezek között a médiatörvényre is vonatkozott. Tehát amint ez a kétharmados gát átszakadt a 2010-es választásokon, onnantól kezdve megnyílt az út arra, hogy valóban ez a sokszínű sajtó a demokrácia egyik, a komoly demokrácia egyik alapvető feltételét jelentő sokszínű sajtó, az minél terei, minél inkább beszűküljenek, és ezt valóban a jelenlegi kormány hát nagyon hatékonyan műveli ezt a beszűkítést, amit kombinálva az intézményes jogi eszközöket és a gazdasági eszközöket, és hát ezzel szemben kellene, illetve kell nagyon hatékonyan, és még egyszer mondom, gazdasági eszközökkel is hát tereket teremteni és létrehozni. És itt szerintem egy fontos dolog az is, hogy már a rendszerváltás óta is például az első akkori média törvénnyel kapcsolatos vitában is nagyon sok szó esett a sajtó függetlenségéről. És szerintem például ez is egy feladat, és egyetértek, hogy ez bal, jobb oldal, ezek ilyen nagyon képlékeny skatulyák, és nem visz előre. Én itt igazából lehet azt mondani, hogy mondjuk akik ma így valamilyen módon ellenzékinek gondoljuk magunkat, azoknak van ez a veszélyes csapda, hogy azt gondolni, hogy ez a jelenlegi kormányra hülye és szemét, hogy hát mi meg vagyunk ugye a baromi jó fejek. Tehát azonnali Nobel-díjat mindenkinek, annyira jó fejek vagyunk, miközben hát a gondolkodási teljesítmény az nem sokszor látszik. És az egyik dolog ez a függetlenség, hogy hát milyen értelemben független? Mert nyilván ezt leg lehet azért, és meg tudom határozni, hát olyan, ami mondjuk egy szakmai mércék szerint azt nézi, hogy most tényleg akkor a híreket, információkat, tényleg azokat nyújtsa a közönségnek, és teret adjon egy nyílt vitának, a vélemények ütközésének, nyilván másból is le lehet írni, de hát egyébként még viszonylag legjobban, sehol nem tökéletesen, de viszonylag legjobban működő demokráciákban is, hát vannak a magántulajdonban lévő sajtónak a tulajdonosai, azok valamilyen módon a tulajdonostól függenek,
1: Vannak valamilyen
0: igen,
1: érdekei, vagy
0: vannak valamilyen véleményei? És ezzel én félreértés nehézség, ezzel nem valamilyen reál politikus, vagy pláne nem valamilyen cinikus, legyünk reálisak típusú dolgokat akarok mondani, hanem hogy ezeket nagyon részletesen kell tovább gondolni és elemezni, hogy ezek mit is jelentenek. Itt úgy tűnik, hogy szóval egy nagyon, nagyon differenciáltan kontextuális ez a dolog, hogy ilyen szépen mondjam, és ebben mondjuk mondjuk szerintem például a Tilos Rádió, mint közösségi média, az ha szabad így fogalmazni, az kurvára független, és tényleg az, mert az olyan, hogy ugye bejövünk a szabad időnkben legtöbben, és megcsináljuk a műsort, és néhány munkatárs meg föntartja fantasztikusan az egésznek a kereteit, de hogy egyébként pedig, hát vagy ahol mondjuk a köztelevízió, közrádió, közmédia, ugye ma már szélesen, mint csak a rádió és televízió, hát ott is hát valamilyen struktúra van, ami működteti, tehát nem az van, hogy a kétes létezésű Isten oda bocsátja a termeket és a pénzt, és akkor a munkatárs, ne, valaki kivezik az igazgatót, a kuratóriumot, és akkor itt nekem tényleg nagyon nagy gondom van azzal is, hogy valahogy az se lett igazán tovább gondolva, és ezt is lehet elemezni, hogy az első médiatörvény, ami nagyon el lett szúrva sok szempontból, és én is tudok róla nagyon kritikusan beszélni, de az tényleg teremtett egy olyan struktúrát, struktúrát, és ez egy komoly pozitívuma volt, hogy a mindenkori parlamenti ellenzék a média felügyelő testületeknek az 50%-át jelölhette. És ebből kialakult egy olyan szituáció, amiben az akármikori kormány nem tudott ilyen letámadást csinálni, legalábbis az intézményes eszközökkel nem. Ha gazdasági módon tudta megpróbálni, azt az intézményes részt nem biztos, hogy mindenféleképp tudta fékezni. De szóval a lényeg az, hogy szerintem például ez is egy úgynevezett mostani ellenzéki tennivaló, ezeknek a végig gondolása, hogy ezek hogy is működhetnek a valóságban.
1: Na, akkor viszont most egy kicsit menjünk vissza az időben, vagy egy 20-21-22 évet, de még mielőtt ezt a kérdést felteszem, én személy szerint azt látom, és ez most az én teljesen magánvéleményem, és utána cáfoljatok meg, vagy akár adjatok igazat nekem, hogy tehát nyilván az, ami a Népszabadsággal történt, az egy rohadt súnyi dolog volt szerintem. És itt nem is feltétlenül a maga az a tény, amit te is Éva említettél, hogy egyszerűen el kell adni adott esetben más keretek között, más tulajdonossal tudna működni, hanem az az egész végrehajtás, ahogy ezt az egészet megcsinálták, hogy péntek este még hitegették a dolgozókat azzal, hogy majd rendelik a pizzát vasárnap, és szombat reggel jött a futár. De hogy ez egy csúnya dolog, remélhetőleg nem az lesz, mint ami Magyarországon gyakran van, hogy 3 napig tart a csoda, utána ugye ebbe úgy mindenki belenyugszik, és megy tovább. Viszont amit én egy folyamatosan nagy problémának tekintek és tartok, és sokan nagyobb veszélynek, hogy pontosan az a közszolgálati tévének a közszolgálatiatlansága, hogy gyakorlatilag adnak, ugye az lenne hivatott egy közszolgálati médiumnak, akár a tévének, akár a rádiónak, hogy megfelelő proporcionálással, megfelelő lehetőleg neutrális hozzáállással tájékoztasson. Ehhez képest meg azt látjuk, hogy van egy iszonyatosan nagy konglomerátum, amiben most már ugye minden, ami közszolgálati médiumokban már beletartozik, és semmi másról nem szól, mint kőkemény propagandáról és uszításról. És szerintem ez egy teljesen elfogadhatatlan valami, én ezt gondolom.
2: Igen, mondjuk ennél szerintem van még egy súlyos dolog, ami ehhez kapcsolódik, tehát a közszolgálati média az már nem csak az, amit a Kossuth Rádió meg a közszolgálati televízió hallunk, hanem ugye azzal, hogy a távirati irodát, tehát a Magyar Távirati Irodának egyrészt az, hogy ott gyártják folyamatosan ezeket a propagandisztikus híreket, amiből itt-ott vagy lefelejtődik valami, vagy hát éppen hozzáíródik.
1: Az LMP sajtónyilatkozat, amit ugye azzal hivatkozással nem adtak le, hogy ez személyes jogokat sért, miközben.
2: Jó, de tehát mondjuk az, hogy mondjuk a menekültekkel mi a helyzet a határon, az egészen sajátos módon kerültek tálalásra, de hogy a legnagyobb probléma ezzel kapcsolatban az, hogy minden médium Magyarországon ingyen megkapja az MTI híreket, innentől kezdve a kereskedelmi médiumok is beolvassák az MTI híreket. Tehát innentől kezdve az összes, és nem csak azok, amiket tudjuk, hogy baráti embereknek eladott, mondjuk, mint amilyen a Klassz FM volt, ami nagyon durva volt ebből a szempontból, de bármilyen rádiót tényleg bekapcsol az ember, akkor tulajdonképpen nem lehet kikerülni az, hogy MTI hírekbe fussál bele, akkor történik ez, hogyha mondjuk tényleg valami egészen sajátos módon kezded elválogatni a rádiócsatornákat. Tehát, hogy ez a teljes pályás letámadás, ami ugye kívülről nézve egészen nevetséges, tehát a 444-re indítani egy 888-at, meg egy ilyen pesti srácok független blognak álcázott kormányzati forrásból fizetett ilyen nem is tudom, hogy mi, mert hogy nem újságíró, hanem nem tudom én mi, akik ott írogatják a hülyeségeiket, tehát hogy
1: minden
2: a kormány által finanszírozott kormányzati véleményt blog formájában átíró személyek, tehát hogy mi olyan mennyiségben van ez, az, hogy ingyenes lapok, tehát az, hogy ingyenes lapokban terjesztett kormánypropaganda, szóval ezek olyan szinten befolyásolják azt, hogy milyen információ jut el egyáltalán az emberekhez. Tehát, hogy és azért az van, hogy a média természetéből fakad az, hogy az a befolyásolási képesség, ami ami még mindig megvan, tehát annak ellenére, hogy lehetne az, hogy miután valaki elolvas egy MTI, vagy meghallgat egy MTI hírt, felmegy az internetre, és elkezd kotorászni, és akkor elolvassa a BBC-n, meg a New York Times-on is, hogy akkor most ez hogy is volt. De hát praktikusan nem ez történik. Tehát az emberek nem tudják az egész életüket információk vadászásával tölteni, hanem hát amit kapasz valamilyen módon, illetve hát amit a környezet vele megoszt, mert azért mondjuk a Facebookot ne hagyjuk ki ebből a dologból, ez egy nagyon meghatározó dolog. De azért van a vidéken egy olyan elég széles réteg, akinek például nincs megfelelő internet hozzáférése.
1: Tehát ha megkapja az embereket, és ez igen, a generális igazság.
2: Igen, tehát hogy, és azt azért láttuk, szóval szuperek voltak ezek a riportok, azt hiszem, hogy az Index is csinált egy ilyet, meg a 444 is csinált, amikor lementek, és akkor megkérdeztek ilyen Kelet-Magyarországra, ment azt hiszem mind a két szerkesztőség, és akkor megkérdezték az embereket, hogy mit gondolnak a menekültekről, és egészen elképesztő volt. De különben csak úgy halkan teszem hozzá, hogy most, amikor olvastam, azt hiszem ez egy tegnapi hír volt, vagy tegnap előtt, nem voltam Magyarországon, hogy a Spéder Zoltán lemondott.
1: Lemondották.
2: Ugye a hírbe az volt, tehát a hivatalos izé, hogy ő lemondott, és akkor az FHB nagyon hálás volt az eddigi munkájáért. Nos, a Spéder Zoltán ugye, mint az Index tulajdonosa, ugye akkor ott rögtön, ezután a Népszabadságos sztori után, ugye hatalmas kérdőjelek jelennek meg az ember szem előtt, hogy és akkor most az Indexet most el kell adnia a Csányi Sándornak, vagy most akkor mi lesz azzal a hírforrással, ami még úgy rendelkezésre áll ebből a szempontból. És azt gondolom, hogy ugyan a Spéder Zoltánról pontosan tudjuk, hogy ő nem egy független ember, hanem ő nagyon szoros fideszes kapcsolatokkal rendelkező klasszikus oligarha, de vannak ilyen önmérsékleti kérdések is. Tehát, hogy a tulajdonosok a Fox News-tól elkezdve, ahol azért nagyon meghatározó a Fox News-nak a hozzáállása és a konzervatív szemlélete, mondjuk a fegyver használat engedélyezésétől elkezdve az abortuszra, az elég sok minden megjelenik a Fox News-on, ugye Amerikában is ilyen polarizált a médiapiac. De van egyfajta önmérséklet, ami Magyarországon kezd megszűnni. Tehát, hogy van egy tulajdonos, és a tulajdonosnak vannak gazdasági érdekei, ugye a tulajdonos gazdasági érdekei mellett vannak olyan érdekei, hogy mondjuk állami hirdetéseket szeretne behozni, mert máshogy különben a magyar médiapiac nem tartja elő magát, és ugye ez egy gazdasági kérdés, amit a Péter is említett, hogy át kell gondolni, mert a Tilos Rádió nagyon szép, de azért az, hogy emberek nem élnek meg az újságírásból, és a Tilos Rádióban nincs arra pénz, hogy oknyomozó riportokat csináljanak emberek, mert meg kell élni valamiből. Tehát fel kell építeni egy olyan fajta gazdasági megoldás, hogy mindenhol a világon küzdenek vele, hogy hogyan lehet rentábilissá tenni egy működő szerkesztőséget, de Magyarországon hiányzik az önmérséket, és egy ilyen teljes pályás letámadás van a politikusok részéről, akármilyen területen a tyúk szemükre lépnek, és ez az, ami igazán ijesztő volt a Népszabadság sztoriba, hogy azt pontosan tudjuk, hogy minden szerkesztőségnek mennek a telefonok, és azt pontosan tudjuk, hogy 26 éve mennek a telefonok, hogy az előtte lévő telefonokról ne beszéljünk.
1: Ott közvetlen vonal is, igen.
2: De hogy most nem csak a telefonok mennek, meg nem csak az, hogy akkor most 3 hónapig nem kapsz állampapíros hirdetés, hanem egyszerűen akkor most bezáráson. És ez szerintem ez egy újabb lépés volt, előtte se volt rózsás a helyzet, az koráncsa, de ez tényleg egy jelentős, és ez lélektanilag is szerintem egy jelentős lépés volt, szóval, hogy innentől kezdve akkor most mi lesz?
1: Ez a teljes gátlástalanság, nem? Tehát innentől kezdve bármit. Péter?
2: Nem, csak még egyet hadd mondjak, csak annyira szeretném bemondani egy mikrofonba, hogy annyira jó fejek a Népszabadságos szerkesztőség tagjai, hogy a Fedél nélkülbe fognak megjelenni, és hogy nem csak az, hogy a Fedél nélkülbe jelenik meg a következő lapszám csütörtökön, hanem hogy az egész bevétel az ugyanúgy megy a hajléktalan árusnak, mint az eddigi Fedél nélkül, szóval én le vagyok nyűgözve, de komolyan. Tehát, hogy ilyen jó kezdeményezést nagyon régen nem láttam Magyarországon, szóval ez tényleg szuper.
1: Hát talán létezik még emberség a világon.
0: Ez tényleg nagyon jó, hogy mondtad, mert én is, amikor ezt hallottam, akkor ennek annyira örültem, és ez remélem, hogy segít elhívni arra is a figyelmet, amit a város mindenki csoport csinál, ami már így is van sok figyelem, de hogy a hajléktalanokkal együtt dolgozva, és ugye most október van, jön a hideg, és valami nagyon hatékony és figyelemfelhívó akciósorozatot kéne csinálni, hogy mielőtt a fagy jön, azelőtt valami történjen a hajléktalanság felszámolására. De még a sajtószabadság témához, tehát hogy szerintem Igen, hogy valóban vannak ezek a nagyon rossz tendenciák, és szóval ezekhez csak hozzáteszem azt megint, hogy szerintem a helyzet megértése az nagyon fontos, és része annak a feladatnak, ami van mindazunk számára, akik hát kritikusan látjuk, ami történik most a kormány és hozzákapcsoló gazdasági és egyéb körök részéről. Nemrég volt pár napja a Közép-Európa Egyetemen egy amerikai professzor előadása arról, hogy ő azt mondta, hogy a Donald Trump az azért is tudott ilyen elképesztő hülye és kusztustalan és gyűlölködő szövegekkel, tényleg így, hát most lekopogom, hogy most talán mégsem, de hogy egyébként a közelébe jutni annak, hogy esetleg Amerika elnökévé válik, mert hogy amit az előadó mondott, hogy így a Amerika média hiperkommercializálódásához is kapcsolódóan valami hihetetlen mértékben túlszerepeltették a Hillary Clintonhoz képest, és most nem belemenve abba, hogy most akkor a Hillary Clinton sem feltétlenül az álomjelölt.
1: És egész egyszerűen a vízcsapul, hogy Donald Trump.
0: De igen, és akkor az elemzésnek az is része volt, hogy ha jól emlékszem, hogy 80% az amerikai médiának a hirdetésekből jön, és hogy akkor tulajdonképpen így a szemgolyóknak mi az, ami eladható, és akkor innentől kezdve ugye a Trump felháborítót mondott, akkor azt eladták, tehát hogy és akkor na most ebből nem feltétlenül következik az talán, most nem voltam régóta Amerikában egy ide, de hogy akkor amerikaiak azt mondanák, vagy mások, hogy nem demokrácia. Lássuk be, hogy itt sose volt, nincsenek gyökerei, mondjuk ott azt lehet mondani, hogy azért, mert rövid a történelem, nincs. Nem. Azt látják, hogy egy nagyon bonyolult, folyamatos harcról van szó, jó esetben erőszakmentes harcról, azért, hogy egy politikai közösségben a szabadság és a egyének egyenlő méltósága és szabadsága és ezen alapuló együttműködés fenntartható legyen, és ezt minden nap meg kell védeni, és minden nap meg kell érteni, hogy működik, és ezt én azért szeretném hangsúlyozni, mert szerintem nagyon más következik abból, hogyha úgy értelmezzük a mai helyzetet, és a Népszabadság szerintem is elleni nagyon súlyos akciót, és még egyszer mondom, hogy szerintem itt most minden kinek egyénileg át kell, senki nem mondhatja azt, hogy rajtam úgy sem múlik. Mindenkinek azt lehet és kell magam, rajtam múlik, tehát hogy ha annyit tud hogy eljön a jövő szombati Népszabadság rendezvény, akkor oda jöjjön el, annyit, hogy megveszi a fedél nélkülnek ezt a számát, amit Éva említett, akkor azt tegye meg, ha annyit tud tenni, hogy olyan gazdag ember, hogy el tud kezdeni gondolkozni új lap létrehozásán, akár a Népszabadság szerkesztővel is tárgyalva, akkor azt tegye meg, mit tud ő tenni, de hogy ha az a helyzetértékelés, hogy hát van ez a rettenetesen ez most itt nem jött szóba, de ez is gyakran szóba jön, van ez a rettenetesen elmaradott kelet-európai ország, amit a történelme többé, kevésbé szól ez a pessimista olvasat, arra determinál, és szerintem egyébként elcsépelten közhelyes olvasat, és végig gondolatlan olvasat, nem mint hogyha nem lenne valami alap benne, de szerintem mégis végig gondolatlan, hogy arra determinálja ezt az országot, ezt a térséget, itt Közép-Európában, Kelet-Európában a történelem, hogy itt tényleg itt semmi termékeny dolog ne igazán tudjon létrejönni, ne igazán tudjon megmaradni, ha létrejön, mint a rendszerváltás körül, akkor az csak a szabadság illúziója legyen, aminek akkor nem láttuk, de muszáj volt összeomlani. Ebből más következik egy ilyen helyzetértékelésből, és hogyha azt mondjuk, hogy itt akkor újabb lépés, demokrácia megszűnt, kész, most már szólásszabadság sincs, sajtószabadság sincs, ugyan beszélünk itt a tilos rádióban, ugyan akkor megyünk tüntetni, amikor akarunk, de ezek mind megszűntek, akkor ugye tényleg a koffer után nyúlás, meg a ironikus létezés valami szűk magánterekben ez marad. Na most, ha nem ezt gondoljuk, hanem arra, és tényleg ez gondolati munkát jelent, és nem abból való kiindulást, hogy mi vagyunk a csupa Nobel-díjjelölt, hanem hogy abból való kiindulást, hogy kurvára nem értjük, hogy mi van, és nagyon kéne dolgozni, hogy megértsük, hogy értelmezni tudjuk. Ha abból indulunk ki, hogy nem, ez is valamilyen módon még, amikor tényleg akkor tüntetünk, amikor akarunk, amikor tényleg még mindig elég sok fórumon tudunk szabadon beszélni, beleértve a válogatás nélküli szidalmazását a kormánynak és a miniszterelnöknek, meg bárkinek, és még mindig nincs senki börtönben, lekopogom, remélem nem is lesz, és nem ez a mérce, de hogy ezt megérteni valahogy, hogy akkor akkor, hogy ez akkor micsoda? Ez valamilyen módon szerintem egy demokráciának a működése, amihez most nyilván ehhez mindenféle minősítő jelzőket már hozzá kell tenni, hogy ez most milyen demokrácia és mennyire korlátozott, ami Magyarországon jelenleg van, de szerintem azt még mindig túlzás állítani, hogyha egy fantáziával politizáló politikai ellenzék indulni tudna a következő választásokon, akkor nulla esély lenne a választások megnyerésére. Lehet, hogy nem túlzás ezt állítani, szóval minden esetre szerintem ebből nagyon-nagyon sok minden következik, ebből a két eltörő opcióból, a sajtószabadsággal és a szólásszabadsággal kapcsolatos teendők kapcsán is. És szerintem a második opcióról van szó, hogy a demokrácia az mindenütt egy veszélyben lévő dolog. Folyamatosan. Egyszer egy amerikai barátomnak mondom, és akkor így befejezem, mert rögtön ezt a monológot, ez kicsit ilyen slam poeci-szerűek lettek bizonyos részei, hogy mondom egyszer egy amerikai barátomnak, Éva ismeri a Monroe Price-nak, New York Media Guys-nak, mondom neki, hogy hát igen, hogy Amerikában, hát ott azért ugye azt úgy alapnak lehet venni, hogy van szólásszabadság és sajtószabadság, mondtam, de hát ez pedig régebben azonban értem, hogy nem jön. Rám nézett, hogy nem lehet alapnak venni. Mondom, nem. Azt mondja, nem. És akkor ő mondta azt, amit most én előbb mondtam hozzá, hogy minden nap sok ember és sok szervezet dolgozik érte. Tehát ott sem alap. Na most akkor itt sem alap, és itt nagyobb baj van, tehát kb. Úgy lehet talán mondani, hogy a demokrácia ez egy ilyen emberi test, ami megbetegedhet. Na most Magyarországon most így eléggé átjárt a mindenféle vírus, és akkor most valahogy helyre kéne jönni. De hogy az, hogy azért hogy lehet dolgozni, szerintem ezt kell kitalálni, és mondom itt szerintem ez a lényeg, hogy mindenkinek azon gondolkodni, hogy ő maga személy szerint mit tud tenni, és nagyon fontos bírálni természetesen elsősorban is a hatalmon lévőket, mindig minden helyzetben, de az nem elég.
1: Hát igen, végülis nyilván minden csak viszonyítás kérdése, mert mondjuk Fehér Oroszországhoz képest meg egész jól állunk, meg mit tudom én, tehát és még a Észak-Koreához képest meg különösen jól állunk, pedig ott is van közszolgálati tévé, ahol nagyon kritikusan állnak fel a csúnya amerikaiak ellen. De ebben inkább az az ijesztő, hogy pontosan azok az emberek, akik 25-6-7 évvel ezelőtt nagyon harcoltak az ellen, hogy egy elnyomó rendszer most végre lehúzza a rólóját, és utána ezek a fiatal emberek próbáltak érvényesülni, és hát most gyakorlatilag saját magukat rúgták tökön, tehát, vagy hát rúgtak öngolt, mert ez van most. Szerintem az a legnagyobb jelz benne, hogy sok millió ember van Magyarországon, aki azt gondolja, hogy ez így rendben van, tehát hogy ez itt tök normális, így kell lenni, szavazzunk, küldjük el a migránsokat, akik ugye nagyon veszélyesek ránk. Na de tényleg térjünk vissza a médiát, vagy hát végre kezdjünk el beszélni az utolsó 10 percben a média törvényről, amiről úgy igazából eredendően beszélnünk kellett volna, hogy de tényleg nagyon tömören és röviden, miért volt jó az első bizonyos média törvény, amit egyébként főleg a közösség médiumok kapcsán nagyon sok helyen a külföldön is egekben magasztaltak, hogy az bizony egy követendő példa, és mi az, ami 2010-ben ebből elveszett, és mi az, ami megszűnt ebben. És miért volt jó az előző törvény?
0: Mondjam ezt én.
1: Mondjad!
0: Jó.
1: Mondd ezt te.
0: Hát szerintem az volt a viszonylagosan értékes dolog benne, ahhoz kapcsolom, hogy Téva mondott így a önmérséklet, és mindketten mondhatok aztán az önmérséklet elsorvadásáról. Tehát, hogy akkor a rendszer, amikor csináltuk azt a törvényt 6 éven át, 90 és 95 vége között, akkor hát egy ilyen ugyan puha puhuló diktatúra, de mégis egy ilyen diktatúra után ott a önkorlátozása, a hatalom önkorlátozásának, a mérsékletének a szükségessége, hát az egy ilyen komolyan vett közös tudás volt. És ez a törvénybe beépíthető volt. Tehát ott akkor sikerült úgy megcsinálni a törvényt. Most ez külön történet, hogy az első kormány, az MDF kormány idején végül is az MDF kormány ebben nem ment bele, tehát tulajdonképpen ezt az önkorlátozást nem volt képes is hajlandó egy ponton túl a törvényben elfogadni. A második kormány, az MSZP-SZDSZ koalíciónak minden problematikusságban együtt, ugyan megvolt a kétharmados többség, és csinálhatott volna egyedül médiatörvényt, képes volt arra az önkorlátozásra, az SZDSZ akkori még erősen meglévő elkötelezettsége, és az MSZP-nek az elemzést úgy lehet, ugye összefüggő, az MSZP-nek meg volt egy demokrácia deficitje, amit akartak mutatni, hogy ők vannak annyira elközelezettek a demokratikus önkorlátozás, hatalmi önkorlátozás iránt. És akkor, tehát így sikerült beletenni a törvénybe azt a garanciát, amit említettem, ami egy nemzetközileg is erős garancia, hogy akármilyen kicsi egy parlamentben az ellenzék, a közszolgálati médiát és a frekvenciák elosztását, meg általában a médiapiacot felügyelő testületek tagjainak a felét az ellenzék jelölhette. A probléma az volt, és valóban az, annak én külön nagyon örülök, és így a 8 éves képviselői munkám, ha megérte ott azt végig küzdeni, tényleg ilyen nagyjából ilyen éjjel-nappali módon, akkor annak az egyik olyan gyümölcse, aminek nagyon örülök és büszke vagyok, hogy tudtam a Tilos Rádiósokkal és más közösségi rádiósokkal együtt dolgozni, mint parlamenti képviselő, és aztán a Tímár János barátommal is, aki meg aztán később az Országos Rádiótévét esetleg szól, és hogy akkor bele tudtuk tenni, hogy bele tudtam tenni a médiatörvénybe azt, hogy a közösségi médián Magyarországon olyan terre legyen, amilyen volt. Jellemző, hogy az első körben az lett volna ennek a kategóriának a neve, hogy korlátozott vételkörzetű műsorszolgáltatás, amikor én fideszes parlamenti képviselőként még ellenzékben voltam, és amikor kormányzati pozícióból tudtam a tárgyalásokat befolyásolni, akkor azt tudtam mondani, hogy nem korlátozott vételkörzetű, miért lenne korlátozott, egyenrangú. És ezért úgy neveztük, hogy nem gyeresség érdekelt műsorszolgáltatás, ami, és akkor én gyorsan befejezem, kevés az idő, hogy ami nagyon alávágott a törvénynek, az az volt, hogy én ugye akkor az SZDSZ képviselő voltam, és az SZDSZ képviseltem, és az összes többi párt, négy jobboldali ellenzéki párt volt a parlamentben, és az MSZP, mint nagykormánypárt, mind az öten egy ponton azt akarták, hogy ezekbe a médiatestületekbe ugyan az ellenzék jelölhette a tagok felét, de minden egyes párt közvetlenül jelölhessen valakit. És akkor ezt én első körben meg tudtam akadályozni, amikor én vezettem a tárgyalásokat, második körben, amikor ez már mint az SZDSZ részéről, második körben, amikor ez kiszélesedett, akkor már nem tudtam meghatározni, nem rajtam múlt. Azért nem álltam föl a tárgyalóasztaltól akkor, mert azt akartam, hogy többek között a közösségi médiával kapcsolatos paragrafusokat tudjam befolyásolni, és azt sikerült is, meg más dolgokat is, de minden esetre ez lett a baj, és ebből alakult ki az a helyzet, hogy egy csomó párt, megint csak az önmérséklet ott már nem érvényesült, itt volt tulajdonképpen ez egy töréspontnak is tekinthető, először sérült az önmérséklet azzal, hogy a pártok azt mondták, kivéve az általam, amíg én képviseltem a tárgyalásokon az SZDSZ-t, hogy azt akarjuk, hogy a mi emberünk ott legyen. Lényegében ezt mondták, és egy ilyen jegyzőkönyv nélküli zárt tárgyaláson, ilyen összekacsont, kacsintós, ilyen rossz hangulatú stílusú tárgyaláson, teljesen rosszul voltam az egésztől, és akkor a második sérülés az önmérsékletnek meg az volt, amikor ez bekerült a törvénybe, és akkor a pártok jelentős része nem olyan embereket küldött a médiatestületre, mint az SZDSZ Tímár Jánost, aki tényleg semmi más nem érdekelte, mint az, hogy legyen egy korrekt médiarendszer az országban, hanem olyat, hogy aki majd itt a pártnak az érdekét
1: tolja. Politikusokat majd.
0: De politikus is lehet elkötelezett. Szerintem az is nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy egy demokráciában szükség van olyan választ ott népképviselőkre, más szóval politikusokra, akik a közjót szem előtt tartva próbálják a közügyekben jó megoldásokat találni. De szóval, hogy olyan emberek kerültek be a testületekbe, akik aztán tényleg, hát így nem a közérdek, hanem akár ilyen korrupt ügyletek intézése, és akkor ezzel az egész így alásodott, és ez tulajdonképpen elfelejtette. Ez sokakat arra vezetett, hogy tulajdonképpen szem elől tévesztették azt az ezzel együtt is nagyon fontos garanciát, hogy a törvény egyszerűen egy nagyon erős féket tett a bármikori kormány többség akarata elé. Tehát az benne volt, hogy lehetett kusztustalan korrupt megegyezéseket összehozni, így a ellenzéki meg a kormánypárti jelölésű emberek között, de az nem volt benne, hogy egy kormány, bármilyen politikai színezetű kormány azt mondja, hogy na én most így le akarom támadni az egész média térképet, ahogy az Éva leírta, és akkor én, mert beleütközött a falba. Lehet, hogy azt tudta cserélni, hogy figyelj, hát de én most itt szeretném a nem tudom mit megcsinálni, de akkor azt kellett mondani, hogy cserébe adok valamit, valamit. Az se szép, de attól abból nem alakul ki egy egyeduralom.
2: Uh-huh. Igen, de azért ezt most utólag látjuk ilyen szépnek.
0: Tehát én nem a, szépnek mondtam, ez nagyon nagy nem. baj, ami történt tehát, ezzel ott, az átpolitizációval.
2: Ott nagyon durva dolgok történtek, és ilyen korrupciós helyzetek, és a frekvencia kiosztások körül, tehát emlékezz, hogy amikor a Majtényi László le is mondott végül a ugye az ORTT vezetéséről, mert egyszerűen nem tudta megakadályozni azt, hogy a pártok által delegált ORTT tagok egyszerűen...
1: Nyomják át azt, amit akarnak.
2: Igen, tehát hogy egészen elképesztő döntések születtek akkor ott, és természetesen ahhoz képest, hogy most mi van, ahhoz képest az maga volt a... Hát azért a paradicsom nem, mert nagyon sok kritikával
0: érintünk. De én sem mondtam, bocsánat, de csak szeretném nézni, hogy én sem mondtam, hogy paradicsom
2: igen,
0: volt.
2: Tehát, hogy igazából az van, és az egész Európára nagyon, vagy Kelet-Európára nagyon jellemző, hogy a kelet-európai médiapiacok a rendszerváltások után, tehát Bulgáriában, Romániában, Magyarországon nagyon átpolitizáltak, és ez a pártpolitika kezébe kerültek. Tehát, hogy az, hogy egy ilyen, hogy a médiában a különböző pártoknak, ellenzéknek és kormánypártnak befolyása van, és egymás között osztják le, ez mindenhol nagyon jellemző lett. Tehát, hogy először ugye egyszerűen azért, mert nem voltak olyan független, illetve aki meg volt, ugye a TV3 története, azokat meg egyszerűen kirakták. Tehát, hogy azért Magyarországon ennek hosszú és régi története van azzal kapcsolatban, már mint a rendszerváltás utáni történetben is, hogy a politikai pártok, akár ellenzéki, akár kormánypárti pozícióban hogyan próbálják uralni a médiapiacot, és ennek egy ilyen még durvább megoldása az, ami aztán a 2010-es, tehát azért a Orbán kormánynak emlékszünk, az első törvénycsomagja az a médiatörvény volt. Tehát, hogy azért az egy nagyon gyors, tehát az már benne volt tehát az volt a politikai akarat, hogy a médiapiac átalakítása, formára szabása, a médiahatóság teljes átalakítása, 9 évre való bebetonozása a tagoknak, tehát hogy azért ez nagyon ki volt találva, mert ez olyan fontos volt a Fidesz számára, hogy a média kezébe legyen, tehát úgy egyszerűen ő tudja diktálni, és ehhez voltak ezek az eszközök kitalálva, az MTI, amiről már beszéltünk, tehát itt azért ez egy nagyon alaposan átgondolt dolog volt.
1: Hát meg utána ugye azok a tisztogatások, amelyek utána az MTV.
2: Persze,
1: meg a
2: MTV-jel, meg igen.
0: Igen, bocsánat, csak annyit hadd hangsúlyozzak, tehát hogy én nem mondtam azt, hogy paradicsomi vagy ideális helyzet lett volna, azt állítottam, és ezt tartom, hogy a mindenkori választott többségi hatalommal szemben egy olyan komoly féket tett oda az a törvény, ami 2010 után átszakadt ez a fék, és ez az átszakadás tette lehetővé az letámadást, aminek a Népszabadság megszüntetése is egy lépése, és csak ahhoz kapcsolom még azt, amit mondtam, hogy mondom azt, hogy a függetlenség, tehát hogy ugye, ha mi most itt elkezdhetnénk egy új médiatörvényt csinálni, akkor valahogy ki kéne találnunk, de ez most messzire vezet, és nincs már rá idő, egy másik alkalommal, hogy is lehet, és nyilván most már 25 év alatt megváltozott, vagy 20 év alatt a első médiatörvény elfogadás után nagyon megváltozott a technológiai helyzet, mi lehet a funkció egy médiatestületnek, ugye van az a szakmai álláspont, hogy nincs szükség egy ilyen médiapiacot felügyelő testületre, ebben én nem vagyok biztos, de szóval, hogy még egyszer mondom, szerintem azt is, hogy mi az a milyen típusú függetlenség és milyen kontextuális függőségek rendszere az, ami megfelelő működéseket eredményezhet, ezen szerintem kell tovább gondolkoznunk.
1: Tényleg pár percünk van hátra, azt el tudjátok, csak tényleg ilyen nagyon ilyen rövid felsorolás pontszerűen mondani, hogy mik voltak azok a számottevő különbségek vagy veszteségek, amelyek az új médiatörvényben már nem voltak benne a régiből, tehát hogy mitől lett ez annyira rosszabb? Csak tényleg nagy vonalakban.
2: Hát ugye egyrészt fogták, összevonták az egész közszolgálatot, és mindent egy nagy kalapba betettek, és így beleöntötték a pénzt, ami előtte sem volt jó, de azóta pedig teljesen, tehát hogy még csak feladatra sincsenek kioszva a pénzek, teljesen ellenőrizhetetlen, hogy sok 10 milliárd forint, és nem tudom most éppen mennyinél tartunk, 80 milliárd,
1: ugye? 80 milliárdról volt szó.
2: Az hogyan és ki költi el. Közben a média tanács és a médiahatóságot teljesen átalakították, ahelyett, hogy valóban ugye egy szerencsésebb helyzetben ugye jelöltek helyett a pártok által delegált személyek helyett, tulajdonképpen azt szerint, hogy kizárólag a Fidesz jelöltei kerültek a médiatanács pozícióba, tehát ők döntenek mindenről, ott egyetlen egy ember sincsen, akit ne a Fidesz jelölt volna. Ezek az emberek 9 évig ülnek ott, tehát az azt jelenti, hogy 2 kormányzati ciklus plusz 1 év, tehát a teljes bebizonyosodás, és a semmi még újra választhatóak is, ami azért a függetlenségnek egy nagyon fontos záloga szokott lenni, hogy valaki nem, vagy legfeljebb egyszer újra választható. Mert ugye az újraválasztás kedvéért az emberek elég sokfajta dologba belemennek, ha nem újra választhatók, vagy ezek sokkal függetlenebb.
1: Hát, akkor szoktak épülni az autópályák, az iskolák és egyéb
2: aztán a törvény az teljesen a versenyjogi szabályokat teljesen mellőzte. Tehát tulajdonképpen az, hogy milyen fajta koncentráció jöhet létre egy kézbe, teljesen szabályozatlanul hagyta, ilyen adhok döntésekre bízva és egy ilyen teljesen bizonytalan, képlékeny helyzetbe hozva ezzel a médiapiacot. Nem tudom, hogy mi volt még. Ugye volt az, hogy a közösségi médiákat...
1: Hát, hogy ott összemondták, hogy a különböző vallási rádiókkal és az egyéb, tehát ilyen Mária rádió és Láncid rádió típusú egyébként kvázi funkcionálisan gazdasági rádióként működő.
2: És ugye, tehát hogy ez a médiatörvény egyik része, és volt egy másik médiatörvény, ami meg ilyen tartalmi szabályokat tartalmazott, hogy sokszínűnek kell lennie, meg mindenkinek kiegyensúlyozottnak kell lennie, meg borzasztó ilyen restriktív szabályok kerültek bele, mindenkinek híradót szolgáltatni, szóval egy ilyen egészen elképesztő szabályozás volt.
1: Hát ezt ismerik mi is a rádióban, amióta híreket
2: igen,
1: szolgáltatunk.
2: És hogy emellé még került egy olyan az oknyomozó újságírásnak, hogy mikor lehet, milyen módon megszegni a szabályokat annak érdekében, hogy valaki vagy ilyen tehát az oknyomozás során hozzáférjen információkhoz, ez később az Alkotmánybíróságon meg lett támadva, és ez volt az egyetlen pontja tulajdonképpen, amit az Alkotmánybíróság elfogadott, hogy ott módosítani kellett a törvény, de az alkotmánybírósági beadványokat, amiket még annó mi is a TASZ-szal beadtunk, meg még nagyon sok szervezet, ugye átalakították az Alkotmánybíróságot, és az Alkotmánybíróság indoklás nélkül egyszerűen kidobta az összes, ugye a új eljárási szabályok miatt az összes addigi beadványt kidobta, és nem lehetett újra beadni, tehát tulajdonképpen az alkotmányos felülvizsgálata sem történt meg a médiatörvénynek. Tehát a tartalmi része az egy ilyen európai szabályok, ugye ezek az európai kvóták, tehát a tartalomszabályozásban is elképesztő az a törvény. Tehát nagyon sok eleme van, szervezeti elem, közszolgálati elem, tartalmi szabályok, amik mind-mind-mind egy jelentős visszalépéssel jelentettek meg a 96-os törvényhez képest is.
0: Én azt teszem csak hozzá, illetve szeretném kiemelni, hogy ahhoz is kapcsolatban, amiről előbb beszéltem, tehát, hogy így ugye a törvénynek most nagyon leegyszerűsítve, és így nem jogászok számára is, tehát, hogy ez egy nagyon terjedelmes törvény, az előző is, meg a mostani is, és hogy két része van, az egyik arról szól, hogy milyen személyek, testületek fogják értelmezni az összes többi paragrafust. És ilyen értelemben bizonyos szempontból szerintem az a legfontosabb része, ami arról szól, hogy azok a személyek hogy vannak kiválasztva, és hogyan működhetnek, milyen összeférhetetlenségekkel, mert ők fogják értelmezni. Tehát lehet a többi része baromi jó, de az, ami felint értelmezik, akik értelmezik, az el van rontva, akkor... És akkor ebben a tekintetben pedig ugye történt, ami történt, hogy a média tanácsot ugye teljes egészében kiválasztotta magának a kormány. Egyébként egy olyan bizonyos értelemben figyelemre méltó megoldással, hogy azt mondván, hogy 2/3 kell valamilyen módon a kiválasztáshoz, de bocsász nekünk, most ez a 2/3 megvan. Tehát, hogy itt igen, és akkor innentől kezdve ez is egy ilyen önmérséklet felszámolás irányába megy, hát hogy aztán az a 2/3 szabály ott megmarad-e, ez hosszú távon lehet, hogy érdekessé válhat egy ponton, hogyha az ott marad, mert nem lesz olyan 2/3 esetleg, ami azt ki tudja venni, akkor az valamiféle kompromisszumkényszert fog jelenteni, bár ugye az is belettéve a törvénybe, hogyha nincs megegyezés, akkor meghosszabbodik a tagoknak a megbízatása, tehát nagyon ki van ez találva. Szóval én ezt szeretném kiemelni, mint bajt.
1: Ezen a ponton sajnos be kell fejeznünk be, szerintem még nagyon-nagyon-nagyon sok órát tudnánk itt ülni. Még egy utolsó, ilyen nagyon-nagyon rövid befejező kérdés. ezt már sokszor sokan mondták, meg mondtuk azt, amikor ilyen különböző dolgok történtek, hogy na ennél már, tehát hogy ennél már nem lehet rosszabb, és akkor aztán tényleg jött ez a nagy pofára és a Népszabadsággal. Szóval lesz ez még itt sem? Ez még rosszabb volt? Van még hova rosszabb?
2: Szerintem van lejjebb, igen. Mindig.
0: Hát sajnos valószínűleg van lejjebb. Szerint én még itt akkor a végén is azt hangsúlyoznám, hogy mindenkin múlik, és mindenki mondhatja magának, és fontos is mondja, hogy rajtam múlik, és hogy ne abból induljunk ki, amit egy amerikai barátom ilyen demokrataként mondott, hogy az, ami bajunk, hogy azt gondoljuk, hogy ők, a republikánusok úgy mondta, hogy we think they are stupid, they are not. We think the law is with us, it is not. Vagyis, hogy mi azt gondoljuk, hogy ők hülyék, nem azok. Mi azt gondoljuk, hogy a jog velünk van, nincs velünk. Tehát, hogy ez szerintem röviden annyit jelent, hogy nézzük meg azt, hogy mi mit tudunk csinálni, és mellette zárójelben mondhatjuk a sok tényleg indokolt, súlyos kritikát arról, amit a jelenlegi kormány csinál.
1: Nagyon szépen köszönöm, illetve neked még adós vagyok, majd az alakuló civil szervezetről találunk, akkor majd alkalmat szólás szabadságügyben is beszélgetünk. Hát nagyon szépen köszönöm Sivan Évának és Molnár Péternek, hogy eljöttetek hozzánk. Folytatódik a szólás szabadság tematikus nap, illetve még egy gyors programajánlót azért szeretnék beiktatni, mert hogy ez témába illik, holnap délután 3-tól lesz a Szlovák kapcsolat című műsor, akinek a vendége Huncsik Péter lesz, aki pszichiáter, író és kisebb ügyi szakértő, szakember. Őt eredendően azért hívtam el a műsorba, mert ugye most lett volna Václav Havel 80 éves, másfél héttel ezelőtt, és Péter volt Václav Havelnek a kisebbségügyi szakértője, úgyhogy ezekről a dolgok, tehát róla szerettünk volna beszélgetni. Hát azóta most történt egy más, úgyhogy nyilván vele is érinteni fogjuk a Népszabadság, illetve a média szabadság, és ugye eleve a szabadság témáját. Köszönöm szépen, hallgassátok tovább a Tilost, és nektek még egyszer köszönöm, sziasztok!
2: Köszönöm,
0: köszönjük szépen, köszönjük!
2: Hello!
0: Hello!
3: Mert mi lesz ezután?
2: Kert akaró.
4: Jó!
2: Jó! Jó! Jó! Kert akaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
8: Nem értem.
2: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
2: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Magyar Rádió beszél. Jelen.
1: Az utolsó szabad magyar rádió még mindig közvetít. A Szabad Kossuth Rádiót már elnémították.
2: Ha kell, utolsó csepp vérünkig harcolunk a magyar szabadságért. Mi felkészültünk. Várjuk a támadást.
3: Rádió jelentése kaptár hírül, hogy ez a fegyveres erő növekszik. Mi semlegesek vagyunk.
4: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
5: Figyelem, figyelem! Szabad Európa, figyelem! Figyelem, figyelem! Itt a szabad magyar adóbeszéd.
4: Nem baj, kivágjuk.
6: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a Héttérítő című műsort vendégeinkkel, Ács Danival és Fábián Tamással, akik mind a ketten ki vannak tiltva a parlamentből, vagy már legalább is volt már erre példa, hogy ki voltak tiltva a parlamentből. Azt is mondhatnám, hogy a Héttérítő tulajdonképpen erre a reggelre a magyar sajtó sztárjait hozta végül is össze. Előbb arról beszélgettünk itt a Marcival, hogy talán, hogyha váltásban lehetne csinálni mondjuk egy 444, menne egy ilyen Ács Dani hét, Fábián Tamásét, Gulyás Marcét a Magyar TV-ben, akkor ennek örülnénk úgy igazából. Dani, te most ki vagy tiltva, ugye konkrétan?
7: Igen, a Herceg Márka meg a Botos Tamással együtt a legutóbbi videó miatt Kövér László, illetve hát a, nem tudom, a megbizottjaitól kaptunk egy levelet, hogy bizonytalan időre ki vagyunk tiltva.
6: Igaz-e, amit a Gulyás Marcival hipotézisként megfogalmaztunk itt, hogy direkt tiltattad ki magad Kövér Lászlóval, belesétált a hurokba?
7: Nem. Nem igaz, de annyiban igaz, hogy benne volt a pakliba, amikor kvázi ennek a, mondjuk úgy, hogy forgatókönyvét megírtuk már korábban a Márka meg a Tomival, akkor nagyon nem beszéltünk róla, mert volt azért korábban ilyen hasonló videó, a Tamás Bencével már volt ilyen fikciós, őrjöngős videó a parlamentbe, amikor a képviselők alkoholfogyasztására reflektáltunk oda bent, és akkor nem volt semmi, tehát akkor is tiltott helyen forgattunk, tehát azt gondoltuk, hogy hát hogy mondjam, hogy nem csapja le a Kövér a magas labdát, meg nem ad nekünk ilyen publicitást, hogy itt a Tilos Rádióban ezen panaszkodhatunk. Szóval, hogy az, én simán benne volt, hogy nem, meg az is benne volt, hogy igen, de az, hogy direkt, ez tehát, hogy ennek nincs is már jelentősége, már annyi mindenkit kitiltottak.
8: Tamás, téged is, ha jól tudom, most nem vagy éppen kitiltva.
6: Gyere hát a piroshoz, mert hiába próbáltuk megcsinálni a érzét egyszerűen, komolyan mondom tényleg.
8: Beszélek abban, hogy egy pillanat.
9: Hogy osszuk meg a helyet?
8: Aha, de csak gyorsan bekérdezem, vagy bekérdezted te is, hogy képbe kerüljenek a hallgatók, hogy te miért és mikor voltál kitiltva.
9: Hát minket április végén tiltottak ki, amikor, de igazából akkor egy másik négy szerkesztőségnek a munkatársával együtt. Igazából az egy nagyon furcsa eset volt, mert ugyanolyan felvételeket készítettünk, mint a, nem tudom, az összes korábbi parlamenti videó alkalmával, csak volt egy olyan furcsasága, hogy a miniszterelnök is a házban tartózkodott, keresztül ment azon a tárgyaló részen, ahol egyébként tilos forgatni, de egyébként meg azért így meg szoktunk fordulni korábban, és már ott előtte így többször mondták nekünk, hogy ment a parlamenti sajtóosztálynak a munkatársai, hogy fejezzük be, mert hogy itt nem szabad, és hogy ennek következményei lehetnek, de úgy ítéltük meg, ott itt több szerkesztőség, nem volt egy ilyen nagyon átgondolt dolog, hanem hogy egyszerűen hogy folytatjuk a munkánkat, ahogy az összes többi alkalommal, és próbálunk kérdezni. Ennek lett az a folyamánya, hogy akkor másnap kaptunk egy levelet, azt hiszem az ATV-től volt még, vagy nem az ATV-től, a 0.hu-tól, a HVG-től, meg a 24-től, igen, az RTL-től az még korábban volt.
7: Igen.
9: És hát ez járt le itt szeptember elején, tehát az április végét tartott mostanáig, nyilván nyáron nem is nagyon volt ülés, egy pár alkalommal nem tudtunk emiatt bemenni, de hát nyilván így a jelzésérték az ugyanúgy megvolt, hogy igazából így ki vagyunk szolgáltatva, és bármikor gyakorlatilag most ugyanúgy, mint a Daniéknál, hogy igazából most ez, hogy hol lehet forgatni, ez egy ürügy, és az, hogy mennyire veszik komolyan ezt a szabályt, az pedig egy másik kérdés.
6: De van egyébként lehetőség normális anyagot készíteni, mert egyébként mármint úgy normális, hogy amelyik valóban tájékoztat, mert egyébként túl azzal, hogy amúgy biztosan fel tudom kúrni magam rajta, hogy hogyan reagálnak a kérdésekre a parlamenti képviselők, azon túl azért érdemi információt én még az éveben nem hallottam tőlük ott a folyosón.
7: Igen, szóval hogy ezt is akartam mondani, hogy az, hogy minket most kitiltottak, jelenleg nem ez a legnagyobb csapás a magyar nyilvánosságon, vagy sajtószabadságon, és azért is mondtam, hogy annyi benne volt a pakliba, és nem különösebben vágott minket föl, ez az, hogy most kitiltottak, mert hogy valójában már a parlamentben olyan anyagot készíteni, olyan kérdéseket feltenni, amire valódi válaszokat kapunk, azon kívül, hogy mikrofonnal kergetjük a képviselőket, nagyon nehéz. Szóval, hogy persze be lehet azt mutatni, hogy mennyire nem ott dőlnek el az ország dolgai, persze be lehet mutatni, hogy ezek a képviselők mennyire nem vállalják a felelősséget azért, hogy megnyomtak egy gombot, és ezzel döntöttek a sorsunk felől, és ezt mindig érdemes is bemutatni, de néha azért jó lenne, vagy hát annó lehetett érdemi válaszokat, ott azért újságírók régebben beszélgettek politikusokkal különböző sarkokban, most azért egy ilyen szellemházra emlékeztet a parlament.
9: Ja, bár én azért annyiban vitatkoznék vele, szerintem, hogy a hatalom működése szempontjából ez igenis érdemi információ. Tehát például az, amit most itt is mondtál, csak hogy ez így kibontva, hogy tényleg, hogy hogyan működik mondjuk a akár a kormánypárt, akár az ellenzék, milyen dinamikák vannak, tényleg egyáltalán, hogy mi van az ő fejükben, mondjuk nem tudom, egy órával azelőtt, hogy megnyomnak egy gombot, amivel mondjuk nem tudom, több száz milliárd forint titkosításáról döntenek, tehát hogy azért ezek fontos dolgok, nyilván így inkább ilyen sajtó szempontjából, tehát hogy a kicsit olyan lesz, hogy nem tudom, hogy az újságíróknak fontos ez, hogy így megértsék, hogy hogyan kell ezekhez az emberekhez közelíteni, vagy hogy hogyan lehet egyáltalán nem tudom, a politikával foglalkozni, mert hogy...
7: Hát meg nem is lehet egyéb... Bocsánat, telefonom.
6: Halló?
10: Szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Tökösi Mike vagyok.
6: Szia.
10: Ami engem rettentően felháborít, hogy amikor nagy nehezen elkaptok egy politikust, rögtön előkapja a telefonját, és folyamatosan beszél, és azt mondja, múlt héten is pont volt egy
6: volt, ilyen
10: eset, hogy ne haragudjatok, vagy ne haragudjanak, hát nem látják, hogy telefonálok. Szóval menjen a búzsbüzös francba, az én pénzemből ül ott, szóval
6: abból telefonál.
10: Azt nem értem, hogy miért nem válaszol egy újságíró kérdésére. Hogy meri magát kihúzni, és itt az újságíróknak is már elnézést, egy elég nagy hibájuk van, hogy talán joggal, jog nélkül föl lehetne tenni, hogy rögtön azt a kérdést, hogy az én pénzemből ül itt, az én pénzemet lopja folyamatosan, nyilván ezt nem szabad mondani, de válaszoljon a kérdéseinkre. És amikor elmegy azon a pici-pici területen, ami ki van az újságíróknak jelölve, hogy meri elővenni a telefonját?
6: Köszönjük, Imi!
10: Én köszönöm, az én Istenem áldjon meg mindenkit, vigyázzunk egymásra, szervusz!
9: Egyébként múlt héten volt egy ilyen nagyon vicces epizód, hogy az egyik képviselő az ugye így meglátott minket, akkor így rögtön előkapta a telefonját, így el is fordult, még a táskájával is így hadonászott, hogy így hagyjuk már békén, és a kameráját nyomta be. Tehát hogy az konkrétan látszott, hogy mintha így valamit így próbál így felvenni, hogy a kameráját nyomta be, és akkor egy ilyen 10 másodpercig így tartott ez a színjáték, hogy akkor ott most telefonál, meg így menjünk már onnan, és akkor utána egy ilyen suttogós káromkodás kísérletében így lerakta, mert így belátta, hogy tehát egyszerűen ez a helyzet tartatatlan, mert nem tudom, még lehet, hogy beindít egy videót, és akkor megtelik a tárhely a telefonján, és akkor...
7: De Zsandiséknak van erről egy videója, hogy a újságíró lerázó praktikák az Indexen érdemes megnézni. Igen.
8: Gyakran nézem ezeket a videókat, én megmondom őszintén, nagyon jól szórakozom, mert ez inkább ilyen kicsit keserítés, és mindig hasonló arcok tűnnek fel. Valahogy, mint a például Harag Péter így előre lenne tolva ezekben a videóban, mint hogyha ő lenne egy az ütköző zóna. Ezzel kapcsolatban azt lenne a kérdés, hogy ki az, akit mi nem sikerült elkapni, ki az, aki egyáltalán nem tűnik ott fel soha? Hát és kit kapnátok el szívesen?
9: Van vagy 120 ember szerintem, mondjuk akár a kormánypártból is, akik nem szoktak ott feltűnni, de mondjuk ellenzékből is egyébként így elég gyakran. Tehát így van pár ember, aki lehet, hogy így nem tudom, lelkiismereti alapon, vagy más megfontolás miatt, de ott így mindig így elsétál, és így szívesen részt vesz ilyen kellemes hangulatú beszélgetésekben, de mondjuk nem tudom, tényleg így a ház...
7: 15-20 ember
9: körülbelül, aki visszavizetél. Igen, a ház fele az nincs ott. Viszont Dani, akkor te meg tudod válaszolni, hogy kit kapnál el még szívesen.
8: Telefon után.
7: Fontos kérdés. Hello? Egyébként.
11: Sziasztok! Na, csak 14 évet vettem részt a híriparban. Egy-két anyag elkészítésében azok között, amiből mondjuk az lett az eredmény, hogy leszűkítették az újságírók szolgálatát a parlamentben. És azért én hibának látom azt, hogy, tehát, hogy utána megy a sajtó, de mi az eredménye? Tehát, hogy értetek, a felennyi korrupciós ügy után máshol tízezrek vannak az utcákon. Amerikában egyébként például ugyanígy működik, tehát hogy ott sem nagyon bolyongaszt a Kapitóliumban, meg a nem tudom mi. Vannak sajtótájékoztatók, oda mennek. Mégis olyan ügyek robbannak ki, ami után embereknek le kell mondaniuk. Tehát azért itthon a, hogy mondjam, az egész közeg szerepet játszik abban, hogy nem történik semmi.
9: Lehet erre válaszolni?
6: Persze.
9: Szóval nekem az a gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy nekünk azt kell nézni, hogy milyen következményei lesznek a sztoriknak, vagy a munkánknak, hanem el kell végezni ezt a munkát. Az, hogy utána mi történik, az már igazából nem a mi dolgunk, és tök rossz lenne, hogyha ilyen fejjel is gondolkodnánk, hogy mi most így úgy írnánk cikkeket, meg úgy készítenénk videókat, hogy most ezzel ezt és ezt akarjuk elérni, mert hogy, tehát, hogy az már egy következő lépés, amire nekünk nincsen befolyásunk, és nem is ezt kell, hogy
6: jól látom egyébként, hogy a politikusok azért ezekben a találkozásokban leginkább ilyen előre felkészített módon vesznek részt. Tehát, mint hogyha lenne egy ilyen doktrína kiadva, hogy ezt kell mondani, vagy ennek menti, mert akik válaszolnak, ők kb. Ugyanazt mondják, tehát mitten bele kell állni, vagy néha a kús elszúlja magát egyébként egy-egy háttérinformációval, de mint hogyha egy ilyen felkészített politikus érkezne oda, az igaz?
7: Persze, tehát hogy azt lehet tudni, hogy egy, hogy a problémás esetekre megvannak a
6: panelek.
7: Kormánynak és a Fidesznek a nyomott panelek, tehát ez ki van adva, de nekem a kedvenc időszakom az volt, amikor nem volt idő panelt legyártani, és akkor azt mondták, hogy Fidesz sajtóosztály készült egy olyan videó, és amikor csak de volt, aki ötször elmondta, hogy forduljanak a Fidesz sajtóosztályhoz. De hát ön nyomta meg a gombot, nem rég volt bent, valami alapján csak döntött. Válaszoljon már, lássa el a feladatát, és akkor a nyilvánosságnak számoljon el, hogy miért döntött így vagy úgy, és 25-ötszörre is Fidesz sajtóosztály volt a válasz. De igen, tehát vannak ilyen panelek.
9: Meg azért vannak olyan pillanatok, amikor azt is nagyjából ilyen tavasszal tudtuk felvenni, amikor a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak a költéseit próbálták titkosítani, ugye egy törvénnyel, és annyira hirtelen nyújtották be, hogy kb. Aznap derült ki, hogy lesz erről egyáltalán szavazás, és tehát előtte, mindig az ülések előtt van frakció értekezlet, és akkor ott azért úgy nagyjából így megkapják hogy tudják, mik lesznek a fontos ügyek, mire fognak majd kérdezni, és hogy kb. Mik legyenek az ilyen konzerv válaszok, de hogy akkor valamiért nem készültek erre, és mondjuk nem tudom, ilyen 15 megszólalónk volt, és kb. Mindegyik mást mondott. És mondjuk ebből a fele az például nem is hallott még róla, tehát hogy egy képviselő számára ennél kellemetlenebb helyzetben nem nagyon lehet kerülni, hogy mindjárt fog szavazni valamiről, ami egy nagyon fontos és nagyon óriási pénzeket megmozgató dolog, és akkor azt mondja, hogy én azt tudom, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez...
7: Hát van kellemetlenebb, amikor a szocikat nem igazítják el előtte, és utána félre szavaznak.
9: Jó, véletlenül.
6: Azt is gondolom, hogy nem volt félre szavazás, hanem mindenki egyesével megvettek kb.
7: De bocsánat, visszatérve az első telefonálóra, hogy azért van egy olyan, nem tudom, hogy melyik volt az a kitiltás, azért mondom, hogy ez már nem egy nagy kaland, hogy Kövér László kitilt politikusokat, és nincs is tényleg olyan nagy jelentősége a sajtószabadság szempontjából. Már csak azért sem, mert ennél jobban nem lehet megtolni egy anyagot, tehát hogy kicsit rossz idő, tehát a mi videónkra visszatérve annak nem lett, soha nem érte volna el a 100 000-es nézettséget, hogyha Kövér László nem száll be ebbe.
9: Na, ugyan már.
7: Köszi, Tomi. De szóval, hogy azt akartam mondani, hogy azért, hogy valamelyik kitiltás akkor volt, amikor rohantak a szokás szerint a riporterek, és Kövér Lászlót próbálták valamilyen ügyben megszólaltatni, és nem volt hajlandó válaszolni, és olyan területre sétált át, ahol elméletileg tilos forgatni. Talán te is ott voltál.
9: Ez az igen. A kitiltás volt, igen, mert hogy amikor minket tiltottak ki, tehát hogy ez is benne volt, meg az is benne volt, hogy ott volt a...
7: De szóval, hogyha most visszaemlékszünk, akkor nem tudom, hogy mikor volt utoljára, hogy mondjuk Orbán Viktor vagy Kövér László nem, tehát olyan újságírónak válaszolt a kérdésére, akit nem ő fizet. És ezért van jelentősége ebből a szempontból a parlamentben való forgatásnak, hogy itt legalább oda lehet ordítani Orbán Viktornak egy kérdést, meg Kövér Lászlónak, de hát szerintem Orbán Viktor 15 éve nem ült le újságíróval normális kérdésekre válaszolni.
6: Miért nem? Miért nem?
7: Hát én ezt nem tudom, hogy mikor bántódott meg ennyire, vagy hogy de én szerintem nem kis hitű önmagával szembe, tehát azt gondolom, hogy meg
9: Nincs-e szüksége. Mert bocsai, közben vágjuk, de hogy 2010-ben, 14-ben kétharmaddal nyertek, anélkül, hogy, hogy itt nagy interjúkat adtak volna
7: az ellen. Hogy leült volna igen, az ellenféle igen, vitázni.
9: Igen, igen, tehát hogy egyszerűen ő szerintem már így annyira eltávolodott ettől a szinttől, amiben ezeket a csatákat meg kell vívni, és hogy igenis jó, hogyha a másik térfélen is játszunk, és megmutatjuk, hogy mennyire erősek vagyunk, tehát hogy ő már így e fölött áll, vagy legalábbis ő ezt gondolhatja magáról, hogy fölösleges most ilyen azért feszültségekbe belemennie, hogy ő most leüljön, és akkor másfél órán keresztül így kérdezgessék.
6: Csak hát ilyenkor lábra kapnak különböző elképzelések, hogy lehet, hogy nem is bírná egyébként, tehát hogy nem tud annyit uralkodni magán.
7: Itt szerintem bírná.
6: Halló?
12: Sziasztok. A Keresztapa című filmben van erre egy nagyon jó jelene, amitől most beszéltek, amikor...
6: A lófejes rész?
12: Nem a lófej, nem, hanem
6: a halk. A Luca Brázi már a halakkal az.
12: Gyerekek, iszonyúan nem lehet titeket hallani a telefonba.
6: Tudom, sajnos. Három mikrofonnal görcsöljük végig az egész adást.
12: Szerintem majd, hogy végigmondjam, jó, és aztán majd a rádióba hallgatlak.
6: Folytassa.
9: Okay. Oltás.
12: Halló.
6: Hallunk téged, hát mondjam.
12: Ez nem oltás, ez egyszer technikai.
6: Na, azt hallottad.
12: Na, szóval, hogy az van a Keresztapában, amikor azt mondja, hogy ezt meg azt írták meg az újságírók, és erre azt válasz, hogy hát írjuk meg mi, nekünk is megvannak a fizetett újságíróink.
6: Yeah.
12: Mondja yeah. ő.
6: Köszönjük.
12: Hogy itt egész egyszer arról van, hogy átvették ezt a maffia módszert, hogy nekik megvannak a maguk fizetett újságírói, akik azt írják, amit ők akarnak készíteni.
6: Köszönjük.
12: Szervusztok.
9: Csomi. Hello.
6: Egyébként valóban megvannak úgy vannak fizetett újságírók, hogy akik ott bent a folyosón kérdezősködnek, vagy ez csupán a kvázi valódi újságírónak a szokás, hogy ott vannak?
9: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként pont idefele menet gondolkodtam rajta, hogy kormánypárti sajtótól nem nagyon szoktak ott kérdezgetni. Hát, tehát
8: tök felesleges. Hello.
6: Hello.
13: Hello.
6: Hello.
13: Jelzem, hogy nagyon jól hallottatok a telefonba is.
6: Jó.
13: Egyébként.
6: Köszönjük.
13: A megfőtelefonáltál. És azt akartam kérdezni, hogy ez a világban nem így történik pont ugyanígy országokban? Tehát hogy én ugyanezt látom más országokban is, hogy mondjuk egy államvezetője az így ilyen, nem tudom, nem bizonyos emberekkel leül, bizonyos emberekkel nem ül le. Tehát hogy én nem látom a különbséget. Tehát hogy honnan vették a példákat ezek az emberek, akik most itten, akikről beszéltek. Nem maguktól vették, hanem más országokban látták, hogy ez így működik, mint hogy a sajtónak a megvásárlása is így működik.
6: Így van, rendjén.
13: Én csak azt látom, hogy az emberiség ilyen, amilyen a politikai rendszerek, amikor úgynevezett parlamentális demokráciáról beszélünk, az ilyen. Okay, ezt lehet nem szeretni, és ahogy ti nem szeretek, meg sok ember nem szereti, csak ez kevés. Tehát ez, hogy néhány ezer ember sajtószabadságért tüntet, abból nem sok minden lesz. Hát ahhoz legalább 1 millió embernek kéne ott lennie, hogy az látható, érzékelhető valami legyen, szerintem.
6: Hát Kastróik is csak heten voltak.
13: Tessék?
6: Semmi, szerintem nem kell 1 millió ember a változásokhoz, kell tökös hét.
13: Tökös hét?
6: Aha,
13: kell. A hétmesterlövész, hogy mire gondolsz?
6: Éppen. Hát nem csak szerintem kevesebb ember is elegendő, tehát az, hogy a tömeg éppen hova áll, vagy milyen mozgásoknak veti alá magát, az nem a tömegtől jön, hanem pár ember van, aki elindítja a változást, adott esetben általában egyébként egy ember, akit ledobnak a vonatról, és ezzel megharagszik, és azt mondja, hogy lebontom az egész brit gyarmat birodalmat. Tehát, hogy kb. Szerintem inkább mozgásokra...
13: Ez a világ már elmúlt, én azt gondolom. Biztos, hogy volt egy ilyen világ, amiről te beszélsz, csak én nem látom az embereket, hogy mozdulnának. De múlt néhány évvel előbb telefonál, és pont ezt mondta, hogy ennyi ember nem fog megváltoztatni semmit szerintem.
6: Hát talán szerintem ez
13: a... Lehet, hogy a Tilosnak a hallgató közönség, az nem tudom hány ezer ember, X, az egy budapesti mikrovilágot képvisel, ami az emberek a 3,3 millió szavazónak, hogy arról beszéljünk, az nem sokat jelent. Tehát nem jut el hozzájuk az információ, nem jut el hozzájuk, amiről most beszéltek. Nem. Tehát ez egy jó dolog és fontos, ami történik, amiről most beszéltek, nehogy azt gondoljátok, hogy ezt én lekicsillem, csak hogy próbálom az értelmét megfogni. Meg hogy másik az, hogy a rendszerek azok nagyon hasonlóan működnek Amerikában is, meg Angliában is, meg Magyarországon is. Politikai rendszerekről beszélek.
6: Oké. Okay. Köszi. Csumi.
8: Én azért beforgatnám ezt egy kicsit, ezt a témát, szóval nem azért ülünk itt, mert most egy ilyen baráti beszélgetést folytatunk arról, hogy de viccesek kitiltottak mint a parlamentről, hanem azért, mert ott tartunk, hogy sajtótájékoztatón nem lehet megkérdezni azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, és elmenekülnek a kérdések előtt. És azért nem véletlenül a sajtószabadság tematikus nap, mert szerintem a kitiltás az egy lépés, viszont a betiltás az megint egy másik lépés, ami nem véletlenül adtuk ennek a szekciónak, aki tiltanak, betiltanak, beszüntetnek nevet. Ezért ez lenne a kérdésem, hogy szerintetek van-e félnivaló.
6: Annyival kiegészíteném, hogy a Gulyás Marci belóbálta, hogy esetleg 2018-ig már az Indexet is beszántják, a 444-et gondolom két hónap el előtte. Mi ennek a realitása? Van ennek realitása?
9: Hát szerintem akkor Dani válaszolni előbb, mert hogyha a 444-et előbb szántják be, akkor...
6: Ha rajta múlik, akkor az Indexet fogják előbb beszántani. Két hónappal. De csak a Szamózi ügy miatt.
8: Hát tényleg! Szóval...
7: Hát nincs. Mindenkit túlélünk.
6: Így kell hozzá.
9: Pont ugyanazt tudom mondani egyébként. Próbálkoztatnak, de hát még mindig itt vagyunk.
6: Egyébként szerintem is ez a pozitív hozzáállás, amikor a Frekiért harcoltunk, akkor világosítottuk mindenki számára, hogy vagy így, vagy úgy, de adás mindenképpen lesz. Tehát, hogy bármi történik, az olyan, mint az Ozora buli. A zene mindenképpen meg fog szólalni. A többit azt meg majd meglátjuk, hogy hogyan. De mindenek ellenére azért láttok-e tendenciát arra, hogy azért ez a elszabadult fasiszta államgépezet szépen lassan önműködő módon azért mindenkit be akar darálni? Vagy ez csak para?
7: Hát nem para. Nem, tehát azért látjuk, hogy nem para. Tehát mindenki tudja, hogy most itt miről beszélünk, az ami a Népszabadsággal történt legutóbb, az felfoghatatlan, és ez attól még mindig azért ilyen gombóc van a torkomba. Tehát nem para. Bár hát, ugye azért pont a Török Gábor írta ki, hogy ez ugye itt most elkezdett mindenki ezen lamentálni, hogy itt most akkor van-e még sajtószabadság, vagy nincsen sajtószabadság, hiszen a Török Gábor is ezt írta, hogy nem csuktak még börtönbe újságírókat,
9: még
7: nem lőttek le az utcán újságírókat egyelőre, tehát hogy nem dobtak molotov koktélt szerkesztőségekbe, stb. Tehát, hogy úgy mondjam, még a blogokba bárki megírhatja, amit szeretne. Még ugye arról is van szó, hogy még mindig van valami fajta kormánykritikus média fölény, szóval, hogy
9: hát azt nem tudjuk, hogy mondjuk ez mennyire van, ez a média fölény. Tehát, hogyha így szemszerűsítjük, akkor igen. Igen, de mondjuk, tehát hogy önmagában már az mondjuk egy ilyen nagyon nyomasztó gondolat, hogy mi most így folyamatosan így azt méricskéljük már évek óta, hogy még azért mennyire vagyunk messze Törökországtól, ahelyett, hogy mondjuk pont azon gondolkodnánk, hogy mondjuk a Fehérházban az amerikai elnök is szokott olyan sajtótájékoztatókat tartani, ahol aztán bárhol, bárki bármennyit kérdez. Hát jó, nyilván ott is azért ez így moderálva van, de hogy mondjuk Magyarországon ilyen mondjuk, nem tudom, évente egyszer, ha történik, hogy mondjuk a miniszterelnök tart egy olyan sajtótájékoztatót, ahol úgy többet lehet tőle kérdezni. Tehát inkább csak az a gondolat, hogy igen, hogy még azért attól messze vagyunk, hogy nem tudom, Oroszország legyünk, csak így már maga az, hogy így mindig ezen kell gondolkodni, hogy még most miért nem vagyunk Oroszország, az úgy...
7: Igen, az, hogy hol kezdődik a sajtószabadság vége, ezen hosszan lehet vitatkozni. Azért hozzátenném, hogy itt hetente a Lázár János tart egy sajtótájékoztatót. Ő talán a második legmagasabb rangú politikus Magyarországon, vagy hát nem tudom, hogy hova soroljam, de valahol.
6: Hát állítok, úgy van, hogy Nándi, Jani, Viktor, hogy ez a lépcső a pályázati dolgokban.
7: Szóval, hogy azt akarom mondani, hogy azért a sajtó is elég nyomi, meg elég béna. Szóval, hogy ott lehet kérdezni, tehát ezt nem lehet mondani, ott van a kormányszóvivő, ott van Lázár János, és lettek volna olyan praktikák, amivel meg lehetett volna fogni, ahol lehetett volna erősebben sarokba szorítani a hatalmat, erre megadta azért a hatalom valamilyen formában a lehetőséget. Tény, hogy a rendelkezésére még mindig az az eszköz, hogy azt mondja, hogy erről ő nem tud nyilatkozni, mert nem kompetens mondjuk helikopter kérdésben, vagy nem kompetens Mészáros Lőrinc kérdésben, vagy nem kompetens Csányi Sándor kérdésben, tehát hogy ez mindig ott volt, de azért, hogyha egymás után felállt volna az mondjuk 3-4 orgánum, és addig nem hagyja annyiban, amíg nem válaszol a kérdése. Tehát, hogy...
6: És ez miért nem történik meg?
7: Hát én nem járok Lázár Jánoshoz, tehát hogy én azt ezekre gondol, akkor...
6: Nem láttam még.
7: De én csak azt akartam mondani, hogy lehet nyafogni, hogy milyen szörnyű a nyilvánosság és a sajtószabadság helyzete, de azért maga a sajtó sem annyira talpra esett, és ebben az elmúlt egy évben lett volna lehetőség, mert a lázárék odaálltak, szóval.
6: De egyébként ez más témában is érzem, tehát én mondjuk, aki elsősorban a kábítószer kérdésben vagyok érintett, mondjuk nagyjából van kb. 2-3 olyan sajtóorganom és újságíró, aki képes kérdezni ebben az ügyben. A 80% az megkér, hogy írjuk meg a cikket, de hogy konkrétan, vagy hogyha elküldi, akkor meg kell írnod, világosan látszik belőle, hogy egyáltalán nincsen felkészülve. Tehát mint hogyha lenne egy ilyen nagyon erős elpuhulása amúgy is sajtónak, hogy amúgy nem akar belemenni ilyen kérdésebe. Tehát mondjuk például, amikor 44-nél mondjuk ti vagytok, akik képesek feldolgozni ezt a témát, az Indexnél meg mondjuk elsősorban a Földes András, aki szintén belemászik ebbe, de hogy ennyi, senki más nem igyekszik ezzel kapcsolatban, hogy csak picit sem képezi magát. Hogy mitől puhult így el a magyar sajtó, vagy volt ettől egyébként keményebb valaha az életben?
9: Tani?
7: Nem tudom, nem értek a sajtótörténethez, de szerintem nem volt, szerintem, tehát hogy én amióta tudom, nem volt ennél sokkal keményebb. Azért mondom, hogy az, hogy kik tiltottak minket a parlamentből, azért sincs nagy jelentősége, mert ahogy mondtam, ott már nem pezseg az élet, nincs, tehát hogy nincsenek viták, valójában nincsen ellenzék, azért annó itt legalább a koalíciós feszültség kapcsán lehetett a parlamentben dolgozni, de hát élet volt régebben a parlamentben, sűrögtek, forogtak az újságírók, meg voltak viták, nincs terep, ahol dolgozni lehetne, tehát hogy változott ebből a szempontból.
9: Hát igen, meg azt,
7: olyan szűk körben történnek a döntések, és dőlnek el a dolgok, és annyira nincs rálátásunk erre a szűk körre, és annyira nincsen hozzá csatorna, hogy tényleg csak ezt lehet, hogy egymást kergetjük, meg alsógatyába fetrengünk a vörös szőnyegen.
9: Igen, igen. Meg hogy most a parlamentbe kérdezni, azért nem csak ott lehet politikusokkal találkozni, tehát ott van a Fehérház, a képviselőirodaház, ahová lehet menni, naponta van számtalan olyan esemény, ahol valamit koszorúznak, átadnak, kezet fognak egymással ezek az emberek, tehát hogy önmagában az, hogyha a parlamentbe nem lehet bemenni, az mondjuk ilyen szimbolikusan egy jelzésérték a hatalom részéről, hogy hogyan gondolkodik a nyilvánosságról, de hogy azért ezek az emberek, hát nyilván itt kezdődik, hogy mondjuk kicsit melósabb, nem tudom, vidék járni, meg akkor nem az van, hogy így egybe itt álcán felszolgálják az embereknek a képviselőket, és akkor ott nem tudom, 20 emberrel azonnal tudsz beszélni fél órán belül, hanem akkor így igen, így utána kell menni, és mondjuk azért az így látszik így a mondjuk így a médiára így általánosságban kicsit, hogy még olyan szerkesztőség is, ahol azért így lenne kapacitás, kicsit így a Budapest központosság azért az úgy megvan, tehát hogy úgy keveset mennek vidékre az emberek, mert hogy akkor az már úgy messze van, meg hogy nem szívesen végeznek olyan munkát, ami ilyen hosszú távú, és akkor itt egy sokat kell vele foglalkozni. Tehát igen, tehát azért van ilyen, hogy így kényelmesek.
7: Meg ez azért elég konfliktusos, tehát amiről beszélsz, hogy elmenni egy temetése, vagy egy koszorúzása, és utána a Havasi Bertalant valahogy kicselezve odaordítani, ehhez kell ilyen pofa is, ehhez kell gyakorlat, hogy ezt jól tudja csinálni az ember, és ezt tényleg nagyon kevesen csinálják. De hát a másik az, hogy azért mi most hetek óta próbáljuk Rogán Antalt elkapni, hogy mégiscsak adjon már választ arra, hogy így a kommunikációért felelős propaganda miniszterként, ha kiderül, hogy hazudott, akkor ennek miért nincsen következménye, és hát hatalmas erőket mozgat meg azért, hogy ne tudjuk őt elkapni. Pont a parlamentbe ugye beült egy ülésre, és utána minden bejáratot, meg kijáratot figyeltetett, meg minden újságírót elküldetett, meg mindenféle kerülő utakon.
6: De azért ez megdöbbentő egyébként. Tehát ez megdöbbentő, tehát az, hogy valaki tényleg ennyire rettegjen, ennyire féljen, ez egyszerűen hihetetlen, hogy megtörténhet egyáltalán, hogy valakit nem tudsz elkapni, mert bemegy a mélygarázsba, bemegy gondolom a lakóparkba, mélygarázsba.
7: Tehát hónapok óta nem szólalt meg úgy, hogy ő, mondom, a propaganda miniszter.
9: Te voltál egy kvótakampányos fórumán, nem?
7: Ott igen, akkor még nem volt helikopterügy, akkor konkrétan. De egyébként ott is az volt, hogy azt mondták, hogy valami az Orbán Viktor valami kormányülést tart, és nagyon-nagyon sietniük kell, és beállt a busz a bejárathoz, és a Varga Mihállyal így azonnal bepattantak, tehát hogy még tartott a taps, és kirohantak, hogy nekik menniük kell, és nem lehetett kérdezni.
9: Felvették
7: tehát,
9: a szöges cipőt, és abban
7: van még ilyen fotóm, hogy így rohanok utánuk, de már csukódik be a busz ajtaja, és akkor ott próbálok kalimpálni.
8: Ezek megdöbbentő történetek szerintem.
6: Tilos Rádióban a sajtószabadság tematikus napot halljátok Ács Danival és Fábián Tamással, és hamarosan folytatódik majd egészen 10 óráig a héttérítő sajtószabadság tematikával, illetve az egész napunk erről szól ma itt a Tilos Rádióban.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Tilos Rádiót halljátok, benne pedig a héttérítőt, egész nap sajtószabadság tematikus napunk van. Dr. BZMG-vel beszélgetünk, Ács Danival a 444-től és Fábián Tamással az Index.hu-tól. Itt most elsősorban az, amit ide kerültek, az nem más, mint az, hogy rendszeresen kibe voltak tiltva a parlamentből, de természetesen erről nyíló témákról is beszélgetünk. Azért én nagyon-nagyon kíváncsi lennék arra, hogy van ennek egy ilyen személyes szintje, és hogy hogyan bírjátok gyomorral? Hogyan bírjátok gyomorral Csepregi Nándort, Harrak Pétert, hogyan bírjátok a nem tudom én bárkit, aki tényleg a leggusztustalanabb, legtenyérbe mászóbb módon, kioktató módon válaszol, hogyan bírjátok ezt, hogyan bírjátok?
5: Szerintem egyrészt fontos az egészséges táplálkozás, és akkor nincsenek az embernek ilyen gyomor problémái, de komolyan válaszolva, most ezek a válaszok, ezek nem minket minősítenek, hanem
4: hát
5: őket.
4: Tudom, de
5: mindig az aktuális embert, és érted, nekünk ez a munkánk, most így mi nem foglalkozhatunk azzal, hogy úristen mit mondott, és akkor ott elkezdünk finnyogni, hanem pont jó, hát megfeltettük a kérdést, ő így válaszolt, onnantól kezdve. Hát, személyesen engem szórakoztat, tehát hogy, amikor így láttuk egy ilyet, persze nyilván így van ez a szint, amikor az ember már így húzza a száját, vagy nem is húzza a száját, hanem így rosszul van kb., hogy úristen, ezek az emberek döntenek a mi életünkről, meg a jövőnkről, meg gyakorlatilag most már a múltunkról is, és közben meg ilyen szinten vannak, de hát...
4: De te mondja, különösen nyugodt vagy azért mindig, azt megfigyeltem.
6: Nem,
4: de tényleg nagyon szépen nyugodt, és miért nem válaszol? És akkor szépen, de hogy semmi, már biztos elgáncsolnám.
5: Hát ízlések és pofonok, tehát hogy valaki így csinál, meg ilyen temperamentuma van, én inkább ezt a sztoikus nyugalmat, tehát hogy alapból ilyen ember vagyok, ezért van ez talán így, tehát nem fogok molotov koktélokat dobálni a parlamentben.
4: Dani, azért te hamarabb kitiltattad magad.
7: Igen, de én már pont előtte megnéztem, hogy fél éve már nem voltunk bent, és érdemi videót nem hoztunk a parlamentből, tehát de egyébként a Kövér László most kedvet hozott, mert a Geri a kitiltás után a Plankó meg a TBG-be is szaladtak és csináltak egy videót. Igen, azt akartam pont mondani, hogy azért az egy nagy vereség, amikor az ember ilyenkor elveszíti a türelmét. Tehát, hogy ezeknek a körkérdéseknek alapvetően nem az a titka és nem az a válfaja jó, amikor az ember agresszívé válik és látszik, hogy kihozták a sodrából a válaszok, hanem amikor annyira jó a kérdésed, ami viszi előre az anyagot. Tehát itt a jól megválasztott kérdés, amivel ki lehet zökkenteni, ki lehet billenteni a panelből, ki lehet egy kicsit mozdítani a komfortzónájából a politikust, az egyébként is működik. Tehát, hogyha meghökken, hogyha meg lehet hökkenteni, akkor a sokkal jobb, sokkal jobban jön le a képernyőről, mint hogyha az látszik, hogy már mindjárt felrobban a riporternek a feje.
4: Hát csak mindenek ellenére azért ez ilyen nagyon, nagyon sajátos tulajdonosokat kíván meg, vagy nem tudom, tehát az valahogy mint a újságíróként, én mondjuk itt rádiózok, tehát nem készítek mondjuk külső interjúkat, de hogyha valaki ilyen szinten próbálna lerázni, vagy ennyire, nem tudom én, ilyen tenyérbe mászó módon gyerekként kezelni, vagy kioktatni, tehát nem tudom elképzelni azt, hogy ne szóljak vissza, hogy ne haragudjon már, de tényleg a jó Istent képzel magáról.
7: Én utálom. Tehát, hogy tényleg megalázó néha rohangálni, hogy képviselő, ne haragudjon, csak egy kérdés, képviselő.
4: És mellett szóval, egy tanulatlan bunkó ráadásul látszik rajta, tehát két szót nem bír válaszolni, hát szétvág az idegekből.
5: Igen, de utána meg mondjuk megnézi saját magát az anyagban, tehát egyrészt mondjuk itt a te szaladgálsz utána, de utána neki kell, és a választóinak kell megnézni, de mondjuk, hogyha csak a politikusról beszélünk, akkor viszont látja magát, és utána neki kell ezért tükörben néznie, nem tudom, este fogmosás közben, hogy hát már megint így viselkedtem, és ezért feltetett nekem egy kérdést, és úgy tettem, mint hogyha nem lenne ott egy másik ember, tehát hogy ez számukra végtelenül ciki, mi pedig csak elvégezzük ezt a munkát, és tehát hogy nem önmagában az a cél, hogy mi most őket kellemetlen helyzetbe hozzuk, és megmutassuk, hogy milyen szinten vannak, tehát hogy viselkedhetnének másképpen is.
7: Van, aki ezért viselkedik, tehát hogy azért kell mondani, hogy ott van a, nem tudom, a nyitrai, az rendszeresen megáll, és válaszol a kérdésre. Az, hogy ez mennyire releváns, vagy okos, vagy mennyire, az más kérdés, de tényleg vannak, akik megállnak, szóval.
4: Hello?
5: Igen.
6: Szervusztok, Gyuri vagyok. Én csak két rövid dolgot tennék a dologhoz hozzá. Azért én, amikor ezeket a dolgokat hallgatom, vagy olvasom, azért az én fejem füstöl, és az én fejem vörös, mint a tékla, ez egyik. A másik pedig az, hogy évek óta láthatjuk, tudjuk már, de lehet, hogy én értelmezem rosszul, hogy ezek az emberek este, amikor hazamennek és belenéznek a tükörbe, nekik egyáltalán nem ciki semmi.
8: Ezzel egyetértek.
6: De ez is a bosszantó egyébként, hogy rohadtul lepereg minden, és én hát nagyon gondolkodtam azon a válaszotok, hogy nem az a dolgotok, hogy utána menjetek aztán a dolgoknak, hanem csak az, hogy kérdés. Én ezt el is hiszem, és ez természetes is, csak én meg mi meg otthon, amikor éppen nem az utcán vagyunk, vagy éppen a kocsiba ülök és dolgozom, akkor szintén lilul a fejem, füstöl a fülem, jön a gőz belőle, még szerencse, és egyszerűen ütöm a kormányt, mert akkor már ebből most mi lesz? Olyan, mint a hiába kérdeznétek, és nem történik az égvilágon semmi. És ez nem a tíbátok, félrejét és nehetség, hanem hogy be van betonozva ez az egész. Na, köszi, mert tényleg csak röviden akartam felvutatni.
8: Az én kérdésem az, mert a Gulyás Marcival is beszéltük meg korábban is, hogy most tehát egy adott helyzetről beszélünk folyamatosan, de hogy ti hogy látjátok, hogy ez hogy változna esetleg, hogy lehetne, tehát én most direkt használom ezt a szót, rákényszeríteni arra azokat az embereket, akik a mi pénzünkből bohóckodnak ott, hogy érdemi válaszok, hogy nem tudom, felelősséggel történjen valamennyire a dolog. Van rá 7 perc. De nem.
7: Hát az lenne jó, hogyha a cikkeknek, amit az elején beszéltünk, a bármilyen leleplezésnek, bármilyen korrupciós ügynek egyszer lenne következménye. Tehát amint súlya lesz egy újságcikknek, amint súlya lesz egy oknyomozó anyagnak, egy válasznak, egy hazugságnak, attól kezdve tétje lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ezeknek a kérdésválaszoknak. Egyszer kell olyan helyzetbe kerülni, vagy egyszer-kétszer kéne olyan helyzetbe kerülni, hogy valaki felelősséget vállal a tetteiért, és onnantól kezdve ez szerintem
5: nem igaz, hogy sosincsen, mert mondjuk azért a Schmidt Pál az újságcikkek miatt.
4: Így van.
7: És azt azóta sem dolgozta föl a kormányfő.
4: Szóval, Schmidt Pál, halló?
9: Szervusztok, én István vagyok. Tudom, hogy végtelenül naiv, amit mondok, de én olyasmit szeretnék valamit, hogy mikor egy ilyen hapsi kitér a válasz elől, úgy megcsipni a ruháját, visszatibálni, hogy baze, az én pénzemből élsz, köteles vagy válaszolni. Szóval ilyet szeretnék, tudom, hogy marhaság.
4: Hát csináld!
9: Igen, nem merem, az a helyzet.
4: Hát én se egyébként.
9: Csak valami ilyesmit szeretnék, hogy eljussunk valahogy, hogy
7: nem mondjon
9: mindenféle baromságot a hold, meg a nem tudom milyen járásáról, meg a nem tudom milyen a francról, hanem azt kérdeztem, hogy mennyi, mit tudom én, 2 meg 2. Jó van,
4: sziasztok. Hát vagy leönteni szarra van akit, vagy én nem tudom, meddig kell egyébként eljutnunk ahhoz, hogy tényleg legyen egy ilyen nagy felébredése, hogy ezek az emberek, akik ott válaszolnak, ők jelentős részben tanulatlanok. Tehát olyan válaszokat adnak, amivel azt látod, hogy ő egyébként valószínűleg ő nem tanult sokat, életében nem olvasott sokat, nem képes egy kerek mondatot mondani, három keresztkérdése meg lehet rogyantani, és egyetlen dolog miatt ússza meg, azért, mert be tud menni a végén egy kurva liftbe már elnézés. Az az egyetlen esélye, és látszik, hogy remeg a gomba, csak érjen oda a lift. Halló?
8: Hogy megfelé.
4: Halló?
10: Bocsi, nem régóta kapcsolódtam be, és azt szeretném kérdezni a két újságíró figurától, hogy mit gondoltok, hogy bent nekik ilyen belsős kommunikációba, mint párton belül ki van adva a feladatba, hogy nem állhat meg ennek a két orgánumnak a kérdéseire?
4: Kerüld el ácsot.
10: Bocsánat, még a Tamástól akarom megkérdezni, hogy ő az a Fábián Tamás, aki Nyíregyházán járt iskolába, a klubban, mert nagyon
5: ismerős. Én vagyok az, igen.
10: Rájönni, hogy tényleg ő van.
7: Jelöljétek be egymást Facebookon is.
4: Kövess be a
10: YouTube-on. Ó, azért idáig én. Nem, de Tilos Rádió keretein belül simán rá lehet erre kérdezni, hogy Nyíregyházi nem szar Fábián.
4: Persze, hát valami. Gyönyörű. Szóval?
5: Abszolút Nyíregyházi vagyok, igen. Tirpák egyébként, azt is mondhatnám.
4: Büszke tirpák. És büszke, mert egyébként a tirpákok, ugye ők a Békés Csabáról felszármazott szlovákok, akik a futóhomokon építik fel a városukat, amire azt mondta mindenki, hogy nem lesz semmi, és ott föláll maga a Nyíregyháza. Respekt.
5: Ennyi.
4: Salkutarjánból. Nálunk a völgybe épült a város testvére. Ki van adva a politikusoknak, hogy nem találkozhatnak az Ács Fábián, illetve az alábbi nevekkel? Dezső
5: Andrés. Szerintem nincsen egyébként. Nincsen. Tehát ugye a Simicska gecizés után volt ilyen, hogy próbálták blokkolni a Magyar Nemzetet, hogy ne nyilatkozzanak ott, tehát hogy ne nyilatkozzanak ott kormánypárti képviselők, de ugye annyira nagy a párt, és annyira sok

0: is hallak, hogyha beszélsz, hallak. Szóval, hogy fiatal felnőtt koromban, amikor már ugye az embert érzelmileg is megérinti a szexualitás, akkor úgy sokáig csodálkoztam rajta, hogy hogyan képesek a kurvák arra, hogy másokkal lefekszenek, és aztán hazamennek, és példás feleségek és családanyák, mert sok közülük ilyen.
1: Mi van?
0: Hát sok olyan kurva van, amelyik utána érzelmileg is képes átérni.
1: Idő hiány, most nem bontom ki a prostitúció problémáját és a helyes kommunikációt, tedd fel a kérdést.
0: Jó, ezt akarom mondani, hogy mert hogy arról vonatkozott, hogy hogy képesek tükörbe nézni, hát pont ugyanúgy, ahogy egy kurva leválasztja azt,
1: hogy... Jézus, ez tök szexista, ahogyan beszélsz erről.
0: Jó, lehet, hogy neked szexista, de én így szoktam, így a nyolc körbe, így szoktunk erről beszélni, nem tudom, lehet, hogy te máshogy. Na, tehát ezek az emberek egész egyszerűen politikai kurvák, nincs, eladták a gerincüket, és ők ezt egészen más embereknek érzik magukat. Tehát elbazírozni, hogy nekik valami féle erkölcsi tartásuk van, az teljesen fölösleges.
1: Jó, köszönjük szépen.
2: Hello. Lehet, hogy valakinek ilyen magánéleti problémája volt, és azért ezzel a hasonlattal.
1: Igen, tehát a hasonlat egymillió módon sántít, azt gondolom. Ha próbálom átfordítani kérdésre, tehát hogy szerintetek az az ember, aki egyébként ennyire buta módon viselkedik a parlamentben, ő egyébként otthon ügyes, okos, intelligens férként funkcionál-e?
2: Hát ezt nem tudom.
1: Meg kell kérdezni Csepregi Nándor, otthon egyébként rendes emberként viselkedsz, vagy csak így csináld ezt a csíráskodást?
3: Igen, mennem kell jön a lift.
2: Egyébként csak a kérdésedre válaszolva, szerintem ugye itt az van, hogy ez sokszor mondjuk az ellenzéken is múlik, tehát az, hogy mennyire van felborulva a pálya, és ugye most itt ugye a kormánypárt az nagyon ritkán van arra rákényszerülve, pont a Mennyi Roland ugye az például egy olyan, de az is inkább így belülről bomlott ki, tehát hogy nem a 168 órában megjelent újságcikk volt, amely ezt elindította, hanem már ugye előtte ott már zajlott a nyomozás, tehát inkább egy ilyen belső feszültségek és harcok vannak, amikből pattannak ki.
1: Tehát a Mennyi Tomár csinálja a pályázatait, az volt a híradásul, hogy azt mondta, hogy attól, hogy őt bevádolták, attól az életnek mennének, az ugyanúgy szedi ki a lóvét a pályázatokból folyamatosan.
3: Szerintem egy ilyen díszbűnös egyébként, de mindegy, ezt majd...
4: De azt akarom mondani, Tamás, hogy igazából inkább a hatalmon belül vannak repedések, és ezek mentén lehet valahogy konfliktusokat feltérképezni, és amit én is... Tehát, hogy amit próbáltam mondani, hogy a parlamentben nem igazán lehet érdemi anyagot készíteni, mert nincs bent élet, és nem olyan emberek vannak bent, akik valóban döntéseket hoznak. Ez valóban annak is köszönhető, hogy azért itt jó régóta az erőviszonyok felborultak, és hát nincsen, tehát hogy ez a választások eredménye is, tehát hogy majd kétharmados többsége van a kormánypártnak, így aztán sokkal több kormánypárti politikusan eleve meg is felezték a parlamentnek a létszámát, tehát ezért is kisebb az élet oda bent, tehát ez nem csak annak köszönhető, hogy itt elképesztő diktatúra van, hanem megváltozott a politikai helyzet.
2: Igen, és hát most ilyenek az erőviszonyok, de hát nyilván ezek 4 évente aztán megint változnak, szóval nem tudom, én nem temetném azért így, ugye így nagyon sokszor ilyen Facebook posztokban, meg különböző beszélgetésekben ez így felmerül, hogy úristen, most már így vége mindennek, és elvesztünk, én ezt egyáltalán nem így látom, tehát lehet, hogy itt emberek ilyen 20-30 évekre vizionálnak mindenféle fasiszta diktatúrákat, azért ettől szerintem még nagyon messze vagyunk, és szerintem nem is lesz az, hogyha ilyen patetikusan így.
1: Hát meg talán jobb is, hogy ezeket kimondjuk, hogy nem lesz az. Tehát akár nem tudom, volt egy telefonálunk itt a mai napon, aki folyamatosan felsorolt, hogy miért nem fognak menni a dolgok. És hogy talán pont azért nem mennek, mert minden egyes megbeszélést azzal kezdünk, hogy miért nem fog menni ez a dolog. Én most már évek óta felállok minden ilyen megbeszélésről, ahol elhangzik, hogy nem fog menni, mert akkor mindenkülünk ott egyetlen percet is, ha nem fog menni, akkor fejezzük be az egészet. Tehát azt kell nézni, hogy mitől fog menni, mi az, amiben tudunk változtatni, és valahogy ezekre koncentrálni. A mai sajtószabadságnap az egy viszonylag jó példa erre, hogy mi például azt hiszem, együtt mondhatok a Tilos Rádió, mi nem vagyunk képesek kiállni a népszabadság mellett, mert a Tilos Rádió attól sokkal differenciáltabb és sokkal nagyobb a különbség a különböző vélemények között. Lenne olyan műsor, aki teljes melszélettséggel a népszabadság mellett áll ki. A Héttérítő nem ez a műsor. Viszont a sajtószabadság mellett bármikor azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy kiálljunk, és ezért is próbálunk ilyen értéksemleges módon beszélgetni erről, de szerintem azért ez még mind annak a jele, hogy van egyfajta társadalmi öngyógyító folyamat azért, ami az erős nyomásra egyre erősebb mozgásokkal reagál, és szerintem egyébként a magyar civil társadalom ebben az életben nem volt még annyira erős, mint mostanában ezekben a napokban. Tehát minden egyes napon van azért valamilyen hír, valamilyen megmozdulás, amelyik nem pártpolitikai

0: kapu, hanem valamilyen civil. Persze kétségkívül a hatalom is látja ezt, és jól lehet érezni azt, hogy akár a norvég szervezeteknek a megtámadása, vagy akár az állandó sorosozás, azért jól mutatja, hogy a civil társadalomnál van az igazi ellenfél számukra. Utolsó kérdésként, ti látjátok ezt, vagy láttok-e olyat, amiben a kormányzat valóban a civileket találná meg következetesen, mondjuk felépít a stratégiai szempontból?
1: Én csak annyit, hát nem teljesen a kérdésre válaszolva, de pont ugye tegnap volt egy tüntetés a szabad sajtó útján, és azon gondolkodtam, hogy az előző ciklus közepén, nagyjából a közepén volt az a tüntetés, ahol ott voltak közel 100 000-en, ugye az egy civil tüntetés.
0: A millás.
1: Az
0: utolsó millás.
1: És most ugye megint így nagyjából ciklus közepén tartunk, és voltak hát kb. Nem tudom, 3-4-5 000 maximum. De hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy most milyen állapotban van a társadalom, vagy a civil társadalom, mennyire hajlandóak mozogni. Nyilván azért így szerintem az, hogy így 6 éve ugyanaz a kormány van, így kicsit ugye 2012-ből lelkesebbek voltak az emberek, hogy volt egy ilyen kormányváltó hangulat, most így kicsit, mert így annyira régóta van ugyanaz a rendszer, hogy már úgy belefáradtak, de hogy ez még szerintem nem feltétlenül mond el mindent. Az látszik azért, hogy szerintem így azért a civilek elleni mozgolódások ilyen hatalmi szinten azért azok kifejtenek. Hát egy kettős hatás, tehát egyrészt azért úgy a lelkesedés is lankod, de másrészt pedig a mélyben a gondolkodás és az aktivizálódás az attól valószínűleg zajlik.
2: Mindig kell, tehát hogy most úgy működik azért ez a hatalom, ahogy én látom, hogy nem a konszolidáció, hanem inkább a konfliktusok működtetik, ez a mechanizmusa, állandóan kell valamilyen ellenségkép, és ezért is van szükség a végső esetben a civilekre, mert nincsen nagyon ellenzék, és akkor hát vagy fiktív, vagy valós ellenzéket keres magának a hatalom, hogy tovább tudjon működni, tehát hogy ilyenek szerintem amíg talál valamit, addig ez működteti. Szóval, hogy szüksége van a hatalomnak is a civilekre, meg a norvégokra, meg a sorosozásra, meg a bevándorlózásra, meg még nem tudom, hogy milyen ellenségképe volt hirtelen Brüsszelre.
1: Hát mondjál még ellenségképeket. IMF volt még korábban.
2: Igen, bankok, stb. Igen, tehát hogy ez...
0: Hát civilként a Tilos Rádióból azt üzenhetjük, innen gyere köcsög, itt leszünk mindenképpen a végén. De tényleg azt gondolom, hogy a sor végén mi állunk, és hogy a legvégén majd hozzánk fog bekopogtatni, de hogyha kell, akkor nálunk fog megtörni Babilon hatalma, mert adás mindenképpen lesz.
3: Én leviszem Harag Pétert Nevazába, ráteszem a folytást.
0: Köszönjük szépen Ásdőnek a 444-től és Fábián Tamásnak az Index.hu-tól, hogy itt voltak velünk, és emelték a fényét a Tilos Rádió Hétterítő című műsorában a sajtószabadság tematikus adásnak. Az a sajtószabadság tematikus adás, ez egészen estig lesz majd velünk. Ezzel kapcsolatban információkat a Facebook oldalunkon találtok, illetve van egy külön Facebook eseményünk is erre. Abban benne van a napi bontás, kb. Másfél-két órás programokkal fog menni. Lesznek majd zenések, és lesznek szövegesek is, továbbra is sztár vendégekkel. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok ezen a mai napon. Sajnos a forradalom most elkerül minket, és vasárnap lesz, és hétfőn lesz majd csak a héttérítő, úgyhogy a forradalom tematikus adásunkat azt majd egy pici csúszással fogjuk talán már a forradalom hevéből közvetíteni. Mindenkinek köszönjük a rádióhallgatást, és folytassátok a sajtószabadság tematikus napnak a befogadását. Kellemes hetet kívánom mindenkinek, szevasztok!
3: Csum. Hello!

Adjál nekünk, hogy mi is adjunk.

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádión.
1: Hú. És a vendégünk pedig kiderül abból, hogy mit hallottatok most zenét. Nagyon nincs bekapcsolva a chat fal. Várjál, hogy kapcsolom ezt be, csak megmozdítom az a gerek.
0: Vagy be kell kapcsolni kint a másik szobában. Utána nézek.
1: Na mindegy, akkor nem nézzük a chat falat. Adástelefon 215-37-73, ez itt a Tilos Rádió, az FM 98-on, és a...
0: 90,3.
1: Ja, 90,3.
2: Vagy igen. Az még majd kiderül, hogy...
1: És úristen, de régen voltam. 98, na mindegy. És a neten is tudjátok hallgatni a www.tilos.hu-n. Folytatjuk azt a kezdeményezést, hogy a Tilos Rádió ősműsor készítőit próbáljuk egy kicsit, hogy mondják ezt, karóba húzni?
3: Leszkennelni.
1: Igen. És hát a chatfal nem fog elindulni, nem telefonáltok, úgyhogy most én elárulom, hogy Igor Lazin a vendégünk. Szia, Igor!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok, hello!
1: Ja. Mellettem Szabány György, a pultban dr. Áin Győri Csilla vagyok, és ez a Pergőképek, ahol csodálatos zenék lesznek, mind az Igornak válogattuk.
4: Yeah. Igen, rock'n'roll.
1: A rock zene, valóban.
3: A rock'n'roll rock.
1: És
3: honnan jöttél? Úgy általában. Igor Lazin az olyan...
1: Júri nem cicózik.
3: Valami...
0: Miért is?
4: Fura, nem?
1: Fura. Honnan jött is miért?
4: Nem tudom, nem vagyok ilyen kibékülve pont az Igor néve, mert ilyen túl, valahogyan azt érzem, hogy túl éles. Uh-huh. Nem?
3: Hát...
4: Van az a O, amit picit hogy lágyítja a dolgokat, de R megint csak ilyen, de I, G az ilyen...
1: De mi lenne inkább? Miksa vagy?
4: Nem tudom, John.
3: John Lazin.
4: Csak mivel, hogy ezzel a név... Nem gondolkoztam ezen, csak odaig jutottam, hogy hogy éles a nevem eléggé. Meg olyan, szóval picit agresszív, nem tudom, és nem gondolom magamról, persze, hogy agresszív vagyok.
1: És azért a lányodnak, amire a nevet azért adtátok, az köze van annak a békéhez?
4: Persze. Persze. De nem, nem jó, hogy ez már a negyedik gyerekem. Úgy így valahogyan ez így, nem tudom, csak kerestem valami nevet, amivel tudok identifikálni magamat úgy így belül, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, Emma, vagy nem tudom, Juliska, vagy nem tudom, szóval, hogy így mégis csak legyen valamilyen köze a ex-Jugoszláviához.
3: Mert hogy ott születtél.
4: Mert hogy ott születtem, és onnan jövök, igen.
3: És hol?
4: Novik Nezsevácon születtem, ami a magyar neve az Török Kanizsa, ami 3 kilométerrel van a Kanizsától, Tiszán túl, ahol most ugye nagyon sok migráns van, mit tudom én. És ez vajdaság, totál ilyen, nincsenek hegyek, és azóta se szeretem a hegyeket, meg Limbes van, mint tudom én, Piris Csabban is éltünk ilyen 5 évig, szóval ott is idegesítettek ezek a kis dombok. Szóval tényleg így valahogyan flat, egyenes, hogy így az ég az legyen ilyen hatalmas, és hogy lássak, ameddig tudok látni. Szóval amilyen magas vagyok, az így behatároljon a... távolnézetemet is.
3: Szüleid?
4: A szüleim, hát az apukám ügyvéd, és az anyukám hát dolgozott valamilyen ez a boltokba, illetve dolgozott, mint pénztáros, és akkor úgy döntöttek a szüleim, hogy a tök jól keres az apám, és hogy nem kell neki dolgoznia, és azt hiszem abban az időben volt, amikor született a második a húgom, és akkor jön ez a háztartásbeli, szóval oszlop gyakorlatilag.
3: És a szerb a anyanyelved, ugye?
4: Hát ez furcsa, ez nem, az anyanyelvem az magyar, mert az anyukám magyar, hogyha onnan indulunk, de tulajdonképpen az anyanyelvem szerb, mert az anyukám is beszélt szerbül, és az apám szerb, és valahogyan a szerb identitása az volt a, mint egy ilyen út kitalálva a családba. De ez tényleg nagyon érdekes, mert valamilyen, azt hiszem, hogy 11 éves, vagy 10-11 éves koromban, szóval a Novik Nezsrac, illetve Török Andzsa az eléggé közel van a határhoz, és ott a kisebbség nyelvet is tanultunk az iskolába, az általános iskolába, és mindig is azt éreztem, hogy tudok magyarul, meg hogy ez nem annyira ilyen vad nekem, meg ilyen furcsa, meg mit tudom én, és arra emlékszem, hogy 10-11 éves koromban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, hey, nekem a nagymamám és a nagyapám az így néha beszélt velem magyarul, szóval tulajdonképpen lehet, hogy én magyar vagyok. És akkor ez így, mit tudom én, igen, mondtak a szülőim, persze, és akkor oké, ez most így.
1: De várjál, de az anyukád nem beszélt veled magyarul?
4: Nem.
1: De miért?
4: Nem tudom, ez olyan érzékeny téma. Kérdeztem tőle többször, és akkor azt mondta, hogy ő úgy döntöttek, hogy akkor szerb, és akkor ezt így megy, és akkor szevasz. De mondjuk az anyukám Belgrádba született. És az ő apukája az romániai magyar, de viszont nagyon sokat utazott, mert nem tudom, első világháború előtt ő volt a Siemensnek a micsoda, nem tudom, a fogorvos volt a nagyapám, és össze-vissza élt, nem tudom, szóval fogalmam sincs, hogy hol élt pontosan. Belgrádon kívül. És akkor, amikor jött a második világháború, akkor úgy döntöttek, hogy akkor jönnek a nehet, nem tudom, bombázás, anyám kénye, menjünk valahol a falura. És akkor ott kötöttek ki, és akkor így.
3: És apád nem beszélt magyarul.
4: Apám, mivel hogy ügyvéd, és mivel hogy viszonylag kicsi településről beszélünk, nagyon sok kunsaftja magyar is volt, úgyhogy ő tök jól beszél magyarul, sokkal jobban, mint én. Hát egy tárgyalásokra ment is, én ez magyarul.
3: És az általános, meg a gimit, tehát te szerb nyelven végezted, de tanultatok magyarul is.
4: Általános iskola.
3: Egyetem?
4: Egyetem az Belgrád.
3: Mi? Milyen egyetem?
4: A képzőművészeti.
3: És honnan jött ez? Tehát már egy gimnáziumban a kis Igor rajzolgatott, és álmodozott, hogy egyszer
4: rajzoltam, mindig, szóval, hogy így nem tudtam ellenállni a rajzolásnak. Arra tényleg emlékszem, hogy így van probléma, van, nagyon boldog vagyok, mit tudom, bármi van, akkor leültem, és így rajzoltam, és így ezt... nem tudtam magamból kiirtani, habár az apám szeretett volna, hogy mivel hogy a nagyapám is az ügyvéd, másik nagyapám az ügyvéd volt, az apám is ügyvéd, és akkor tudod, ez a családi ízet,
1: ami szép. Hogy rendes ember legyen belőlem.
4: Hogy rendes ember legyen belőlem, hogy ne menjek Indiába véletlenül, és ne legyek, nem tudom, izé, akár micsoda, és akkor ő nyomta ezt a jogot, és az ahogy nem ment nekem, még nem akartam, meg nem tudom, veszekedtünk, és aztán végül is Kikindán végeztem a gimnáziót, és ez valamilyen, hogy hívják ezeket az emberek, hogy utakat, meg hidakat, mit tudom én.
3: Tervez?
4: Igen.
3: Építész?
4: Mérnök mondjuk. És akkor elmentem a gimnáziumba, és ez katasztrófa volt, egyszerűen a statikát, matekot, zero, nem tudom, és akkor így ott is rajzoltam, meg azt hiszem, hogy ott volt az első kiállításom, nem tudom, szóval egyértelmű volt az, hogy nem szabad kényszeríteni engem valami másra, mert boldogtalan leszek.
3: És könnyű volt bejutni a Belgrádba a képzőművészetire?
4: Nem, második körre én mentem be.
3: És akkor utána következtek rettenetesen boldog belgrádi egyetemi évek, rock'n'roll,
4: csajok. Következtek a csajok, igazán, és a rock'n'roll, és a pia, és az első 3-5 évig tartott az egyetem, első 3 év az mesebeli volt, mert tanultam, meg így el voltam kápráztatva, meg is csak szóval falról jöttem, és az utolsó 2 év az így gyötrelem volt, az, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a tanárok nem apukák, és nem annyira jóságosak, meg nem tudom, nem biztos, hogy ők nekem jót akarnak, és akkor ott ilyen iszonyú nagy harc volt, úgyhogy az 5. év tényleg is katasztrófa volt, meg összevesztem ott emberekkel, nem tudom, jobbra-balra, de elvégeztem.
3: De és ilyen hosszú hajad volt, ilyen lázadó fiatal volt?
4: Ja, igen.
3: És klubokba zúztál este?
4: Ja. Meg csajok, ja. Hát ilyen, mit tudom, én nem tudom, ez a total klasszikus dolog.
3: Sport?
4: Sport az nem, már Belgrádban nem volt, viszont otthon volt, futottam, izoatletika, 800 métert futottam, mentem valami versenyekre, azt bírtam, hogy mai napig is futok, de meg picit kosaraztam, de az így nem voltam nagyon ügyes a vezetésbe, a labdavezetésbe, viszont imádtam, de ja, sport, futás.
1: Bécitől hallottuk, hogy azért Jugoszlávia, amikor te gimnazista voltál, azért az még Kánaán volt, tehát kultúra szempontjából, könyvek, zenek, koncertek, hogy mesélj már erről egy kicsit, mert én például erről keveset tudok.
4: Charles Bukowski.
1: Na, mikor olvastad az első Bukowskit például?
4: Mert hát az... nem tudom, az is valamilyen 14-15 éves koromban kb. Jó, de ehhez azt kell tudni, na, az apám értelmiség volt, mivel hogy ügyvéd. Az apám mindig is kacsintott arra, hogy lehet, hogy festő kellene, hogy legyen, de az ő mamája mondta neki, te Jován, figyelj, de te komolyan szó, hogy most így tényleg abból akarsz élni, de menjél te inkább a jogra, mert az apukát is jogász lett. Oké, de és akkor az apám jogász lett, illetve ügyvéd lett, de mivel hogy értelmiségi volt, akkor ilyen állandóan olvasta, még bújta a könyveket, úgyhogy nagyon korán úgy döntöttek, hogy ad nekem ilyen klasszikusokat olvasni, és akkor nem tudom, Csehov, meg Tolstoj, főleg az oroszok, mert ő egy picit russzofil volt, most már aztán abszolút, de mit tudom én, Mopassan, meg szóval nem tudom, sokat tényleg. Persze Jack Londonnal kezdem. Úgyhogy nem volt olyan nehéz, nem az apám adta nekem a Bukowskit, az egy csaj a Szomszéd utcából, aki idősebb volt nálam, arra tényleg emlékszem. De az apám kinyitotta nekem ezt a utat, aztán a nagybácsim a science fiction-t nyomta nekem, úgyhogy nem volt, és egészen abszurd science fiction-eket, meg nem tudom, úgyhogy nem volt nehéz megtalálni, vagy oda jutni a Bukowskihoz. De viszont Raymond Carvet sokkal, de sokkal később fedeztem fel. Lehet, hogyha előbb fedeztem fel, vagy Joe Fantet. De mindegy, szóval, ja.
1: Sokat olvasom ezek szerint, akkor még most is.
4: Ja, szép, jó, persze. Egy ideig nem olvastam, és így valahogyan éreztem azt, hogy így valami nem stimmel, vagy nem is tudom micsoda, de ja, persze, hát az így jó, nem?
1: Hát iszonyúan hallatszik a műsorkészítéseden, hogy egyrészt, hogy van mögötted néhány könyv, meg a szókincseden lehet hallani. Abszolút, abszolút.
4: Habár a feleségem, most egy feleségem az állandóan bánt engem azzal, hogy ilyen a szókincsem az így megy lefelé, meg ilyen, hogy nem tudok megtalulni, melyik szók azok, ahol az L mellett jön a J, vagy az Y, vagy T, Y, meg vissza ilyen.
3: Tök jól beszélsz magadban.
4: Meg a sorrend a szóba, hogy mindig fordítva mondom, mit tudom.
3: És ha most olvas egy könyvet, akkor a szerbül.
4: Ja.
3: Angolul is
4: olvasom, de az keveset, de szerbül, főleg szerbül, vagy horvátul, vagy nem tudom.
3: És hozzá lehet jutni itt szerb nyelvű körmények?
4: Amíg nem volt az olvasom, addig időnként mentem le, és akkor vásároltam, nem tudom, kilóra könyveket, de mióta van az olvasom, azóta lehet letölteni meg.
3: Fizetni. Kis elektromos tableten olvasom.
4: Nem is tablet, hanem ez a tényleg nem tudom, olvasom.
3: Elektromos könyv.
4: Elektromos könyv. E-book, igen. Írtoztam is tőle, meg gondoltam, hogy jó, mégis csak papír, meg feeling, mit tudom én, de beszipantott ez a dolog. Nem kell húcolasztom a könyveket egyrészt, másrészt nem kell ilyen elfordítanom, vagy tenni be a könyvbe, hogy emlékezzek vissza, hogy hol álltam le, hanem az a gép az így megjegyzi, és ez tényleg így tök jó. Lehet, hogy ez öregséggel jár.
3: Nem, biztos tök jó, de régen a könyvekben volt ilyen, tudod, ilyen kis könyvek.
4: Hát némelyikben.
3: Én még most is szeretem azokat a könyveket, amikben van.
4: Igen. Még sokan nem, igen, mert nagyon, egy időben azt az apámtól, az apám, emlékeztek régi ilyen ingeket, hogyha vett az ember, akkor volt egy ilyen műanyag itt a...
1: Gallér merevítő.
4: És akkor az apám, emlékszem, hogy mindig, amikor vett ilyen inget, akkor ne, vigyázzatok erre a műanyagra, és akkor ezt így kivágta, és akkor az ötöt álltak. És akkor azt lehetett betenni a könyvekbe, viszont amióta egyedül élek, és nem élek otthon, Azóta tényleg egy idő után már probléma volt, mert az ember általában több könyvet nem olvassa, meg így mennek, szóval hogy így jönnek, mennek a könyvek. És valóban volt ez a probléma, hogy milyen papírt vágja ki, karton, az túl vastag, papírt sajnálom, hiszen papírra rajzolunk, nem néha írunk, meg ilyenek.
3: És akkor egyetem után?
4: Egyetem után...
1: Picit
4: haladunk. Jaj, nagyon gyors. Állítólag boldog gyerekkorom volt. Én arra nem emlékszem. Ezt az apám mindig is mondta, mert én, van egy ilyen a családom belül egy híres ilyen ez a fotósorozat, amikor mi ketten elmentünk a töltésre, hát Tisza mellett. Ja, a biciklivel, és akkor én kaptam valami csarhúzót, és ő ott valamit matatott, nem tudom, ült, vagy nézett az eget, vagy engem nézett, és akkor én ott a bicikli mellett ilyen matatok. És ezek tényleg szóval ilyen, hogy mondjuk ezt, cuki képek. A kis Igor, nem tudom, overállom van, ilyen mindig az arcom az általában ilyen, mi történik itt körülöttem. De szépek a képek, és... és akkor apám is nagyon sokszor mondta ezt, hogy, meg az anyám is, hogy te milyen szép gyerekkorod volt, meg milyen jó gyerek voltál, ameddig nem kezdtél saját fejjel gondolkozni, és akkor...
1: Tehát te olyan jó gyerek voltál, aki hallgat, előtte egy papír, előtte egy szeruzánk.
4: Játszottam, nem tudom, hát jó gyerek, szófogadó.
1: Szófogadó, jó gyerek.
4: Ez milyen cikin hangzik, nem, szóval nagyon rossz. Ne legyetek szófogadó gyerekek.
1: De miért? Nekünk még nagyon erős karizmájú szüleink voltak, akik eltekerték, vagy kitörték a csirkenyakát, nem tudom, vízbe folytották a kismacskát, úgy értek, ahogy a természet ezt így megköveteli, és ez nem volt egy ilyen bonyolult pszichológiai probléma, és hogyha valami nem, akkor nem, ha valamit szabad, akkor szabad, és kevesebbet szabadott, mert meg kellett tanulni egy csomó mindent.
4: Igen, csak valahogyan az a probléma ezzel az egészen, hogy azt hiszem, hogy a szülő is belefészkélődik ebben a film, ebben az érzésben, hogy jó gyerek, mit tudom én, és akkor nem vesznek észre, legalábbis ez volt nálam, hogy nem vesznek észre, amikor serdülőkor jön, következik, meg a csajok, meg nem tudom micsoda, és akkor iszony nagy ellenállás van, és akkor harcolni kell, mit tudom én. Az így kemény volt.
1: Gyerekként vagy szülőként?
4: Gyerekként.
1: Szerintem szülőként is iszonyú nehéz.
4: Hát a kit érdekel, érted? Én vagyok a fiatal, én megyek előre.
1: És miért utáltad az utolsó két évet az egyetemen?
4: Hát mondom azért, mert ilyen kiderült, hogy nem annyira jóságosok a tanárok, és hogy ők azért a kis széküket és a kis següket féltenek, és egyszerűen nem segítették abban, hogy az ember valahogyan lásson ki egy picit az egyetemen túl, hogy mi van a világban, meg szóval egy jó pár ember, szóval tényleg rossz fej volt.
1: Hát lehet, hogy ők se láttak ki ebben, mint amit...
4: A francot, én állandóan beszéltek arra, szóval emlékszem egy tanárra, aki nem tudom, a Titónak csinált valami grafikákat, meg hogy így volt valami vacsora, amit azt mondta, ne.
1: De,
4: nem igaz.
1: De gondolom nem olyan munkára vágytál, amit a Titó rendel meg, és azt mondja, hogy
4: nem, akkor viszont azt nem vártam, hogy ellenemen fordulnak, és hogy zárodnak a kapuk, és így valahogyan érted, csak te itt maradjál, és te csak ez nagyon jó, de most a kívül áll az, hogy hagyjunk majd az, mit tudom, amikor kimész az egyetemből, akkor majd rájössz.
1: És akkor festettél? Tehát milyen kiállításod volt?
4: Rajzoltam. De ez a gimnázium. Aztán, amikor befejeztem, aztán űr. És akkor visszamentem a Knezsvácra, és nem tudom mit kezdeni magammal. És ott egy évig voltam, és dolgoztam Kanizsán ilyen a csempegyárba, mint csempe designer. Tényleg. Szóval egy csempet se dizájnoltam. Meg próbálkoztam. De gyanítom, hogy ott az volt, hogy ott volt a másik dizájner csaj, az, ami Borbála volt, és gyanítom, hogy ő tetszett, hogy én tetszettem neki, és hogy volt valamilyen kis dolog az egész mögött, De nem feküdtem vele, mert valahogyan nem, csak a végén valahogyan rájöttem arra, hogy, hogy az, az a jóságos, nyitott szemű, hosszú perceken át nézés irántam, hogy ez mit jelent. Na mindegy. Ja, nem feküdtem vele.
1: Innen üdvözöljük Borbálát, hogyha hallgattam most. Keresse meg az igort, és sajtsa be rajta.
3: És akkor így volt egy ilyen, hogy akkor most mi legyen, hova, merre, mit.
4: Igen, de közben kezdtem ilyen rajzolni, meg kezdtem valami gyerekkönyvet csinálni, saját magamtól, és akkor találkoztam az első feleségemmel, aki kanizsai, és akkor úgy döntöttünk, magyar, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyjunk el a francba ezt a két ilyen város, és menjünk, és akkor elmentünk Újvidékre, és akkor ott éltünk, és gyakorlatilag Újvidékből jöttem ide.
3: És Újvidéken ismerted én néhány embert ismerek, aki ott mozgott, a Máriás Béla, a...
4: Nem.
3: A Tolnai Otto, nem tudom.
4: Nem, a Tolnai Ottót a feleségem keresztül megismertem, mert a Szabinak a felesége és az én volt feleségem, ők a legjobb barátnők voltak. Aha.
1: És Ladik Kati, tehát, hogy
4: az
1: egész művészkört,
4: nem, a nagynéném az dolgozott Újvidéki tévén, és akkor, amikor átköltöztünk Újvidékre, akkor nagyon gyorsan talált nekem munkát a tévén, és hogy hívják ezt a szcenográfus, díszlettervező. Ja, voltam az Újvidéki tévén. És azt csináltam, meg illusztrációkat csináltam egy szerb lapnak, meg egy magyar gyereklapnak, Mézes Karacs, azt hiszem, az volt a neve. Hát a tévé az viszont ilyen, ez háború előtt volt, és ott sok rock'n'roll és sok pia, nagyon, tényleg.
3: Tehát, hogy ilyen vidám...
4: Hát nem tudom, hogy vidám volt, de iszonyú sok, soha nem ittam ennyi alkoholt. Habár barátkoztam a Badával is, meg a Bécé, de azzal az tényleg ilyen patagokba folyt az alkohol.
3: Balázs Attila?
4: Balázs Attilát nem tudom, én szerintem, lehet, hogy ott megismerkedtünk. Hmm.
3: Mert ő is dolgozott ott.
4: Lehet. A Balázs Attilát tényleg nagyon-nagyon régóta ismerem. Ja.
3: Zene.
4: Zene. Na. No.

0: Yes.
1: Star the blues. Stenstorm. The blues. Monday. Stormy Monday.
0: Stormy Monday. Monday blues.
2: Mm. Nem elvinnem, nem mindegy. Enter.
0: Nem. És akkor, ugye, hogy akkor mi legyen? Nem, Újvidéken vagyunk, tévé, rádió, tehát nagy élet.
1: Nem csak tévé, nagy TV. Élet, nagyon sok alkohol, és de tényleg jól így emlékszem, nem, volt egy pár alkalom, még nem emlékeztem, hogy hogy jutottam haza, hogy így. Emlékszem, egyszer a feleségem bent aludt, és nem találtam a kulcsot, ami nálam volt, és aztán elkezdtem verni az ajtót, és gondolkoztam azt, hogy kihívom a rendőröket, mert én valami probléma, nem tudok bemenni, mert nem tudom micsoda. Ja, tényleg az durva volt. És közben ment ez a félelem, hogy most háború, most tényleg lesz háború, nem lesz háború, most börtönbe fogok végezni, hogyha meg azt a behívottra nem válaszolok, hogy mi a franc lesz, és nem értettem, hogy miért kellene nekem mennem, és így jönni valakit, aki ugyanazt a nyelvet beszél, és ahol megyek ki, nem tudom, izenye nyaralni, meg ahol vannak én ismerőseim, meg stb. Stb. És tényleg para. És akkor arra emlékszem, hogy egy szombaton reggel a Studio B nevű rádió állomáson hallottam azt, hogy hoztak egy új törvényt, hogy aki nem jelentkezik a behívó után, az 3 vagy 5 évet börtönbe tölthet, és akkor gondoltam, azt a mindenit, szóval ezt nem akarom.
0: Ezt nem kérem.
1: Ezt nem kérem, és akkor összepakoltam a rajzaimat, egy pár zoknit, meg egy pár alsó nadrág, pár póló, de tényleg főleg a rajzaimat vittem, mert gondoltam, hogy ez viszonylag gyorsan lesz vége ennek az egésznek, és ez a cucc jó, de viszont a munkáim legyenek mellettem, mert ki tudja, szóval. Ja, és akkor szombat volt, szombaton elmentem, és akkor Szeged, azt hiszem valami Sárkány nevű hotelszerű, micsoda, és akkor ott aludtam talán egy éjszakát, és akkor Budapest.
2: Egyből rendel?
1: Egy táskával, és sok munkához, sok rajzommal.
2: Mi volt benne a táskában?
1: Hát mondom, ilyen pár zokni, fogkefe, meg nem tudom, alsónadrág és pár póló.
0: És itt voltak ismerőseid?
1: Itt volt apukám és anyukám annak idején, nagyon régen volt, nem az a sztori váltak. Na, igen, nem tudom, Horvát-tenger part, és van egy magyar család, akik nem tudnak gyerekkel, akik nem tudnak szobát, vagy kaját rendelni, vagy mit tudom én. És akkor az anyámat segítette, és így tolmácsolta, és ebből a Marika néni és a mamám lettek ilyen tök jó barátnők. És még most, amikor jön a mamám, akkor megy a Marikához, aki beteg, mert mindegy, és akkor ebből nagy barátság volt, és akkor hozzá mentem, és akkor ő talált nekem először egy szobát ott a Nagyszombat utcában, a szvasztikával ellátott ilyen épületekben laktam, és akkor talált egy szobát, és akkor utána nem tudom, utána kérdezd meg, hogy mi érdekel.
2: Hogy jött a Tilos Rádió a képbe?
1: A Tilos Rádió tulajdonképpen hasonló klubokban, mint a Tilos a Zá, jártam Belgrádban, meg jártam Újvidéken is. És nem is, és kerestem ilyen hasonló embereket meg, szóval ezt a millét. És akkor a Dudás, és akkor ilyen, mert viszonylag gyorsan megismerkedtem, azt hiszem, hogy Szabi volt itt, és akkor a Béci, meg nem tudom, az egész kör, és a Dudás is, és akkor mindenki beszél, van ez a Tilos a Zámitól, lehet fogni rádión, és én mindig is rádióbuzi voltam, úgyhogy ezt így hallgattam, és akkor egyszer a Dudás megkérdeztem, te nem ismersz valakit, aki a Dudás Szabolcs, fontos, nem ismersz-e valakit, aki közel áll a Tilos Rádióhoz, mert így kurvára szeretném ezt a műsort csinálni, meg így, szóval szeretem ezt az egész, és akkor ő ismerte a Csejdit, és akkor a Csejdit felhívtam, és akkor Csejdit, persze, gyere,
2: mondjuk egy évet hozzá, 1900.
1: Bár nem tudom. 94 mondjuk.
0: 94. Akkor te elég régóta rádiózol.
1: Nagyon, nagyon. Én nem éltem, én a Podmanicki utca, a Podmanicki utca volt az első, ahol én beléptem. Én a Kallozből ilyen periódust, azt nem ismerem, azt csak így hallottam. Ja, Podmanicki, uff, az is milyen volt, ha?
0: És milyen kikkel csináltál a műsort az elején?
1: Az elején... az elején próbáltam egyedül, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor utána csináltam a Szlobodánnal, egy író, aki ide jött Budapestre, mert a, nem tudom, a felesége, az egy gender studies, meg nem tudom micsoda. Vele voltam, utána, nem, először a Bojánnal voltam, aki szintén díszlettervező volt Újvidéki tévén, és ő utánam jött, és akkor ő is itt volt Budapesten jó pár évig.
2: Ez már Burek Forever
1: ez
2: volt?
1: Ez Burek Forever, igen.
0: Szerb nyelven.
2: Ami van most is, ugyanúgy.
1: Igen. Ez tök jó volt, mert valahogyan úgy, ez jó, hogy mondasz, mert ez segített valahogyan, hogy valami úton módon identifikáljuk a saját magamat, meg hogy nem csak a zárt kör, nem csak otthon a feleségemmel beszélek szerbül, hanem hogy kint is éterbe. Ja, na, Bojan volt az első, és ez elég sok ideig tartott, utána jött a Szlobodán, utána a Bojan Törökországba él, most Szlobodán visszament, azóta el is vált, meg mit tudom én, és utána a Goránnal, aki mindig itt van, és akkor utána jött a másik Bojan, aki egy szórakozó helyet dolgozik, meg pincér, mit tudom én, és nem, étteremvezető, bocsánat, és nem csak belegondoltam, hogy ha Nehlán hallgat ezt az egészséget, hogyha lepincérezem őt, akkor ilyen izé, szóval ilyen respekt, nem?
0: Sokkal jobb.
1: Meg ilyen izé, kicsi respekt, szóval most mi? Abszolút, mindig sok. És akkor valahogyan lepatantak ezek az emberek, és akkor, és jaj, közben megöregettem, és egyedül maradtam. Csináltam egy rajzot, hogy van egy ilyen kopaszodó oroszlán, és az a neve rajznak, hogy amikor a oroszlán megkopaszodott, akkor így minden barátja elment tőle. Ez olyan búcs, szomorú.
0: Nem túl nehéz megfejteni, ez nem kell a Freud. És aztán belekerültél ilyen rajzfilmes ügyekbe.
1: Ja, ez totál véletlenül volt. Nem, sok pénzem volt, mert én szóval jól kerestem olyan Újvidéki tévén, de egy idő után így valahogyan unatkozás volt. És hogy mit csinálják, mit tudom én, bulik, ugye, tilos az A, BC-k, tudósok, és akkor a BC mondta nekem, hogy olvasta valahol egy interjút Varga Csabával, és hogy miért nem megyek oda, mert neki úgy tűnik, hogy ez oké, pasimányt, hogy és akkor elmentem, de ahhoz hozzátartozik az, hogy azért ilyen kacsintottam én azzal az érzéssel, hogy mi lenne, hogyha a rajzaim kezdenének ilyen külön életet élni, meg hogyha megmozítom őket, de szóval nem tudom, nem volt olyan komoly. És akkor Béci ezt mondta, Varga Csaba, menj el oda, és ilyen biztosan tök jó pasi, és akkor elmentem, hát az fura volt, mert én szóval, nagyképűen elmentem oda, hiszen tudtam rajzolni, hiszen már ilyen pár újságban ilyen mentek a rajzom, és mindenki mondta, hú, te igaz, te kurva rajz, mit gondolkozz, mert és mindig is szerette magamat, és úgyhogy az akkor nem volt ez így nehéz. És akkor ott elmentem a Varga stúdióba, és pont akkor csináltak valami urbánus sorozatot, és keresték, és nem tudtam, keresték ilyen rajzolók, animátorokat, vagy mit tudom, a fázis rajzolókat, vagy valakiket elrajzol, és akkor betették engem, hogy csináljak tesztet. És nem értettem, két napig tartott, nem értettem, hogy szóval miért kell nekem ez rajzolni, hiszen hoztam a munkáimat, és nem a szó, hogy Csabával szed, de nem, te csak ülj ide, és te csak rajzol, és meglátunk, hogy mi lesz. És akkor első nap így valahogyan így átment, második nap mielőtt elmentem erre a tesztre, megittem egy sört, és akkor megittem még egy sört, és akkor elmentem erre a tesztre, és akkor valahogy mit tudom, másfél óra után én rájöttem arra, hogy no way, megyek el innen, és akkor fölálltam demonstratívan két sörre magamba, és úgy kimegyek, és akkor mi ott ilyen a Varsányi Ferenc azt hiszem, hogy vezetett akkor ezt a teszt, ilyen ez a perő, és akkor kérdeztetek, de mi, hogy miért mész el, hogy tök jóra, mit tudom, és mondom, nem érdekel, nem filmet akarok csinálni, és Csavával akarok találkozni, még hasonló, talán ilyen anyáztam is, és elmentem, és akkor miért, hogy azt hiszem, hogy miért, hogy na most arra nem emlékszem, hogy hagytam el a címet, és akkor utána felhívtak őt, vagy a Feri szólt a Csabának, hogy van itt valaki, aki valahogy nem passzol, meg fura, meg nem tudom micsoda, és viszont jók a rajzai, és akkor így visszahívtak, engem, és akkor leültem a Csabával, és akkor ott így tulajdonképpen találtam

0: nem korlátozott. Nyilvánvalóan ez amiatt is, szóval az ő habitusa is persze ebben van, de a másik dolog az, hogy nagyon ilyen laza volt a storyline ebben a filmben, és viszont a rajzok azok így, a grafikák, és amit csinált ez a három ember, azok így adtak. Szóval, hogy ott nyilvánvaló volt az, hogy lehet szabadulni, és így kísérletezni, és mit tudom én. Úgyhogy, és ez egy évig csináltuk, azt hiszem, ezt mondjam, hogy másfél évig csináltuk ezt a filmet, úgyhogy először fázis voltam, utána megtanította animálni, és utána rendező lett belőlem, és egy ázsit arra jöttünk ezt a filmet. De nem is ez az érdekes, ez most az Egon beszél. Inkább az érdekes, hogy hogy tök jó volt találkozni a magyar valósággal ebből az irányból, egy picit múlttal, mert akkor rájöttem arra, hogy a bizottság igen, mert volt feleségem, ő mutatott nekem, hogy ő magyar, ugye, hogy akkor így kapcsintott a magyar kultúrával, és hál' Istennek jó irányba, úgyhogy akkor így rájöttem, hogy ez bizottság, meg akkor így szóval tök jó volt megismerkedni először is személyesen ezzel a három emberrel, utána belebújni ebben a világban, amit ők kreáltak, és tehát a öcsit az így valahogy azt hiszem, hogy ő volt az első, akit megfejtettem, és ott így tudtam lubickolni. Utána jött az András, aki picit keményebb volt, keményebb dió, de az is valahogy, nem tudom, azt hiszem, hogy azt is talán meg tudtam fejteni részben, de Laca az mai napig rejtély. Az egy olyan, nem tudom, ős energia, vagy ős, nem tudom micsoda, ami megy ki abból a képekből. Ja,
1: és van kapcsolatod azóta is velük?
0: Hát mivel akkor Szentendren élek, az öcsivel találkozok ilyen hébe-húba. Az Andrással nagyon régen találkoztam, voltunk Pécsen, azt hiszem valami animációs fesztiválon, és ő volt a, nem tudom micsoda, zsűritagok voltunk, ez régen volt, ez 3-4 éve. A Lacával viszont vele is ritkán találkozok, de vele találkoztam most nem rég, amikor a Buhorovok csináltak filmet, mert akkor ott a Lacának volt valami szerepe, és én, nekem is, mit tudom.
1: És akkor tulajdonképpen
0: nem, ráadásul érted, szóval komolyan, te az Igor, te. Nem, voltam ilyen kommandosz, és akkor volt sapka az arcon, minden, szóval nem tudtam érvényesülni, mint ember. Mondtam neki, hogy tényleg Igor, komolyan.
2: Egy bábú volt.
0: És mondta, hogy gondoltam, hogy ez probléma lesz neked, de nem volt emberünk. Jó, de aztól Igort vagy a Kornél tényleg szeretem, és ő az egyik ilyen legjobb barátom, úgyhogy,
1: Mert itt az Igor és Iván Buharov.
0: Igen. Szoktunk igorozni egymást.
1: mint névrokon.
0: Ja, de a Nándi, hogy Nándi maradt, szóval.
2: Nándi.
1: És a Kornél meg Igor.
0: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen ebből éltél, vagy ez a rajzfilmes világ, belecsúsztál, meg több dolgot csináltál utána is, nem?
0: Sikeres.
1: Sikeres. Még ilyen díjakat is.
0: Hát voltunk. Hát figyelj ide, szóval itt a Csaba tényleg nyitott, mert a Csaba név volt ilyen animációs világ, úgy szerintem ő nyitotta ki ezt az ajtót, és akkor mentünk együtt fesztiválokra, meg nem tudom, jobbra-balra. És, díjak, meg ilyenek, és akkor utána kezdtem pályázni való stúdión keresztül, és akkor kaptam ilyen pénzeket MMF-től, és csináltam MF-től, és csináltam a saját filmjémet, ahol próbáltam kibontakozni egyrészt, másrészt a félelmeimet és a gázos részeimet valahogyan kifejteni és kijönteni.
1: Mint egy terápia.
0: Igen.
1: Ezeket meg lehet nézni valahol, ezeket a filmeket?
0: Ja, van a szájt, szájtom
1: van. Van szájtom. És ezek ott vannak.
0: És de ezek ott vannak.
2: Mondd el azért a címét a szájtnak.
0: Ilazin.com.
1: Ilazin.com.
0: Igen.
1: Most kiszúrjuk a Perlőnek a Facebook
2: oldalára. A Koller, Clemens, Laciék, azok hogyan találtak meg, vagy az hogy lett ez a kis tehén?
0: Na.
2: Megy a kis
0: Varga stúdió, Varga stúdió tart, és ilyen tök jó filmeket csinál, mit tudom én, de valahogyan ott ketten voltak a tulajdonos Varga stúdióban, az egyik volt az Erkel, Andris, és a másik volt a

0: a Csaba, és az Erkel mindig is nyomott ezt a populáris vonalat, hogy így reklámok, bérmunkák, és a Csaba, Csabát egyre kevésbé érdekelt, hogy minden napokban ott folyjon be a stúdió. Életében is ő visszahúzódott, az András jött, és az András amúgy is egy ilyen eléggé agresszív pasi volt, és ő nyomott ezeket a bérmunkákat, meg most így nincs pénzünk, hogy adjunk meg egy ilyen egyedi filmre, mert mindig tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy amit az állam ad, az soha nem elég, hiszen
1: és meg tartom, nem arra adja pontosan,
0: de arra adja pontosan, de akkoriban arra adott pontosan, és az András nyomta ezt az üzleti vonalat, és akkor ott így, és akkor már a Laci ott dolgozott a Hargos stúdióban, és akkor kezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor már szorított, már nem volt levegő, meg ilyen, szóval nem volt jó légkör, és akkor sokat beszélgettünk erről, és akkor
2: a Kollár
0: Lacival, és és akkor úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha elmegyünk, és akkor akkor én mentem el, és akkor utána ő is ment el. És akkor abban az időben valahogyan született ez a dal, amit ő a lányának csinálta, és akkor megmutatta nekem kazettán, és akkor ez nekem megtetszett, és akkor így váltottunk, kimentünk a Varró stúdióba, alapítottunk saját dolgot, közben befejeződött ez a film, és közben kezdődött ez az őrület a tehén körül, hogy nem tudom, posztoltak, vagy nem is posztoltak, küldtek egymásnak e-mailen az emberek.
2: És akkor tulajdonképpen terajzoltad meg a kis tehén, és lett egy klip belőle?
0: Nem, lett egy film.
2: Film.
0: Ez a 2 perces film. És ez is a pénzből, amit az állam adott, ahol csináltam.
2: Vagyok a kis tehén.
0: Ülök a fa tetején, mit tudom én.
2: Figyelj, nem lehet ezt a YouTube-on föllelni?
3: De fel lehet. Azon gondolkoztam, hogy milyen didaktikus lenne most berakni a kis tehén.
1: Hát, rakjuk be. Azt hiszem,
0: van angol nyelvű is valahol a neten.
2: I am the little cow.
0: És valami franciál, mint hogyha franciál beszélne a Laci, ez egy tüzsű, vagy nem tudom, valamit mond, és akkor kezdődik. Nem, utána angolul beszél, utána angolul énekel.
2: És akkor saját stúdiót csináltad?
0: Aha.
2: És akkor ilyen vállalkozó stúdióvezető.
0: Képzeld el. Nem, ezt már csináltunk, mint menedzserek, meg vállalkozók, a Lacival egy ideig, utána rájöttünk arra, hogy tök hülyék vagyunk, és nagyon fáraszt ez az egész dolog. De tényleg. Állandóan kell figyelni, mert szóval nem tudom.
2: Könyvelés.
0: Könyvelés, de ott lett ilyen könyvelő minden, de ahogy így munkákat megbeszélni, érted, beárazni, harcolni ott különböző producerek, mert reklámból éltek, és harcolni különböző producerek, jól pofizni, és akkor rájöttünk arra, hogy nem, mi kreatívok vagyunk, és akkor jövünk. Password. Nem tudom, mi a password, de talán ez jó.
2: De most mi történik?
1: A zene. Azt hittem, hogy érted, hogy mutattam, hogy a kis tehén.
2: A kis tehén.
0: Oké, kedves hallgatók, akkor most itt zenét fogunk hallgatni.
2: Kicsit lassan reagálni.

0: Sziasztok, ez még mindig a Pergőképek adástelefon 2-15-37-73, van, aki a vendégünktől, Igor Lazintól szeretne kérdezni, aki egyébként a Tilos Rádióban a Burák Forever című műsort és a Buta Szerdát csinálja. A Buta Szerdát két hetente...
1: Hétfőn, ilyen 12 óra 60-tól egészen 120-ig.
2: Ez egy érdekes műfaj. Hogy találtad ki ezt a műfajt?
1: Hogy ezeket a számokat?
2: Hát nem, hanem az egész, ahogy hogy beszélsz.
3: Ez az egyszemélyes műfaj, az nem könnyű az igazság.
1: Nem könnyű. Hát megint csak szóval szerintem, ja, van itt egy jó adag önszeretet, és ez az egyik oldalon, és minden, ami ezzel megy, jó, meg rossz dolgok, és a másik oldalon terápia emberek. Szóval egyértelmű valahogyan, nem? Olyan, mint amikor, de még keményebb azt hiszem, de olyan, mint amikor, nem tudom, színházba játszol, és akkor ott így kimész a színpadra, és ott néz sok ember, és te, nem tudom, el kell, hogy mondja valami szöveget, és óhatatlanul saját magadba kell, hogy merüljél, és így kipakolni a rosszakat, mondjuk így ilyen egyszerűsítve, és előhozni a jót, és akkor tudsz virágozni.
0: Igen, mert én nekem néha ez az érzésem, én sokszor hallgatom a műsorodat, hogy ezt kitalálod nagyon pontosan előre, aztán meg az, hogy nagyon spontán, hogy ez mitől van így, nem tudom, akkor, amikor a lányoknak üzensz meg, hogy legyetek szerelmesek, mindig van ilyen dinamikai a műsorodnak, hogy egyetek sok bundás kenyeret, és nem tudom, tehát vannak a pozitív üzenetek, meg a anyukám azt mondta, hogy nem tudom, és persze vannak a hörgős részei, hogy miért olyan nagy a luk a WC papírgurigán, meg a bicikli, meg a
2: nem tudom. Meg a buszvezető körme.
1: Picit piszkos körme. Hát ez terápia, tényleg terápia. És félek is attól, hogy elmegyek ebben nagyon, nagyon magam felé fordulok, és nem fogok nyitni, és ez a one-man show abban a szempontból nagyon, nagyon veszélyes, és szóval egy utat kitaláltam, jó, oké, az, hogy én intelligensen próbálok közelni saját magamhoz, de az nehéz sokszor, sok dolog miatt, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor van valami struktúra, és akkor írom a gondolataimat ez a két hét alatt, ami van, és akkor akörül próbálok fűzni valamit, és akkor, hogyha van valami talajod, biztos talajod, akkor el tudsz rugaszkodni.
2: De hogy jegyzetelsz?
1: Persze. Egyébként is jegyzetelek, mert ez a jövőm, nem? Valahogyan.
2: Itt írsz naplót?
1: Nem, belátásaimat mondjuk így az életről.
2: És akkor van valami, ahova ezt elteszem?
1: Aha. Próbáltam gépbe írni, de utána rájöttem arra, hogy ez nincs mindig kéznél, meg be kell kapcsolni, meg szokör, meg meleg, meg nem tudom, tasztatúra, meg ilyen, nincs ez az érzés, hogy papír, meg ceruza, vagy stól. És van jó pár könyvecském, vagy füzetecském, vagy valami.
2: Mert nagyon érdekes, olyan, mint egy ilyen műfaji kísérlet. Tehát szerintem a Tilos Rádió akkor jó, hogyha furcsa, kísérletező, tehát hogy ez a zenei műfaj, ez egyfajta ilyen hangjáték, akkor ez
1: azt
2: szerint
1: nem szeretném,
2: egy ilyen napló,
1: egy
2: ilyen
1: kollázs,
2: frottázs, nem tudom, zenével veled.
1: Igen.
2: És ez nyilván egy megosztó dolog, nem egy szokványos műsor, de hozzám nagyon közel áll. Tehát én iszonyúan fontosnak tartanám, hogy azzal a szabadsággal élni a rádióban, ami megadatik neki, mert hogy nincs főszerkesztő meg ostoba.
1: Igen, ez tök jó, ez tök jó.
2: Szponzor vagy mi a szó.
1: Nem, nagyon jó, nagyon ez a sok mindenre megtanított engem a Tilos Rádió, és valahogyan tényleg én hála, szóval, hogy befogadtattok ebből a közösségből. Szóval, na, tök jó dolog a Tilos. Csak itt ebben az egészben, amit mondtam, tényleg az a veszély van, hogy tényleg saját maga felé megfordulok, és akkor egy ilyen onánia lesz az egészből, és csak nekem fog szólni valamit, és ez ettől, ez látom, mint egy ilyen veszélyt.
2: Figyelj, az, hogy jó-e a műsor, vagy nem tudom, az egy veszély, hogy ezt tartani, mert ez egy, tulajdonképpen így is egy ilyen improvizatív.
1: Ja.
2: De az, hogy felét fordul a dolog, azt szerintem nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy nekem az egyik legkedvesebb fotós könyvem, egy Araki nevű japán fotóművésznek a könyve, a Szentimentális utazás az a címet, Sentimental Journey, és iszonyú keményen a saját, a feleségével való, később a felesége, tehát az elején van egy csaj, és akkor a nászút feleség, az életük, és ez van így fotózva, de nagyon, nagyon, nagyon egy az egybe, szóval nincs semmi macizás. Tehát, hogy a macska a fáradtsága, kúrása, nem tudom, minden, és gyönyörű az egész, és odáig, hogy az a vége, hogy egy kezet látsz, ami fog egy másik kezet, ami éppen egy koporsóból lók ki, tehát, hogy meghal a nő. És ez végig van fotózva, és annyira szép, és annyira megrázó könyv, fotósan. Tehát, hogy elvileg lehet olyan műfaj, ami azt mondod, hogy valaki. Hát nyilván most ez se egy az egybet, ez nem egy dokumentáció, ez egy művész, de mégis én csak azt tudom lapozgatni, hogy ez valami személyes, de egyben nem tudom, általános is, vagy egyetemes, vagy nem tudom, kérdések, vagy... Szóval, hogy az, hogy magaddal, az nem, magában nem baj, nyilván az, hogy jó-e, nem jó...
1: Hiteles. Nem is erre gondol, inkább hogyha fotókat nézünk, akkor ott van időd neked, hogy gondolkozzál ezen, visszalapozd, utazál ebben a feelingbe, vagy ráadjál még valami pluszt. De mivel hogy ez a műfaj olyan, hogy ahol itt egy perc beszélsz, ez jön ki belőled, ez van, és amikor beszél az ember, és nincs ideje átgondolni, még soha nem volt időm átgondolni a gondolataimat beszélgetésekben se, akkor óhatatlanul így nézik, hülyeségek is jönnek ki, és a hülyeségek, akkor kihez forduljak, politikáról szól, az így most így nem akarok beszélni, sportom, itt próbálok ilyen mankokat találni, de óhatatlanul is idő után visszatérünk magamhoz.
2: Meg a zene,
1: de te is tudod, hogy a mikrofonok van egy ilyen magnetizmusa, és ilyen annyira erős, hogy így az ember így valahogy kívánok beszélni egyszerűen, szóval jó megszólni, és jó hallani a hangomat a fülhallgatóba, és alátenni, nem tudom, Morning Broadway-t, és így ezen lubickolni.
0: És a zenéket csinálítod össze otthon az adás előtt?
1: A KB. KB. KB.
0: És most az előbb, amikor a Kolosseumban játszottunk be, akkor azt mondtad, hogy de ugye nem azt gondoljátok, hogy én ezt a zenét szeretem, mert ezt ilyen jazz rocknak, vagy nem tudom, minek tituláltam.
1: Színfónak neveztem, de a yes mondjuk a színfó, az nem színfó, nem tudom, progresszív rock, vagy hogy hívjunk ezt?
0: És akkor én így csodálkoztam is, mert hát a Kolosseum azért nagy klasszikus, hogyha rockra gondolok, de valóban nem a te világod, te nem ilyen típusú rock zenék.
1: Na, ez zenével úgy volt, hogy ugye az apám, aki értelmiségi volt. A könyvek mellett ő zenét is ilyen, ezért próbált nekem szerválni valahogyan, és az első zenével való találkozásom, azok voltak a San Remo nagy slágerek, nem tudom, Domenico Modugno, meg a Claudio Villa, meg ilyenek. Bobby Solo, mert nem tudom, és ugyanez a tükörképe ennek, amit akkor a ex-Jugoszláviában ment, nem tudom, Miso Kovács, meg nem tudom, sokan, és akkor utána próbált egy kicsit népzenével, de az valahogyan nem ment, utána próbált ilyen komoly zenével, de az végképpen nem ment, és akkor valahogyan jazz jött, és utána blues, és kurva nagy szerencsém volt, mert a mamám a testvérének a férje az ilyen DJ volt újvidéki rádión, és én iszonyú sok lemeze volt. És akkor hozta nekem lemezeket, meg nem tudom micsoda, és az első album, amit tőle kaptam, az a Night at the Opera volt, az Queen. És akkor sokszor jártam hozzá, és akkor ott így bepótoltam mindezt, a szimforokot, meg a nem tudom, progresszív rockot, meg a punkot, meg a nem tudom, anyám kínja, és valahogyan ez a progresszív rock, ez valahogy, szóval, hogy így nem ment. A King Crimson még úgy, ahogy azt próbált, vagy az közel áll hozzám, de a Colosseum meg nem tudom, nem is tudom, kicsodák meg, az így nem, meg a Pink Floydot sem nagyon értettem. Szóval, hogy az így körbe jártam picit, de gyorsan elmenekültem. Ja, de közben jött ez a New Wave, meg ugye a Punk is ott így dübörgött, meg nem tudom, jaj, és a Rolling Stones, a Moodból, ami ment, úgyhogy így, ja, ez.
2: Rolling Stones-os voltál, nem Beatles-es?
1: Természetesen, persze.
2: Nagyon a kemény csávok.
1: Hát nem tudom, az a, hát, nem tudom, gitár, rock, valami, nem tudom, energia, meg a valahogy sokkal könnyebb volt a Chuck Berryhez oda jutni a Rolling Stones-on keresztül, mint a Beatles-on keresztül. De utána a Beatles is valahogy, nem tudom, a Lennon az tulajdonképpen, nem, azt hiszem, hogy az első, amikor ráfigyeltem ezekre az embereket, akkor az volt a Paul McCartney-nak volt az az együttes Wings, ugye, uh-huh. És van az a szám, ami a skót, ilyen, ez, nem tudom, a Fire valami, és az így olyan szép volt, meg így tetszett nekem, és akkor utána hallgattam a Wings at the Band of the Run, azt hiszem az volt az első album, és az ilyen ez borzasztó volt, szóval ne, és akkor Lennon az így kúró jó volt, viszont attól függetlenül, hogy Imagine, meg ilyen számok, amik folytak a csapból is, és utána vissza a Beatles, és akkor fehér album, és akkor wow, what the fuck. És jaj, és utána jaj, a Beatles, oké, okay, persze.
0: És akkor van konkrét zenei építkezése a műsorodnak, vagy ez is úgy, ott vannak a zenék, és akkor éppen amilyen hangulatod van, akkor ahhoz raksz.
1: Az van, hogy van koncepció, és akkor ez megy. De pont mostanában azon gondolkoztam, hogy picit azért ez a nagyon piszkos gitár, ez a post, nem tudom, ilyen 60-as évek, ilyen garázs rockszerű valami, hogy egy picit könyökömön jön ki. És nem tudom, mi lenne ez a... Most azt láttunk ki, hogy próbáljuk experimentált zenével, és picit ebbe belemenni, mert ott amúgy is hangok vannak, és akkor majd lesz valami ebből az egészből. De előtte a Color Lokálba, ott arra emlékszem, hogy ott volt egy jó pár évig tartott a funky periódusom.
2: Mert hogy a Color Lokálba is közleműködtél?
1: Igen, a Rozival, meg a Csejdivel. Ja, ott lenyomtunk azért jó pár évet, azt hiszem. Tényleg jó pár évet. Igen. Hát én voltam ott a mixpult mögött, és ketten beszélgettek. De mindegy, és akkor ott volt a funky is, meg akkor ott voltak ilyen tematikus hónapjaim, hogy mit tudom én, akkor hárfát nézzünk meg a hárfát, hogy mi van a hárfában, mi van a klasszikus zenében, a modern zenében, meg így szól, itt nem tudom, banjo, akkor country, ufazuncsi, a kukulele, hoppá, ez így érdekesebb, de nem tudom, akkor Hawaii-okon vagyunk rögtön, és akkor ott megint csak ilyen slide gitárok, meg ilyenek. De mindez, ja.
2: És onnan tájékozódsz a zenébe? Sokat, tehát researchelsz a YouTube-on? Vagy?
1: Sokat hallgatom rádió műsorokat. És az ex-Jugoszláviában marad egy jó pár rádió műsor, amik így új számokat, meg így más számokat, meg más zenéket picit játszanak.
2: És neten hallgatsz
1: Jugoszláviában? És neten hallgatom.
2: B52?
1: Is.
2: Azzal volt egy ideig nexusunk, mint Tilos Rádió, amikor a háborúban alatt után voltak, előtt alatt voltak ilyen probléma, egy ideig neten idejött az adás, és mi toltuk szét.
1: És akkor emlékszem, hogy vagy te vagy, nem tudom, a Zsolt, vagy valaki ilyen, és kérdeztem, örülsz? Mert pont nem tudom, mondjuk 8-kor kezdődött a burek, és 7:30-tól 8-ig ment a híradó. És akkor, hogy ez tök jó, meg nem tudom, hogy mit szólok én, ez egész, ez mit tudom, nem tudom, tök jó, emlékszem.
0: És
2: a B52 az ilyen alter rádió, vagy azért bekúsztak a mainstreambe? Vagy?
1: Bekúsztak a mainstreambe ezerrel, de a rádió, azt hiszem, a rádió maradt legérintetlenebb. Nagyjából ott van egy pár műsor készít, ami maradtak még abban a hős időkből. De egyébként Commerz Rádió, iszonyú Commerz TV, és a site, az a portál, az nem tudom, Kim Kardashian és a hasonló dolgot. Még ott szóval túl ilyen valahogyan populáris. Szóval belementek abban a vonatba, ami az arról szól, hogy butítsunk a népet, mert akkor így jobb lesz nekünk. Akár kicsodák is azok a ők.
2: Kár, ott voltam 94-ben, vagy mikor a rádió, akkor még nagyon olyan volt majdnem, mint ez.
1: Ja.
2: Hát mindegy.
1: Mindegy.
2: Mi maradunk.
1: Igen, itt. Meg jönnek az újak, nem?
2: Ja.
0: Na, de várjál, még nekem még van egy titkos kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy a lányod most egy éves körülbelül júniusban született tavaly. Amira, te hány éves vagy?
1: Én 51-es fél, azt hiszem.
0: Aha, ez egy szuper pontos válasz volt. És hogy mi kint az előző szünetben beszéltünk arról, hogy kérdezhetek erről nyugodtan, szóval most nem vagyok paraszt, mondom a hallgatóknak, ezt megbeszéltük, hogy ezt meg fogunk kérdezni, hogy...
1: Azt, hogy megbeszéltünk, hogy az valószínűleg nem az én problémám, hanem te projektálsz a...
0: Hát, hogy én vetítesz rád azt, hogy nem akarom a korodat megkérdezni, igen, persze, nyilván ez is egy ilyen analízis. És hogy azt mondod, hogy tetszik az öregség, mert ezen mindig nevetnem kell, ha rád nézek, hogy öregség, mert pont, hogy nem azt sugárzod, de mert hogy ez is egy ilyen új dolog, és tök érdekes, csak nem szexi, de
1: igen.
0: Azért érdekes, hogy vagy ezzel az öregedéssel.
1: Hát nem tudom, emberek furcsa nagyon. Szóval egyrészt mindig azzal valahogyan biztottam magamat, meg így lenyugtam, hogy először vagyok öreg az életembe, és akkor lehet hibázni, mert nem kell bölcsnek lenni, meg nem tudom, micsoda. Hát figyelj, mi más tudok csinálni, szóval élvezem, próbálok élvezni, nem? Ez az official ilyen mondat, és ehhez próbálok tartani magamat. A másik dolog az, hogy hát szomorú picit, mert úgy így van, hát szűkül az ember óhatatlanul, keményednek a gondolatai, és elisztelik, nekem fizikai bajom még nincs, de gondolom az is várható soká, várható, hogy jön előbb vagy utóbb, meg nincs annyi energia, nem tudok annyira pattogni, mint régen, meg nincsenek, meg azt hiszem, hogy szűkül az ember valahogyan, az a nagyon várt szabadság az valahogyan sok éveken vagy évtizedeken keresztül így jött, meg itt volt, meg mit tudom én, meg lehetett kapaszkodni, meg lehet kitalálni új dolgot, most így ki kell várni, szóval más.
0: Na jó, de mégiscsak egy éves a lányod, tehát
1: jó, de én szeretném, hogy az a korszak, ha nem tudom, a 20-tól ilyen, nem tudom, 48-ig, 49-ig az örökké tartson, nem? Hát te is, nem? Meg te is, Gyuri. Hogy majdnem.
2: Hát, ja.
1: Valahol.
2: Nem, az valóban a perspektíva szűkül, tehát, hogy nyilván a 20 éves korában azt gondolja az ember, hogy bármi lehet. Ja. Lehetek még Indiába szerzetes, Brazíliába kokain dealer, nem tudom, sikeres pop szerző, vagy nem tudom, boldog visszavonult éjszakai portás, vagy akármi. De ugye az ma ugye azt gondolja, vagy én azt gondolom ma, hogy ezért ebből már egy jó pár az kevésbé valószínű.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a... De hát, igen, szerintem csinálni kell a dolgokat, tök jó a műsorod.
1: Igen, az a válasz abszolút, hogy az a kulcs, hogy csinálni kell a dolgokat, és nem szabad otthon ilyen búsolni azon, hogy ezt nem csinál, meg majd megcsinál.
2: Rajzolás, ahonnan indultunk.
1: Igen.
2: Képzőművészet, filmek, az vannak tervek.
1: Ja, hát most én abba hagytam ezt a reklámozást, meg nincs cégem se, és mindig is szerettem gyerekkönyveket illusztrálni, úgyhogy most azzal foglalkozok főleg. Szóval gyerekkönyveket illusztrálom, meg egy picit felnőtt könyveket, de közben belecsöppentem, mint társrendező egy animációs filmben. Ja, ez most, ami van.
2: És az izgalmas, az ilyen...
1: A filmezés?
2: Az, amiben belecsöppentél.
1: Hát izgalmas a téma, mert második világháború, Magyarország, egy hadihajóról, az egyetlen egy hadihajóról szól, aki magyar hadihajóról, ami felrobbant, mit tudom én. De az is ilyen, tényleg jó a sztori, és ja, érdekes a sztori is, meg érdekes azt, amit hozzápakoltunk, ilyen érzéseket, meg nem. Mert a sztori, tulajdonképpen a Áprili Zolival csinálom ezt az egész, és a Zoli nagyapa volt az egyik túlélő ebből a hajóból.
2: És első kézből vannak
1: így. Ja, abszolút. És akkor az ő tulajdonképpen, a Johnny volt a Bece neve, és akkor követünk a Johnny-t. És az egész filmnek a struktúra arra van alapítva, hogy tulajdonképpen alapul, vagy nem tudom ez az, hogy gyakorlatilag amikor megúszott, mivel életben maradt, újra indult neki az élete, és akkor ez egy ciklus van az egész, és akkor sokkal játszunk az idővel ebben a filmben, már motivumok, amik asszociálnak az idővel, idővel, és ja, funny. Nagyon szép. Nem a saját filmem, úgyhogy egy picit ilyen, nem vagyok nyakig bele, és nem dolgozok, nem tudom, 48 órát ezen. Úgyhogy egy picit ez ilyen nagypapás ilyen helyzetben vagyok. Ezáltal tudok átgondolni a dolgokat, és nem rohanok a rúd előtt. Mondják itt magyarul?
2: Jó, tök jó.
1: Ja, mert van szerbeszak, lovak, mert mit tudom.
0: És a Facebookon azok a kis tehenes posztok, amik így folyamatosan vannak, azokat így folyamatosan csinálod?
1: Nem, dehogy. Ezek régiek. Nem, csináltunk, nem a Lacival csináltunk, a Kollárral csináltunk könyveket. Csináltunk egy könyvet, és akkor gondoltunk, hogy akkor legalább karácsonykor jelenjünk meg, és az ember az érdeklődés, mit tudom én. Ja, azon.
0: Jó, de akkor ezt nem csinálod már ezt a...
1: Szóval
0: akkor...
1: Azt nem, meg voltam, a színházban játszottam 3 évig, azt hiszem nem a Katonába, hanem a Kamrába. Ja, a Vili csinált egy
2: Vajdai Vilmos.
1: Vajdai Vilmos csinált egy előadást, a Cserenadrág, és akkor ott kiharcoltam, vagy kaptam egy szerepet, és akkor az tényleg ilyen, az kúra jó volt. Nagyon.
0: Mi volt a szereped?
1: Én voltam...
2: Ő volt a nadrág.
1: Nem. Én voltam a kaukázusi férfi, aki megölte a csaját, mert a csaja lefeküdte az idősebbik bátyával, és az idősebbekre nem szabad, a családban nem szabad, patriarchális családban nem szabad haragudni. És akkor ebbe lett konfliktus, és akkor megfojtott a csaját a medencébe, de végig azt állítsa, hogy nem, és hogy nem volt olyan, mit tudom. És akkor van egy pillanat, amikor így kitör belőle, hogy tulajdonképpen ő szereti őt, meg a nem tudom, csokikat is vitt neki, meg a nem tudom, zoknikat, meg anyám kínja, és ő lefeküdt a tesómmal, meg így. Izgi volt. Nem, izgalmas volt az egész dolog, mert a katonás, még én voltam az egyetlen egy amatőr, és hol profi, ilyen színészekkel játszottam, és az tényleg ez a tanulás, meg önismeret. De tulajdonképpen szóval úgy is kerültem be a színházba, hogy felhívtam a Willit, hogy azzal, hogy nem játszottak én nálad valamit, mert én szeretném kipróbálni ezt az egészet, és akkor ő hívtott a tápszínházba, és akkor a tápszínházba ott így próbáltam ezt meg azt, de szerepet akartam, és akkor csinált ezt az előadást, akkor ott kaptam szerepet. Ja. Nem, mert mi előtte mi minden embernek szóval voltak problémáim, aztán jártam pszichológushoz, mert nem tudom micsoda, és az itt segített, meg tök jó volt. Csak utána megint csak elmúltak az évek, és megint csak valami problémáim voltak, és akkor nem akartam végigmenni valakihez, és akkor ott beszélni neki, meg sírni, meg elaludni, meg nem tudom micsoda, hanem próbálok saját magamnak segíteni, de nem úgy, hogy rajzolok, mert, és nem alkotok, mert hogyha az alkot az ember, akkor ugye óhatatlanul is saját magadba kell bemerülni, és ott ilyen, hogy ott káosz van, akkor nem szabad. És akkor kitaláltam ezt, és az tök jó volt, tényleg gyönyörű. Ovi, tényleg úgy éreztem, hogy tényleg ott vagyok az Oviban, és mindenki én szeret engem, és én mindenkit szeretem, és bármit
0: sok-sok
1: mondom.
0: Sok-sok apuka és anyuka.
1: Hát nem, ott Vili volt az apuka, a többi színész az volt óvitárs, például idősebbi óvitársak, akik majdnem iskolába mennek. De tényleg szóval, hogy minden szabadság, mint olyan, azt hiszem.
0: az embert hallottátok.
2: Egy jó végszó.
0: Az embert hallottátok, aki nagyon szereti önmagát. Ez én csatlakozom, én is nagyon szeretem az Igort, már régóta, és a műsorait is.
2: És mindenki szeresse önmagát.
1: Igen, az fontosabb,
0: mint igen. És találkozunk legközelebb, két hét múlva is lejártam.
2: Még egyszer mondjuk, hogy az Igornak műsora a Burek Forever mikor van?
1: Az van kedden este 8-tól 9-ig.
2: És a szerbül, de egyébként azt hozzáteszem, hogy én szeretem a Burek Forever-t, mindig is szerettem, és mindig is bírtam az olyan műsorokat a Tilosban, amiket nem értek feltétlenül. Mert így elengedem magam, és akkor így visz. Tehát a kínai műsort azt rendszeresen hallgatom.
1: Én is próbáltam, aztán problémák voltak, utána rájöttem arra, hogy másképpen kell közelítenem. És
2: akkor... Ilyen alfán. A Burek Forever kedden 8, és a...
1: És a Buta szerda az 1-től 3-ig, minden második hétfőn.
2: De miért szerda?
1: Mert a Buta szerda indult a Color Lokálból, mert a Csejdi meg a Rozi, ők nem tudom, jöttek be, nem tudom, 8-kor, és én jöttem be 7-kor, és akkor 7-től 8-ig nyomtam sajátom, attól rájöttem arra, hogy akkor hívjunk ezt Buta szerdán, mert el akartam határozni magamat.
2: És akkor át.
1: És akkor át. Igen. Ja, jobban hangzik Buta szerda, mint a Buta hétfő.
2: Ja, sokkal.
1: Igen.
2: Köszönöm.
0: És következik a Kovács Ádám a postája.
2: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban, Kovács Ádám hangpostáját halljátok. Ez egy rendhagyó formában előre felvett műsor, amit külső helyszínen rögzítettünk, tehát egy olyan beszélgetésre van szó, amivel nem tudtok majd telefonon kérdezni, vagy hasonló. A témánk pedig vendégünkhez kapcsolódik, aki Tömpe István, és hát igazából maga tette a témát az asztalra azzal, hogy írtál egy könyvet, amiben gyakorlatilag egy elég átfogó ilyen élettörténeti áttekintés van, nagyon sok mindenre kitérve, tehát hogy ugye családi előzményekre tényleg egy ilyen szertágazó valami, és mivel hogy te közgazdász vagy, és a témák nagy része kifejezetten érint ilyen szakmai témákat, és azt gondoltuk, hogy az több jó, hogyha így beszélgetünk ennek a könyvnek a kapcsán témákról. És hát ennek része az is persze, hogy a néhány ilyen kulcspont, ami a magyar történet, jelenkori történetnek ilyen nagyon fontos időszakai, különösen a rendszerváltás, privatizáció időszak, amiben nagyon aktívan végig dolgoztál, és közügyek közelében dolgoztál, ez egy nagy téma, de azt gondoltuk, hogy előtte azért az előzményeket, a családi előzményeket is mindenképpen említenénk, annál is inkább, mert egy említésre érdemes dologról van szó, és tulajdonképpen mivel egy olyan családról van szó, aminek magyar közérben volt jelentősége, tehát nem csak a te, de ugye a családod több tagja esetében ez a dimenzió is érdekes, és mindenképpen reflektálnánk erre is, tekintve, hogy a könyv címe maga is az elitek árulása, tehát valami fajta ilyen időbeli dimenzióban ez az elit témaköre is megjelenik. Úgyhogy ma ezt a beszélgetést fogjátok hallani felvételről, és akkor mielőtt elkezdünk konkrétan a dolgba belemenni, azért egy olyan kérdés mindenképpen adódik, és fontos, hogy miért kezdtél ebbe a munkába, miért gondoltál azt, hogy eljött ennek az ideje, illetve mit szeretnél, kinek szól ez a könyv, vagy miről is van szó, miért ülünk itt?
1: Hát azért ültök itt, mert kedvesen eljöttetek, úgyhogy azt hiszem ez a fő oka, meg elolvastátok a könyvet, amit külön köszönök. Hogy most jött-e az idő el, azt nem tudom egészen pontosan. Azt hiszem 25 évvel a rendszerváltás után lassacskán tényleg itt az idő, hogy kezdjünk visszagondolni, hogy mi minden történt. És hát persze nem csak a rendszerváltásról szól ez a mese, hanem az én életemről, meg az én családom életéről, meg csomó minden másról, és hát közben olyan fajta ügyekről, amikkel kapcsolatban nekem személyesen is, ha úgy tetszik, elszámolni valóm van. Nagyrészt magam és a saját gyermekeim számára, és nem csak részben a barátaim számára is, hogy rögtön mondjak egy ilyen kérdést, hogy is volt ezzel a kommunizmussal, hogy működött ez a dolog Magyarországon, hogy volt a Kádár rendszer, mi volt a sikerének az oka, mi volt a kudarcának az oka, hogy élt.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Na hát ez igazán szellemes.
1: Akkor beszéljünk az elefántról. Ez az egyetlen eléggé jelentős állat, amelyről napjainkban veszélytelenül lehet csevegni.
0: Ugyan-ugyan, kedves Duclos, ezt a szellemességet már az akadémián is elmondta. Inkább hallgassuk meg Depinyi asszonyt, aki érdekes híreket hallott az olasz operatársulatról.
2: Azt vélem, hogy színházi pletykákról egy színésznőnél nincs illetékesebb. Tehát, kedves Kino kisasszony, önt illetné a szó.
1: Hitemre, asszonyom, igaza van, de mint kitűnő előadó és mint házi asszony is megérdemli, hogy minden figyelmünkkel önt tiszteljük.
2: Ó. Ami napjainkban érdeklődésre tarthat számot, csupán egy érdekes döntés. Lorette, Odino és Clerval urak, valamint Deschamps és Nestel kisasszonyok átkerültek a királytársulatának állandó tagjai sorába, és húsvétig az opera komikkal kötött szerződésük szerinti fizetést kapják.
3: Hullám, ez is csak azért, hogy engem bosszantsanak. Ez is ellenségeim nyilvánvaló műve.
0: De kedves Russzó, már megint kezdi. Jól tudja, hogy önt senki sem akarja bántani. Az ilyesmi inkább a véletlenek szerencsétlen egy versése.
3: Könyvem késedelmes megjelentetése is nyilván csak a véletlen műve. De szívem túlságosan fogékony más érzelmek iránt sem, hogy a közvélemény erősen hathasson rá.
1: Így van, kedves barátom, és engedje emlékeztetnem legutóbbi összejövetelünkön tett ígéretére.
2: Igaz is, Russzó úr. Ön azt ígérte, hogy ma megtudjuk véleményét a nevelésről.
4: Egy délután Russzóval. Rádiójáték.
3: Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha e körben elmondom a nevelésről vallott gondolataimat. Úgy vélem, hogy a közönség figyelmét rá kell irányítani erre a tárgyra. És ha eszméim történetesen hibások, másokban viszont helyes eszméket ébresztek, időm nem veszett teljességgel kárba.
0: Most, hogy testünket bővében elláttuk táplálékkal, nem lehet akadálya, hogy a szellem terített asztalához üljünk. Kezdjük ott, hogy megszülettünk. Mert ugye nem ismerjük a gyermekkort. Minél messzebbre megyünk a rávonatkozó hamis eszmék nyomán, annál jobban eltévedünk.
3: Gyengének születünk, erőre van szükségünk, nyilván erre céloz, kedves Kino a kisasszony. Mindennek hiával születünk, segítségre van szükségünk. Ostobának születünk, ítélő képességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, és amire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk.
1: Ezt a nevelést a természettől, az emberektől vagy a dolgoktól kapjuk, nem de?
3: Így igaz, Monsieur Duclos. Képességeink és szerveink belső kifejlesztése a természet adta nevelés. E kifejlesztés felhasználása, amelyre megtanítanak, az emberek adta nevelés. Saját szerzett tapasztalatunk pedig a dolgok adta nevelés. Csak hogy a legbölcsebbek figyelme arra irányul, amit a felnőtteknek kell tudniok. És nem veszik tekintetbe, hogy mi az, amit a gyermekek megtanulni képesek. Mindig a kész embert látják a gyermekben, és nem gondolnak rá, hogy micsoda ő, mielőtt felnőtté válnék.
2: Vagyis ön szerint e háromfajta tanító formál mindannyiunkat. De ki a jó tanítvány?
3: Akiben a különböző leckék keresztezik egymást, rosszul nevelt tanítvány. Soha sem lesz összhangban önmagával. Vagyis a jó tanítvány egyedül az, akiben mindenik lecke egybevág és ugyanazokra a célokra irányul. Megy a maga célja felé és él következetesen.
1: De a nevelés művészet, és így csak nem lehetetlen, hogy mindenkor sikerüljön, mert a sikerhez szükséges együttműködés nem függ senkitől sem, csupán a szerencsétől. Legutóbb elfogadtuk megállapítását, mely szerint a természetes ember teljesen önmagáé. A társadalom embere csak tört egység, melynek értékét az egészhez való viszonya szabja meg.
3: Folytassuk ennél.

0: hogyha kell, meg tudjon élni Izland jégmezőin, vagy Málta forró sziklájn egyaránt. Tételezzünk fel egy képzeletbeli növendéket. Nevezzük Emilnek. Határozzuk meg életkorát, egészségét, ismereteit és mindam a képességeit, melyek a reál vonatkozó nevelési munkámhoz illenek. És aztán irányítom nevelését születése pillanatától egészen addig a pillanatig, amikor már kész emberré lett. És nincs többé szüksége más vezetőre, csak önmagára.
1: Ez a módszer hasznosnak tűnik arra, hogy visszatartson a fantazmagóriákba tévedéstől. Mihelyt eltér ugyanis a szokásos gyakorlattól, elegendő, ha egyszerűen kipróbálja növendékén a sajátját, és tüstént érezni fogja, illetve érezzük majd mi helyette, vajon követi-e a gyermekkor haladását és az emberi szív természetes menetét.
2: De hiszen Russzó úr azt már kifejtette, hogy együtt születünk a tanulás képességével, de nem tudunk és nem ismerünk semmit. Hogy az újszülött gyermek mozdulatai és kiáltásai tisztára gépies megnyilatkozások, sem ismeret, sem akarat nem áll mögötte.
3: Feltételezéseinkben odáig jutottunk, hogy például egy gyermeknek már születésekor megvan a felnőttéhez hasonló termete és erejes, hogy úgy szólván teljes fegyverzetben lépett ki anya méhéből, akár csak Pallas Jupiter agyából. Ez a gyermekember tökéletes hülye lenne, akarat nélküli báb, mozdulatlan és úgy szólván érzéketlen szobor. Nem látna semmit, nem hallana és nem ismerne fel senki.
1: És ez a hirtelen készült ember még a lábára sem tudna állni.
0: Pontosan. Az ember nevelése születésekor kezdődik. Még beszélni sem tud, még nem is hall, már is tanul. Például, ha Emil látja, hogy mások hozzányúlnak az állatokhoz, végül ő maga is hozzányúl.
2: Engedje emlékeztetni, mikor azt mondta, a gyermek csak azért rossz, mert gyenge. Tegyétek erőssé, azonnal jó lesz.
0: Az ész maga megtanít bennünket a jó és a rossz felismerésére. A lelki ismeret, amely megszeretteti velünk az egyiket és meggyűlölteti a másikat. Noha független az észtől, nélküle nem képes kifejlődni. Az értelem kialakulásának kora előtt úgy teszünk jót és rosszat, hogy nem is ismerjük.
1: Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a gyermek ki akar forgatni rendjéből mindent, amit lát. Tör, zúz, mindent, ami a keze ügyébe akad. Megmarkolja a madarat, mint egy darab követ, és megfojtja anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. De miért van ez?
0: Miért van ez? A filozófia tüstén megtalálja okát a természetes bűnökben. A gőg, az uralkodási vágy, a hiúság, az emberi gonoszság és hozzátehetné saját gyengeségének érzése arra ösztökéli a gyermeket, hogy erőszakosságokra vetemedjék, és hogy önmaga előtt bizonyítsa a maga hatalmát.
3: És arról mint vélekedik, hogy a gyermek, amikor beszélni kezd, már kevesebbet sír?
0: Természetes ez a haladás, hiszen az egyik nyelv helyébe egy másik lépett. Mihelyt meg tudja mondani szavakkal, hogy mi a baja, miért mondaná sírással? Ha csak fájdalma, nem túlságosan heves ahhoz, hogy szavakkal kifejezhető legyen. Ha mégsem hagy fel a sírással, akkor a körülötte levők a hibások. Mihelyt Emil egyszer kimondta, hogy fáj, akkor már csak igen heves fájdalmak kényszeríthetik sírásra.
2: Kedves Russzó, hadd idézzem egyik mondását, mely szerint egyedül azt cselekszik a maga akarata szerint, akinek nincs rá szüksége, hogy más karjával toldja meg a magáét. Ebből nyilvánvaló, hogy a legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság.
0: Igen.
2: Vagyis, ha jól értem önt, azt mondja, hogy az igazán szabad ember csak azt akarja, amire képes, és azt teszi, ami neki tetszik.
0: Pontosan így, asszonyom. Ez az én alapvető életelvem. Nem kell más tenni tehát, mint alkalmazni a gyermekkorra, s a nevelés valamennyi szabálya levezethető belőle. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermeknek éreznie kell gyengeségét, de nem szabad szenvednie tőle. Csak szükségletei miatt alárendeltje a többieknek, valamint azért, mert a többiek jobban látják, mint ő, hogy mi a hasznos neki, s hogy mi az, ami használhat, s mi az, ami árthat fennmaradásának. Senkinek, még az apának sincs joga, hogy olyat parancsoljon a gyermeknek, ami semmire sem jó neki.
1: Ön szerint az egyetlen nevelési eszköz, amely célra vezethet, a jól szabályozott szabadság. Pontosabban, hogy ne ártsuk magunkat a gyermek nevelésébe, ha nem tudjuk őt egyedül a lehetséges és a lehetetlen törvényeivel oda vezetni, hová akarjuk?
0: Igen.
1: Ó.
0: Határozzunk úgy, hogy Emilt falun neveljük fel. Távol a városok fekete erkölcseitől, amelyeket a rájuk rakott máz csábítóvá és ragályossá tesz a számára. A rossz, amelyet a gyermek lát, kevésbé rontja meg, mint az, amit tanítanak neki.
2: Mennyire igaza van?
0: Minden életkornak, de főként az övének jellemző vonása, hogy alkotni akar. Utánozni, termelni, jelét adni a hatalomnak és a tevékenységnek.

0: Elég neki, ha egyszer lát felásni egy kertet, vetni, kikelni, nőni a zöldségeket, s már is kertészkedni akar maga is. Tehát én felásom Emil helyett a kertet, addig is, amíg karja megerősödik. Ő birtokba veszi azzal, hogy odaplántál egy babszemet. Minden nap megöntözzük a palántákat, örömújjongással szemléljük növekedésüket. Növelem ezt az örömet, amikor megmondom neki, ez a tiéd, te hozzád tartozik. Miközben megmagyarázom, egyben a hovatartozás kifejezését éreztetem vele, hogy ő ebbe belevitte idejét, munkáját, fáradozását, sőt személyét is. Egy szép napon sietve jön kezében az öntözőkanna, de ó, micsoda szívettépő látvány, kiszaggatva hever az egész bab, az egész föld összehányva, még a környéke is felismerhetetlen. Kutatunk, tudakozódunk, vizsgálatot indítunk, végül felfedezzük, hogy a kertész követte el a dolgot. Oda hívjuk, elmondjuk panaszunkat. De aztán szépen hoppon maradunk. A kertész, nevezzük Robertnek, mihelyt megtudja panaszunk okát, elkezd még hangosabban panaszkodni.
1: Hogyan, uraim? Hát maguk rontották el így a munkámat? Ide én máltai dinnyét ültettem, magvait úgy kaptam, mint valami kincset. De maguk odaültették szerencsétlen babjukat, és ezzel tönkretették a már teljesen kikelt dinnyéimet. Soha nem tudom pótolni. Helyrehozhatatlan kárt okoztak nekem.
0: Elnézést kérünk, szegény Robertem. Maga ebbe fektette munkáját, fáradozását, belátom, helytelenül cselekedtünk, amikor tönkretettük művét. De majd hozatunk másik máltai magvakat, és ezentúl csak akkor fogjuk a földet megmunkálni, ha tudjuk, hogy előttünk senkinek a keze sem jártott.
1: Akkor, uraim, nyugodtan pihenhetnek, mert most aztán parlagon heverő föld alig ha akad. Én azon a földön dolgozom, melyet apám javított fel, és ugyanezt teszi mindenki a maga jussával.
2: Robert úr! Akkor gyakran előfordul, hogy a dinnyem a kárba vész?
1: Engedelmével, ifjúram, csak hogy nem akadám mindig olyan szelebordi fiatal úr, mint maga. Senki sem nyúl a szomszédja kertjéhez. Mindenki tiszteletben tartja a másik munkáját, hogy a magáé biztonságban legyen.
2: De nekem nincs kertem.
1: Mit bánom én? Ha az enyémet tönkreteszi, nem engedem többé sétálni benne, mert bizony láthatja, nem akarom, hogy kárba vesszen a fáradtságom.
0: Talán köthetnénk valami egyességet. Átengednek kis barátomnak meg nekem egy zugot a kertjében, hogy megműveljük azzal a feltétellel, hogy a termés fele az öné lesz.
1: Átengedem én feltétel nélkül is. De úgy vigyázzanak, hogy kiásom a babjukat, ha hozzányúlnak az én dinnyémhez.
3: Ez nagyon érdekes.
0: Íme egy sikeres helyzet. Példa, hogy így módon is beolthatók a gyermekbe az alapvető fogalmak. Esetünkben a tulajdon eszméje vezethető vissza arra a jogra, melyet munkájával szerez az első foglaló.
4: Tehát tiszteljük a gyermekkort.
0: És korán se siessünk ítélni róla, se kedvezően, se kedvezőtlenül. Engedjük, hadd fejtse ki bőséges hatását a természet, mielőtt beleártanánk magunkat, s helyette cselekednénk. A rosszul oktatott gyermek messzebb van a bölcsességtől, mint az, akit egyáltalán nem tanítottak. Ne nézzük aggodalommal őt, vélve, hogy tétlenül emészti fel zsenge éveit. Hogyan? Hát az, ha valaki boldog, ha ugrándozik, játszik, futkos egész nap, semmi az. Soha életében nem lesz ennyi elfoglaltság.
4: Kedves Rousseau, a váratlan eseményekkel való megismertetés módszereiről hogyan vélekedik?
0: Fegyverezzük fel Emilünket a váratlan eshetőségek ellen. Hadd szaladgáljon reggelenként minden évszakban mezitláb a szobában, a lépcsőn, a kertben.
4: Helyes.
0: Minden helyzetben könnyed és biztos legyen a testtartása. Legyen gyakorlott a távolugrásban és a magasugrásban, a fáramászásban, a fal átmászásában.
4: Helyes, helyes.
0: Találja meg mindig egyensúlyát. Minden mozdulata és taglejtése a súlypont törvényeihez igazodjék. Jóval azelőtt, hogy az illetéktelen statika megmagyarázná neki.
5: És hogyan tanítaná meg Emil például a kitartás? Ha ő lusta és nem törődöm.
4: És tételezzük föl, hogy a gyermek nem tudni hogyan, de elhitette magával, hogy az ő rangja Bélinek, semmit sem kell tennie, sem tudnia.
6: Igen.
4: Véli, hogy helyzete pótol számára kart, lábszárat, mindenféle érdemet.
0: Legelébb is. Jogaim közül száműzném a buzdító beszédeket, az ígéreteket, a fenyegetéseket, a vetélkedést, a mindenáron való feltűnést.
6: De hát hogyan oltja bele például a futás vágyát, ha semmit sem mond neki? Hogy maga fusson előtte, gondolom, ez kevéssé biztos módszer, és kellemetlenséggel is járhat, nem de?
0: Na. Ha délutánonként Emillel sétálni mentem, zsebemben néha két süteményt tettem abból a fajtából, amelyet nagyon szeretett. Mindegyikünk megevett egyet sétaközben, és igen elégedetten tértünk vissza. Egy szép napon Emil észrevette, hogy 3 sütemény van nálam. Még 6 is megbírt volna enni minden nehézség nélkül. Sietve lenyeli a magáét, és kéri tőlem a 3. Nem, mondom neki, én magam is meg tudom enni jó ízűen, vagy talán megosztozzunk rajta. De még jobban szeretném, ha az a 2 fiú ott versenyt futna érte. Odaszólítom őket, megmutatom nekik a süteményt, és közlöm velük a feltételt. Több sem kellett nekik. A süteményt egy nagy darab kőre tettük, ez volt a célpont. Kijelöltük a pályát, mi ketten pedig leültünk. Adott jelre a 2 fiú nekiindult, majd a győztes magához ragadta a süteményt, és könyörtelenül megette a legyőzött szeme láttára. Ez a mulatság többet ért, mint a sütemény megevésének élvezete. Folytattuk sétáinkat, gyakran vittünk 3 süteményt magunkkal, olykor 4 is, és időnként 1, néha 2 is hagytunk a versenyzőknek. Egyszer másszor észrevettem, hogy az én fiúcskám összerezzen, felugrik és nagyot kiált, amikor az egyik fiú már-már utolérte, vagy túlhaladta a másikat. Ránézve ezek olimpiai játékok voltak. Egy idő után bosszantotta Emilünket, hogy a szeme láttára mindig mások eszik meg a süteményeket, amelyeket ő is olyan igen megkíván. Kezdte végre gyanítani, hogy a jó futás is jó lehet valamire, s látván, hogy neki is van 2 lába, titokban kezdett gyakorolni. Úgy tettem, mintha semmit sem látnék, de már tudtam, hogy hadicselem sikerül.
2: Tegye oda a körre a süteményt!
0: No, nem tudtam, hogy az ilyen rangos ifjak is tudnak futni, de jól vigyázz. Ha nem sikerül, nem lesz mivel kielégíteni az étvágyad.
2: Attól ne féljen, uram!
6: És persze könnyűszerrel elnyerte a díjat.
0: Mert a pályát igen rövidre szabtam, és gondosan eltávolítottam a legjobb futót. Így aztán érthető, hogy ezen első lépés sikere után könnyű volt őt edzésben tartanom. Csak hamar oly nagy kedvet kapott ehhez a gyakorlathoz, hogy részrehajlás nélkül is csak nem biztosan legyőzte versenyzőtársait a futásban, bármilyen hosszú volt is már a versenypálya.
4: Hát, ez fantasztikus. De most, ha nem utasítják vissza, íme egy kis finom sütemény és üdítő.
5: Hitemre, asszonyom, ez erre a legalkalmasabb pillanat.
4: Ugye?
5: És ha még netán a fekete kávét urkeztál.
6: Jaj, kedves Duclos, önnek tudnia kell, hogy Madame d'Épinay szalonjában mindig minden eredeti.
4: Köszönöm.
0: Pompás ital. E mennyei élvezet szerencsére már nem csak a kávéházakban élvezhető, hanem...
5: Fejezze csak bátran tirázáját, hogy méltó választ adjak érveire. Tudom, hogy lebecsüli a kávéházak közönségét, de könnyen tudok ellenérvekkel szolgálni.
0: Na.
5: 1726-ban végre eljutottam Párizsba, ahová annyira vágyódtam. Akkoriban ott az irodalmárok 2 kávézóban jöttek össze. Betértem az egyikbe, a Prokopba, ahol éppen Freire és Boande hevesen védték álláspontjukat egy metafizikai vitában.
0: Tessék, amikor... Freire és Boande, uram, lám, ön is ellenségeim pártjára.
4: Barátaim, barátaim! Ha most ebbe a vitába belebonyolodunk, szegény Emilünkkel már csak nagyapaként találkozhatunk.
6: Úgy vélem én is, kedves Rousseau, hogy sokkal érdekesebb, ha folytatná nevelési elveit. Emilünk, ha jól emlékszem, 10 év körüli lehetett, amikor a fekete kávét feltállalták.
0: Kicsit több, de lehet, hogy önnek is azt, hogy már akkor eszébe jutottak a kávézás pompás örömeik. Emilünk már 13 esztendős, vagyis eljutott a gyermekkor érett szakaszáig. A gyermek ereje ebben a korban jóval gyorsabban fejlődik, mint szükségletei. A levegő és az évszakok ártalmaival könnyűszerrel szembeszáll. Növekvő melege a ruhát pótolja, étvágya a fűszereket. Az ő korában minden jó, ami tápláló. Vágya nem terjed tovább, mint ameddig a karja ér, teljesen beéri önmagával. Az én oktatásom lényege, hogy a gyermek agyába csak pontos és világos fogalmakat engedjünk behatolni.
5: Ha jól értem, ez szerint mindig a vágynak kell a figyelmet megteremteni, és abba hagyni, bármi történik is, mielőtt megunná.
0: Igen. Aha. Tanítványommal együtt rábukkanunk egy olyan tárgyra, amelynek sajátságos tulajdonsága van. Bizonyos távolságról magához vonza a vasforgácsot és egyéb vasdarabkákat. Egyik nap elmentünk a vásárra. Egy bűvész maga felé vonz egy darab kenyérrel egy vízzel telt medencében úszó viaszkacsát. Hazatérve addig beszélgetünk a vásári kacsáról, amíg fejünkbe veszik, hogy utánozni fogjuk. Előveszünk egy jókora, erősen mágneses tűt. Beborítjuk fehér viasszal, úgyhogy a tűhegy a kacsa csőre legyen. Vízre helyezzük a kacsát, csőréhez közelítünk egy kulcsfejet, és könnyen érthető örömmel látjuk, hogy kacsánk követi a kulcsot. Szakasztott úgy, ahogyan a vásári kacsa követte a kenyérszeletet. Még aznap este visszatérünk a vásárra, előre elkészített kenyérrel zsebünkben, s mihelyt a bűvész elvégezte mutatványát, az én kis tudósom, aki már alig tudta magát gyűrtőztetni, értésére adja, hogy a mutatvány nem is nehéz, s hogy ő maga épp oly jól meg tudja csinálni. Abban a pillanatban kiveszi zsebéből a kenyeret a beléje rejtett vasdarabbal. Csak nem remegve nyújtja oda a megjelenő kacsának. És az megy utána. A gyermek felkiált és ujjong örömében. A tapsokra a meghökkent szemfényvesztő megöleli, gratulál neki, és megkéri, tisztelje meg máskor is jelenlétével. Másnap reggel kopogtatnak nálunk, kinyitom az ajtót, hát a bűvész áll ott, szerényen panaszkodik viselkedésünk miatt. Mit vétett ő nekünk, hogy meg akartuk fosztani hitelétől az ő mutatványait, és hogy el akartuk venni a kenyerét. Egyébként azért jött, hogy megtanítsam bennünket a nagy titokra, csupán annyit kér, ne éljünk vissza vele, és máskor legyünk tartózkodóbbak.
4: Ez a részletesen elmondott példa vélem sokkal fontosabb, mint sem látszik. Mi sok tanulság egyetlen leckében? Mennyi gyötrő következménye van a hiúság első jelentkezésének?
6: És ugye? Mennyi körülményesség?
0: Elismerem. De mindez azért van, hogy delejtű legyen a kezünkben, amely a délkört helyettesítheti.
6: Na de mire jó ez?
0: Kino, kisasszony, kérdésére annak bizonyítását kívánom illusztrálni, hogy milyen hasznos lehet egy terület megfigyelése. Emillel a földrajzról beszélgettünk, miközben a Montmorency-tól északra lévő erdők fekvését figyeltük meg. Másnap ismét arra sétáltunk, de eltévedtünk. Mind hiába bolyongtunk erre és amarra, és mindenütt csak fákba ütköztünk. Jól kiizzadtunk, kimerültünk, kiéheztünk, végül leültünk a földre, hogy megpihenjünk, és közben fontolóra vegyük a dolgot. Emil, akiről feltételezzük, hogy úgy nevelték, mint más gyermeket, semmit sem fontolgat, csak sír. Nem tudja, hogy Montmorency kapujánál vagyunk, amelyet csak egy egyszerű cserjés rejtel előrünk. De ez a cserjés erdő rengeteg az ő szemében, akkora embert, mint amilyen az ő termete, elfödabozót.
3: Kedves Emilem, hogy juthatunk ki innen?
2: Fogalmam sincs róla. Fáradt vagyok, éhezem. Nem bírom tovább.
0: Most nincs helyes írásnak. Most az a cél, hogy kiismerjük magunkat. Nézzük csak meg zsebóránkat. Hány óra van?
2: Dél van, s ma még semmit sem ettem.
0: Úgy is van. Dél van, s ma még semmit sem ettem.
2: Ó, milyen éhes lehet ön.
0: A baj ott van, hogy az ebédem nem fog ide utánam jönni. Dél van. Tehát pontosan abban az órában vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency felől figyeltük az erdőt. Nos, hát ha ezúttal az erdő felől tudnánk megfigyelni Montmorency fekvését.
2: Igen ám, de tegnap szemünk előtt volt az erdő. Innen azonban nem látjuk a várost.
0: Aha, ez a bökkenő. De hát, ha nincs is szükségünk arra, hogy láthassuk, talán úgy is megtalálhatjuk a fekvését.
2: Ó, éj jó tevő!
0: Ugye úgy mondtuk tegnap, hogy az erdő...
2: Északra van Montmorency-tól.
0: Aha. Következésképpen tehát Montmorency-nak.
2: Az erdőtől délre kell lennie.
0: Van egy módunk arra, hogy délben miként találjuk meg az északot?
2: Igen. Az árnyék irányáról.
0: De a déli irányt.
2: Hát azt hogyan?
0: A dél szemközt van északkal.
2: Való igaz. Tehát csak azt az irányt kell keresnünk, amelyik az árnyékkal ellentétes. Lám, erre van dél. Biztos, hogy Montmorency ezen az oldalon van. Keressük ezen az oldalon.
0: Menjünk ezen az esvényen, az erdőn keresztül.
2: Nini, látom Montmorency-t. Hiszen itt van közvetlen előttünk. Teljes egészében látható. Siessünk ebédelni! Fussunk gyorsan!
4: Mégiscsak jó valamire a csillagászat, igaz, barátaim? Ez a történet olyan, hogy regénybe kívánkozik.
0: Ó, a könyvek! Egyébre sem tanítanak, mint arra, hogy olyasmiről beszéljünk, amit nem tudunk. De ha már mindenáron könyvre van szükség, akkor az egyetlen, amely szerintem a legsikerültebb értekezést nyújtja a természetes nevelésről, az lesz az első könyv, melyet Emilem elolvas majd. Hosszú időn át ebből áll majd az egész könyvtára. No, de melyik hát az a csodálatos könyv?
5: Talán Arisztotelész?
6: Vagy inkább Plinius?
2: Bizonyára Buffon?
0: Nem. Robinson Crusoe. Az ő szigetén egyedül, megfosztva embertársai segítségétől, csak úgy, mint a mesterségek valamennyi szerszámától, mégis gondoskodik létfenntartásáról, épségéről, sőt, bizonyos jólétet is teremt magának. Íme az érdekes téma valamennyi életkor számára. Oly téma, melyet számtalan módon lehet kellemesíteni a gyermeknek. Elismerem, ez az állapot nem azonos a társadalmi ember állapotával. Bizonyára Emilt sem szabad ilyen helyzetbe hozni. De azt akarom, hogy szüntelenül Robinson várával, kecskéivel, ültetvényeivel foglalkozzék. Érdekes. Tanulja meg részleteiben, nem könyvekből, hanem a dolgokból, mindazt, amit hasonló esetben tudni kell. Figyelmesen jegyezze meg hibáit és okuljon belőlük, nehogy hasonló esetben ő is ilyen hibába essék. Mert bizonyos, hogy ő is tervez egy hasonló berendezkedést, amelyben nem ismer más boldogságot, mint a szükségest és a szabadságot.
4: Milyen érdekes!
5: És mennyi érdekes tárgyra lehet így ráirányítani egy növendék figyelmét, anélkül, hogy valaha is eltávolodnánk a számára hozzáférhető valóságos és anyagi természetű kapcsolatoktól.
0: Hogy tűrnénk, hogy olyan gondolat ébredjen agyában, amelyet nem képes felfogni.
4: Ön említette a múltkor, hogy a tanító művészete abból áll, hogy soha se hagyja növendéke megfigyeléseit olyan apróságokon vesztegelni, melyek semmivel sem függenek össze. Igen.
0: Fenntartom, Madame de Pigny. És ha megengedi, még hozzátenném, hogy a társalgásokat, amelyekkel szórakoztatjuk őt, úgy kell összeválogatnunk, hogy az mindenkor idomuljon eltanult gondolkodás módjához. Vagyis mihelyt Emil tisztába jön azzal, hogy mi az élet, első gondom lesz arra tanítani, hogy vigyázzon rá. Mindez ideig nem tettem különbséget a hivatások, a rangok, a vagyonok között, és a továbbiakban is alig fogok különbséget tenni közöttük. Mert az ember minden hivatásában ugyanaz.
6: Ön is azt vallja, hogy a gazdagnak sincsen tágabb gyomra, mint a szegénynek, és nem is emészt jobban, mint ő.
0: Így igaz. Sőt, vallom, hogy a természeti szükségletek mindenütt ugyanazok, tehát kielégítésük eszközeinek is mindenütt egyenlőknek kell lenniük.
4: Elfogadom, kedves Rousseau, a nézeteit, hogy mind a ma foglalkozások közül, melyek az ember fenntartására szolgálhatnak, a kézzel végzett munka visz bennünket legközelebb a természeti állapothoz.
0: Állítom, hogy valamennyi életforma közül a kézművesé a legfüggetlenebb a sorstól és az emberektől. Emil már minden paraszti munkában jártas. Velük kezdte, s hozzájuk tér vissza szüntelenül. Ezt mondom tehát neki. Ápold apáid örökségét, de ha elveszted ezt az örökséget, mit csinálsz akkor? Tanulj meg egy mesterséget.
4: Nagyon
5: mesterséget? Az én fiam, hogy az én fiam kézműves legyen? Hová gondol, ura?
6: Vélem nagyon is jól meggondolta ezt Rousseau úr. Jobban, mint ön. Aki oda akarja juttatni, hogy semmi más ne lehessen belőle, csak lord, vagy márki, vagy herceg. És egyszer talán majd a semminél is kevesebb.
0: Én olyan rangot akarok adni Emilnek, amelyet nem veszíthet el. Rangot, mely minden időben becsületére válik.
6: Így igaz.
0: Emberi hivatásra akarom nevelni. Mert úgy szólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.
4: Tehát ön osztja azt a szemléletet, hogy nincs igazuk azoknak, akik a nőt tökéletlen férfiúnak tekintik?
0: Igen. Azonban a külső látszat mellettük szól. A házasodás koráig a két nembeli gyermekek között semmi sincsen, ami feltűnően megkülönböztetné őket. Ugyanaz az arcuk, az alakjuk, az arcszínük, a hangjuk, minden egyforma, a leány is gyermek, a fiú is az.
5: Ha megengedi, az embert általában mégsem arra teremtették, hogy mindig a gyermekkorban maradjon.
0: Valóban. Kilép belőle. A természet előírta időpontban. Ez a válságos pillanat, bárha elég rövid, hosszú időn át van rá hatással. A második születése ez. Ekkor születik az ember igazán az élet számára, és ekkor már nem idegen neki semmi emberi. A szokványos nevelés ezzel a korszakkal szokott végződni. A mi nevelésünknek ekkor kell erőteljesen megkezdődnie. Az új tervet azonban jól kell előkészíteni. Kezdjük tehát a legelején az idevágó körülmények tárgyalását.
4: Kezdjük.
0: Ha az embert kellő módon akarjuk tanulmányozni, akkor legelőbb kapcsolatait kell tanulmányoznunk. Mihelyt érezni kezdi erkölcsi lényét, már az emberekkel való kapcsolataiban kell önmagát tanulmányoznia. Ez már egész életre szóló teendője. És mihelyt érzi már, hogy más nembéli társra van szüksége, nem elszigetelt lény többé, szíve nincs már egyedül, fajával való valamennyi kapcsolata lelkének minden vonzalma, ezzel a vonzalommal veszi kezdetét. Első szenvedélye csak hamar erjedésbe hozza a többit is.
4: Egy pillanat. Ön szerint mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan születik a gyermek?
0: Kényes kérdés, amely elég természetesen ötlik fel a gyermekekben. A legkurtább módja annak, ahogyan egy anya képzeli, hogy csendre inti, vagy ez a házas emberek titka, mondja majd neki. Tudnia kell azonban, hogy a kisgyermeket sérti ez a megvető modor, és nincs egy nyugodt pillanata sem, ami ki nem fürkészi a házas emberek titkát, és hamarosan ki is fürkészi. A képzelet téveigései változtatják bűnné minden korlátolt lény szenvedélyeit, még az angyalokéit is. Ha vannak nekik, mert minden lény természetét kellene ismerniük ahhoz, hogy megtudhassák, vajon milyen kapcsolatok felelnek meg leginkább az ő természetüknek.
6: Kedves Russo, pontokba foglalná az emberi bölcsességet a szenvedélyek irányítását illetően?
0: Megpróbálom. Az első. Érezni az ember igazi kapcsolatait a fajban csak úgy, mint az egyedben. Másodszor. Ezen kapcsolatok szerint rendezni a léleknek minden érzését.
5: Úgy vélem, a pillanatot, mikor a gyermekben az értékek kezdenek kifejlődni, nem könnyű észrevenni, ugye?
0: Valóban. De nézzék csak Emilemet, addig az életkorig, ameddig most elvezettem, még nem érzett és nem is hazudott. Amikor nem tudta még mi az, hogy szeretni, senkinek sem mondta, nagyon szeretlek.
4: Mit kell tehát tennünk, hogy feltüzeljük a nyiladozó érzékenységet?
0: Megpróbálom három szabatos tételben összefoglalni.
6: Első tétel?
0: Ne képzelje magát olyan emberek helyébe, akik nálunk boldogabbak, hanem csak olyanokébe, akik sajnálatra méltóbbak. A derék és boldog emberek látásának varázsát nem mérgezi meg az irítség. Ő irántuk valóban érdeklődéssel viseltetünk. Nyilvánvalóan következik majd ebből, hogy utat vág magának a boldogsághoz, anélkül, hogy bárkinek is a nyomain lépkednek.
5: Második tétel?
0: Mindig csak olyan bajok miatt sajnáljunk másokat, melyek ellen úgy hisszük, magunk sem vagyunk biztonságban.
6: Vélem így azt érjük el, hogy a gyermek félénk és gyáva lesz.
0: Majd meglátjuk a harmadik tételben. Ugyanis a szánalom, melyet másnak a baja iránt érzünk, nem a baj mennyiségével arányos, hanem az érzéssel. A szerencsétlen embert csak annyiban sajnáljuk, amennyiben sajnálatra méltónak tartjuk.
4: Bocsásson meg, de mostanság gyakran panaszkodnak a tanítók, hogy a fiatalságot fegyelmezhetetlenné teszi korának heve.
0: Lehetséges, de akkor ez az ő hibájuk, mert az ifjúi tűz korán sem akadálya a nevelésnek, sőt, éppen általa válik teljessé és fejeződik be. Ennek segítségével nyerhetnek hatalmat a fiatalok szíve fölött, amikor már ők sem gyengébbek nálunk. Mikor már sokat elmélkedtek a saját érzéseikről és a másokban észleltekről, csak akkor lesznek képesek odajutni, hogy általánosíthassanak, s hogy egyéni vonzalmaikat oly vonzalmakhoz fűzzék, melyek fajtájával azonosíthatják magukat. Mostanáig az én Emilem csak önmagára volt tekintettel. És íme az első tekintet, melyet embertársaira vett, most arra készteti, hogy összehasonlítsa magát ővelük. Ha vezetőjéül szegődünk ebben a kutatásban, akkor miután megmutattuk neki az embereket az egész fajtára közösen jellemző életkörülmények között, most úgy kell megmutatnunk őket, ahogyan különböznek egymástól. Végül aztán elérkezik a természet igazi pillanata, mert el kell, hogy érkezzék. Ha a jelek alapján, melyekről az előbb beszéltem, megérezzük ezt, tüstént hagyjunk fel a tanítványunkkal való beszélgetésben a régi hanggal. Mert még mindig a tanítványunk ugyan, de már nem a növendékünk. Barátunkká vált, emberré lett. Tehát ezentúl emberként kezeljük.
6: Nem, hát ezt nem pontosan értem. Akkor kell lemondani a tekintélyről, amikor a legnagyobb szükség van rá. Akkor hagyjuk magára a serdülő gyermeket, amikor legkevésbé tudja vezetni magát, és a legnagyobb lépéseket követi el. Lemondjak jogaimról akkor, amikor a leginkább szükséges, hogy éljek ezekkel.
0: Ezt én nem mondtam. De eddig a pillanatig csak erőszakkal vagy ravassággal értünk el valamit.
6: Igen.
0: A tekintélyt, a parancsoló törvényt Emil még nem ismerte. Most már az ész, a barátság, a hála, a szeretet ezerféle kapcsán olyan hangon beszélhetünk, melyet Emil nem fog félreismerni. Ki kell fejteni előtte a természet törvényeit a maguk teljes igazában. Mutassuk meg neki a testi és lelki betegségekben rejlő büntetést, melyet ugyanezen törvények kiszabnak azokra, akik a törvényeket áthágják. Amidőn a nemzés felfoghatatlan rejtelméről beszélünk neki, kapcsoljuk hozzá a vonzalom eszméjéhez.
6: Gondolja?
0: Tárjunk elébe igaz képet a kicsapongás borzalmairól, a butító eltompultságról, mely azt követi. Az ellenállhatatlan lejtőről, amelyen keresztül az első mértéktelenség az összes többihez vezet, és végül romlásba taszít.
7: Ú, barátom, védelmezőm, mesterem, tartsa meg továbbra is azt a tekintélyt, melyen túl akar adni éppen abban a pillanatban, midőn a legnagyobb szükségem van rá. Védjen meg minden reám támadó ellenfelemtől, de legkivált azoktól, akiket önmagamban hordok. Én engedelmeskedni akarok az ön törvényeinek, mint halálig. Tegyen szabaddá engem, hogy a magam ura lehessek, vagyis ne az érzékeimnek, hanem az értelmemnek engedelmeskedjem.
0: Fiatal ember, te túl könnyedén veszed a súlyos fogadalmakat, pedig legelőször ismerni kellene őket, hogy jobbat legyen megtenni. Az érzékek dühötten rántják magukkal a hozzád hasonlókat a bűnök örvényébe, ahová a gyönyör csalogat. Úgy ne jár, mint Ulisszesz, akit a szirének dala tűzbe hozott, s aki oda kiáltott társaihoz, hogy oldják le láncait, mert a kéi varázsa magával ragadta. Te is szeretnéd majd széttörni láncaidat, melyek fogva tartanak. Panaszaiddal fogsz zaklatni engem, zsarnokságomat fogod szememre vetni.
7: Bizonyosan nem lesz rám panasza. Kérem, barátom, szépen kérem, vezessen tovább. Adjon példát, hogy igaz emberré váljak, hogy becsülhessem magam.
0: Sokkal keményebb igát kényszerítesz rám, mint amilyent magad viselsz. Szállj rá időt, és adj nekem is, hogy gondolkozzam rajta. És tudd meg, hogy minél nehezebben ígér valaki, annál hűségesebben tartja meg ígéretét.
7: De hisz ön tanított arra, hogy ne mindig magányosan éljek. És mint a társadalom tagja, feladataimat is teljesítenem kell. Ha arra születtem, hogy emberek között éljek, meg kell őket ismernem.
0: Már ismered az embert általánosságban. Hátra van, hogy megismerjed az egyéneket. Szívednek társnőre van szüksége. Menjünk, keressük meg azt, aki neked megfelel. Lehet, hogy nem egy könnyen fogjuk megtalálni. Az igazi érték mindig ritka.
4: Remek fordulat. Mondhatom önnek. Most már nincs más hátra, mint hogy növendékét bevezesse a társaságba, igaz?
0: Látják, ezért mindent megtettem. Amidőn lefestettem előtte azt a barátnőt, akit neki szántam, akit majd meg kell szeretnie. Vajon olyan irányban befolyásolhatom-e érzelmeit, hogy az illetőt keresni fogja, vagy menekül tőle? Hölgyének fogyatékosságait úgy válogatom meg, hogy azok kedvére valók legyenek, hogy tessenek neki, és hogy az ő hibáinak megjavítására szolgáljanak. Sőt, a hölgynek még nevet is adok. Emil, ismerd meg Zsófiát, jövendőbeli barátnődet. Készülj tehát, itt hagyjuk Párizst.
7: Isten veled, Párizs, te híres város, zaj, füst, sárvárosa, ahol az asszonyok nem hisznek már a becsületben, sem a férfiak az erényben. Párizs, Isten veled! Mi a szerelmet, a boldogságot és az ártatlanságot keressük. Tehát sohasem lehetünk elég távol tőled.
0: Eljutottunk az ifjúság utolsó felvonásához, de még nem tartunk a végkifejletnél. A nemek egyesülésében mindegyik fél egyaránt tör a közös célra, de nem ugyanazon a módon. A nők váltig azon sopánkodnak, hogy mi egyenesen hiú és kacér lényekké neveljük őket. Vajon az következik-e ebből, hogy a leányt tudatlanságban kell nevelni, és hogy pusztán a háztartás ellátására kell szorítani? Vajon a férfiú szolgálójává tegye élettársát? Valóságos automatát csináljon-e belőle? Kétségtelenül nem. A természet azt akarja, hogy a nők gondolkozzanak, ítéljenek, szeressenek, ismeretekre tegyenek szert, ápolják szellemüket épp úgy, mint külsejüket. Sok dolgot kell megtanulniok, de csupán olyan dolgokat, amelyeket illik tudni.
5: Azt hiszem, éppen ön mondta, kedves Russzó, hogy a nők túlságos elpuhultságával kezdődik a férfiaké is.
0: Vallom, ma is. a nők ne legyenek erősek, mint a férfiak, hanem a férfiakért legyenek erősek. Azaz, hogy azok a férfiak, akiknek majd életet adnak, ugyancsak erősek legyenek.
6: Ja, a spártai leányok épp úgy gyakorolták magukat a katonai játékokban, mint a fiúk. Nem azért, hogy hadakozzanak, hanem, hogy egyszer majd a fáradalmak elviselésére alkalmas gyerekeket szüljenek.
0: Én ezt egyáltalán nem helyeslem. Úgy vélem azonban, hogy a görög nevelés ebben a tekintetben nagyjából igen észszerű volt. Vallották többek között ugyanis, hogy az ember ragyogóvá teheti magát díszes öltözeteivel, de tetszeni csak a személyével tud.
4: Véleményem szerint is az igazi tetszeni vágyás lehetni a választékos, de sohasem pompázó. Ahogy például Juno is pompásabban öltözködött, mint Vénusz. Nem tudtad széppé tenni, tehát gazdaggá tetted, mondotta Apellész egy rossz festőnek, aki Helénát cicomáktól túlterhelten festette. De helyese, ha a szigorú nevelők azt akarják, hogy a lányokat ne tanítsák se énekre, se táncra, se semmiféle más kellemes művészetre.
0: Ezt én is nevetségesnek találom, hát kit tanítsunk mindezekre? A fiúkat?
4: Nem.
0: A férfiakat illeti meg, vagy a nőket, hogy ez a tehetségük meglegyen?
5: Illetni senkit sem illet meg. A világi dalok mind meg annyi bűn, a tánc az ördög találmány.
0: Jó, a fiatal lánynak ne legyen tehát más szórakozása, mint a munkája, meg az imádsága. Mi fura szórakozás egy ifjú gyermeknek. Véleményem szerint a fiatal lánynak nem úgy kell élnie, mint a nagyanyjának. Élveznie kell az életkorával járó minden ártatlan örömet. Nagyon is hamar eljön majd az idő, amikor megállapodottnak kell lennie, és komoly magatartást kell felvennie.
4: Bizony.
0: A nőknek hajlékony nyelv adatott, korábban kezdenek beszélni, könnyedebben és kellemesebben szólnak, mint a férfiak. Azzal is vádolják őket, hogy többet beszélnek a férfiaknál.
4: Ennek így is kell lennie. A férfi azt mondja, amit tud, a nő azt, ami neki tetszik. Beszédünknek nem kell, hogy más közös formája legyen, mint az igazság.
0: Igaza. Amit most mondani fogok, bizonyos félelemmel fejtem ki, mert attól tartok, hogy esetleg előítéletet találok megfigyelés számba venni.
4: Nos?
0: Állítom, hogy az erény nem kevésbé válik javára a szerelemnek, mint a természet egyéb jogainak, és hogy általuk a szeretők tekintélye nem kevésbé jut nyereséghez, mint a feleségeké és az anyáké.
6: Én azon a véleményem vagyok, hogy lelkesedés nélkül nincsen igazi szerelem. Vajon mitől lobbanjanak lángra azok a szerelmesek, akik abban a lényben, akit szeretnek? Nem látnak más egyebet, mint érzéki gyönyöreik tárgyát. Nem, a lélek nem ilyen módon jön tűzbe. És nem így engedi át magát annak a fenkölt elragadtatásnak, amely a szerelmesek önkívületét, szenvedélyük varázsát alkotja.
5: Ehhez hozzátenném, hogy igen, a szerelemben minden úgyis csak illúzió, de valódiak azok az érzések, melyeket fellobban bennünk az igazi szépség iránt, amit ő megszeretteti velünk.
0: Pompás! Lám, Zsófia is ebben a szellemben nevelkedett. Több gonddal, mint fáradtsággal. Jó hajlamokkal született, jó természetű. Szíve igen érzékeny, és ez a rendkívüli érzékenység néha olyan élénké teszi képzeletét, hogy nehéz azt mérsékelni.
4: Akkor javasolom, hogy adja át Emilünknek az ő Zsófiáját.
0: Helyes. Térjünk vissza a kirándulásunkhoz.
6: Ó, én jó Emilem. Szeress, és akkor én is szeretlek téged. Mielőtt birtokolnál, élvesd sokáig egyszerre a szerelmet és az ártatlanságot.
0: Innen már gyorsan peregtek az események, a látogatások sűrűn ismétlődtek, a beszélgetések fiataljaink közt gyakoribbá váltak, Emil mámorba esett a szerelemtől, már-már azt hitte kezében tartja boldogságát. Határozott vallomást azonban nem kap Zsófiától.
6: Hittemre Emil ismeri szüleimet, és mint tapasztalja, ők is kedvelik ön.
7: Semmi kétségem e felől, de Zsófia tudja, hogy egyedül ön az, ki boldoggá tehet.
6: Ha úgy tetszik önnek, hát szóljon érzelméről szüleimnek. Ne hagyja, hogy szavai nyomán csak piruljon.
7: Zsófia.
6: Kérem.
7: Igaza van. Engedelmével még ma felkeresem szüleit, s parancsuk szerint cselekszem. Vélem, hogy nem ellenzik vágyaink beteljesülését.
0: Emil tudomásomra hozza beszélgetésüket. Én beszélek az ő nevében, sőt a jelenlétében. Mi meglepetés számára, amikor megtudja, hogy Zsófia csak maga magától függ, és ahhoz, hogy Emilt boldoggá tehesse, nem kell más, mint saját akarata. Kezdi nem érteni Zsófia magatartását. Bizalma csökken, aggódik. Úgy látja, távolabb még a cél, mint gondolta.
7: Mit kell tenni?
0: Hogy mit kell tenni? El kell hagynod Zsófiát.
7: Mit mond? Elhagyni Zsófiát, elhagyni őt, megcsalni, árulónak lenni, gazembernek, hitszegő.
0: Figyelj rám, barátom, az érzéki boldogság mulandó. Ha az állapot, amely boldoggá tesz bennünket, szüntelenül tartana, az általa okozott élvezetet megszoknánk, s éppen ez fosztana meg ízétől. Ha semmi sem változik is odakünn, a szív azért megváltozik. Vagy a boldogság hagy el bennünket, vagy mi hagyjuk el a boldogságot.
7: Nálam soha. Soha.
0: Nőül akarod venni Zsófiát, holott még 5 hónapja sincs, hogy ismered. Nőül akarod venni, de nem azért, mert illik hozzád, hanem mert tetszik neked. Mintha a szerelem sohasem tévedne annak megítélésében, vajon egymáshoz illenek-e a társak. És mintha azok, akik kölcsönös szerelemmel kezdték, sohasem végeznék kölcsönös gyűlölettel. Zsófia még 18 éves sincs, s te alig múltál 22. A szerelem életkora ez, de nem a házasságé. Micsoda családapa és micsoda családanya. Ahhoz, hogy gyermekeket tudjatok nevelni, várjatok legalább addig, amíg magatok nem lesznek már gyermekek.
4: Remek gondolat.
5: Így van.
0: No, végre látom, mint kél fel Emil legbűvösebb napja, mely számomra a legboldogabb napot jelenti. Gondoskodásomat siker koronázza, s kezdem is élvezni gyümölcseit. A méltó párt széttéphetetlen lánc egyesíti. Szájuk kimondja, szívük pedig megerősíti az esküvéseket, melyek nem lesznek hiába valók. Íme házastársak. Amid én az esküvőről visszatérnek, valósággal vezetni kell őket. Nem tudják, hol vannak, hova mennek, mi történik velük, körülöttük. Nem hallanak semmit, csak zavaros szavakkal felelnek. Mámoros szemük a semmibe néz.
5: Ó, elragadtatás!
4: Ó, emberi gyengeség!
0: A boldogság érzése eltapossa az embert, mert nem elég erős ahhoz, hogy elviselje.
6: Nem gondolt még arra, hogy ha a boldog szerelmet meg lehetne hosszabbítani a házasságban. A földi paradicsom lenne osztály részünk.
0: De, kisasszony, önnek bevallom, elég gyakran. De mindmáig ez a földi paradicsom még sohasem fordult elő. Ám ha a dolog nem teljesen lehetetlen is, Emil és Zsófia bizony méltóak, hogy olyan példát adjanak, amilyent senkitől sem kaphattak, és amelyet kevés házaspár tudna utánozni.
4: Ha felkérjük, megjelölné számunkra azt az egy módot, mely ön szerint az egyedüli lehetséges.
0: Egyszerű és könnyű ez a recept. Ha? Abban áll, hogy továbbra is szeretőknek kell lenniük, miközben házastársak maradnak. A kötelékbejet túlságosan össze akarunk húzni, elszakad. Íme ez történik a házassági kötelékkel, ha nagyobb erővel akarjuk összevonni, mint amennyire szüksége van. A hűség, mely a házastársaktól megkívánható, a legszentebb valamennyi jog közül. A hatalom azonban, melyet mindkét fél ráruház, hogy társa felett gyakorolja, túlságosan nagy. A kényszer és a szerelem alig férnek meg egymással, hiszen a gyönyört senkire sem lehet ráparancsolni. Ha tehát Emil magatartásával hosszasan a felesége kedvese akar lenni, és kívánja, hogy Zsófia mindvégig úrnője, és egyszer mind a maga úrnője maradjon, akkor legyen boldog, de tisztelettudó, szerelmes.
5: Bravo!
4: Nevelési elvei elkápráztatóak.
0: Emil néhány hónap múlva egy reggel szobámba lép, és miután megölel, így szól hozzám.
7: Mesterem, kívánjon szerencsét növendékének, aki remélhetőleg nem sokára abban a dicsőségben részesül, hogy apa lesz. Hú, mekkora gondok terhelik majd buzgalmunkat. És mi nagy szükségünk lesz most önre. Ne adja Isten, hogy önnel neveltessem fiamat, miután felnevelte az atyát. Ne adja Isten, hogy így szent és így édes kötelességet valaha is más teljesítsen, mint én. Még ha épp oly jól választanám meg az illetőt, ahogy az én számomra megválasztották. Ám maradjon ön a fiatal emberek mestere. Adja nekünk továbbra is tanácsait, vezessen bennünket, és mi tanulékonyak leszünk. Szükségem lesz önre, míg csak élek. Nagyobb szükségem van e pillanattól önre, mint valaha. Most, hogy férfiúi tennivalóim veszik kezdetüket. Ön teljesítette a maga feladatát. Úgy vezessen, hogy utánozhassam.
8: Elhangzott egy délután Russzóval. Rádiójáték. A szereposztása következő volt. Jean-Jacques Rousseau, filozófus, Mádi Szabó Gábor. Madame d'Épinay, írónő, Kállai Ilona. Mademoiselle Kino, színésznő, Bodnár Erika. Monsieur Duclos, a Francia Akadémia titkára, Márkus László. A gyermek Emil, Meixler Ildikó. Az ifjú Emil, Téri Sándor. Zsófia, Emil szerelme, Császár Angéla. Robert, a kertész, Horkai János.

0: Egy kis bort szeretnék. Öcsikémre, egy kis bort.
1: A nő szerepe. Tanló Ülirószi komédiája.
2: Figyelem!
3: Most egy kis csendeskény. Drága Marián, én nem vagyok szólott, de ma mégis ejtenék néhány szót. Marad, ez a mai nap nem csak számodra nagy nap, hanem mindnyájuk számára az. A szüleid és az egész család számára. Sok munkával és sok lemondással végezte tanulmányaidat, amelyek nagyszerű eredményhez vezettek. Te most már végzett diplomás bölcsész vagy. Ezt az eredményt különösen azt teszi jelentőssé, hogy családunkban egyelőre te vagy az egyetlen, aki eljutott az egyetemi diplomáig.
0: Igen, de már nem sokáig, apa. Leo is rövidesen megkapja a tiszti kinevezését.
4: Nem azon az egyetemi diplomával.
5: A katonatiszti rang manapság felér vele?
6: Hát felér.
3: Szerintem felér. Drága Marja, én a te eredményedben a nő felszabadulását is látom, amely mindig a szívügyed volt. Munkáddal is bizonyítottad, hogy a nő minden kétséget kizárólag ugyanolyan eredményeket képes produkálni, mint a férfi.
5: Igen.
3: Ha egyenlő feltételeket biztosítanak számára.
4: Így van.
3: Sőt, akadnak családok, amelyekben még túl is szárnyalják a férfiak. Drága kislányom, mostantól fogva független ifjú hölgy vagy, aki felkészült rá, hogy megkezdje önálló életét a társadalomban. Nem tudom, emlékszel-e még rá, de 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdted tanulmányaidat az egyetemen, ígértem neked valamit. No, nagy öröm számomra most. Beválthatod az ígéretet. Tessék, Mária.
7: Mi van?
3: Egy szint kétszobás lakás.
7: Nem mondom.
3: De szerintünk anyáddal szép kis lakás.
0: Na, nagyon szép. Én szóval sem tudok jutni. Ez tényleg meglepetés. Nem tudok más mondani. Köszönöm, apa. Köszönöm, anya.
3: És most a te öreg, öreg apád szeretne jutni az egészségedre is. További sikereidre legyen az életed. Gazdag, boldog és szerencsés.
5: Igen, egészségünkre.
4: Szép beszél volt,
5: nem? Szép beszél volt.
3: Micsoda kiszolgálás van itt. Mi? Leo, jó meg légy szíves azt a gombot.
8: Yes, sir, már is.
3: Túl lassú a kiszolgálás.
5: Ugyan, a külön termekben ez mindenhol így.
6: Tudja, Pauli, a bátyám most itt lakik ebben a szállodában.
5: Igen, a 204-es szobában. Ha errefelé van dolgom, mindig itt lakom. A legjobb szálloda egész elég szívem.
9: Biztosan.
5: És olcsó, és elég szívesek az ágyaim.
3: Kérnék szépen. Igen, fő úr, bor kérek. Hozom még bort, és nyisson ki 2 üveggel. Túl lassú a kiszolgálás.
5: Hogyan ne?
0: Leo is annyit tanulottam, még éjszaka is. Úgy sajnálom, hogy még.
4: Mondja, Pauli, maga milyen fegyver nem mér szolgál?
10: Én? Még nem voltam a semmikor.
4: Mi alatt?
10: 6 év.
4: Tanulmány? Én a tüzérséget javasolnám, hogy férfi tudjon lőni.
5: Tudjon lőni
4: az.
10: Én úgy döntöttem, hogy a fegyvernélküli szolgálatot fogom választani.
4: Igen, komolyan, na. Ja. Gyere, ígyunk.
3: Ígyunk. Gyerekek, ne feledjük a lényeget. Igen. Egészségükre.
5: Ne is a betegségükre.
4: És ne a gyógyíthatatlan betegségre.
5: Láne.
0: Az észre ne ígyújjon.
5: Na. És tudja már, amit is magiszterünk? Hogy mivel fog a jövőben foglalkozni?
0: Nagyon Nagyjából.
5: Nem, nem kíváncsi?
0: Nem.
6: De Mária, hogy beszélsz a medvétárkát?
0: Elnézést.
6: De hiszen minnyáján kíváncsiak vagyunk, Mária.
0: Ne beszéljünk erről.
5: Csak. Jó.
6: Emlékszem, mintha tegnap lett volna, amikor Máriát a vodába vittem. Sehogy sem tudta kiejteni.
3: Bizony!
4: Drága Mária!
9: Jó fogva, gyerek!
4: Bevallom, mindig féltem a diplomás nőktől. Egyenesen borzadtam tőlük, valami félelemmel, vegyes borzalommal. Ennek úgy tűnik, nincs semmi észszerű magyarázata, ha csak az nem, hogy az iskoláinkban csupa tanárnő tanít. Ma ez a régi félelme mégis szűnőben van.
5: Na.
4: Ahogy téged nézlek, nem látok benned semmi félelmetest. Épp ellenkezőleg. Én most itt egy fiatal, bájos nőt látok, aki ráadásul a saját nővérkém. Bebizonyosodott tehát, hogy a nőktől, pontosabban a tanárnőktől való félelmem teljesen indokolatlan volt, és ezért neked kell köszönetet mondanom. Gratulálok, Marja! Minden jót neked!
0: Köszönöm, öcsi! Köszönöm!
10: Újabb fogadok! Gyerekek! Bocsánat! Talán megengeditek, hogy néhány szót szóljak. Boldog vagyok, hogy megismerkedtem majd a szüleivel és rokonaival. Féltem, hogy idegennek fogom majd érezni magam ebben a családban valamiféle hivatlan vendég. De miért? Egy reális félelem volt, de feleslegesnek bizonyult, épp hogy feleslegesnek, mint Leo félelme a tanárnőtől. És ezt én köszönöm mindjártnak.
4: Köszönöm magadnak.
10: Elhangzott már, hogy milyen értékes eredmény Mária diplomája. Szerintem is van. De még a diplománál is fontosabb szerintem, hogy személyében egy olyan fiatal van jelen körünkben, aki új, radikális gondolkodásmódot képvisel, és eszméivel harcot indít bizonyos elavult nézetek ellen. Mária, köszönöm. Mária egyike azoknak a fiataloknak, akik már megszabadultak attól a történelmi vagy kispolgári csökevénytől, amit női szeretnek. És Mária nem csak egyszerűen ennek a nemzedéknek képviselője, de nemzedékünk gondolkodásának egyik irányítója is. Nem, ez nem túlzás. Például a nemi erkölcsről soha nem jelentek meg hazánkban előítéletektől mentesebb szövegek, olyanok, amilyenek Mária cikkei voltak az egyetemi lapokban és néhány kisebb független underground kiadványban. Én nem emelem poharam se a nőkre, se a férfiakra, emelem poharam az emberre.
6: Tudtam, hogy a lapokba írtál.
0: Én sem. Nagyon csodálkoztam, Mária.
3: Én viszont akkor csodálkoztam volna, ha nem így. Miután már az általános iskolában is mindig ötöse volt fogalmazásban.
6: Csak azt nem értem, mi a csodát tudtál te írni a nemi erkölcsről?
0: Nézd!
4: Tessék, tudom,
0: Leo.
4: Nem én.
10: Mária rámutatott, hogy még mindig a középkor szintjén állunk.
3: Nem rossz. Nekem is pontosan ez a véleményem.
0: Örülök, örülök.
3: Egyszer odaadhatnád az írásaidat. Biztosan adhatnék néhány jó hittet. Hát igen. Minden esetre boldog vagyok, hogy a lányok lát. Modern, fiatal nő.
5: Nekem sincs semmi bajom a fiatalsággal. Ugye? Épp ellenkezőleg.
6: De jó lennetek, fiatalnak
3: látni. Na, hát ha én fiatal volnék, tudnám is de
4: kezd már meg! Szabad a nyelv és irodalom új tanárnőjének egészére. Innom, vagy nem jól mondtam?
0: Nem, de azért csak így. Szkol! Csincsin!
3: Mit tanár? Ismeretnéd jobban is a nővére.
6: Én is biztos vagyok benne, hogy Mária tanárnő lesz. Igaz, Mária? Nyert tanár!
0: Nem, Mária. Nem leszek tanár.
3: Tanár? Honnan a felévről szeretnétek, hogy Mária tanár lesz? tanár, akárki lehet.
6: Akkor mi lesz?
3: Biztos vagyok benne, hogy olyan pályát választ, amit nem fogtok elfogadni.
5: Na, ne nézhet el.
6: Mi a felelem?
3: Megmondhatom nekik, Marja?
0: Hát persze, ha én is kíváncsi vagyok.
3: De meg kell ígérnetek, hogy előítéletek nélkül fogadják. Már nem a középkorban élünk.
6: Mondd bár, ha tudod.
3: Némi kis megrendülés lesz a számotokra. Úgy értem, megrázkódhatást okoztak nektek. Előbb vagy utóbb, persze, úgyis szembe kell néznetek vele. Marja, tudós lesz.
4: Tudós?
3: Illetve tudós nő, vagy nőtudós. Szóval értitek? Mondtam nektek, hogy meg fogtok lepődni, ugye?
5: Igaz.
4: Őszintén gratulációt.
0: A gratulációt szeretnék
6: sem. Mit gondoltam? Marja egyáltalán nem tudós típus. Tudnám elképzelni valami laboratóriumban.
3: Te mondtad nekem, hogy...
0: Nem, apa, te mondtad nekem. Engem az elméleti munka nem érdekel.
3: Na jó. A gyakorlati politikusi pálya ugyanolyan jó. Talán még jó.
0: De politikus.
3: Hát akkor mi akarsz el?
0: Kitalálhatunk?
5: Na.
0: Igazgató egy abodában. Vagy valami ilyesmi, ugye?
4: Én tudom. Én már tudom. Én már mindent.
6: Jézus Mária, na, mondd el nekik gyorsan.
4: Jó, nem tudom, megmondhatom, mert lehet, hogy tudok.
6: Mitok egy családban?
4: Évedett már, megvan a munkahelyed. De még nem kapott rá engedélyt, hogy beszéljél róla, igaz?
6: Munkahelye? Mondd már!
4: Mi mostanában a menő foglalkozás?
5: Hát tartom.
6: Nem, az nem lehet, ugye Marja?
4: Hová igyekszik mostanában mind, aki jobb emberi és van előadó készsége is? Rádió vagy televízió?
6: Ben,
4: itt találtam.
6: Na, Marja!
0: Nem leszek televíziós, és azt javaslom, beszéljünk valami érdekesen.
6: Mi lehet számomra érdekesebb, mint a te jövőjét?
4: Valami újság vagy folyóirat lesz, meglátjátok. Más lehetőség már nincs. Na?
3: Jó. Tényleg titok. Miért te akarsz beszélni?
0: Idejében megtehetnek.
6: Marja, drágám, most szeretnénk nekünk.
0: Én meg éppen most nem akarok róla beszélni, érted, anya? Éppen most.
3: Miért?
5: Valami ritka foglalkozás? Valami egzotikus?
4: Mondd meg nekik!
0: Nem mondom!
4: Szóval maga tudja?
3: Persze!
5: Idegen nyelvű levelező?
0: Nem!
3: Miért nem akarod megmondani?
0: Legyen elég, hogy nem akarok!
3: Nem!
5: Tudni akarjuk!
3: Tudni akarjuk!
5: Tudni akarjuk!
3: Hozzá!
0: Igen, de nem magam miatt restelkedem!
3: Hát ki miatt?
0: Miattad!
6: Drága gyerekem!
3: Hát te bízol a liberalizmusokban?
0: Nem!
4: Pillanat! Hol van a munkahelyed? Úgy értem, hogy valami hivatalban dolgozom majd, vagy otthon?
5: Otthon.
6: De varrónő.
4: De mama, írónő.
0: Jó, nagyon remélem, hogy a képviseiteknek ma már vége.
4: Na, a legfontosabb munkaeszköző az író. Tisztelt hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az új ígéretes írónőt. Javaslom, fontolják meg szavaikat, mert egy szép napon viszont láthatják azokat egy regény lapjain.
6: Jaj, Marja, csak nem akarsz komolyan.
0: Nem.
6: Jaj, hála, szerelem. Író! Hát ismerünk egy írót! Na, ugye? Teljesen.
3: Az lehet.
4: Valami egészen úgy foglalkozik?
0: Nem, épp ellenkezőleg nagyon régi.
3: Régi. De miféle?
0: Tudod, apa, miért nem akarok beszélni róla? Tényleg akarok, nem?
3: Igen.
0: Azért nem akarok, mert legalább egy évig kéne előadást tartanom nektek az emberek szexuális viselkedéséről. És más furcsadásokról, ahhoz, hogy megértsétek. Ezek a dolgok vagy elborzasztanám a benneteket, vagy ostobán
3: érdekeltek.
0: Olyan dolgok ezek, amelyekről semmit sem tudtok, és nem is mertek tudni semmit. Ez az igazság, és ezt eddig még senki sem mondta meg nektek. Hát én most megmondtam.
3: Miért nem foglalkozni?
0: Figyelmeztetek, apa, ha tovább folytatod, akkor...
4: Mondd
0: akkor én...
4: Mondd meg.
0: Na jó, ha úgy érzitek, hogy érettek vagytok hozzá, megmondom.

0: nem gondolhattál.
1: Szó sincs félreértésre.
0: Őrültség.
1: Szerinted? Szerintem nem.
2: De te mi? Várja! Mondod, miért akarsz? Az lenni?
1: Azért, mert így tettem.
3: Beteg vagy? Lelkileg beteg?
2: Marja lelkileg épp olyan egészséges, mint bárki más itt az asztalnál, ha nem egészséges is.
3: És maga ki tulajdonképpen? Maga áll mindennek a hátterébe. Ez maga agya.
2: Tényleg? De nyilvánvaló, hogy kise jobban megettem a lányát, mint maga.
3: Micsoda pökhendi büszkó? Úgy ül itt, mintha otthon lenne. És megérti a lányomat, aki kurva akar lenni. Ki maga egyáltalán? Mi köze van magának a lányomhoz? Ki hívta magát ide?
1: Én a...
3: Kus, te kurva! Nézzétek ezt a szarát! Nézzétek, hogy te kutorog a szemével! Az itt a szarát! A roh! Éled meg! Ez nem úgy
1: szokták! Ez egészen!
3: Mi köze? Vagy kiderül a rendőrség?
0: Ez az egész őrmány!
3: Micsoda kopája van? Ne nyúljon!
2: Nyilvános helyen vagyunk!
1: Akár hiszitek, akár nem, éppen Paul próbál rávenni, hogy megváltoztassam a döntésemet. És éppen úgy meg volt döbbenve, mint...
3: Te nekem ne hazudj a képembe! Ne próbáld védeni ezt a közösséget bűnözőt! Hozzon nekem egy Johnny Walker! Biszkit!
0: Én is kérek egyet!
4: Kettő,
2: azonnal! Akkor talán most már szólhatunk. Igyekszem a lehető legrövidebb.
3: Képtelen!
2: Pontosan értem, hogy Marja döntése mindnyájuk számára megrendülést okozott. Éppen ezért, a bejelentése minden előítélettel dacolva, olyan cselekedet, olyan tett volt, amely több erkölcsi bátorságot kíván, mint amennyivel mi együttvéve rendeltük.
3: Köteles vagyok én ezt a hülyeséget hallgatni?
2: Én a magam részéről tisztelem és becsülöm Marja bátorságát. Megmondom őszintén, ahelyett, hogy igyekszik betegnek látni a lányát, jobban tenni, ha büszke lenne rá.
3: Hiszen maga is elmebeteg, beszámíthatatlan, hogy nincs felügyelet alatt. Hallották, hogy itt mondott? Hogy legyek büszke rá, hogy a lányom!
2: Így van, legyen büszke! És már itt tart! Mit tudod a kurvára? Ha már elkerülhetett, hogy ezt a szót használjuk, gondolt-e valaha arra, hogy miért léteznek ilyen gonosz és istentelen teremtmények, mint a kurva? Hogy mi lehet ennek az oka?
3: Maga! Ilyenek!
2: Ő nyilván nem ismeri el a számolatlan, hogy az ember szexuális, akinek megzott szexuális szexualitásai vannak, igaz? Ugye nem ismeri?
0: Azért van a házasság.
2: Szóval senkinek nem tiltották, hogy házasodjék, ez tény. Kivéve persze kiskorúak, nekik is vannak szexuális igények. Igen, és néhány más csoport. Senkit nem is lehet kényszeríteni arra, hogy megházasodjék. Ebben az országban soha nem tudom megcsinálni. Különböző. Nem ülök. Igen, az ő dolgok. Miért nem házasodnak? Azért, mert

0: kapcsolatokat létesíteni a másik nemmel.
1: Azért,
0: mert korukban nem volt alkalmuk megismerkedni megfelelő partnerrel.
1: Azért,
0: mert sokan egyszerűen nem mernek a közeledni.
2: Ez is az ő dolog.
0: Ez is.
1: Ettől még megmaradunk
0: a szexuális.
3: Ide hallgat!
0: Magát, és a szomjaság.
4: Ugye azt mondtad, hogy minden embernek joga van a szexuális fejlődés.
0: Igen.
4: Hogy van ez akkor a homoszexuálisokkal? Akkor nekik is jobb van ahhoz, hogy bordélyházakat követeljenek maguk.
2: Na, ez jó.
0: Igen, legyen egy kis bordélyház. Nem látok semmi okot arra, hogy a társadalom diszkriminálja a kisebbségcsoportokat.
4: És ugyanez a joguk volna például a transvestitáknak és az exhibicionistáknak.
0: Így igaz.
4: És a mazovistáknak és a szadistáknak.
0: Nekik is. Amennyiben igazságosak és következetesek akarunk maradni, akkor igen.
2: Igen, hallgasson, fiatal ember. Maga biztosan nincs az
0: ember. Ezek az idők szerencsére nem sokára elmúlnak, amikor a szexuális devianciát a bűncselekménynek tartják, vagy hülyén röhögnek rajta.
2: Na és az áll és az áll közösülők, azoknak maga milyen bordét javasol? Valami ispánót, nem igaz?
0: Igaz, még ma is van nálunk a büntetőjogban egy olyan paragrafus, amely szerint a felnőttek közötti homoszexualitást akár börtönnel is lehet büntetni. De szerencsére ez a paragrafus is nem sokára történelem.
5: Akkor maga nyugodtan a homokosok kurvája lehet végre. Úgyis mindig ilyen karrierlább.
0: Én úgy gondolom, hogy jobb homoszexuális partner az, akinek magának is magán homoszexuális hajlás.
2: Nem a nevek,
0: nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem a nevek, nem

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jaj, nagy idők, nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem, mint Napóleont, akik nem gyújtották fel semmiféle istennő templomát Efezoszba, mint az a tökkelütött Herostratos, hogy bekerüljön a lapokba és az iskolai olvasókönyvekbe. Manapság a prágai utcákat járva találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja, milyen jelentős szerepet játszott a mostani nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, és őt sem zaklatják interjúért az újságírók. Ha megkérdeznétek, hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: Schweik vagyok.
1: Az kell, hogy legyek, mert apuskám Schweik volt, anyuskám pedig Schweikné. Soha olyan szégyent nem hozok rájuk, hogy megtagadjam a nevüket.
2: Hát, megölték a Ferdinándot, Schweik úr.
3: Á, neked meg oda van a térdem. Melyik Ferdinándot, Müllerné? Két Ferdinándot ismerek. Az egyik a Prusa drogista szolgája. Tudja, aki egyszer megívott tévedésből egy üveg hajszeszt. Aztán ismerem még a Koposka Ferdinándot, amikor kutyapiszkot szokta összeszedni a házakból. Ha, egyik és a nagy kár. Olyan reuma ez, mint a nap.
2: De Schweik úr, a Ferdinánd főherceget, a kodapistjeit, azt a kövéret, aki olyan vallásos volt.
3: Jézus Mária. Hát ez jó. És hol történt a baj a Ferdinánd őfenségével?
2: Szarajevóban, Schweik úr. Lepuffantották egy revolverrel. Mert ott autóztak éppen ő meg a fenséges asszony.
3: Na ja, Müllerné autókázta, pláne Szarajevóban. Hiszen az Boszniában van, Müllerné. És sokat kilódott szegény.
2: Az mindjárt kész volt, kérem. Én csak egy egyszerű takarítónő vagyok, de azt azért tudom, hogy egy revolver nem gyerekjáték.
3: Hát nem, az biztos.
2: Amúgykor mi nálunk Nusszéban egy lakó addig játszott a revolverével, amíg agyonlőtte az egész családját, meg a házmestert is, aki felment megnézni, hogy kilövöldözik ott a harmadikot.
3: Hát igen. Tudja, nagyon nehéz egy fenséges urat agyonlőni. Hát az nem úgy megy ám, mint amikor egy közönséges vadorzó lepuffantja az erdészt. Előbb ki kell spekulálni, hogy hogyan férkőzik hozzá. Mert nem mehet oda csak úgy, akármilyen rongyokban. Cilinderben kell menni, hogy a rendőrök még előtte le ne füleljék.
2: Azt mondják, hogy többen voltak.
3: A magától értetődik, Müllerné. Ha maga meg akarná ölni a trónörököst, vagy a császár őfenségét.
2: Jó.
3: Először biztos maga is összedugná a fejét valakivel. Hát több szem többet lát.
2: Igen.
3: Meglátja, egyszer még így jár a cár is, meg a cárné. Sőt, ne adj Isten, talán még a császár őfensége is. Mostanság nagyon kevés a becsületes ember, Müllerné. El tudom képzelni, hogy csalódott a Ferdinánd őfensége abban az illetőben, aki Szarajevóban belelőtt. Mert ő csak azt látta, hogy jön egy úr. Gondolta, na, egy rendes ember. Milyen szép, hogy megéljen ez engem. Az az úr meg egyszerre csak puff! Ugye? És mennyit kapott a fenséges úr? Egyet vagy többet?
2: Az újság azt írja, hogy a Ferdinánd őfensége olyan lett, mint a szita. Hm. Minden patront belelőttek, amennyi csak volt.
3: Ó, az ilyesmi szörnyű gyorsan megy, Müllerné. Borzasztó gyorsan. Na, én most elmegyek a kehelybe. Ha jönne valaki azért a Rattlerért, amelyikre előleget adott, mondja meg, hogy levittem a vidéki kutyatelepemre. Uh-huh. Ha végzett, a kulcsot adja le a házmesternél.
4: Agyon kéne csapni az összeset.
2: Elhallgassál!
4: Szép nyarunk van az idén. Szar se ér az egész.
2: Nem mondom, hogy hallgass.
4: Te hallgass. És eredj innét kifelé a konyhába. Vendéglősnének ott a helye, nem az urak között. Most aztán jól megkaptuk Szarajevóban. Miféle Szarajevóban? Abban a nuszlai kocsmában? Dehogyis.
0: A boszniai Szarajevóban, Palivec úr. Ott lőtték agyon a Ferdinándő felségét.
5: Mit szól hozzá?
4: Én az ilyesmiben nem avatkozok bele, Brett Schneider úr. Aki nekem ilyesmivel jön, csókolja meg a seggemet.
0: Azelőtt a császár ő felségének a képe lógott azon a falon. Épp ott, ahol most a tükör lóg.
4: Az. Jól tetszik emlékezni. Ott lógott és leszarták a legyek.
0: Igen?
4: Hát felraktam a padlásra. Mit tudom én, valaki még tehet rá egy megjegyzést, és a kellemetlenségem lenne belőle. Hát kell az nekem.
6: Egy sört ide, de sötétet, mert máma gyászban áll az egész Bécs is.
0: 10 fekete zászló lenk konopistjé.
6: 12-nek kéne ott lennie.
0: Miért gondolja, hogy 12-nek?
6: Azért, hogy ki legyen a tucat. Az kerek szám, és tucatjában mindent olcsóbban adnak.
4: Itt a sör.
6: Köszönöm. Hát most már odafönn van a mennyországba, Isten nyugosztalja szegény fejét. Azt se érhette meg, hogy császár legyen belőle. Amikor katona voltam, egy tábornok leesett a lováról, és nyugodt lélekkel agyonütötte magát, pedig úgy volt, hogy megkapja a tábornagyi rangot. Egy katonai parádén. Azokból soha nem sül ki semmi jó. Emlékszem, egy parádén nekem is hiányzott a zubbonyomról húzgomb. Be is dugtak 14 napra az egyesbe, és 2 napig úgy feküdtem ott gúzsba kötve, mint egy lázár.
0: Szarajevóban a szerbek voltak a ludasok.
6: Ebben téved, a törökök voltak. Bosznia-Hercegovina miatt. Szereti a törököket, Palivec úr?
4: Ne, egyik vendég olyan, mint a másik. Felőlem lehet török is. Ez az ellen. Az nekem édes mindegy, hogy a Ferdinándot kiintézte el.
0: Jó, jó, jó. De azt csak elismeri, Palivec úr, hogy Ausztriát nagy veszteség érte.
4: Hát...
6: Ahogy nagy veszteség, azt nem lehet tagadni. Borzasztó veszteség. A Ferdinánd helyében mégse rakhatnak oda egy akármilyen hülyét. Csak az a kár, hogy nem volt egy kicsit kövérebb.
0: Hogy érti ezt?
6: Hogy értem? Hát nagyon egyszerű. Mert akkor már korábban megüti a guta. Hát tudja, amikor Konopistjébe a vénasszonyokat kergette, akik rőzsét szedtek a vadász területén, és akkor nem érte volna ez a nagy szégyen, hogy így hal meg. Mi nálunk Bugyajovicével leszúrtak egyszer egy marha kupecet. Aztán a fiától senki nem vett több disznót, mert akárhová ment, mindenütt azt mondták. Ez annak a fia, akit leszúrtak. Na, ez is finom alak lehet. Hát mit tehetett szegény? Beúrott a Krumlovi hídról a Moldvába.
0: Hát, magának furcsa hasonlatai vannak. Előbb a Ferdinánd ő felsége, aztán egy marha kupec.
6: Hát, dehogy vannak, Isten őrizz. Hát csak éppen nem szeretnék a Ferdinánd őfensége özvegyének a bőrébe lenni. Hát most aztán mihez fogjon? Hát menjen hozzá egy másik trónörököshöz. Mit ér vele? Megint elkíséri Szarajevóba, és másodszor is özvegy lesz. Hát ahogy az Livi erdész felesége. Azt az erdészt lelőtték a vadorzók. No, az özvegye ott maradt 2 gyerekkel. Hozzáment egy másik erdészhez. Azt is lelőtték neki. És a harmadikat is lelőtték neki, mert az is erdész volt. Aztán Vodnyaniba ment férhez, az ottani miskárolóhoz, és akkor már 6 gyereke volt. Az a miskároló meg éjszaka agyonverte, és önként jelentkezett a hatóságnál. Amikor píszekbe akasztották, leharapta a paporrát, és azt mondta, hogy nem bánt meg semmit, és még mondott valami nagyon csúnyát is a császár őfelségére.
0: Nem tudja, mit mondott?
6: Azt én nem mondhatom meg magának. De ez nem olyan közönséges felségsértés volt, mint amilyet részegen szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni.
0: Miért részegen? Mit szoktak a császár őfelségének a fejéhez vágni?
6: Mindenfélét. Rúgjon csak be. Húzassa el magának az osztrák himnuszt, aztán majd meglátja maga is, hogy miket kezd beszélni. Pedig az öreg úr igazán nem szolgált rá. Na, ha most kitör valami kavarodás, én önként jelentkezek, és az utolsó csepp véremig szolgálni fogom a császár őfelségét. Háború lesz, nem mondok én egyebet.
0: Ne is mondjon. Na, látja ezt a jelvényt? Le van tartóztatva. Velem jön.
6: Hogy én? Hát én teljesen ártatlan vagyok. Mit követtem el én?
0: Hogy mit? Több mindent.
5: nem utolsó sorban hazaárulást.
1: Na, Palivec úr, most adjon még egy sligovicát, aztán el kell menjek ezzel az úrral, mert le vagyok tartóztatva.
4: Itt a sligovica.
1: Köszönöm.
5: Palivec?
4: Igen.
5: Maga nős?
4: Igen.
5: És a felesége el tudja vezetni a boltot, amíg maga távol van?
4: Nem.
5: Akkor semmi baj, Palivec úr. Adjon át mindent az asszonynak, aztán este eljövünk magáért.
4: És ugyan miért?
5: Azért, mert azt mondta, hogy a legyek leszarták a császárő felségét. Majd odabent kivegyik a fejéből az ilyen dolgokat.
7: Hát ott te Isten állatkertje. Bohuslav, Bohuslav.
4: Ne bőg! Mit csinálhatnak velem egy szaros Ferenc Jóska kép miatt?
6: Jó estét kívánok, nagyságos uram!
8: Mit bámul? Ne bámuljon olyan hülyén!
6: Sajnos ezen nem tudok segíteni. A katonaságtól hülyeség miatt kiszuperáltak, és egy külön bizottság hivatalosan hülyének nyilvánított. Én kérem, hivatalos hülye vagyok.
8: Amit elkövetett, azt bizonyítja, hogy teljesen épeszű. Hazaárulás, az uralkodóház meggyalázása, bújtogatás nyilvános helyen, és a többi. Mit szól ehhez?
6: Hát ez nem kevés, pedig a jóból is megártasok.
8: Na látja, szóval beismeri?
6: Én mindent beismerek, nagyságos uram. Fő a szigorúság. Szigorúság nélkül nem megyünk semmire se. Emlékszel, egyszer, amikor katona voltam...
8: Fogja be a száját. Akkor beszéljen, ha kérdeznek magától valamit. Érti?
6: Hogy ne érteném. Alázatosan jelentem, hogy értem, és mindent fel tudok fogni, amit mondani tetszik.
8: Kivel szokott érintkezni?
6: A takarítónőmmel, nagyságos uram, a Müller nével.
8: Pásky!
6: Jó éjszakát, nagyságos uram.
8: Jöjjön vissza!
6: Igen?
8: Töredelmesen beval mindent?
6: Ha azt tetszik parancsolni, hogy valljam be, nagyságos uram, akkor bevallom. Mit árthat az nekem? De ha azt tetszik mondani, Schweik, ne valljon be semmit, akkor én kapálózni fogok az utolsó leheletemig, és semmit nem vallok be.
8: Itt írja alá.
6: Igen. Itt. Igen. Tessék. Csak nem fogok feszekedni a nagyságos úrral az aláírásom miatt, ugye? Tényleg, alá kell még inni valamit? Vagy jöjjek vissza holnap reggel?
8: Reggel magát a büntető bíróságra viszik. Ott majd megvizsgálják a törvényszéki orvosok.
6: Hány órakor, nagyságos uram? Nehogy Isten őrizel aludja.
8: Mársd ki innét!
9: Kérem! Kérem, egy papírkereskedő vagyok!
6: Az nem mentő körülmény.
9: Kérem, én ártatlan vagyok.
10: Én is ártatlan vagyok.
6: Hogyan kérem, uraim? Krisztus úrunk is ártatlan volt. Mindannyian benne vagyunk a pácban. Minek tartjuk a rendőrséget, ha nem azért, hogy megbüntesse, ha sokat jár a pofánk? Manapság az senki nem tudja megmondani, melyik a becsületes és melyik a lókötő. Ilyen komoly időkben. Micsoda méreg, hogy nincs itt egy vekker. Mert engem holnap kora reggel ki fognak vizsgálni a törvényszéki doktorok a Ferdinándő felségének a gyilkossága miatt.
10: Azok engem is megvizsgáltak egyszer. Megállapították, hogy gyönge elméjű vagyok. Most elsikasztottam egy gőzgépet, és nem csinálhatnak velem semmit. Tegnap mondta az ügyvédem, hogy ha egyszer már gyöngelméjének nyilvánítottak, akkor megfogtam az Isten lábát.
6: Én nem félek az ilyen vizsgálatoktól. Amikor katona voltam, egy állatorvos vizsgált meg, és az is nagyszerűen sikerült.
11: A törvényszéki orvosok mind rohadt dögök. Kiástak a földemen egy csontvázat, ami 40 évvel egy gyilkosság áldozata. Én 38 éves vagyok, megvan a keresztlevelem.
6: Mégis lecsuktak. Minden ember tévedhet. A törvényszéki orvosoknak is megvannak a maguk hibái. Ilyen az emberi természet. Téved, amíg meg nem hal. Hát, mint például az az úr, aki talált egy veszett kutyát félig megfagyva. Hazavitte és oda dugta a felesége mellé az ágyba. Aztán a kutya mihelyt felmelegedett, megharapta az egész családot. A legkisebb gyereket a bölcsőbe meg egyenesen széttépte és felfalta. Vagy mondhatok egy másik példát.
1: Kladnóban a Rotter kapitány rendőrkutyákat tenyésztett, és mindenféle csavargókon próbálta ki őket. Úgyhogy a csavargók már kerülték Kladnó vidékét. Na, akkor ki lett adva parancsba, hogy kerítsenek neki akár a föld alól is valami gyanús egyént. Erre hoztak neki egyet. Elég rendesen volt öltözve, akit a Láni erdőbe találtak. Kivitték a téglaégetőbe, és ráeresztették a nyomára ezeket a kutyákat. Hamar visszahozták. Aztán mindenféle létrán kellett másznia, meg beugrania valami halastóba, hogy a kutyák gyakoroljanak. A végén meg kiderült, hogy ez az ember egy cseh radikális képviselő volt, és kirándulni jött a Láni erdőbe, mert már unta a parlamentet. Szóval az ember téved, akár tanult ember, akár ostoba hülye. Még a miniszterek is tévednek.
11: Én senkinek sem hiszek.
8: Gazember az egész világ.
1: Gazember is kell a világba. Ha mindenki csak jót akarna a másiknak, már rég agyonverték volna egymást az emberek. Na mindegy. Korán kelek, uraim. Jó éjszakát.
12: Uraim, éljen első Ferenc József császár.
13: Teljesen világos eset.
14: Egészségesnek érzi magát, Schweik úr?
1: Nem mondhatnám, nagyságos uram. Reumás vagyok. Sósborszeszel dörzsölgetem magam.
8: És mit szólna ahhoz, ha megvizsgálnám?
1: Nem vagyok én olyan beteg, hogy vesztegessék a drága idejüket. A rendőrsége már megvizsgált egy orvos, hogy nincs-e tripperem. Meg a bíróságon a törvényszéki doktor urak
14: is. Azért mi mégis megpróbáljuk, Schweik úr. Azok küldték ide. Maga a jegyzőkönyv szerint azt hangoztatta, hogy hamarosan kitör a háború. Magán nem törnek ki néha olyan rohamok?
1: Nem kérem. Viszont egyszer a nyakamat az majdnem kitörtem. Az úgy történt, hogy a Károly téren...
14: Nehezebb a rádium az ólomnál.
1: Hát azt én még sohasem értem meg, kérem.
8: Hisz maga a világ végében.
1: Azt előbb látni kéne. Hát az biztos, hogy holnapra nem várom.
14: Ki tudná számítani, mekkora a földgolyó átmérője?
1: Azt sajnos nem tudnám. De én is feladhatnék önöknek egy találós kérdést.
13: Beleszületett kretenizmus, amit már az éjjel első Ferenc József császár szavak hangoztatása kellőképpen megvilágított.
14: Pillanat, tanácsos uram. Schweik, mennyi 12.897-szer 13.863?
1: 729.
14: Azt hiszem, ennyi. Tökéletesen elég.
1: Köszönöm szépen, uraim. Ennyi nekem is tökéletesen elég.
8: Én azt hiszem, hogy maga közönséges szimulás.
1: Kérem, uraim, én egy csöppet sem vagyok szimuláns. Én egy igazi hülye vagyok. Tessék csak utána nézni a Cseszke Bugyajovicei 91. gyalogezred irodájában.
8: Fogyatékos értelmű szimulás. Dobják ki!
1: Ebéd előtt, nagyságos uraim.
10: Vegye ki a kezét a zsebéből.
1: Menjek le a járdáról, és biztos úr kérem.
10: Hogy a járdáról?
1: Gondoltam, ha le vagyok tartóztatva, nincs jogom a járdán lenni.
10: Maga csak fogja be a száját. Játssza a bolondot, aztán cirkus csinál, amikor kidobják a bolondok házából.
1: Azt kérem, mégis egy disznóság, ha az embert ebéd nélkül dobják ki a bolondok házából. Én ebben nem nyugszom bele. Ismertem, nuszléban egy ember.
10: Pofa be! Majd nem lesz ekkora szája, ha a Brown rendőrfelügyelő úr bevágja magát a karcerbe.
1: El vagyok rá készülve, kérem. Ha jól sejtem, az valami cellát jelent, és az még nem olyan borzasztó. Én az ilyen cellákban mindig nagyon jól szoktam érezni magamat. Manapság kész passzió egy ilyen letartóztatás. Van asztalunk, van lócánk, a kübli mindjárt az orrunk elő.
10: Jobb lesz, ha nem pimaszkodik itt nekem.
15: Itt a hadüzene!
1: Ezt én előre megmondtam, de a bolondok házában még semmit se tudnak róla. Pedig ott igazán első kézből kellett volna, hogy kapják.
10: Hogy érti ezt?
1: Úgy, hogy ott nagyon sok katonatisztúr van bezárva.
16: Sokáig éljen Ferenc József császár! Ezt a háborút megnyerjük!
10: Nem hallgat! Miket beszélünk össze-vissza? Gyerünk innen!
1: Nem hallgat!
16: Még egyszer mondom, uraim! Ezt a háborút megnyerjük!
17: Terepterek ki! Terepterek ki!
1: Bocsánat, nem tudja véletlenül hány óra van?
17: Nekem az óra nem istenem! Eresztelek ki! Eresztelek ki! Nem eresztelek!
1: A maga persze most arra kíváncsi, hogy hogy kerültem ide. Nos, kedves uram, engem egyenesen a bolondok házából hoztak ide a fogdába, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd előtt dobjanak ki. Én kérem, notorius hülye vagyok.
17: Nem eresztelek! Nem eresztelek!
1: Volt már maga a bolondok házában? Hát igazán nem tudom, miért olyan dühösek a bolondok, hogy ott tartják őket. Ott az ember mesztelenül lefeket a padlóra. Üvölthet, mint a sakály.
17: Eresztelek ki!
1: Dühönhet és haraphat. Olyan szabadság van ott, ami erről még a szocialisták se álmodtak soha.
17: Eresztelek ki!
1: Maga nem szocialista véletlenül?
17: Nem ereszkedek.
1: Ajaj. Ott az ember azt mondhatja, ami csak a nyelvére jön. Egy illető például Cirilnek meg Metódnak adta ki magát, hogy dupla porciót kapjon. Egy úr meg teherbe esett, és mindenkit meghívott a keresztelőre. Hát egy ilyen maga fajta úr. Egy másik meg azt magyarázgatta, hogy a földgolyón belül van még egy golyó, sokkal nagyobb, mint a külső. Tiszta paradicsom.
17: Ereszenek ki!
1: Látja? Pont így lehetett ordítani. Csak aztán kidobta, hogy szimuláns vagyok. Nem tudja véletlenül, mi lesz az ebéd?
17: Nem. Nincs magánál véletlenül egy szíj, hogy végezzek magammal.
1: Ha a nadrág szíjam megfelel, ezer örömmel állok rendelkezésére. Még úgy sem láttam, hogy kötik föl magukat az emberek nadrág szíjjal. Csak az a kár, hogy nincs itten kampó. A legfőbb ezt a pricset próbálhatja meg, ha letérdel mellette. Ahogy az Emauzi kolostorba csinálta egy szerzetes, aki a feszületre akasztotta föl magát egy fiatal zsidó lány miatt. Én szeretem az öngyilkosokat, úgyhogy tessék csak vidáman neki látni.
17: Nekem kicsinyeim vannak. Én részegségért és szemérem elleni vétségért ülök itt. Jézus Mária, szegény szerencsétlen feleséget. És mit szólnak majd a hivatalban? Ereszenek ki! A hivatalba akarok menni!
1: Hát onnan alig, ha nem elbocsátják, ha nem tetszik is fölakasztani magát.
17: Jézus Mária! Én arra sem emlékszem, mit műveltem. Az osztályvezetőnk a névnapját ünnepelte. Nem meghívott bennünket egy kocsmába, aztán egy másikba, egy harmadikba.
1: Ne segítsek számolni, én ebben nagyon otthon vagyok. Egyszer 28 kocsmát jártam végig. Igaz, sehol se ittam többet három sörnél.
17: Nem tudom, hány kocsma volt. Egyszer csak észrevettük, hogy elveszett az osztályvezetőnk, pedig spárgára kötöttük, és úgy húztuk magunk után, mint egy epecskét. Ezért aztán visszamentünk megkeresni. Nem tudom. Én alig, hanem egy vinohrágyi éjjeli kávéházba kerültem. Uh-huh. Egy nagyon rendes hely. Ott valami likőrt ittam üvegből, aztán nem tudom. Itt azt mondták a rendőrséggel, hogy személyrem sértően viselkedtem. Elvertem egy hölgyet, szétkergettem valami női zenekart, egy úrnak beleköptem a fekete kávéjába, összetörtem az asztalnak a márványlapját.
1: Ajaj.
17: Én, aki egy rendes, intelligens ember vagyok, akinek minden gondolata a családja.
1: Az ilyen a legrosszabb. Egyszerre törte össze a márványlapot?
17: Egyszerre.
1: Akkor el van veszve. Magára fogják bizonyítani, hogy készült rá, hogy szorgalmasan gyakorlatozott. Az a kávé, az rumos kávé volt?
17: Rumos.
1: Na hiszen. Az baj, mert úgy drágább. És otthon tudják, hogy letetszik tartóztatva lenni, vagy megvárják, amíg benne lesz az újságokban.
17: Újságokban?
1: Na, az több, mint biztos. Én nagyon szeretem azt a rovatot, amiben az ilyen duhajokról, meg iszákosokról írnak. A múltkor a kehelyben egy vendég nem csinált semmit, csak betörte a fejét egy pohárral. Hát tudnilik földobta és alája állt. Aztán elvitték, és reggel már olvastuk is. Mindegy az, hogy ki az illető. Ha tanácsos, akkor is. Legfőjebb helyreigazítást küldhet a börtönből, hogy nem azonos azzal az úrral, akiről azt írták, hogy stb. És írhat haza, hogy vágják ki ezt a helyreigazítást, hogy azután elolvashassa. Hát ha már leült a büntetését.
17: Lehetetlenné vagyok téve. Vége az előléptetésemnek.
1: Sőt, azt se tudom, talál-e majd másik állást, ha kiszabadul. Mert akkor mindenki erkölcsi bizonyítványt fog kérni magától, még a sintér is, ha a szolgálatába akar lépni. És a kedves feleségének lesz miből élni, ülni tetszik? Vagy muszáj lesz, hogy koldulni járjon, és mindenféle erkölcstelenségre tanítsa a kicsinyeket.
17: Szerencsétlen gyermekeim, szerencsétlen feleségem, 5 gyerek kérem. A legnagyobb 12 éves, és a cserkészekhez jár.
1: Ó, a cserkészek. Egyszer, amikor Midlovariban, Zliv mellett a klubokai járásban gyakorlatoztunk, a parasztok vadászatot rendeztek a községi erdőbe a cserkészekre. Úgy elszaporodtak. El is fogtak 3-at. A legkisebbik olyan 12 éves lehetett, úgy sikított, hogy még mi katonák se bírtuk nézni. Ez a 3 cserkész, amíg megkötözték, megharapott 8 parasztot. Aztán az erdei táborhelyükön találtak egy méter mázsa őzcsontot, mert késsel mentek rá az őzekre a rostáblában. És amikor megsütötték, az egész érett rostábra leégett Rasice mellett.
17: Aj, mit tettem? Vége a jó híremnek.
1: Hát annak vége. Egész életére. Így van. Ne vegye a szívére. Tönkretett hírnévvel 10-szer annyi ember él a világon, mint ahány makulátlan.
18: Schweig! Kihallgatásra!
1: Kérem, én szívesen megyek, de félek, ez az úr megharagszik, ha eléje találok tolakodni.
18: Most! Indulás!
17: Ereszenek ki!
19: Na hát, Schweig!
8: Hogy kerül maga megint ide?
6: Ó, egészen mindennapi módon, kérem. Egy biztos úr kísérben, mert nem akartam belenyugodni, hogy ebéd nélkül dobjanak ki a bolondok házából. Minek tartanak engem? Egy utolsó utcalány?
8: Nem akar. Szóval nem akar.
6: Nem, kérem.
8: Végtelenül fájlalom, hogy ön ismét a kezünkbe került. Azt hittük, jó útra fog térni, de csalódtunk.
19: Ne vágjon el a képet!
8: Számukra igen kínos kötelesség az ön fogvatartása. Én biztosítatom önt, hogy véleményem szerint az ön bűne nem is olyan nagy. Hiszen kétségtelen, hogy önt a csekély intelligenciájával tév útra vezették. Mondja meg nekem, Schweik úr, tulajdonképpen ki szokta rávenni önt, hogy ilyen ostobaságokat műveljen?
6: Kérem, én nem tudok semmilyen ostobaságról. Az, hogy az embert ebéd nélkül kiteszik az utcára...
8: Hát az nem ostobaság, Schweik úr, hogy ön az önt kísérő rendőr biztos jelentése szerint csődületet idézett elő az utcán a háborús kiáltvány miatt, és ilyen szavakkal izgatta az embereket, hogy soká éljen Ferenc József császár, meg hogy ez a háború meg van nyerve!
6: Ezt én, kérem, nem bírtam tétlenül nézni. Egész kijöttem a sodromból, amikor láttam, hogy mindenki hallja ottan ezt a kiáltványt, és semmi örömet nem mutatnak. Semmi éjjenzés, semmi hurrá, semmi a világon, tanácsos úr, kérem. Hát, mintha semmi közük nem volna az egészhez. Hát, ezt én nem nézhettem tétlenül. Így hát aztán oda kiáltottam, amit kiáltottam, és azt hiszem, hogyha a tanácsos úr lett volna az én helyemben, akkor éppen úgy tett volna. Hogyha háború van, akkor azt meg kell nyerni. És éjjenezni kell a császár őfelségét. Ezt nekem senki nem veri ki a fejemből.
8: Tökéletesen méltányolnám az ön lelkesedését, ha más körülmények között nyilvánult volna meg. De ön jól tudja, hogy önt egy rendőr biztos kísérte, mi által az ilyen hazafias tüntetés inkább ironikus, mint komoly hatást gyakorolhatott. És kellett is, hogy gyakoroljon a közösségre.
6: Ha egy rendőr biztos kíséri az embert, az egy nehéz pillanat az ember életében. De ha az az ember még egy ilyen nehéz pillanatban se felejti el, hogy mit illik tenni, amikor háború van, hát az nem is lehet olyan nagyon rossz ember, tanácsos úr, kérem. Most nincs igazam. Ja, én azt nagyon szeretem, ha ilyen jól meg lehet beszélni a dolgokat valakivel.
8: Ördög vigye magát, Schweik, ha még egyszer ide kerül. Egy szót sem kérdek magától, hanem egyenesen röpülni fog a hradcsáni hadbíróságra. Megértette?
6: Isten fizesse meg a jóságát, tanácsos úr. Ha egyszer szüksége lenne valami fajtiszta kutyácskára, csak tessék nyugodtan hozzám fordulni. Jó tét helyébe, jót várj. Én ugyanis kutyakereskedő vagyok,
8: tesszük. Arski!

0: Na, megjött-e Palivecné? Adjon-e pohársört? Merre van a Palivec úr? Ő is hazajött már?
1: 10 évet kapott egy héttel ezelőtt.
0: Na hát, akkor 7 napot már letudott belőle.
1: De, pedig milyen óvatos volt. Mondta is mindig.
0: Bizony, az óvatosság a bölcsesség anyja. A mai idők olyanok, hogy direkt óvatosságra kényszerítik az embert. Na, nem gondoltam volna, hogy 10 évre ítéljenek egy ártatlan embert.
1: Ugye?
0: Hogy 5 évre olyat már hallottam, de hogy 10 évre, az sok egy kicsit.
1: Amikor az én uram bevallotta, hogy mit mondott itten azokról a legyekről, meg arról a képről, hát azt ugyanúgy bevallotta a bíróságon is. Amikor engem beidéztek a tárgyalásra a tanúnak, akkor azt kérdezték, hogy rokoni kapcsolatban vagyok-e az urammal, mert akkor megtagadhatom a tanúvallomást. És én ettől úgy megijedtem, hogy Isten őriz, még valami ki ne jöjjön belőle, hogy én megtagadtam a tanúvallomást. Szegény uram, amikor elvezették, úgy nézett rám, amíg élek, nem felejtem el a szemét. Aztán ítélethirdetés után úgy megvolt szegény bolondulva, hogy oda kiabált nekik a folyosón, hogy éljen a szabad gondolat.
0: Na is a Brett Schneider úr, nem jár már ide?
1: Volt itt egy párszor, hallgatózott, de olyankor mindenki csak a futballról beszélt, ha ő itt volt. Az egész idő alatt csak egy kárpitos ment neki lépre a Spritzna utcából.
0: Az ilyesmi csak gyakorlat kérdése. Nagy marha volt az a kárpitos.
1: Körülbelül, mint az uram. A Brett Schneider úr kérdezte tőle, hogy lőne a szerbekre. Azt meg azt mondta, hogy ő nem tud lőni. Bár egyszer volt egy ilyen vásári céllövöldében, és ott ellőtt egy koronát. Szóval koronát, mondta a Brett Schneider úr. Elővette a noteszát, hogy na csak megint egy jó kis hazaárulás, és elment azzal a kárpitossal, és az nem is jött vissza többet.
0: Hát lesznek még egy páran, akik nem jönnek vissza. Na, adjon egy rumot.
2: Jó napot! Szép nyarunk van az idén.
0: Á, Brett Schneider úr, maga az? Alig ismertem meg. Nagyon rossz nekem a memóriám. Mit csinál mindig? Gyakran jár ide?
2: Máma, éppen maga miatt jöttem. A rendőrkapitányságról tudom, hogy maga kutyákkal kereskedik. Szükségem lenne egy Rattlerre, vagy Spitzerre, vagy valami ilyesmire.
0: Mindegyikkel szolgálhatok. Fajtisztát akar, vagy csak egy akármilyet az utcáról?
2: Fajtisztát inkább.
0: Nem tetszene inkább egy rendőrkutyát akarni? Egy olyat, amelyik minden nyomot kiszimatol. Egy brusovicai mészárosnak van ilyenje, és kiskocsit húzott vele. Szóval a kutya pályát tévesztett.
2: Inkább egy Spitzet. Olyat, amelyik nem harap.
0: Szóval egy fogatlan Spitzet. Tudok ilyet.
2: Vagy inkább Rattlert. Hát attól függ, mibe kerül. Nem kaptam elég, szóval nincs túl sok pénzem erre.
0: Aztán hím legyen, vagy szuka?
2: No, az mindegy. Csak szerezze be. Holnap este fölmegyünk érte magához. Illetve fölmegyek. Megvesz addigra.
0: Meg. Ez esetben viszont tessék fizetni 30 korona előleget.
2: 30 korona előleget. Tessék. Parancsoljon. Most pedig iszunk egy 1/4 litert. Az én kontomra. Ne féljen. Ha nem vagyok szolgálatban, máma lehet velem politizálni.
0: Én kérem, én sosem politizálok. Az egész politika, kérem, kisgyerekeknek való.
2: Minden gyenge állam pusztulásra van ítélve. Nem igaz? Na.
0: Nem tudom, kérem. Egyszer ki volt nekem adva egy gyenge Bernáthegyi gondozásra, amit komiszkenyérre letettem. Az nekem el is pusztult.
2: Ha. Tudja, hogy én anarista vagyok. Maga szerint, akkor melyik szervezetbe kell beiratkozni? Bizony, anarchista. És én a mozgósítást ellenzem, kamerád. Na.
0: Csak tessék vigyázni, Nem vagyunk egyedül, még ebből kellemetlensége lehet magának. Látja, a kocsmárosné már is sír.
2: Ne sírjon, Palivecné! Három hónap alatt megnyerjük a háborút. Amnestia lesz! Az ura hazajön, aztán csapunk itt magánál egy jó nagy bulit. Három hónap és megnyerjük. Vagy nem hiszi, hogy megnyerjük?
0: Mit rágódik folyton ezen? Meg kell nyerni, és lusz. De most már haza muszáj, hogy menjek. Alá szolgálja!

0: Jézus, Atya úr, Szent József Mária. A nagyságos úr.
1: Igen, Müllerné.
0: Azt hittem, nagyságos úr csak évek múlva tetszik hazajönni.
1: Müllerné, én innét az előbb kidobtam egy embert a babájával.
0: Az, nagyságos úr, egy éjjeli mulató portása, akit én ide vettem, szánalomból.
1: Igen.
0: Mert háromszor volt nálunk házkutatás, és amikor semmit se találtak, azt mondták, hogy a nagyságos úr el van veszve, mert nagyon rafinált.
1: Maga meg erre kiadta a lakást.
0: Jézus Mária, nagyságos úr, hát én nem élem túl. Biztos, hogy ezt nem élem túl. Hát én azt hittem. Hát én kiugrok az ablakon. Hát azt a szégyen. Hát bizony Isten, hogy kiugrok.
1: Csak bátran, Müllerné. Már kinyitottam magának a szobaablakot. A konyhaablakot nem ajánlom, mert onnan a kertbe esne a rózsákra. A szobából meg pont kiröpül a járdára, és ha szerencséje van, kitöri a nyakát. Ha meg nem, hát összetöri a bordáit, és fizetheti a kórházat.
0: Mindenképpen kiugrok.
1: Aztán legyen szíves, csukja be az ablakot maga után.
0: Becsuktam, nagyságos úr. A húzat nem tesz jót a kedves nagyságos úr reumájának. Meg tetszik tudni nekem bocsátani.
1: Az nem kérdés, Müllerné. Az nem kérdés. Különben mi újság?
0: A két kis kutya, amit az udvarban tartottunk, megdöglött.
1: Igen?
0: A Bernát hegyi meg megszökött az egyik házkutatáskor.
1: Na.
0: Mert megharapott egy rendőrkomiszár urat, aki a törvény nevében felszólította, hogy jöjjön ki az ágyalól. De nem jött. És akkor kihúzták, és a kutya szét akart ketté, ami aztán kiugrott az ajtón, és nem jött többé vissza. Engemet meg kihallgattak, hogy szoktunk-e pénzt kapni idegenből. Én mondtam, hogy ritkán. Legutoljára Brunóból jött egy igazgató tanító úrtól 60 korona egy angora macskára, arra, ami helyett azt a vak foxi kölyköt tetszett elküldeni a tojás ládában.
1: Na, tudom.
0: Na, aztán beajánlották nekem ezt a portást az éjjeli mulatóból, hogy ne fejek egyedül a lakásban. Ezt az egyént, akit ki tetszett dobni.
1: Hát, Müllerné, én nekem folyton csak pechem van ezekkel a hatóságokkal. Meglátja, hányan jönnek most majd ide kutyát vásárolni. Holnap hétre már elő is van jegyezve a Brett Schneider detektív úr egy Rattlerért, és ez még csak a kezdet. Müllerné meglátja, én fogom ellátni kutyával az egész titkos rendőrséget. Na, ha már nem ugrik ki az ablakon, vesse be az ágyat, mert ez a maga portása teljesen széttúrta nekem a vörös hajú babájával. Aztán lemegy nekem sósbor szeszér. Jó?
0: Igen, igen is, nagyságos úr. Az Isten áldja meg a nagyságos urat a jóságáért.
2: Jól van. Ül a kutya. Úgy. Ja. A bevonulók lojalitásának foka 3/C és 4/A között igazodik. Az intelligencia hangulata 4/C. A 88.992/822 Z számú utasítást, a 721 A/F számú rendelkezés alapján végrehajtottam. Kiadás 50 korona, fajtiszta Rattler, Jacekről Wolfra kereszteltem át. Tegnap előtti naptól fogva ellátmány hiány, élelmezni nem tudom, ezért a holnapi...
3: Na! Na, helyedre, Wolfi! Wolfi, nyughass! Holnap veszek neked szafaládét! Na! Vissza! Wolfi! Wolfi! Vissza! Wolfi! Segítség! Segítség! Wolfi! Halt! Halt! A törvény nem jön! Segítség! Wolf! Wolf! A torszalat rá! Wolf! Wolf! Segítség!
4: General Wind is Grécz, meg az egész stábja, kiadták az ukázt, gyerünk a csatába, hopp, hopp, hopp, gyerünk a csatába, akinek van lába, Jézusunk Mária, itt legyetek máma, hopp, hopp, hopp.
5: Rosszul van a nagyságos úr?
1: Szó sincs róla, Müllerné. Szó sincs róla. Na jöjjön, üljön le ide az ágy szélére, kicsikét.
0: Uram, Atya Istenem.
1: Müllerné, idézést kaptam. Bevonulok.
0: Jézus Mária. És mit tetszik majd ott csinálni?
1: Harcolni fogok. Ausztria nagyon benne van a pácban. Odafönn már egészen Krakkóig, lent meg Magyarországig vagyunk nyomva. Püfölnek bennünket, mint a kétfenekű dobot. Hát nem olvasta magának tegnap az újságból, hogy valami felhők gyülekeznek drága hazánk egén?
0: De hiszen mozogni se tetszik tudni.
1: Az nem számít, Müllerné. Majd maga kölcsönkér egy tolókocsit, és abban fog engem szépen eltolni a hadseregbe. Szerez továbbá egy mankót, vesz egy katonasapkát, egy csokor művirágot a gombjukamba, és azzal meg is vagyunk. Ilyen időkben, Müllerné, amikor Ausztriának szorul a kapcája, minden kripli a helyén kell, hogy legyen.
0: Ne fussak inkább, doktorért.
1: Jaj, ne fusson. De hogy ne fusson, Müllerné, maga most sehova se. Ne fusson, Müllerné, hogy a hídra megyünk, az a híres Pimont nem bír akkor velünk. Hopp, hopp, hopp. Solferino alatt, de sok legény vérzik. Patakba folyt a vér, benne voltunk térdig. Hopp, hopp. Hopp!
0: Nagyságos.
1: Mi baj van, Müllerné?
6: Egy nyomorék hazafisága. Tegnap délelőtt a prágai járókelők olyan jelenetnek voltak tanúi, amely ékesen bizonyítja, hogy e nagy és komoly időben a mi nemzetünk fiai is a legragyogóbb példáit tudják mutatni az ag uralkodó trónja iránti hűségnek és ragaszkodásnak. Úgy érezzük, hogy visszatért a régi görögök és római akkora, amikor Muzius Szévola csatába vitette magát tekintet nélkül elégett kezére. E legszentebb érzületeket és indulatokat tegnap megható módon juttatta kifejezésre egy mankós nyomorék, akit betegkocsiban tolt egy öreg anyuka. A cseh nemzetnek ez a fia önkéntesen és satnyaságára való tekintet nélkül a hadseregbe vitette magát. A hadseregbe vitette magát. Hogy életével és vagyonával áldozzon a császárjának. És a csata kiáltása fel Belgrádra oly élénk vízhangra talált a prágai utcákon, ez csak azt mutatja, hogy a prágai lakosság mintaszerű példákat nyújt haza és az uralkodóház iránti szeretetből.

0: tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Na, mutassa a nyelvét. Nyújtsa csak, nyújtsa, nyújtsa, úgy, nyújtsa csak.
2: Ember jobban, szabadszunkat alálozó szerintem, ennél hosszabb nyelve van, nem?
1: Mi?
3: Csak hogy ne tessék azt gondolni, hogy én el akarom dugni a nyelvemet.
1: De ha a fene felé teszik, akkor is elbánom magával. Kíváncsi vagyok maga, tengeri disznó, hogy mit gondol most magában.
3: Alázatosan jelentem, hogy én egyáltalában nem gondolkozok.
1: És miért nem gondolkozik maga szijámi elefánt?
3: Azért alázatosan jelentem, mert az a katonaságnál meg van tiltva a katonáknak. Gondolkoznak helyett a feljebb valói. Mihelyt egy...
1: Fogja be a pofáját. Mi a baja?
3: Alázatosan jelentem. Reumás vagyok.
1: Reuma.
3: Igen.
1: Hát magának borzasztó súlyos betegsége van.
3: Igen.
1: Micsoda érdekes véletlen, hogy az ember éppen akkor kap reumát, amikor világháború van, és az embernek ugye be kell vonulni. Gondolom, ez szörnyen bosszantja magát.
3: Stábarcúnak alázatosan jelentem. Tényleg bosszant.
1: Bosszantja. Úgy. Tehát az ilyen ember békeidőben úgy ugrándozik, mint egy bakkecske, de amit kitör a hábor, mindjárt reumája lesz. Nem fáj véletlenül a térde?
3: Alázatosan jelentem, fáj.
1: Szóval fáj. Biztosíthatom, hogy mi itt egészen kiváló eredményeket érünk el reumásokkal. Még 20 év múlva is ordítani fog, ha álmában eszébe jut, hogy én nálam szimulált. Oda feküdni, lábakat fel, szarítész a szokásosat!
4: Parancs, stábarcúr!
5: Add csak, ne sajnáld! Jusson eszedbe az esküldő! Még ha saját apád feküdne itt, vagy ides testvéred, akkor is beöntés neki, egy szemrebbenés nélkül. Gondolj arra, hogy az ilyen beöntéseken áll, vagy bukik Ausztria, és hogy milyen a győzelem! Ezért minden beöntéskor a császár őfelsége képe kell lebegjen a szemünk előtt.
1: Őrmester!
6: Parancs! Stábor!
1: Ezt az embert leviszi az irodába, aztán egyenesen a helyőrségi fogdába. Ott majd kiverik a fejéből az ilyen pofázást.
7: Na, te is szépen eljátszottad a jó híredet, ha ide kerültél. Mert mi lát kell a legjobban bírálni, hogy el ne szökjünk.
8: Azért vagyunk alsó nadrágban.
7: Veled is megszagoltatta az öklét a szlávik stábfoglaló, mi?
9: Annak tisztára temető szaga van.
7: De te pont jókor jöttél. Olyan cirkusz lesz itt mindjárt, hogy az el se hiszem. Nekünk a legjobb, mert minket mindig ide állítanak a szószék alá.
9: Minden látom, micsoda hetsz, barátom!
7: Ez az Otto Kantz, ez a távoli lelkész.
9: Hát ezek csoda pofon. Minél részeget annál jobb.
7: A legjobb, amikor elesik az oltári szentségem.
9: Meg a misekről.
10: Hamar! Imádhat! Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok.
6: Te meg ott hátul, te piszok, lefújd az orrod a markodba! Az Úristen templomában vagy, és rögtön lecsukatlak! Ekergő! Nem felejtettétek még el a mi atyánkod?

0: Buď. Hej, na mine.
1: Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is ti néktek, mi atyák? Inkább két porció hús, meg zapsalát, vagy papsalát. Lerőgj ott hátul, te! Bezaválni, hasra feküdni az ágyon, aztán fütyülni a jó Istenre! De mi az? Akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Na! Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem!

0: hetek van még ezer udvarlója, mind vele van bolondulva. Ilyen az én kedvesem. Ki ő? Hát a Szűzmárja. Ti ezt sose fogjátok megtanulni, lókötő. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kellene lőni. Bizony! Innen hirdetem ezt az Isten szent hajlékából, Piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekerültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz. Inkább a bűnök tövises útját járják. Hey, maga pedig ott hátul, ne gyerítsen! Ezt kikérem magamnak! Hát ló maga? Nem ló! Ha, jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló! Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene értetek, hogy az irgalmas Isten belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe. De nem imádkozok, majd bolond leszek. A kis ujjamat sem mozdítom, értetek? Nem és nem. Mert az Úristennek esze ágában sincs összeállni ilyen latrokkal. Halljátok, olyan! Ti, alsó nadrágosok!
1: Alázatosan jelentjük, hogy halljuk!
0: Nem halljuk hallani! Az élet sötét fellegében vagytok, amivel az Úr mosolya se veszi le a gyászt rólatok. Hülyék! Mert az Isten jóságának is megvan a határa. Lecsukatlak, mert lecsukatlak. Imádkozni nem tudtok. Azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz? Hogy a színház vagy mozi? De majd kiverem én ezt a fejetekből. Dehogy verem! Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg. Pedig egyszer még az eszetekbe fog jutni, hogy jól akartam nektek. Na! Mindenki vegye példát erről az ember. Mit csinál? Sír. Levő, te! Meg akarsz javulni? Nem megy az olyan könnyen, fiacskám! Sokat kell még gondolkodni az Úristen végtelen irgalmáról és kegyelméről!

0: Tessék, bőgnikezzet itt előttünk egy ember, aki meg akar térni. De mit csináltok ti többiek? Tátvészkedtek? Vakarohoztok? A szátok teli van bagóval, pedig hát ti itt katonák vagytok, vagy nem? Vagy nem? Pedig valami marha civilek? Na, gyerünk most már az Úristent keresni, a tetveket majd megkeresitek ott. Hülyék! Na, ezzel be is fejeztem, tekergők, és mindenkit felszólítok, hogy a mise alatt tisztességesen viselkedjen, de hogy úgy legyen, mint a múltkor, amikor ott hátul kincstári fehérnemű cseréltetek kenyérír úrfelmutatás közben.
1: Alázatosan jelentem a feldkurátúrnak, hogy hivatni tetszett.
0: Szól maga az. Na, közben én mindent végig gondoltam, és azt hiszem, hogy belelátok a vesétbe, érted, te zsivány?
1: Igenis.
0: Ez az első eset, hogy valaki elbőgte magát nekem a templomba. Volt meg az ember, hogy csak a hec miatt bőgted el magad.
1: Jelentem alásan, feldkurát úr. Gyónom a mindenható Istennek és a főtisztelendő úrnak is, aki Isten helyében van itt. Hogy tényleg csak a hec miatt bőgtem el magam. Én láttam, hogy a tisztelendő úrnak hiányzik a prédikációjához egy megtért bűnös, akit hiába tetszett keresni a prédikációban. Ezért gondoltam, hogy örömet okozok a tisztelendő úrnak, hogy ne tessék azt hinni, hogy már nincsenek tisztességes emberek a világon.
0: Maga tetszik nekem. Miért ül itt?
1: Jelentem aláson a feldkurát úrnak, hogy igazán nem tudom, miért ülök itt. És nem panaszkodok, hogy itt ülök. Csak pechem van. Én mindig jót akarok, és a végén minden rosszra fordul. Mind itt ennek a vértanúnak mögöttem a képen.
0: Maga egyre jobban tetszik nekem. Majd érdeklődöm maga után a hadbíró úrnál. Kéne nekem egy puccer. Ezekkel a tiszti szolgákkal sosincs szerencsém. Azelőtt egy könyvelő szolgált nálam, de az folyton csak óvégatott és imádkozott, hogy az Isten oltalmazza meg őt. Hát kiküldtem a frontra egy menet századdal. De most nem diskurálok itt többet magával. Tétem!
2: Te, most te kísérsz minket, vagy mi kísérünk tégedet?
3: Azt sose lehet tudni, barát.
0: Mi kísérünk tégedet? Értetted? Elő kell tégedet állítanom. Te neked itten tényleg gyónni fog kelleni?
3: Tényleg, kamerád? Mert engemet holnap felakasztanak.
0: No.
2: Akkor inkább gyere.
4: Lehet még egy pohára. Ez a felkurát még válthat.
3: Ne, jeleget ittatok már. Nem foglak benneteket még egyszer fölcipelni az emeletre. Na, itt is vagyunk. Tessék, Otto Katz, feldkurát.
2: Nem engedem, hogy fölakasszanak.
0: Írmeld enge orzám, felgurát, az elítélő itt van. Látom, elhozták. Van gyufája. Minden katonánál kell legyen gyufa. Az olyan katona, amelyiknél nincs gyufa, az... Na, milyen az?
1: Az gyufátlan, jelentem alással.
0: Helyes! Na! Nem büdös a maga lába, Svejk?
1: Jelentem, nem büdös.
0: Az is helyes. Iszik maga snapszot?
1: Alázatosan jelentem, hogy snapszot nem iszok, csak rumot.
0: Nagyon jó! Most nézze meg ezt a katonát. A Felbuer őrnagytól kértem kölcsön mára. Főhadnagytól kértem kölcsön. De ez a... kontinens. Ez nem pucer, hanem egy tehén. Nem sígyeled magad, te marha?
5: Igenis sígyeled
0: fel. Ne érdemelnél egy pár pofont. Kiküldelek a frontra egy menet századdal, ne féljél.
6: Bill, meldenge, horsam, herr.
0: Ti berúgtatok. Szolgálatban. Én ezért lecsukatlak benneteket. Schweik.
1: Igen?
0: Vegye el tőlük a puskát, és vigyázzon rájuk a konyhát.
6: Igenis.

0: алло! Да как чё? Én sehogy se tudom megkapni a kaszárnyát, úgyhogy eredjetek haza, és jusson eszetekbe, hogy szolgálatban nem szabad berújni. A Péter!
1: Herfeld kurát! Herfeld kurát úrnak alázatosan jelentem, hogy itt vagyok.
0: És mit akar itten?
1: Alázatosan jelentem, a Helmich főhadnagy üzent értem, hogy el kell vinnem a Feldkurát urat.
0: Azt mondta, hogy el kell vigyem. És hová megyünk?
1: A Feldkurát úr lakására jelentem alásan.
0: És miért? Hát nem ott vagyunk.
1: Jelentem, egy idegen házban tetszik lenni, a lépcsőházban.
0: És hogy kerültem én ide?
1: Látogatóba tetszett lenni a Helmich főhadnagy úrnál.
0: Én nem voltam ott. Maga téved. Én elesek magának.
1: Feldkurától kérem!
0: Na! Mi tetszik? Maga kicsoda?
1: Én a Feldkurátor pucerje vagyok.
0: Nekem nincsen semmilyen pucerem. Én nem is vagyok Feldkurát. Én egy disznó vagyok. Hát, Ereszel, uram! Én nem ismerem magát. Én nem. Nem ismerem magát, uram. Ismeri maga Otto Katzot?
1: Igenis, kérem.
0: Na! Az vagyok én. Voltam az érseknél.
1: Mi?
0: A Vatikán érdeklődik iránta!
1: Ne ord Istenem, rávágok a szádra! Hada megyünk és kuss, nincs duma!
0: Nem bánom. Menjünk, ahová akarom.
1: Na ugye.
0: Csak a Suha bordélyházba. Ne menjünk, mert ott adós vagyunk.
1: Értettem.
0: Svejk.
1: Igen.
0: Hol volt maga, Svejk?
1: Jelentem aláson, elintéztem, amit a Feldkurát úrnak rám tetszett bízni.
0: Ha? Svejk. Svejk.
1: Igen.
0: Kiöntött le engemet. Egészen oda vagyok ragadva a bőrdiványhoz.
1: Jelentem aláson, az nem leöntés, hanem egy egészen más dolog. Jelentem, hogy az éjszaka...
0: Csak nem voltam berúgva.
1: Jelentem, az nem kifejezés. Egy kicsit delíriumban tetszett lenni. Szerintem tessék átöltözni és megmosakodni.
0: Jaj, úgy érzem magam, mintha elvertek volna. Nem verekedtem én tegnap?
1: Olyan nagy baj azért nem volt.
0: Szomjas vagyok.
1: Az csak a tegnapi szomjúságtól van. Ismertem egy asztalost. Az először 1910 szilveszterén rúgott be. És másnap olyan szomjas volt, hogy kellett vennie egy heringet. És arra tovább ivott. És azóta így megy ez minden nap 4 éve. És senki se tud segíteni rajta. Olyan ez, mint a Ringlispiel Feldkurátor, kérem.
0: Ringlispiel. Jézusom, de jó lenne egy kis diópálinka.
1: Jelentem alásan. Azt is hoztam.
0: Hogy hozott?
1: Úgyhogy mindent elintéztem, amit a Feldkurát úr rám bízott.
0: Én?
1: Igen. Egyszer egész szépen magához tetszett térni a Feldkurát úrnak. Reggel. És akkor végre se tetszett öntve lenni.
0: Jézusom! És mit intézett nekem, Svejk?
1: Azt tetszett mondani, hogy vagy a Schnabel kapitány úrtól, vagy a Mahler főhadnagy úrtól, vagy a Fischer kapitány úrtól kérjek 100 koronát. Ha nem megy, akkor Zaciba adjuk az zongorát. És hozzak egy kis diópálinkát is. És a feldkurátumnak mindegy, de üres kézzel ne jöjjek vissza, mert mehetek a frontra. Na hát. Hát először is itt a diópálinka. 2 üveg helyett hoztam mindjárt 5-öt. Hát tovább tartson.
0: Miből? Schweik.
1: Abból, hogy gondoltam, egy füst alatt mind a 3 tisztulat elintézem. Elég simán ment. Mert nem abrakra kértem, ahogy mondani tetszett, hanem arra, hogy tartásdíjat kell fizessünk. A Schnabel kapitány előtt térdre is kellett boruljak.
0: Tartásdíjat?
1: Azt fel, kurátúr, kérem. Ilyen apanást, ami a lányoknak jár, ha gyereket csinálunk nekik.
0: Micsoda?
1: Mi nálunk egy Schuster egyszer 5 lánynak fizetett egyszerre, és mindenki adott neki kölcsön, ezért gondoltam, hogy inkább ezt mondom. Érdeklődtek, hogy miféle lány ez, és én mondtam, hogy nagyon csinos, és még nincsen 15 éves. Erre aztán elkérték a címét.
0: Hát ezt jól megcsináltam, Schweik. Megint egy szép kis botrány.
1: Á, nem lesz semmilyen botrány, feldkurátúr, kérem, mert megadtam nekik egy öreg süket néninek a címét, aki ott lakik a mi utcánkban. Alaposan el akartam intézni mindent. Parancs, az parancs. És itt vannak az emberek az zongoráért. A tiszta haszon, ha innét elviszik. A házi úrnak azt mondtam, hogy elszakadtak a drótok, és javítani visszük. És a diványra is itt van már a Handlé, feldkurátúr, kérem. A bőrdiványoknak nagyon jó áruk van.
0: Más nem intézett, Schweik.
1: Igen, jelentem alássan. Meghoztam a püspökileg szentelt olajat az utolsó kenethez. Ez elég nehéz volt, jelentem. Az ilyesmi nehezebb feladat, mint az élet vizének a keresése a Bozsena Nyemcova meséiben. Nagyon el van romulva vallásilag ez a prágai nép, kérem. 3 drogériából kidobtak. 2-be mentőt akartak hívni, de a polák cégnél végre találtam. Prima minőség. Ecset, lak, firnájz, szentelt olaj, minden. Hoztam 10 dekát. Bekelhetünk fel egy egész zászlóaljat.
0: Miféle utolsó kenet? Schweik.
1: Jelentem alásan, azt tetszett mondani, hogy kell mennünk a Károly téri kórházba feladni a kenetet. Csak még csengőt kell szerezni. Feldkurátúr...
0: Csengőt?
1: Csengőt, jelentem alásan, hogy csengessünk, ha megyünk az utcán az Úristennel. Hogy az emberek levegyék a kalapjukat. Zsiskovban egyszer egy plebános elvert egy vakembert, mert az nem köszönt egy ilyen alkalommal, és még le is csukták, mert kiderült, hogy süket néma, nem vak. Én már ki is néztem. A kiskereszt vendéglő ajtaján prima csengő van. Jó lesz az a szent kenethez.
0: Kenet? Tényleg. De az nem ma lesz, Schweik. Jut eszembe, holnap tábori misét megyünk celebrálni.
1: Jelentem alásan, azt is tetszett mondani. De a miséhez mindenünk megvan. Akkor jöhetnek az emberek a bútorokért. Kim várnak az előszobában. Úgyhogy tessék onnan fölkelni, hadd pucoljam le.
0: Schweik. Megint.
1: Jelentem alásan.
0: Megint. Szóval megint berúgta.
1: Valami kávéházban. Nem tetszett tudni pontosan, hogy melyikben. A sárga földig tetszett a feldkurátúrnak.
0: A begyár istenit, Schweik. Hol tanult meg maga ilyen prima grogot főzni?
1: Brémában, jelentem alásan. Egy lezüllött matróztól. Azt mondta, hogy aki gyenge grogot iszik, megfullad, mint egy kutyakölyök.
0: Ilyen grog után, Schweik, passzió lesz a misézés. A tábori mise, az nem olyan vicc, mint a fogházi mise. Ez tényleg jól fel kell kötni a gatyát. Tábori oltárunk van, összecsukható zsebkiadás. Ha. Jesszus Mária, Schweik! Mi aztán nagy marhák vagyunk. Tudja, hová tettem azt az oltárt? A bőrdiványba, amit eladtunk.
1: Hát ez nagy tenk, jelentem alásan. Igaz, ismertem azt a Handlét, de máma mondta a felesége, hogy lecsukták valami lopott szekrény miatt. És a mi diványunk egy tanítónál van, Vrsavicébe. A legjobb lesz, ha kiisszuk a grogot, aztán megyünk megkeresni az oltárt.
0: Tényleg, csak az oltár hiányzik, Schweik. Különben a gyakorlótéren már minden elő van készítve. Monstranciát kapunk kölcsönbe, Zsevnovból. Kehely pedig. Az nekem van egy sajátom. De hol a fenébe lehet? Mondjuk, hogy elvesztettem. Nem baj, a Wittinger főadnagy a 75-ösöktől ideadja a sportkupáját. Nagyon jó futó. A sportfavorit klubban nyerte. Nagy barom vagyok, hogy mindent az utolsó percre hagyok. Miért nem néztem bele abba a hülye diványba?
1: Na, egészségünkre, Feld kurátor.
2: Tessék kérem kinyitni!
3: Na végre.
4: Jó napot kívánok.
3: Maga a tanító?
4: Igen, kérem.
3: Maga vásárolt tegnap előtt egy bőrdíványt?
0: Hát, hol az összecsukható tábori oltár?
4: Jézus Mária! Kérem, én amikor megvettem azt a díványt, álmomban megjelent egy angyal, aki rám parancsolt: Pavlík, nézd meg, mi van a díványban! És én megnéztem, és ez az Atya Úristen rendelése volt, és amikor megláttam a három részes oltárt a miniatűr szentségtartóval, én kérem, letérdeltem és imádkoztam, és dicsértem az Istent, hogy csoda történt.
0: Ámen. Hol van az oltár?
4: Azt én odajándékoztam a mi vörsovicai templomunknak, a sekrestyéjébe, mert az Isten újjakére...
0: Minket az nem érdekel. Az ilyen dolgot, ami nem a magáé, a rendőrségre kell vinni, nem valami átkozott sekrestyébe. Öltözöm föl, velük jön!
4: Jézus Mária, én ezzel semmi rosszat nem akartam.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a baja.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívoson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden akár e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos után, felgördül a vágány, felgördül a vágány, felgördül a vágány.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár e bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a requiemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virágban, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombol, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászmiszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. És a sírok is, mint a leláncolt bárkák, táncoló farukat fölle földobálták. Volt minden egérjük burgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, Le Grand Voyageur állítása szerint, a legisten háta mögötti Le Plus Lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely regő rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely regő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely regő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely regő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérű udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő lépek egére. Szállj le, világ! Állj meg, világ! Sohasem érünk, sohasem. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendjét, fehére messzert templomában hallgattam a requiemet. Dies iré, dies illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzetünk már sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedet. Bűn, bűn alul új bűnt vedni, nem tudhatjuk vajon meddig tartani, ítélet nélkül, s mi bűnhöttünk, azt is végül nem dolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobja, tihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtorsak. 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukban ölték meg őket. Mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári leírása. Ez az ő békeverseléke. Poklot miatt kirezke. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vég, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolája, s a tekintet semmiben ég. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely minnyájunkra annyi bajt. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esni, mielőtt után el nem esni. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, száldirágom, néked nyújtom, mennybe spokolva szószóló, légy érettünk közben járó. Küküllő angara, Maros Mississippi. Küküllő angara, Maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy. Ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis fohász, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk! Szégyentől miért ég az orcánk? Mivel vétettük mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók, ó, szövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingesztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet. A Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik, Tiefengráb utcán, Waschfreundgedicht, Tiefengráb verte át. Piros rózsa tündökli korcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép portát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két shillinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az Ágoston rendjét, fehér remeszer templomába hallgattam a requiemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térte pertünk, ügyjel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokás bús, hogy őrizne meg a kaszást. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszenyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútbas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Héte-hé, héte-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Héte-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázott édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékot felül kérdezd meg, mielőtt harsonáid megfogadnád. Rikító, részpetúniák, szírmain gyémánt, harmony, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláltak a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamat rán. Párától glóriás, puliszka óriás, susog a tej, surrog a tej, csobog a tej, a bársonyos az éhes. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, este a hosszéghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserép, fazakok, messzi beszéde halszik, kérőző, kedves, bivajokra gondol a tej, megalszik. Miest vagy pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátkál múlni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szoktál kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárferlóren, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakarta vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal fülnek kisímunk boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harangszót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide angyalkák az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következik. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Mallarmé, sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik óhalk nővér. Az ősz vörös folttal veli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mél a búskertben, híven fehér szökőkút játéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele, mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a holdvizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugarát.

meg akarjátok ölni a pacsirkát, harsány dalost, mert pirkatástalan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hantaló. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni.

halálpánc ballada. Ott ült a császár. Dús hajában hét csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, rivalt Reá? Alond, nincs szív, mit kardom át ne járna. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a borszemet. Kényurként éltünk mind a hányan, s az évek szálltak szint a percet. Véret kiadott harmatával, irgalmazték Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos. Megtárod merrenőbe minden kíra ír, s amelytől felépült minden szenvedélye. S az ajtó nyír, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kínálva színtelen borát. Így áll, ned fűst a mámba, s nincs semmi, heggel nem takar. Így áll testvére mély pohárból, csupán az első korty anyar. Gondárok voltak mind a hányan, az évek szálltak mind a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsingecskében, s rőt topámban, s néztelen a vízben képét, mely játszni hívtál. Ha jössz, a holdleánytól este a cukrot süveg szám kapod, s minden pirosló reggelente békákon ürálunk papot. Jövök már, jövök, szól. S a kútvíz nyálas sikót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s az ablakon röhögve lépett az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmei torán, hadd üljön nászlapmát a lárba, ágyékot hervad bíborán. Bujján fedrejt tüne, mint a hányan, az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadott harmatával, irgalmaznék, Jézus. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal hét ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Lásd, szamár, pénzsákodat hiába védel, meghal. S a kincset elviszel, s a kincs helyett eláslak téged, akit ne más kis senki sem. Kufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt, nem ég! Nem ég! De ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő,
rút foltot festve mellén, mely mint a ráksem egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt. Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejted, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a reimszi szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaim, misészhetsz len, én fennnevetlek a dómok csonkatornyaim. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek szállt. Élet kiontott harmatában, irgalmaznék, Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta már alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha vinned kell, szórd szét rágyának-e testem kinn a réteken. Őrhábólintott, s vitte lassan, s úgy szórta szét. Magvető keze a búzát, vacsot az őszi szét. A földbe térünk öldöhányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

Halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz és a bébi fényképe áll az asztalán. Áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer

keressenek. Még azt hiszed, élsz? Valahol? És ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt. Testvért testvér elad. Egy hang aléltan közbeszól. Ne szóljon ajakad, egy másik nyög. Nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög. Megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért. Vagy rosszabb volt, amit ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass, és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vattajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribét kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a boss megszámolja fogad. Szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink. Elapad vérünk, agyunk. Látjátok veleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

Nagygyatok felején szüntük el, mik vagyunk. És a pur és homó vagyunk. Mennyi milosztben terüntevé elevé miű is említ Adam, és odutta vola neki paradisumot házvá. És ment paradisumban való gyimilcsi fű, mondta neki élje. Éjjön tilutóá üt, így fog gyimilcsét üt, gye mondóá neki méret műtelej. És a kinokunk endül hoz gyimilcstű, halálnek halálával holsz. Hadlává voltál te ütevé Isten tű, gye feledet, engede üldjünk üntetűnek, és evéj hoz tíldő gyimilcstű, és hoz gyimilcsben halál. És az gyimilcsnek új keserűnek ula vize, hogy turkukat migész okoztja volat. Nümhéon mugáne,

Ugye mentű folyának halálunk idén halál. Borogóvé Isten, és vetevé űd ez munkás világ belé, és leűn halálnak, és pukulnak féze, és mentű emélynek. Kik ozuk, mi ő vagyunk, hogy estiű látjatok szüntjük el. És ha es nem így ember munkotja ez vermüt, és a mendoszhoz járóz vagyunk. Vimádjuk uromk Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ő neki, és kegyidje, és bulsássá ment ő bűnét. És vimádjuk Szent Akszin Máriát, és boldog Mihály Archangyel, és ment angyel, hogy vimádjonok érette. És vimádjuk Szent Péter urat, kinek odut hotolm, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ő bűnét. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, uromk színe elejük, hogy Isten így imádságuk miá bulsássa ő bűnét. És szabadukha őt ürdünk ildetűdünk, és pukul kínzatúját ünk, és vezesse ő paradisum nyugulát, és adjunk neki műnyi úszák belé utat, és ment jó bőnkézzet. És kiássátok uromhoz hármunk, kérjelmezünk. Szerelmes bráti, vimádjunk ezt szegény ember lévgiért, kit úr ez napun, ez homus világ timnücébe leül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kevelében helhezjél, hogy bírságnak jutva ment ő szenti és önüttei közikünk, jó felejünk nyugtatniát inkeszi, és kérben. Klamátetre,

0: elmondani azt a ráolvasó imát? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves koron.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Gálosi Ferenc.
0: Milyen korú a szó volt?
1: Körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyított?
1: A torkomra.
0: Mit csinál?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezekiás püspök elment szántani, béka ekéjével, gyík üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torok fájásod is. Nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztalénivel?
1: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fokonás természetű. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztalénivel, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámról én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Nata nénire rászott, hogy ilyen butaságot ne csináljon. És többet nem engedett át, hogyha fajta turkom hozzá.
0: Na,
1: hogy
0: elmutatod,
1: igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemegy.
2: Boldogsága szép szűz Mária megfereszti a adat szent fiát. Jordán vízi a bétekara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, Mise hallgatni, összetalálkozik, áram zsidóljával, kitekarak, megnezik, elári, ízik, minnyel vittjenek. Összetalálkozik, Szent Ilona asszonyval, azt kérdi, Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága, szép szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak, misére, mise hallgatni, összetalálkozom, áram zsidóljával. Szent fiamat, kitekarak, megnezik, hela a régizék, minnyel fittjenek. Ne sír, ne keserek, boldogsága, szép szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhákat, égessünk belőle 9 szenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélyébe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanítottnak, mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiért, akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt.
3: Elindul a nagy sátán, 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros vírit, így a szényi tírvaszán. Tér meg te nagy sátán, 77 fiadval, 77 leányával, 77 unokádval. Ne menj be ennek a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvaszt. Tisztán hodd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogsága szűz Mária.
4: Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, hogy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak,

0: így járnak, Jézus nem született még. Akkor is voltak angyaluk, az Atya Istenok, gyerek Istenok, aki volt, aki teremtett a világ. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellett. És akkor az Isten megharagott rájuk, hát, hogy ilyen szentelenek lettek. Utszal voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobalt őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még leanyigáltak, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdult, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, mert vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkára ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, fődingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a négy. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Kivéd meg bennünket!
2: Az Úristen!
1: Felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonzolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürcengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzám! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykő tábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett vele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házában. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneveld, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelt azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyból. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelte a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaimba.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, hogyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével.
1: Úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével.
3: Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbók halnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hol, vagy mint a ma.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden.

Dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Itt nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, skirland, mely szemed belóg. Két görbesík van itt, a föld és az ég. És közöttük állsz magad, a monoló. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajz nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, úgy szokás helyet. Nem tarts soká, az ész minden kirág, s nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, délbáb. Meríts hálót, hogy apróját erez, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Vagy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halál gödör, s kéjünkért más, egy élet ínya tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeke? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkort, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam. Kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődve az ég felett, egy gyermek. Nem. Te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. A földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy, ide-oda fut, néz, nem tud betelni, megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér, hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság van, kakukkfű szaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő, úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sose térő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó baráttal borosztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggeli meg kéne halnunk. Mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől, melyen nem lesz barát, se bor, se éketés. Érez így más is, de agyába gyűri, ám én a homlokomban hordtam ezt. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetődött. Szikra, itt a nem lét vasfogói között, a lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állat ínyén, még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése, és az elmúlás örökös, csontig vájú tudata. Ezek adtak életemnek íz, szín, gyönyör, varázs, és glóriás, ezek tették bolondá, mámorossá, ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan a föld egyszeri borától reáfonójába. Úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpa oszlopok. Így lett világom szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben. Élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, s másodperceim nehéz mély cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, ó, csipkedészek faragója rímben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Még időn lejárt. Eltűntem én, a múló fenomén, a fenomének örök tengerén.

hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egen, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség rangomra törvén, sem haditörvén. Jöhetsz rám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzes betont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyököd, tőzeggel súlyos réteg, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor. S hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyugtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére. Ragok, szegények, szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok magyarul. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-borgó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangszó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy? Füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szemutakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s
esti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok, és abban ismét évfordulók. James Joyce halálának van az évfordulója, és Sophie Tucker amerikai komikusnak, többek között tőlük.

édes lehet az a krémes, mit a lányok esznek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs

0: S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmersholmja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Vici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Percek alatt meghódítja, akivel kikezd. Tény, hogy van a modorában eredetiség, már az, ahogy csókra nyújtja azt a kis kezét. Hát még mikor azt csicsergi, csókolom szívem. Az olyan, hogy ellenállni nem tud senki sem. Bűvköréből menekülni senkit nem ereszt. Mondja, Mici, mi a titka? Hogy csinálja ezt? Mert a színész színes lény, és csak akkor egyensúlyozott, ha minden színért kiátszik.
1: Egyedem, begyedem, főiskola, egyetem, csupp, hogy vagytok, kisfiúk, kisliányok, ej, ha, csinnadratta! Na, jók voltatok egész héten, mesélám nektek a szerkesztő bácsi, megrázza a mesebeli fecske farkot, és csak úgy dül belőle, itt a mese fog megsárni, hopp! Jó kedve van a szerkesztő bicsé bácsinak, mi? Hát bizony, kisfiúk, kisliányok, a Ninácska nagyon rossz kislány volt ám, ugyan már kicsikorában mindig csak a ruhákat szerette, és nem a könyveket, amelyekben édes hazánk van leírva ez a tejjel mézzel folyó Dunatisza háta, Isten áldás ullik rája nesid-nesid Kossuth Lajos. Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya kis szokása volt. Nem játszadozott ez a kis leánytársnőivel, hanem, na, ki hallott ilyet? Ez a kislány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani, golyózni. Ugye furcsa kedves gyermek vagyok, Csiribili? Na, de csak hallgatok. Egyszer ám jött egy komédiás bácsik és nénik a városban. Hát, uram, fia, vaskalap, Aninácska velük szaladt. Ugye szépen zsik velük. Ott is maradt a komédiás bácsiknál. De arról a rossz szokásáról nem mondott nekem, hogy mindig a fiúkkal játszott, aztán is. Hát, csak hallgassátok, mi lett a vége. Terkapandi, te kis rigóim, aranylegyecskéim, szunyogocskáim, kollera, baciluskáim. A Ninácska már 18 éveske volt, és még mindig a fiúkkal játszott. Ilyen nagy kislány volt már 18. Még se kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiás bácsit, de ő nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. Csúly utca gyerekek, utca klókok, utca balkán. Persze azok is olyan iskolai rossz kisfiú voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháját, meg minden. Hopp, terkapadni csili bőrbülők, egy kicsi kritkretének, ahol repülőzik ne kicsike gorilla, utcubeske, jól csak kapjátok el. Mit gigyeksz, kügyöksz, pestapista, hozz is a kita szerkesztő bácsinak, csingeling, meg tovább a mesezekér. A rendőr bácsi kisztányokat, akik az utcán golyóznak a kisfiúkat. Kedves gyermekem, a jó rendőr bácsi, vigyázni fogok rá, hogy semmi bajod ne essék, jó? Jó rendőr bácsi azon túl felügyel Ninácskára, nehogy baj legyen. De Ninácska mindig vadabb lett, mindig több és több fiúval játszott. Tudjuk egyszer, a rendőr bácsi egyre csókában lett. Mert ugye, kedves gyermekem, a kisliányoknak kis társai között van a hely. És nem a fiúk között. Egyszer, mikor már a kis Ninácska 25 éves volt, egy nagyon rossz, koromba, illetlen fiúskával is megtudott. A Sándor 30 éves volt, és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat. Gyere velem, mondta az illetlen Sándor a Ninácskának. Játszatozni fogunk kis a mellék utcában. A Sándor nem játszott illetve, mert mindenféle bajkosságot találtak ki. A bácsik vagy négyük jöttek egy hosszú kézre. Hátul a fölvágta a bácsik zsebét, és oda tartotta a markát, hogy belehessen a pénz. Ilyen bajkos volt. Hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést, és a kés ennye. Belement egy bácsi gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút, és fejcsóválva meghalt.
2: Ő felsége a király bácsi nevében. mondotta szigorúan a rendőr, aki odajött. Most becsuklak titeket, kedves gyermekeim. Ninácska borzasztóan megijedt, és sírni kezdett. Sándorka is bezzeg meg Szeppe. Kérlelni kezdték a rendőrbácsot. Nem bánom, bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermekek, de ha valamelyik őtök el tudja mondani Bósa bácsi egyik versikéjét, ez egyszer megbocsájtok. Ninácska gondolkodni kezdett, addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott. Mit csiripel a kis madár fönn a száraz ágon? Azt csiripli Magyarország legszebb a világot. Muszka bácsi, német bácsi, beletedd a lábad, úgy kiverünk csinnad, ratta, porzik majd a hátad. Ezer éves Árpád apánk uralkodott rajta. Magyar itten minden ember, tőzsgyökeres fajta. Megjárhatja csinnad, ratta, aki belénk botlik. Magyar fiúk, magyar lányok, mikor atyuk kotlik. Erre aztán szabadon bocsátotta őket a rendőr. Ninácska is levont a tanulságot, és azon túl nem játszott többé a fiúk.

0: Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek álengedmény.
2: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja Benit Piriasszusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.
1: Magának is lehet, ha opotért szemüveget visel.
0: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Opotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Opotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehérné.
3: Opotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Opotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az opotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Opotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövid látom Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az opotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Opotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út...
7: 101.
0: Fogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendégünkben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

0: Minden idők legjobb 11-jébe gyakran beszavazzák azt a legendás focistát, akit most önök is beszavaztak a legjobb 10 közé. A telefonvonal egyik végén Eger, Verebes István, a másik végén Bilbao, Puskás öcsi.
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Szeretettel
1: üdvözlök mindenki! Nem tudom, hogy szólíthatom.
2: Tegezze nyugodtan!
1: Hát akkor szevasz, öcsi!
2: Szervusz!
1: Akkor mi egy tapssal köszöntünk téged most, jó? Ez a taps természetesen nem csak a tisztelet, hanem a szeretetnek is a jele.
2: Gondolom.
1: Volt ebben valami él, ebben a gondolomban?
2: No, ebben minden igazság benne van.
1: Igen, már csak azért is, mert itt néha megjelennek cikkek. Nem tudom, olvasott-e azokat a cikkeket?
2: Néha a kezembe kerülnek. Tudod, én mindig azt nézem, nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja.
1: Igaz-e, hogy tőled származik az a mondás, hogy kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci?
2: Na, de ezt én a régi rossz időkben mondtam, 1949-ben. És nem az...
1: Ti mennyit kaptatok? Ne haragudj, hogy rákérdezek.
2: Én mennyit kaptam őrnagyi fizetésemben, mert az is voltam. Az
1: tudjuk,
2: őrnagyi
1: igen.
2: Fizetésemben együtt is a futballal kerestem 4200 forintot adott.
1: Akkori 4200 forint?
2: Hát most forrózd meg, amilyen vakarod, nem tudom,
1: hogy... Akkor ma 42 000.
2: Lehet.
1: Kérlek, azt mondják, ez persze csak pletyka, nem igaz,
2: igen,
1: hogy a magyar válogatott tagjai fejenként 100 ezer forint prémiumot kaptak.
2: Nem igaz. Én tudom, hogy mennyit kaptak.
1: Mennyit kaptak? Akkor mondd meg te, legalább tőle tudjuk, mert a újságot nem írják meg nálunk.
2: De mivel én nem vagyok pletykás, nem akarok ilyen...
1: Többet vagy kevesebbet?
2: Mi?
1: Kevesebbet kaptak?
2: Kevesebbet, jóval kevesebbet.
1: Igen.
2: Kevesebbet a felidé.
1: Annak idején, amikor bekerültünk világbajnoki elődöntőkbe, akkor te mit jósoltál?
2: Én, mikor a magyar labdarúgó csapat bekerült ebbe a csoportba, biztos voltam benne, hogy elkerül Mexikóba.
1: Biztos voltál benne?
2: Igen.
1: És az osztrák meccs előtt mit jósoltál? Akkor, amikor kisorsolták, mit gondoltál, hogy az osztrákok, vagy mi jutunk el?
2: Én biztos voltam, hogy a magyarok jó, mi jutunk tovább.
1: Ezt hirdetted is?
2: Nem kell hirdetni, de akivel én beszéltem, annak megmondtam az ötvereinknek. Megmondtam a sebesnek, megmondtam a vezének.
1: Ne haragudjál, akkor bocsáss meg, mi bejátszanánk neked egy nyilatkozatodat a bécsi televízióval, amit a sorsolásnál adtál.
3: Österreich Ungarn in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ich glaube, in diesem Moment der österreichische Fußball das Beste der Ungarn. Schon? Ich glaube.
1: Hallottál valamit?
2: Nem. Hallottam, Richard, de nem hallottam semmit.
1: Na akkor megmondom, tehát azt kérdezték, Puskás úr, Ausztria-Magyarország, világbajnoki selejtező csoport, mi a véleménye az esélyekről? A válasz így hangzott, gondolom, jelen pillanatban az osztrák futball jobb, mint a magyar. Igen, így gondolom.
2: Lehet, hogy tízelegni akartam neki.
1: Még egy kérdésem van, hallottál arról, hogy a magyar bajnokságban hát olyan rangos csapatok rosszul szerepelnek, mint a Kinizsi?
2: A Fradi.
1: De azt hittem, te még Kinizsinek ismered.
2: A Kinizsi 1949-ben volt.
1: Aha.
2: Amit állítólag mi elloptuk a kocsisékat a Honvédból.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Átmentek?
2: Hát át kellett nekik jönni.
1: Az hogy történt, hogy át kellett menni?
2: Hát megkérték őket, hogy vagy kimentek a határa katonáskodni, vagy eljöttök a Honvédnak, főhadnagynak meg őrhagy.
1: Képzeld el, 14. a Fradi.
2: Na, de meg fog menekülni. Vagy fölemelik a bajnokság. A létszám.
1: Szerinted nem esett ki a Fradi?
2: Nem esett ki, egy Ferencváros sose esett ki az elsőszer.
1: Miért nem? Mert különben kivezérlik a határa?
2: Egyik,
1: vagy?
2: Mert a világ egyik 10 legközismertebb csapata. Azzal együtt, hogy én kispest játékos voltam, és honvéd, azzal együtt, hogy azt is mondták, hogy letoltam a nadrágomat a pályán.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: De kár.
2: Mindig két nadrágba szoktam játszani, egy kicsit, meg egy nagyot.
1: Csak az egyiket toltad le?
2: Csak az egyiket.
1: Szóval az nem igaz, hogy azt látták, amit nem láttak.
2: Hát nem láthatták, hideg volt.
1: Azt hiszem, hogy a közönség téged nagyon szívesen hallgat, és nagyon szívesen látna is. És mindig várunk téged vissza. És reméljük, hogy együtt fogunk osztozni a magyar labdarúgás örömeiben. Hát akkor a mielőbbi viszont látásra jó egészséget kívánunk, és további sok sikereket.
2: Én is nektek mindenkit üdvözlöm, és köszönöm a közönségnek, hogy kívültek időkkel.
1: Mi is köszönjük neked a beszélgetést.
0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket Kern Andrást hallják.
4: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok! Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a posla bényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumó. Végül köszönöm, hogy felszögélhettem a Dézermant, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribán. Éljen a bedő, érjen a tören tárpödle, éljen a tonás menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

0: Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalus ván a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt, na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom, így hirtelen hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartárs című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a Kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemérmet. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom, majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre. Hát, kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled Ovidon, Tartalus ván a Tiszál Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalus ván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkó, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis Practocolluson van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Hát mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp, hopp, ingyom, bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Vigyál, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na, most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát, hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való, gondolom használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de... Jó.
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra. Az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan, hát, illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltól, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma. Azt hiszem, joggal zárhatja 3,5-4 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik az állami biztosító Gvadányi úti roncspalotájából. Itt aztán van élet, megfordul boldog-boldogtalan. Akadnak visszajáró lelkek, úgynevezett kaszkonauták. Nevüket az asztronauták után kapták, mert van, aki kocsijával többször röpült, mint Jahov és Jumi.
4: Miszlai. Onnan?
5: Hát, kezit csókolom.
4: Pillanat.
5: Jaj már, hagyja már, kezit csókolom.
4: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
5: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
4: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
5: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
4: Hogy hívják?
5: Én vásáros vagyok.
4: Maga vásáros?
5: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
4: Ha először is kezdjük előről.
5: Tessék.
4: Legyen szíves, írja le a nevét.
5: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
4: Írja le a nevét és az adatait.
5: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. És
4: legyen szíves, először is mondja meg a baleset
5: akkor
4: körülmények.
5: Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék!
4: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
5: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000-et meg azonnal adja ide át.
4: Hogy történt a baleset, kérem szépen?
5: Hát képzel, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt
6: vettem észre, hogy...
0: 0:00. A Rádió Kabaré sikerlistáját közvetítjük a lemezjátszóval rendelkező hallgatóknak. Kérjük, gondoljanak azokra, akiknek nincs lemezjátszójuk, és hangosítsák fel készüléküket. Köszönjük!
7: 0:20. Autós élményeire emlékezik vissza Nagy Bandó András.
8: Van egy barátom, aki 60 éves létére még mindig nagyon jókedélyű ember, és valahogy úgy néz ki, mintha nem a második gyermekkorát élné, hanem még az elsőt őrizgetné. És ma is mindenféle csínytevést megcsinál, mindenben benne van. Jött hazafelé Agárdról a trabantjukkal, régen autója volt. Két rendőr megállította. Jó estét kívánunk, személyigazolványtot, forgalmi engedélyt és jogosítványtot kér. Átadta, megnézni. Kérem szépen, följelentjük, mert nem úgy vezette az autóját, ahogy az szabad. De miért? Kérem, a jogosítványában az áll, hogy maga csak szemüveggel vezethet, és magán nincs szemüveg. Ez a rendőr elvtárs. Tetszik tudni, az én fiam optikus, és a Trabant szélvédőjét fölcsiszolta 5 dioptriás. Hát a rendőr francia kockás összekarmolta magát, azt mondta, hát még ilyet nem láttam, benéz, na jó, akkor mehet. Mert a hátsó rendőr megszólal, na-na, és mi van akkor, ha tolat, he? Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképp fest, mint hogyha két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kérnek elnézést, betétlapot cserének, címet, telefonszámot, megint elnézést kérnek, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a mai élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dükkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútra jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak. Az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól.

cseppenő szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikrohőszaurusz! Papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holt permett tojása. Ó, te két ütemű, lóhere hártya ragyogása pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levéltető. Ó, te nyolcszögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda szirombolyhos állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító, füstű förmedvény.

fad, közlek edő edényben. Hogy helyezze beléd ősdík veszélyét a magasságos. Mélységes imádattal, ős élvezettel, ősdík heréinek, kuszagubancos szőrömeredvényeinek, kristály gyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstádású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szél röpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ős ember, te emberforma, barom kristályá formád, ős tulok embrió,

0: que Ale.
1: Én megpróbáltam írásba foglalni két szituációban egy tínédzser. És ennek a tininek a szerepében most Usztis Mátyás fog díszelegni. És az első szituáció az első nagy szerelem.
2: Fev, figyelsz? Szóval, özel, azt akarom, érted már. Szóval. Szóval Frank nem is zajt. Szóval én ért nagyon... Értem, mert én nekem jajsz, de... Érted?
1: És most következik ugyanez a fiatal, de egy más szituációban. Képzeljük el, rálép fönn a mozgó lépcsőre, és a véletlen folytán összeütközik vele egy másik fiatalember. A másik állva marad, ő elesik, mire a mozgó lépcső a metró szintjére ér, bizonyítja, hogy ebben a helyzetben igen gazdag a szókincse.
3: Te idióta! Infantilis! Tuskó barom szarházi mocsó pupák ugyerek göré szemét vadá a tökör Timó pervez kéhez abnormális hülye őrült barha süsű vasút a csótán kiriszta tűzoltó felszarvazott rendőr tücsök bokár kigyó béka piszok korcs baraszt tenyészáll a disznó kiérét hién a impotens agybeteg kutya gyúró adék tógyós impedé van a gyávok futó gazember galambféreg furkó dolog furulja trotti kifutó bakfit varagatlan érősdi pojác a csúszomászó csatornatőtek bugyut a bugyat bír a hibbat birka két balába neked beléd apádé.
4: Hat perc, 50 másodperc. Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
5: Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbászvég társaságával. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hír. Köszönöm. Igaz, parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elhitetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámba nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyek, hát tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az egy fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok.

0: kívánom meg, és nem bosszankodom rajta. Harmadik napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát, egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíjas.
1: Kedves hallgatóink, 12 perc van. Híreket mondunk.
2: Habarda-Bériában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette. A távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen bagja. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor óbudai alkalmi munkás tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a második emeletnél találkozott kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak. április 3. 1986 a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege. Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekint.
3: Tizennégy perc, 10 másodperc. Már nyílnak a völgyben a kerti virágok. Mezőgazdasági szakértőnkkel, Bálint gazdával beszélget Selmeci Tibor.
4: Ön a tévében mindig olyan elegáns, mint egy békebeli földbirtokos. Elnézést az indiszkrét kérdésért, egyáltalán van földje?
5: Igen, közel 300 négyszögöl családi birtokon gazdálkodom.
4: És 7 szilvafás?
5: Nem, csak 2 szilvafám van összesen.
4: És mennyi pálinka termett a kertjében?
5: Hát, ha őszintének kell lenni, semmi. Egyrészt azért, mert nincs a közelben szeszfőzde, másrészt azért, mert a feleségem nem adja nekem kölcsön a kuktafazékra.
4: Szeretnék tisztázni valamit. Régebben, amikor ön még nem adott nyilvánosan tanácsokat, előfordult, hogy néhányan a Szabad Európát hallgatták. Természetesen csak a kertbarátokra gondolom. Mert ott is volt egy Bálint gazda. Véletlenül nem rokona?
5: Nem rokonom, és van köztünk egy különbség. Ő ellenezte és támadta a termelőszövetkezetek szervezését, én meg támogatom a háztáit és a kiskerteket.
4: De hát Bálint.
5: Igen, de őt Cupi Bálintnak hívták, engem Bálint Györgynek, úgyhogy ő hátul volt Bálint, én elől vagyok Bálint.
4: Kiskert teljes embert kíván. Az idejében szólunk című könyv például az év valamennyi napjára ad valami feladatot. Hogy lehet ezt győzni?
5: Nehezen, de többek között ezért találták ki a most nagyon divatos biokertészetet. Látszólag ugyancsak arról van szó, hogy ne érje vegyszer a növény, valójában azonban megspóroljuk a fárasztó permetezéseket. Bár akadnak problémák is, az egyiket el szeretném mondani, hogy miniszteri szintig eljutott az a javaslat, hogy a burgonyát vessük úgy, hogy a vetőgumó mellé tegyünk egy dughagymát is, mert ez meg fogja védeni a kikelő krumplit a burgonyabok.

0: A szaga elzavarja a krumpli bogarat.
1: Na és az eredmény?
0: Hát az eredmény az kiábrándító volt. A krumpli bogarak ugyanis egyszerűen megeszik a hagymát is.
1: Magam is a vegyszertelenség híve vagyok, de az idén nehéz helyzetbe kerültem. Tele voltak a rózsáim levéltetvekkel. A szomszédom, a János bácsi azt javasolta, hogy szappanos vízzel locsoljam őket. Ez tényleg használ?
0: Hát valószínűleg tisztábbak lesznek a levéltetvek.
1: A vakondokkal kapcsolatban ön már az ablakban egyszer mondott tanácsokat, amikkel később még az élet és irodalom is foglalkozott. Elmondaná a rádióhallgatóknak is?
0: Hát természetesen jobbat úgyse tudok mondani. Önök is biztos ismerik a különböző módszereket, például a sörös üveg leásását, meg azt, hogy olajos vagy benzines ruhát kell a friss járatokba tömködni, de én a legjobbnak mégis azt tartom, hogyha valaki kora hajnalban kiáll egy ásóval felszerelkezve, ugye a friss vakontúrás mellé, és megfigyeli, hogy mikor kezd el a föld mozogni. Amikor mozog, akkor beledöf az ásóval, kifordítja a vakondot, megfogja, és átdobja a szomszédba.
1: Na most lassan kezdődnek a tavaszi munkák. Ilyenkor az ember görcsösen próbálja beszerezni a vetőmagvakat. De uborka például nincs az általam bejárt üzletekben, viszont van mángold. Vettem, bár nem tudom, mi lesz belőle. Lehet, hogy remek házőrző növény, ami megharapja majd a postást.
0: Szerintem próbált ki, Tibor. Egyébként örülök, hogy lassan újra felfedezzük a régi növényeket, mert az utóbbi évtizedekben étkezési kultúránk elszegényedett.
1: Elszegényedett. Ezzel a szakszervezeti kongresszus is foglalkozott.
0: Na jó, hát én olyan növényekre gondoltam, mint a mángold, a cukkini, a brokkoli, a patisszon, a kiwi, a joszta, amelyek most közszájon forognak.
1: De mire jó ez a mángold?
0: A levelet tökéletesen helyettesíti a spenótot.
1: Nem szeretem a spenótot.
0: A levélnyél viszont tökéletesen olyan, mint a spárga.
1: Akkor viszont ültetek. A spárga mindig jól jön a kertben, ha valamit kötözni kell esetleg. De még mielőtt hozzákezdenék a vetéshez, és beszerezném a vegyszereket, a szerszámokat, megkérdezem Bálint gazdától, mi a kert legnagyobb ellensége?
0: A kertész.

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Kálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagy áruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál, az áruház bűvályos háziasszonyával, Dézikével.
2: Mézi!
1: Kerünk talán beljebb.
2: Töröljen a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipő?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel, 120 forint helyett.
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a budai Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára, a mozgó lépcső.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga uncit. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúzt, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúzt.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála Monopol cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen.
4: De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy az borotválkozás előtti vagy borotválkozás.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallg.

a harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt reám, oly izgatottan jött elémbe. Mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt-e? Megbízám, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen, nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyellném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássa, mit ridegnek a követse. Lángoljatok, hisz lángal égek én is.

0: Bocsánat, csak... Szervusztok, kedves hallgatók, itt a Bádog Dob rendkívüli adása, ami nem azt jelenti, hogy holnap nem lesz adás, hanem gyakorlatilag már is bevállaltunk egy órát. Ma ilyen környezetvédelme kapcsolatos nap van a Tiloson, és annak az egyik etapja, ez egy egyórás műsor. Hát vendégünk, és aki majdnem, hogy műsorszerkesztőként is részt vesz a műsorban, rég ismerősünk Fidusz. És Fidusz hívott még két vendéget, meg a témát is igazából ő hozta, úgyhogy szerintem inkább te mutasd be a két vendéget, akit megint viteltál.
1: Tehát sziasztok, Fidusz vagyok, Magyar Természetvédők Szövetségétől. A mai beszélgetésünk témája az EU és az Egyesült Államok között készülődő szabadkereskedelmi egyezmény.
0: És a vendégeinket is mutasd be.
1: Amelyet trójai egyezménynek is hívhatunk akár. Két vendégünk van, dr. Darvas Béla, a GMO kerekasztal elnöke, és Kupi László, aki a Latin Amerika Társaság ügyvivője. Egy EU-USA szabadkereskedelmi egyezmény, ez hogy kapcsolódik a Latin Amerikai Társaság?
0: Azt igen,
1: később megbeszéljük, de azt hiszem, hogy azért a műsor gazdáját, Lacit is fogja érdekelni ez a téma, mert többek között ennek a készülő egyezménynek egyfajta befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság is majd a része lenne, de erre majd szerintem később fogunk rátérni.
0: De a Bádogdob azért nem csak jogi műsor szokott lenni, azért hasonló témákat is fel szoktunk dolgozni, úgyhogy de egy próbálom akkor azért modellelni. Na, beszélj akkor erről a egyezményről. Ennek ez már egy megkötött egyezmény, vagy egy terve lévő egyezmény?
1: Tavaly júliusban kezdtek el tárgyalni erről az egyezményről az EU és az Egyesült Államok képviselői, amely hát eléggé ilyen titokzatos, vagy titokban folynak egyelőre a tárgyalások, zárt ajtók mögött, meg egyebek, de az eddig kiszivárgott hírek alapján az itt eléggé egész komoly aggodalomra van, ami véleményünk szerint ok, hogyha ez az egyezmény tető alá kerülne, akkor az lényegében visszavethetné kvázi elsöpörni mindazokat a vívmányokat, amelyeket mondjuk környezetvédelem vagy szociális emberjogi téren az elmúlt évtizedek során elértünk. És hát ami miatt mondjuk például a Darvas Bélát is elhívtuk, az, hogy véleményünk szerint többek között ez Magyarország génmódosítás mentességét is veszélybe sodorná, és hát erről a témáról június 25-én a Fehérházban, tehát a országgyűlési képviselő irodaházban a GMO kerekasztal tagja is beszéltek erről a témáról.
0: Darvas, arról azt kérdezném, hogy miért veszélyesek ezek a génmanipulált növények? Gyakorlatilag itt hosszas viták vannak ebben kapcsolatban, én ismerem, és az egyik fél azt mondja, hogy ennek igazából semmi fajta veszélye nincsen az emberi szervezetre, még azért van egy másik tábor, aki azt mondja, hogy ez komoly veszélyeket rejt magában minden téren, itt nem csak az emberekre, hanem akár a vegetációra nézve is.
2: Hát ez sokkal szélesebb körű, és ebben a relációban nem is az jelenik meg elsősorban, hogy környezet biztonság és élelmiszerbiztonság szempontjából milyen problematikája van, hanem az európai és az Egyesült Államoknak a élelmiszer és környezetbiztonsággal kapcsolatos elképesztően eltérő álláspontjáról van szó. Tehát míg az európai élelmiszer biztonságot az elővigyázatosság elve jellemzi, addig az Egyesült Államok élelmiszer biztonságát nála tudománynak igazolni kell valamiről azt, hogy káros hatású, abban az esetben tiltják. Na most az az érdekesség, hogy a világon az élelmiszer biztonság és környezetbiztonság az Egyesült Államok két nagy irodájához fűződik. Az egyik a Food and Drug Administration, ami gyakorlatilag az élelmiszerbiztonságnak a letéteményese, a környezetbiztonság pedig a EPA-hoz, amely felállította azokat a szigorú standardeket, amik például lehetetlenné tették azt, hogy kódrendszer tüntesse fel az élelmiszerekben az összetevőket, tehát például hogy e-jelöléssel lehessen ezeket használni, hanem konkrétan ki kellett írni. Mikor aztán az Európai Unióban az élelmiszer biztonsággal kapcsolatos iroda létrejött, ez az EFSA, akkor elsősorban skandináv és német kezdeményezésre, az elővigyázatosság elvére alapítva egy sokkal szigorúbb elvárást tűzött ki céljául, és így szól a szabályozás, ami viszont az Egyesült Államoknak mára már nagyon nem tetszik.
0: Közben Gégé szerzett mikrofont, őt is üdvözlöm a pultnál.
3: Engem is megkérdezel?
0: Igen, nem csak azért, hogy itt vagy, azért, hogy nem jeleztük a hallgatót felé, mert be se tudtam volna köszönni eddig. És akkor visszatérve erre az egyezményre, akkor itt látok egy ilyen nagyon szép trólói falovat, itt azt jelenti, hogy akkor ez gyakorlatilag az európai gyakorlatot valamilyen szinten megpróbálja felhigítani. Erről szól ez az egyezmény, vagy vannak benne olyan rejtett...
1: Ez a készülő egyezmény, ez mondjuk ellentétben korábbi ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokkal nem azt a tűzi ki célú, vagy nem az a fő cél kitűzése, hogy még tovább csökkentsék a vámokat az EU és az Egyesült Államok között, mert már most is elég alacsonyak a vámoknak ezek a szintje, hanem alapvetően két fő eleme van, ami miatt szerintünk problémás. Az egyik az, hogy az egyik fő eleme az úgynevezett szabályozási koherencia megteremtése az EU és az Egyesült Államok között, ami azt jelenti, hogy megpróbálják harmonizálni az EU-ban és az Egyesült Államokban a különféle vegyi anyagokkal, génmódosítással, stb. Környezetvédelemmel, stb. Kapcsolatos szabályozásokat.
3: Idáig ez nem hangzik rosszul.
1: Igen, csak az a probléma, hogy ez nem azt fogja jelenteni, hogy ahol hatékonyabb és erősebb a környezetvédelmi szabályozás, arra a szintre majd felemelik, tehát mondjuk mivel Európában szigorúbb a szabályozás, ezért majd az Egyesült Államokban is szigorúbb lesz a szabályozás, hiszen többek között ugye az elmúlt másfél évben, meg a korábbi években is számos alkalommal elhangzott, hogy hát többek között a szigorú európai génmódosítással kapcsolatos szabályozást az amerikai multinacionális cégek a kereskedelem akadályoztatásaként tekintik. Tehát már a kívánságlistákból, meg az amerikai kormány megnyilatkozásaiból is az látszik, hogy nekik azok fő céljuk, hogy az európai szabályozást lehetőleg eltöröljék, vagy legalábbis sokkal nagyobb mértékben lazítsák. Legyen ez génmódosításra, vagy vegyi anyagokra, vagy egyéb más területre vonatkozóan. Tehát ennek következtében ez az úgynevezett szabályozási koherencia, ez lényegében egyfajta ilyen lefele irányuló spirált indítana meg. Tehát tulajdonképpen veszélybe sodor mindent, amit korábban mondjuk itt elértünk Európában, akár a génmódosításra, vagy akár vegyi anyagokra, stb. Területen. Ez az egyik.
3: Mivel érvelnek?
1: Hát abban érvelnek, és ezért is használjuk tulajdonképpen ezt a trójai faló szimbólumot, hogy hát ez az új egyezmény majd felpörgeti a kereskedelmét az Atlanti-óceán két oldala között, és a GDP növekedni fog, munkahelyeket teremt ez az egész, és hasonló.
3: Én úgy képzelem el, hogyha két ilyen különböző álláspont ütközik, vagy egy asztal mellé ül, akkor megpróbálnak valamiféle középső konszenzust kialakítani. Oké, lehet behozni, de előtte 600 évig vizsgálgatjuk, vagy mit tudom én, plusz eredetvizsgálatot kérünk, tehát nincs valami olyan kompromisszum, nem rajzolódik, egyszerűen csak azt mondják az európaiak, hogy jaj, hát eddig is Amerikának volt igaza.
1: Na hát ennél a helyzet sokkal bonyolultabb. Ugye az egyik fő probléma az, hogy az egész tárgyalás sorozat abszolút zárt ajtók mögött zajlik, tehát igazából az, hogy konkrétan mi fog történni, azt például korábbi más szabadkereskedelmi megállapodások alapján sejthetjük. Tehát ugye például itt van a NAFTA, az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, egyezmény, amely keretében szintén annak idén azzal hitegettek minket, hogy ez majd pontosabban az amerikaiakat, meg a kanadaiakat, stb., hogy mennyire jó lesz nekik, mennyi munkahelyet fog teremteni, stb., és ehhez képest igazából legfeljebb az amerikai-mexikói határ környékén az különféle izzasztó műhelyek létrejöttéhez járult hozzá, és amerikai gazdaságnak meg viszonylag kevésbé hozott hasznot. Tehát itt azért komoly problémák vannak. Tehát mondjuk vannak olyan hatásvizsgálatok, amelyek azt mondják, vagy elemzések, amelyek azt mondják, hogy ez a készülő megállapodás az EU, illetve az Atlanti-óceán két partján körülbelül 1 millió munkahely megszűnéséhez fog vezetni.
3: De nem mindegy, hogy melyik parton.
1: Igen, tehát ha bejönnek az amerikai hormonkezelt marhahús, meg egyéb termékek, meg akkor itt, tehát Magyarországgal kapcsolatban mi úgy látjuk, hogy ez igazából a Magyarországnak az Európai Uniós piaci pozícióit veszélyezteti, de ami miatt mi mégis inkább foglalkozunk, azok a környezetvédelmi szempontból leselkedő veszélyek. Tehát az, hogy felhígul az engedélyezési rendszer meg. Tehát, de ahogy konkrétan mi fog történni, ezt nehéz egyelőre megjósolni, mert zárt ajtók között zajlanak ezek a történések. Ugyanakkor a eddigi kiszivárgott anyagok elég komoly aggodalommal töltenek el minket. A másik fel a történetnek, hogy ennek az egyezménynek része lenne egy úgynevezett befektető állam vitarendezési mechanizmus, ez az úgynevezett Investor to State Dispute Settlement, ISDS, amely lehetővé tenni, hogy különféle multinacionális cégek bepereljék például Magyarországot azért, mert mi tiltjuk a monyosz és kukorica termesztését, vagy például román kormányt beperelhetik azért, mert nem engedélyezi esetleg a Verespataki cianidos aranybánya beruházást.
3: De inkább a parlamentet kéne perelni, az is lehetséges?
1: Hát országokat tudnak beperelni, de itt az a lényeg, hogy innentől kezdve multinacionális cégek perelhetnek be országokat. Tehát ez volt egy olyan kvázi demokratikus, vagy antidemokratikus irány, ami ilyenkor, tehát ezzel tulajdonképpen a multikat felemelik egy nemzetállami szintre jogilag, ami egyszerűen nonsense. És hogy ez milyen problémákat jelenthet, hát szerintem a Kupilaci barátunk tudna mesélni, hogy pont ilyen mechanizmust felhasználva mi történt mondjuk Ecuador kormánya és a Chevron kőolajcég között.
4: Igen, tehát, hogy amiről a Fidusz beszélt, van már ilyen történet a világon, és nem is most kezdődött. A történet kiindulási pontja az, hogy 1964 és 1992 között az akkor még Texaco néven futó amerikai kőolajvállalat kőolaj kitermelést végzett az ecuadori őserdőben, és ennek nyomán, mint később kiderült, 64 millió liter nyersolajat és 71 millió liter toxikus egyéb vegyi anyagot, vizet folyatott ki, illetve hagyott ott az ecuadori dzsungelben. Tehát ennek az az oka egyébként, hogy akkoriban már létezett ugyan biztonságos technológia ezeknek az anyagoknak a földbe való visszafecskendezésére, amit a Chevron ugyanebben az időben, illetve Texaco még akkor az amerikai, tehát az Egyesült Államokbeli kitermelésekkor alkalmazott is. Ecuadorban nem. Ott ilyen medencékben tárolták, amik nem voltak megfelelően lefedve, ezeket a vegyi anyagokat, illetve folyókba, patakokba engedték vissza, aminek következtében az ott élő, főleg őslakosok, hát értelemszerűen komoly egészségkárosodást szenvedtek, sőt egyes hírek szerint annak idején még szegény őslakosokat azzal is hidegették, hogy ezeknek a ásványi anyagokkal feldúsított víz, ez majd jó lesz az ő egészségükre. 1993-ban megalakult, 92-ben kivonult a Texaco Ecuadorból, és 93-ban az őslakosok megalapították az Amazónia Védelmi Front nevezetű szervezetet, és beperelték a Texacót ezek miatt, a környezeti károk miatt. Ez húzódott ez az ügy, és közben 1997-8-ban nem az Egyesült Államok, hanem a Texaco aláírt az ecuadori kormánnyal egy egyezményt.
0: Közben telefonálunk van.
4: Igen, egy egyezményt, aminek...
3: Meghallgatjuk előbb a telefonálat.
5: Nem, nyugodtan hallgatlak titeket. Türelmesen.
0: Akkor miért telefonáltál be?
5: Hát ezzel kapcsolatban, ugye az ERS-okkal kapcsolatban, hogy miképpen lehet a fosszilis energiaforrásokat kinyerni a földből. Hogy itt mondtatok, szerintem egy-két, lehet, hogy ti is olvastátok, de egy-két képtelenség benne volt a lexikálisban, hogy nem egészen úgy van az, ahogy.
0: Mire gondolsz pontosan, és milyen lexikálisra?
5: Hát most már nem emlékszem, mert legalább olyan 10 perc vagy 15 perc mondtátok.
0: De mivel kapcsolatban?
5: Hát ez az eljárások, módokról, hogy szedik ki a energiahordozókat a földből.
0: Igen, de mi nem mondtuk semmit meg, szerintem.
5: Hogy mennyire szar az
3: az lehet, hogy még az
0: előző műsorban szerintem igen.
1: Szerintem valami másik rádiót hallgattál.
5: Nem. Ugyanaz.
3: Te pont ott voltál. Nem volt ott?
1: Atomenergiáról nem beszéltünk.
0: Fosszilis energiáról van szó.
5: Nem, hát a fosszilis energiákról.
1: Arról sem beszéltünk.
5: Volt a szó az
3: át. Húha.
5: Hát meg egyik fülem se jobb.
3: Aha. Eltérült az adás.
0: Jó, köszönjük szépen.
1: Élelmiszerről, rendelkezésről, mezőgazdaságról beszéltünk az előző műsorban.
4: Igen. Jó, tehát hogy rövidre zárva, az lett az ügy vége, hogy beperelték az ecuadori állam, vagy a Texacót az őslakosok, és amit egyébként közben 2001-ben megvásárolt a Chevron. És a Chevron ragaszkodott hozzá, hogy ezt a pert Ecuadorban folytassák le, és ne az Egyesült Államokban, és ezt végül is helyben is hagyták, és 2011-ben született erről ítélet, 9,5 milliárd dollárra megbüntette egy ecuadori megyei bíróság a Chevront emiatt az ügy miatt. És nyilvános bocsánatkérésre kötelezte a vállalatot, aminek nem tett eleget, ezért duplájára emelték a kártérítési összeget. A Chevron ezt nem hagyta annyiban, és innen jön itt jön az érdekes történet számunkra, hogy több pert is indított az Egyesült Ecuador ellen, igen, Hágában is, illetve az Egyesült Államokban is. Többek között arra hivatkozik, hogy ő 97-ben aláírta az akkori ecuadori kormánnyal azt a szerződést, amelynek értelmében ő eltakarított minden kárt, és hogy őt nem lehet ezért felelősségre vonni. Igen, ám csak az eredeti per az 93-ban kezdődött, és tehát ennek az egyezménynek az értelmében az is benne volt, hogy Ecuador nem perelheti a Chevron. De nem is Ecuador perelte be, hanem az ős lakosok, és hát úgy nem hajlandó fizetni, sőt, hát több pert is indított, az egyik az most hirdettek ítéletet 2014 márciusában egy New York-i bíróságon, ahol az volt a per tárgya, hogy az ecuadori ítélet, az ottani bírósági eljárás a Chevron szerint manipulált volt, csalás eredménye volt, és ezért ez nem tekinthető érvényes ítéletnek. És ez a New York-i bíróság március van ennek helyt adott, tehát a Chevron mellett ítélt. Ezen kívül Hágában is folyik, választott bíróságnál per, ahol a Chevron szintén az ecuadori, és ez a New York-i per is az ecuadori államot perelte, az ecuadori közigaz, vagy igazságszolgáltatást, és a Hágában folyó perek is Ecuador államot perelik. Többek között azért, mert volt egy kétoldalú Egyesült Államok-Ecuador közti kétoldalú megállapodás is, amelynek értelme, befektetési megállapodás, amelynek értelme befektetőt nem lehet perelni, de ezt is később írták alá, mint hogy 92-ben befejezik.
0: Még most nem a fosszilis energiák nyerésével kapcsolatban telefonálnak.
3: Halló,
0: szervusz, kedves hallgató!
5: Sziasztok! Ez egy mekkora egy szemétség, hogy még az szerel vissza, aki a fölbújtó. Hát ez valami gyönyörűségesen szemétség, nem?
1: Hát igen, pont ez a problémánk ezzel a történettel.
5: Akkor értitek.
1: Tehát, hogy ki akar bújni a szennyezés miatti kártértés alól, és ez egy kereskedelmi egyezményt használ fel.
5: Indiánokról elfeleli azt, hogy elvesztük a földeteket, és aztán még egy percanyagokban kaptunk. Nem? Tehát ez valami gyönyörűséges.
4: Igen, hát ugye itt mindent megpróbáltak, tehát, hogy a Texaco egyébként az Ecuador...
5: Amúgy mondom, mit csináljak? Hát önmagam nyakát átharapnám, csak nem érem el, már nem fordul vissza úgy a fejem, bazd meg. Most erre el tudom mondani csak.
0: Jó, köszönjük szépen az észrevételt, így folytatnám egy rövid a műsor most, jó, köszönjük szépen. Folytatnak a műsort, mert most rövid a műsoridőnk, jó, köszönjük szépen az észrevételt. Semmi, nem kell elnézést kérni. Szóval igazából akkor itt arról van szó, hogy attól tartotok, hogyha esetleg mondjuk Magyarország nem hajlandó mondjuk befogadni a génmódosított kukoricát, vagy bármilyen gabonát, akkor egy amerikai nagy multi beperelheti Magyarországot emiatt.
1: Igen, pontosan. Tehát, ugye,
0: és kényszerítheti bírósági úton.
1: Hát itt ugye többféle következmény lehet. Ugye az egyik az, és szerintem erről Béla tudna jobban beszélni, múltkor nagyon érdekesek mondott, hogy akár független attól, hogy ő most ténylegesen akar a Magyarországon ilyen génmódosított fajtákat használni, beperelheti, és az elmaradt haszont kiköveteleti Magyarországról, vagy például a verespataki beruházás esetében is, vagy egyszerűen ki is kényszerítheti mondjuk azt, hogy Románia engedélyezze a verespataki beruházást, a cianidos technológiájú verespataki beruházást.
0: Ismerem így a nemzetállamok működését, akár magyar, akár Romániát, azért szerintem, hogy ilyen ítéletnek hűrön nagyon tudnának érvényt szerezni, szóval lehetséges, hogy megvan a esély, de azért ez elég lett ezt így.
3: Levonják az EU támogatását.
4: Hát igen, ugye egyébként a Chevron esetében is ugye úgy próbálják, ugye nincsen már tulajdon a Chevronnak Ecuadorba, Ecuador külső argentin, illetve kanadai, brazil érdekeltségeken keresztül próbálja ezt az összeget ennek érvényt szerezni.
1: Ugye az előző műsorban a Lőrinc hivatkozott itt arra, hogy a José Bové pár évvel ezelőtt egy kicsit megrongálta az egyik épülő McDonald's létesítményt. Ugye abban az esetben is egy ilyen hasonló ügy volt, annak az előzménye az volt, hogy a WTO egy olyan döntést hozott, hogy az EU nem lett volna jogosult arra, hogy betiltsa a hormonkezelt marhahús importját. És ezért, mivel az EU nem volt hajlandó a WTO döntés után sem ezt az álláspontját megmásítani és az ezzel kapcsolatos szabályokat, ezért a WTO lehetővé tette az Egyesült Államokra, hogy büntető szankciókat, kereskedelmi szankciókat vessen be különféle európai termékekkel szemben, és többeket ennek az volt az egyik következménye, hogy itt hormonkezelt marhahúsról beszélünk, hogy például a francia Roquefort sajtra 100%-os büntető vámot vetett ki, és hát ez bőszítette fel a francia paraszt azért, hogy itt a hormonkezelt marhahús miatt a WTO lehetővé teszi, hogy az amerikaiak büntető vámot vessenek ki a francia Roquefort sajtra.
0: De Béla volt megszólítva, hogy van valamilyen jó példája, akkor
2: még mielőtt erre válaszolnék, úgy átsiklottunk ennek az esetleges pozitív várakozásai fölött, amit ez a megállapodás hozhat, arról azt szokták mondani, hogy 0,27%-os GDP növekedést érhető el így EU szinten. Ugye az Agronaplóban megjelent egy nagyon jó tanulmány az Akitól, amit azt is lehet mondani, hogy mivel ez a Földművelésügyi Minisztériumnak a háttérintézete kvázi ilyen kormány álláspontot is tükröz, ugyanis politikailag már látszik, hogy eléggé szertágazó ez a dolog. Szijjártó úr július 11-én arról beszélt, hogy jelen pillanatban is az Egyesült Államok 90 000 embernek ad munkát Magyarország területén. Ugyanezen a nap Schiffer András az tiltakozott ennek a, tehát mindenképpen ellenezni kell, vagy Jávor Benedeknek a nekünk két oldalas írásában is úgy tűnik, hogy kifejezetten ellenzi ezt a dolgot. Szóval azt lehet, vagy azt mindenképpen látni kell, hogy Magyarország mezőgazdasági szempontjából, hogy az Egyesült Államok a legkihasználatlanabb mezőgazdasági piac, tehát nem nagyon irányul oda a mezőgazdasági termék, tollat és csebege kukoricát szállítunk. Ez az, amit ahogy a kukoricapiacot veszélyezteti leginkább az Egyesült
3: Államoknak. Ilyen téli szalámi, azt nem játszik?
2: Nem igazán, tehát Magyarország szempontjából, tehát hogyha üzletlagságot nézünk, akkor nem. Tehát nem igazából.
3: Tokaji a szó, az sem?
2: Az sem. Nem igazán. Ezek a területek. Tehát szóval a lényeg az, hogy Magyarországot még a nagyon pozitív előrejelzések sem hozzák ki ebből a szempontból nagyon pozitívan, tehát nagyon nem változik a magyar, legalábbis a mezőgazdaság helyzete. Hogy aztán az ipari, meg a foglalkoztatottsági szempontból ez mit jelent, az már egy másik dolog. Egyébként például a franciák nagyon hezitatívek ebben a, ennek a dolognak a gazdasági részét tekintve. A francia külügyminiszter azt mondta, hogy az európai közbeszerzési piacok már most is 80%-ban nyitottak, még, tehát az egyesült amerikaiak számára még az amerikai közbeszerzési piacok csak 25%-a nyitott az Európai Unió számára, tehát nagyon egyenlőtlen ami.
3: Tehát, hogy ők egy kicsit lezárják a piacokat?
2: Jelen pillanatban lezárják. Nyilván Franciaország abban reménykedik, hogy ez az egyezmény felnyitja valóban ezt a piacot. Ennek ezzel teljesen paradox, ami a mérleget jellemzi. 2012-ben közel 13 milliárd eurós többlet jellemezte, tehát az uniónak volt pozitívuma ebből a szempontból. Ezt sokan úgy gondolják, hogyha felnyílnak ezek a gátak, akkor ez el fog tűnni, ez a 13 milliárd forint, hiszen az Egyesült Államokban egy csomó terméket olcsóbban állítanak elő, rosszabb minőségben. Ezt azért mondom, mert visszatérve a Fidusznak a rám való utalására, ez nem igazán csak a GMO dolgokról szól, hanem kémiai biztonságról elsősorban. Tehát tudni kell azt, hogy az élelmiszerpiacon az Egyesült Államoknak az élelmiszerbiztonsága egyáltalán nem jó reputációjú a világpiacon.
0: Úgyhogy olyan tartósítókat, meg olyan adalékanyagokat használnak,
2: igen, mindjárt elmondom, az európai riasztási rendszer gyakorlatilag Kína, Törökország és India után a leggyengébb, tehát a legtöbbet kifogásolt piac jelzővel az Egyesült Államok piacát érinti. Ennek egyik dolga, vagy egyik összetevője, hogy olyan jellegű növényvédőszer maradékok és műanyag lágyítószerek fordulnak elő a élelmiszerekbe, vagy szennyeződnek át ezek az élelmiszerek, amelynek hormonmodulás hatása van. Ugye mindenki hallott például a kóros elhízásról, amit nagyon sokan ezzel hoznak összefüggésbe.
3: És Amerikában tényleg van látható, hogy erősebb kóros elhízás?
0: Igen, látható, ezt én is mondom.
2: Igen, az egyértelmű. Tehát sokfajta oka...
3: Akkor szóljunk már nekik, hogy azért figyeljenek oda erre.
2: Sokfajta oka, tehát az egyik dolog, amit ugye ami után az Európai Unió a szarvasmarha hús beszállítását megtiltotta a 15 évvel ezelőtt, annak az volt az oka, hogy növekedési hormont adtak a szarvasmarhának. Na most ennek cserébe meg az Egyesült Államok megtiltotta az Európai Unióból való marhahús kiszállítását az Egyesült Államokban, mert ők meg ugye a kerge marha kórtól féltek, és ez a bizonyos egymásnak a kereskedelem tiltás, ez 15 éve fent áll. Tehát,
3: hát a kerge marha kór az egy lehetőség volt még az ő növekedésre.
2: Az egy lehetőség, egy év alatt lecsöngett, de 15 év óta megvan ez a tiltás.
3: Halló, tessék!
5: Annyira igazat adok a vendégnek, hogy nem igaz. Biztos, hogy ez folyik.
3: Tehát?
5: Hát amit a vendég mondott, hogy a marhahússal hogy manipulálnak, a sertéshússal, stb.
3: Az amerikai.
5: Ez valami félelmetes. Ez összeesküvés elméletet kíván.
0: Igen, köszönjük szépen a készrevételt. Erről mindig az jut eszembe, hogy az egyik ilyen gasztro barátomat hívtam disznót ölni, és akkor kérdezte, hogy csak akkor száll be a disznóba, hogyha tudom bizonyítani, hogy a leülés előtt 3 hónapig makkot evett. Azt nem evett, de komoly zenét hallgattattak a disznóba, ez nem volt elég, hogy jól érezze magát az oda. Bocsánat, egy
3: kis labdákat is kell neki.
2: A mak megváltoztatja egyébként a zsírösszetételt, és ilyen gyakorlatilag ízben valóban komolyan befolyásolja.
0: Én sem kétlem, csak hát nem egy tűzfa. Erdő mellől szereztük a aranyt, úgyhogy...
3: Hát ez téged minősít, Bodi.
0: Hát igen. Most csak kicsit visszatérve, akkor ez a hormonkezelt marhahús is oka lehet annak, a növekedési hormon, hogyha ebből eszik valaki, akkor is jobban elkezd növekedni, vagy
2: hát sokan, sokan azt gondolják, de azért azt is lehet mondani, hogy a környezet és élelmiszer biztonság

0: esetében a fertőtlenítéshez használt klórtartalmú vegyületeknek a használata Európában nem engedélyezett, és ez az Egyesült Államoknak a beszállítási lehetőségét csökkenti. Árban sokan egyébként úgy gondolják, hogy a tájföld és brazil csirke, amelyik nem akarom mondani milyen minőségű, azt gyakorlatilag nem veri. Tehát nem valószínű, hogy például a magyar piacon Egyesült Államok beli csirkék fognak megjelenni, de tény az, hogy vannak európai országok, amik viszont tartanak ettől. Magyarul, hogy az egyik oldalon Európa próbál minőségi élelmiszereket előállítani, ez többe kerül. A másik oldalon van egy olcsóbb, de sok tekintetben gyanúval szemlélt élelmiszer csoport, ami a mezőgazdasági területen való szabad kereskedelemben, mintha Európa számára nem feltétlenül kedvező végeredményt adna.
1: Azért ezt mondják gyakorlatilag az Egyiptomba termelt görögdényai paradicsomra, hogy annyira fel van fújva, hogy gyakorlatilag ehetetlen, szóval itt meg az EPR-rel kapcsolatban, hogy olyan szennyezett, hogy igazából nem is nagyon lehet venni. Ezek között így felbukkannak ezek a, akár hoax-szerűen is ezek a hírek, hogy ezek mennyire igazak, hogy...
0: Hát az Európai Uniónak van egy gyors riasztási rendszer, ez a RASF 2F-fel a végén, bárki megnézheti az interneten. Ott vannak gyakorlatilag napra készen azok a riasztási esetek Európában, ahol a beszállított élelmiszereknek a durván normát sértő termékei vannak. Tehát rajta van, hogy kiszállítja be, meg ki a forgalmazó, és ebből lehet felállítani egy listát, hát meg rizikós termékeket, ugye például az Egyesült Államok beli földi eper, az nagyon hosszú ideje vezeti a szermaradékok listáját az Egyesült Államokban is. Érdekes módon az Európai Unió úgy látszik másképpen kemizálja ezt a kultúrát, és hát persze a fejlődő országok ebből a szempontból magukon hordozzák azt a növényvédőszer használatot, vagy higiéniai standardet, ami abban az országban megvalósult. Tehát nyilván, ha valahonnan beszállítanak az országba, akkor az ottani higiénia az megjelenik itt is, tehát nem véletlenül a dél-ázsiai országokból behozott élelmiszerekben jelentősebbek a szalmonella találatok.
1: Többek között nagyon sok támadás éri ezt a pangázius nevezetű halfajtának a...
0: Igen, hát az sem véletlen, az részben összefügg a vietnámi, ugye ez nagy rész vietnámi eredetű, ugye a vietnámi háború idején az Egyesült Államok ugye az Agent Orange nevezetű keveréket használta, és ez egy kellően ki nem tisztított gyomítószer volt a dzsungel lomtalanítására, és nagy mennyiségű dioxin került be a mocsárerdőkbe. Na most a mocsárerdők ugye a vízben lévő, vagy az élő vizeket, hát ökológusok szerint több mint egy évszázadra szennyezte el, tehát az onnan kifogott halak, vagy hogyha tenyésztőhelyekre, nyilván ennek egy része még most is megjelenik, mint maradék, de ezen túlvenően a korszerűtlen vegyszerezés, az úgy szintén szermaradékokat eredményez ebben az esetben. Hát az EFSA működése után több mint 100 hatóanyagot vontak ki az Európai Unió területéről. El lehet képzelni azt a feszültséget ebből a szempontból, hogy mekkora a feszültség az Egyesült Államok, vagy Észak-Amerika, Dél-Amerika növényvédőszer használata, és az Európai Unió által ma elfogadott minőség között. Tehát Magyarországon is a több mint 100 hatóanyagot nem lehet ma már használni.
1: És itt Amerikában, vagy az Egyesült Államokban ez gyakorlatilag a métű, ez a gyakorlat, tehát ott, mint ahogy hallott, a pereskedés hazája, azért gyakorlatilag, hogyha kiderül valamilyen szerről, később tudományos kutatások során, hogy az igen, káros, akkor perek hát, tudatjait lehet akkor igen, indítani.
0: Ha kiderül, de volt például egy felmérés a módosított növényekkel szemben, egy nagy fogyasztói csoportot kérdeztek arról, hogy mi a véleménye, vagy evette már módosított növényeket, és azt válaszolta, hogy soha. Hát nem is tudja, mert nincs jelölés. Tehát például ennek a bizonyos tárgyalássorozatnak az egyik lényeges

0: pontja, hogy Európa törölje el a jelölési kötelezettséget, ami jelen pillanatban Európa, az Európai Unió minden országában kötelező. Tehát ez a 0,9% fölötti GMO tartalom elérésekor jelezni kell. Igazából, hogyha a előállító tudja, hogy belekevert, és alacsonyabb ennél, akkor is jelölni kell. Most az Egyesült Államoknak ebben a szabadkereskedelmi dologban az egyik fő célja, hogy ezt az európai jelölést ezt eltörölje, hiszen náluk ez
1: nem szükséges. Tényleg nem kötelező. Tehát a fogyasztók nem tudnak róla, hogy génmódosított élelmiszert tesznek. Pár évvel ezelőtt, amikor az előző elnök választás idején, mert a Kaliforniában volt egy népszavazási kezdemény, és akkor összegyűjtöttek 1 millió aláírást, és az volt a cél, hogy szerették volna, hogy ebben az államban ott kötelező legyen jelölni, hogyha egy élelmiszer génmódosított összetevőt tartalmaz. És ekkor a Monsanto és a különféle élelmiszeripari cégek, a Pepsi Cola-t, a Coca, mint egy csomó élelmiszeripari cég, kb. 50 millió dollárnyi összeget költött agymosásra, hogy megakadályozzák, hogy ez a népszavazás keresztül menjen sikeresen, és végül csak 47%-a a lakosságnak szavazott igennel, és több más államban is ez volt. Tehát egyszerűen az Egyesült Államokban egyrészt de nem tudják a lakosság, vagy fogyasztók, hogy génmódosított élelmiszereket esznek. A másik meg az, hogy olyan szabályozás van az Egyesült Államokban, hogy a génmódosított élelmiszereket például azt mondják, hogy ezek lényegileg azonosak, ezért nem is szükséges megvizsgálni engedélyezés előtt, hogy ezek most károsak vagy sem az egészségre.
2: Az a kérdésem lenne azért, hogy most beszélünk a jelölésről, de ennek az élettani hatásairól vannak-e már kutatások, hogy most én mondjuk egy génmódosított kukoricából főzött patogat, vagy sütött patogat kukoricát elfogyasztok, akkor az valamilyen szinten van rám hatással, erre vannak már bizonyított eredmények, hogy...
3: Annyiból hadd szóljak bele, hogy ugye én Latin-Amerikával foglalkozom, és hát ugye ez a génmódosítás, a Monsantónak a jelenléte az Latin-Amerikában is elég erőteljes, és ott például létezik, hogy amennyire én érzékeltem, nem értek hozzá, de hogy itt csak egy része az, hogy maga a növény génmódosított. Miért van az génmódosítva? A Monsantónak van egy Roundup Ready nevezetű kukoricája, amit azért génmódosítanak, hogy aztán ezzel a Roundup nevezetű vegyszerrel le tudják permetezni, ami körülötte kiírt mindenféle kártevőt, növényeket főleg, vagy lehet, hogy rovarokat is, és viszont a kukoricában nem tesz kárt. Tehát, hogy azért van génmódosítva, hogy ezt az elég durva vegyszernek ellenálljon, de hát tehát, hogy ez a vegyszer is hozzájárul hozzá, hogy...
2: És önmagában, hogyha génmódosított kukoricát teszünk, maradjunk a kukoricánál, mert általában mindig a kukorica kerül legjobban elő ebbe a történetben.
1: Én, ami tökotoxikológus.
0: Ez volt az első kérdésed, és amielől kitettem, annyira szétágazik, hogy erről azt hiszem, hogy én kétszer voltam itt 2 órát beszélni, de megpróbálhatjuk, hogy megpróbáltak erre válaszolni. Az egyik dolog, ami a módosított növényekkel kapcsolatban felvetődik, ez a környezetbiztonságra való hatása, aminek egyik összetevője például a glifozát maradékoknak a feldúsulása a talajvízben. De sok minden egyéb is a védett lepkékkel kapcsolatos probléma. Ezeket nem vitatják már. Igazából még a legkritikusabbak, és már pontosabban a leginkább a technológiáit lelkesedők is azt mondják, hogy hát a veszély létezik, azon folyik, hogy ez milyen, mennyire súlyos. Most az egészségügyi területen szabályos állóháború áll, vagy állóháború van jelen pillanatban a tudományos területen. Ugye egy francia kutatócsoport ebből a szempontból a legfrekventáltabb az eredményeivel, aki azt találta például, hogy az ilyen glifozát toleráns kukoricákat fogyasztó patkányoknál egy élettartam alatt kialakult, megnőtt az emlőrák valószínűsége. Most azóta ebben a labban visszavonták, most ugyanez a cég kicsit módosított tartalommal megjelenik egy másik labban. Rengeteg pro és kontra dolog látott napvilágot. Na most az egyik legfontosabb kérdés, hogy, hogy állatkísérletek modellezik az embert. Magyarul a igazából rengeteget tudunk az egerek és patkányokon gyakorolt hatásokról, és nem tudunk szinte semmit az emberen elérhető hatásokról. Tehát, hogyha még patkányon azt is mondják, bár azt mondhatom, hogy a tudás, toxikológiai tudásunk jó része patkányról származik egyébként, hogyha tudunk is valamit, az még mindig nem biztos, tehát irtózatos lassúsággal kerül ki a biztos, vagy születik meg a végső tudás, hát dohányzásról is nem tudom, évtizedek teltek el, amíg aztán a dobozokra rákerültek azok a bizonyos dolgok. Itt is azt, oda tudok visszatérni, hogy az Európai Uniós elővigyázatosság elvű engedélyezés, élelmiszerengedélyezés, az pontosan ezért alakul ki, mert a tudomány irtózatosan bizonytalan, az eredményei nagyon labilisak, szinte ugyanabban a pillanatban jelenik meg egy támogató és egy ellenző cikk különböző módszerekkel, szóval ezek egymással szembeállnak, úgyhogy a fogyasztónak vagy egy hatósági embernek nagyon komoly problémája van azzal, hogy mit tegyen. És Magyarország őt tökéletesen elővigyázatosság alapú döntést hozott a MON 810-es kukorica tiltásával, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy Magyarország ugyanúgy nem tiltja ezeknek a termékeknek a behozatalát, tehát módosított terméknek a behozatalát, tehát igen sok genetikai esemény, amit az Európai Unió engedélyezett, az beszállítható Magyarországra, például a glifozát rezisztens szójából készült pép vagy dara, és ez takarmányokba keverhető. Tehát nem olyan egyszerű és világos ez a kép, mint ahogy gondolnánk. Vetni nem lehet Magyarországon, de beszállítható, mint ahogy Dél-Amerikából veszünk is ilyen szóját, és azt takarmányokba keverik.
1: Én egy picit visszakanyarodnék azért ez a szabadkereskedelmi egyezményhez. Tehát tavaly júliusban kezdték el ezt tárgyalni, zárt ajtók mögött tárgyalnak. Néhány dolog már kiszivárgott, ami elég komoly aggodalommal tölt el minket. Ugye ennek az egyezménynek része lenne ez a befektető állam vitarendezési mechanizmus, egyfajta kvázi magánbíróság, hogy a multik beperelhetik az egyes államokat. Úgyis ez mennyire nem csak egy tényleges elméleti lehetőség, hogy erre egyik példa volt ez a Chevron versus Ecuador ügy, amiről ugye Kupi László is beszélt az elmúlt fél órában, de ugyanúgy, tehát mondjuk egy egy Hongkong és egy Ausztrália közötti két oldalú szabadkereskedelmi megállapodást használt ki pár évvel ezelőtt a Philip Morris, és hongkongi leányvállalatán keresztül például beperelte Ausztráliát azért, mert pont említette itt a dohányzás egészségügyi hatását, azért, mert az ausztrál kormány egyfajta egyencsomagolás módon próbált előírni, tehát, hogy ne lehessen mindenféle színes, szagos cigarettás dobozokban forgalmazni a dohánytermékeket, és tehát ezt a mechanizmus használva perelte be az amerikai cég egy hongkongi lányváltón köröztem Ausztráliát, és számos más egyéb példa van, többek között a NAFTA Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményben is. Szóval ez az egyik legvitatottabb pontja egyébként ennek a készülő megállapodásnak. Nagyon sok civil szervezet is tiltakozott már, voltak tüntetések is az elmúlt egy év során, és de nem véletlen az, hogy az Európai Bizottság a végén arra kényszerült, hogy a tárgyalásoknak ezzel foglalkozó részét, tehát ez a vita, ez a magánbíróság mondjuk így, az ISDS, ezt a részt felfüggesztett az Egyesült Államokkal, és most március és július között egyfajta társadalmi vitát indítottak ebben a témakörben. 150 000 ember mondott véleményt, tehát eddig példanél nélküli módon ennyi európai polgár még nem vett részt ilyen jellegű társadalmi vitában. Túlnyomó többségük egyértelműen azt mondta, hogy nem kérünk ebből, hogy a multicégek csak úgy simán beperelsenek demokratikus döntések miatt egyes államokat. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság ezt azért megpróbálja tovább erőltetni, és a Kanadával nemrég lezárt szabadkereskedelmi tárgyalásokban abszolút ugyanúgy benne lesz ez a vitarendezési mechanizmus, épp jövő pénteken, nem, bocsánat, mi van ma kedd? Hétfő. Most pénteken fogják bemutatni, vagy csütörtökön, vagy pénteken fogják ott továbban kvázi bemutatni ezt az egyezményt. Az Európai Bizottság úgy tűnik, hogy ezt azért továbbra is próbálja erőltetni. Noha próbálják a közvéleményt megnyugtatni azzal, hogy élelmiszerbiztonság, meg génmódosítás nem lesz, nincs napirenden, a kiszivárgott anyagok ennek az ellenkezőjét bizonyítják. Tehát ezért is szervezünk mi most egy akciós sorozatot, egy 8 méteres trójai faló jön el ma este Magyarországra, és holnap Győrben, Szerdán, a Kossuth téren, és aztán később Szegeden, Nyíregyházán, Miskolcon is szervezünk
2: akciókat.
1: Budapesten a Kossuth téren a parlament előtt, tehát egy ilyen 8 méteres felfújható szimbolikus trójai falóval próbáljuk felhívni azt a figyelmet, hogy a véleményünk szerint ez a készülő meg egy egyezmény, ez bizony komoly veszélyeket jelenthet a társadalomra.
2: Honnan veszélytek a dolgot?
1: Hát ez a földbarátai Európa
2: legyártott ló vagy
1: kampányának a része. Tehát ez ilyen műanyag felfújható ló, tehát levegőt fújunk bele, és ezt fogjuk majd úgy felállítani. Hát ezt szerintem valahol Németországban állították elő, talán nem tudom pontosan.
2: Biztos.
1: Lehetséges, nem tudom. De egyébként van Magyarországon is olyan cég, akik ilyen felfújható cuccokat gyártanak. Ugye nekünk is van egy ilyen 3-4 méteres óriás kukoricánk, amivel a Génpiszka kampányunkban a kampányoltunk régebben, illetve a kedvencünk a Szilaj Béla, amely egy kb. 3 méteres óriási szürke marha. Ezt is nagyon szeretik egyébként. Tehát ilyenjeink voltak.
4: És hát most ezek nem génmódosítottak.
1: Tessék?
4: Nem génmódosítottak.
1: Hát ezek csak fel vannak fújva levegővel, tehát abszolút génmódosításmentes, de viszont látványos akció, és hát ezért is hozzuk el Magyarországra ezt a trójai falat.
2: Magyarországon hogy látjátok, mennyire tudatosult az emberekbe ez a probléma? Vagy nem hát, úgy nézek, hogy van most egy
1: igazából
2: ilyen
1: igazából nagyon kevesen tudnak erről, tehát alig létezik ebben az ügyben bármiféle párbeszéd Magyarországon. Ezért is jöttünk el ezzel a trójai falóval, hogy egyetlen felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Ahogy én tudom, egy-két újságcikk jelent meg erről a témáról. Talán a Magyar Nemzetben, a Kettős Mérce blogon, Magyar Hírlap egyszer közölt egy sajtóközleményünkből egy részletet. Volt néhány az egyezmény inkább népszerűsítő pártoló hír. Hát baloldali lap nem tudom, hogy nagyon foglalkozott ezzel a témával. A Napi Gazdaság. Amikor szerveztünk egy viszonylag zárt kerekasztal beszélgetést, ahol elhívtuk a kormány egyes képviselőit, meg másokat, akkor a Napi Gazdaság érdeklődött a témáról, és készített egy rövid interjút.
0: Világgazdaság, HVG, Figyelő, Lánchíd Rádió. Én szerintem egyre növekszik azoknak a hangulatok száma, amelyik...
2: Hát olyan ez volt egy kicsit hasonlít, hogy annak idején a különböző ilyen hormonkészítmények, amit a testépítők használtak, és annak is az elején abszolút tagadták a hatását, és a később nagyon durva eredménnyel zárult egy-két embernek az élete. Ez ügyben, úgyhogy vannak erre azért példák a piacon. A
1: ugyanakkor piacon viszont azért az interneten azért egyre több hírt próbálunk terjedni, tehát mi közösségi portálokon keresztül, és amikor volt a finise ennek a társadalmi vitának erről a magánbíróság történetről, akkor nagyon sokan megosztották ezzel kapcsolatos felhívásunkat.
2: Hát ez nem magánbíróság szerintem, csak hogy pontosan mondjuk, hát ez egy választott...
1: Hivatalosan választott bíróságnak igen, hívjuk.
2: Igen. És egy önkéntes alávetettséget biztosít, gondolom, a illetékességének.
1: Igen, de itt a lényeg az, hogy itt a multinacionális cégek simán beperelhetnek kormányokat, és ez a lényeg. És hát ebben az ügyben, ha jól tudom, visszajelzés alapján körülbelül ezer ember Magyarországról is véleményt mondott, hogy nem kér ebből az ISDS-ből.
2: Jó, szerintem véget ért a műsoridőnk, ahogy látom. Nagyon szépen köszönjük a vendégeknek a részvételt. Én is sokat okosodtam most ez alatt a műsor alatt, és hát remélem, hogy ez egy sikerrel. Mert hogyha mikor lesz ennek a letárgyalása, vagy mikor lesz ennek valami
1: hát ez egy jó kérdés, valószínűleg még több évig el fog tartani. Tehát hallottunk olyan híreket, hogy szerették volna még az idei évben lezárni ezt a tárgyalás sorozatot. Reméljük, hogy az új Európai Bizottság nem fogja már ennyire támogatni. Tehát már hallottunk olyan véleményeket, hogy az új biztos jelölt legalább ezt a vitarendezési folyamatot nem szívesen látná ebben az egyezményben. Meglátjuk, hogy mi lesz. Minisztere úgy tűnik, hogy egyre többen tiltakoznak ellene. Igen, még egy dolog, amit elfelejtettem, de felírtam magamnak, hogy nem, a nyár folyamán indult egy nagy európai polgári kezdeményezés, amely ugye EU-s szabályok alapján lehetővé tette volna, hogy 1 millió aláírást, ha összegyűjtünk, akkor az Európai Bizottság foglalkozzon ezzel az üggyel. Na most ezt néhány héttel ezelőtt az Európai Bizottság elutasította, tehát még az aláírás gyűjtés sem kezdődhet el hivatalosan. Úgyhogy most egy kvázi alulról jövő, úgymond valódi aláírásgyűjtési kezdeményezés fog indul a következő hetekben, csak épp nem a hivatalos EU-s keretek között, hanem úgy csinálunk, mintha ez tényleg egy hivatalos európai polgári kezdeményezés lenne. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság sem szeretné, hogy az állampolgárok véleményt mondjanak erről a készülő egyezményről, ami szintén sejtett valamit a szándékokat.
0: Én olvastam két határidőt, az egyik az Európai Uniós 2015-ös dátum, még az Egyesült Államok részéről az Obama elnöksége, tehát 2016.
1: Hát mindenképpen szeretnék minél hamarabb végighajtani ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy lehet, hogy elég jól lelassulnak a tárgyalások.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük akkor a vendégeknek, és hát akkor holnap újra várunk, dobjuk a műsor, nem tudom, mivel folytatódik ez majd, és a mai kampány. Majd, nem tudom, biztos, hogy meg van hirdetve valahol a honlapon, úgyhogy nem tudom, mi lesz a következő műsor.
4: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Köszönjük! Köszönjük a lehetőséget!
5: Élhetünk világ. Tematikus nap az emberek és a természet viszonyáról gyakorlati szemmel. Szeptember 22-én, hétfőn, a Tilos Rádión. A 25 éves Magyar Természetvédők Szövetsége közreműködésével. Reggel 7-től este 8-ig. Zöld hírek, ökotudatos programajánló. Tudj meg többet a génmódosításról, az élelmiszer önrendelkezésről, a fenntartható fejlődésről, a közösségi energiáról, a zöld civil mozgalmakról, a piszkos energiás befektetésekről, a szabadkereskedelmi egyezmények buktatóiról, hogy mi történik a világban, hazánkban, és mit tehetsz te, hogy egy élhetőbb világban éljünk. További információ és a nap programja a Tilos oldalon.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbuszok, ez bizony itt a Tilos Rádió, és benne az Élhetőbb Világ tematikus nap. Azt gondoltam, hogy ennél szebb és jobb nem lehet már a nap, mint ami eddig volt. Ekkor megérkezett Gál Georgina. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Te a Friend of the Earth európai alszervezetének voltál az elnökségi tagja. Hú, nem is tudom, miről, mennyi mindenről kéne beszélgetnünk. Bemutatod magadat egy kicsit?
2: Igen, sziasztok, Gál Georgina vagyok. 10 éve dolgozom a Magyar Természetvédők Szövetségénél, ami valóban a földbarátai, magyarul földbarátainak nevezett nemzetközi hálózatnak a tagja, immár 97 óta. A szervezetről érdemes tudni, de szerintem elmondták itt a kollégáim a nap folyamán, hogy 25. születésnapunkat ünnepelhettük a múlt héten, úgyhogy tele vagyunk feladatokkal és programokkal. A születésnap előtt is, és azóta is.
1: Egy dolog nagyon megragadott engem, amikor olvastam az önéletírásodat.
2: Nincsen önéletírásom.
1: Jó, hát akkor valamit olvastam, ami rólad szólt. Méghozzá az, hogy szerepelt a biodízel szó ebben a leírásban, hogy foglalkoztál ezzel a nagyszerű találmánnyal, ami nekem mindig egy kicsit ilyen hidegrázást jelent. Vagy nem, ne csapjunk ennyire bele a lecsóba rögtön a legelején?
2: Belecsaphatunk, de rájöttem, hogy nagyon veszélyes dolog ez az internet, minden nap tanul az ember valamit. Igen, ezt gondolom, hogy hol olvashattad. Valóban volt több ilyen programunk, ami a bioüzemanyagoknak a felhasználásával foglalkozik világszerte. Jó magam koordináltam ezt a programot, amiben több külföldi szervezettel dolgoztunk együtt. Ez többnyire a cél az volt ennek a programnak, vagy ennek a munkának, hogy egy picit elosztassuk ezt a hurrá optimizmust, ami a bioüzemanyagok felhasználását manapság körülövezi.
1: Ez nagyon jó, mert pont ez a hurrá optimizmus engem nem jellemez. Mert hogy azt gondolom, hogy leszokjunk arról, hogy fosszilis tüzelőanyagot használjunk, hogy hatalmas tárgyakat tologassunk kicsi testekkel benne, úgyhogy a Földnek a nagyszerű felszínét leborítottuk ugyanazzal a kőolajjal, amivel hajtjuk ezeket a hatalmas tárgyakat. Ez elég abszurd, és ezt úgy kiváltani, hogy ahelyett, hogy nem tudom, tavililiumot tenyésztenénk, és csodálkozva járkálnánk a makkos erdőkbe, ahelyett még ezt a területet is arra használjuk fel, hogy üzemanyagot termeljünk. Ez egy nagyon furcsa érzés, nagyon furcsa kettős érzés, de biztos benne van az is, hogy valamikor a 90-es évek elején beleszerettem egy dél-franciaországi projektbe. Akkoriban zeropollution.com volt a címe. Az egy olyan cég volt, amelyik sűrített levegőhajtású autót fejlesztett. Értelemszerűen ez az autó hát nem volt nagyon-nagyon sikeres a kőolajgyártók és autógyártó cégek nagy közös hatalmának. A mai napig egy pici üzemben egyre jobb és egyre érdekesebb módon állítják elő ezeket a sűrített levegőhajtású autókat. Ugye nekem az volt a problémám, hogy azért az, hogy az autók, tehát nagyon nagy tárgyak, amikkel amúgy tök jó költséghatékony módon tudunk vinni embereket, tárgyakat ide-oda, de azt is jelenti, hogy már megint nem tettük fel azt a kérdést, hogy miért, csak azt a kérdést, vagy arra kerestük a választ, hogy hogyan. Tehát hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát, és hogy azért szerintem például a városi életben elég zavaró az, hogy milyen mennyiségű szennyezés jön ki az autókból, kerékpárosként azért tudnék erről mesélni. És ezt kiváltani egy másik ugyanilyen típusú szennyezéssel elég furcsa.
3: Bocsánat, hadd szóljak hozzá. Sziasztok, papu! Én is a
1: műsorban. Akartam mondani, hogy nem harmadik utas, hanem harmadik szakács.
3: És nagyon helyes, hogy nem mozgalmárkodunk, hanem konkrét dolgokról beszélünk. A bio dolgokkal kapcsolatban valóban a bioüzemanyag, a biomassa, a biogáz, ugye sokféle megközelítés és típus van. Nekem is nagyon verzióim vannak. Például érthetően nem azt használjuk, hanem a fosszilis alapú üzemanyagokat adatnak. Jóval, de jóval nagyobb az energiasűrűségük, a belülő fajlagosan kinyerhető energia. És akkor, amikor a hurrá optimizmus volt, ha jól emlékszem, a Bush volt az, aki, az a fiatalabb Bush, aki meghirdette, hogy a nagy hatalmas állami támogatásokat is fognak adni a bioüzemanyagok felfuttatása ügyében. Aztán ez a dolog szépen lassan elkezdett csendesedni, laposodni, illetve óvatosabbá válni. Tudnélik a szakértői számítások azok azt mutatják, hogy az egész Egyesült Államok gyakorlatilag összes termőterületét bevetnék energia kukoricával, vagy mit tudom, olyan bioüzemanyagnak alkalmas növényel. Az az Egyesült Államok jelenlegi kőolaj szükségletének nem fedezni a 3%-át se. Tehát óvatosan kell bánni ezekkel a dolgokkal. Ezzel együtt van egy gazdasági politikai vetülete is a dolgoknak.

0: tiedät, mi lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: A kecske és a három gyidó. John Kránga meséje. Volt egyszer egy kecske, és annak három gyidója. A három közül a legnagyobbik és a középső olyan orcátlan, helytelen volt, hogy a nyári légy is elbújt előlük. Annál szorgalmasabb és szófogadóbb volt ellenben a legkisebbik. De hát, öt ujja van az embernek is, és ahány annyiféle, nem hasonlít egyik a másikhoz. Egy szép napon a kecske behívja kintől a gyidóit, és azt mondja nekik. Drága gyermekeim, én elmegyek az erdőbe valami kis ennivalóért. Ti zárjátok be utánam az ajtót, aztán hallgassatok egyik a másikra, nehogy véletlenül kinyissátok, míg hangomat nem halljátok, mert amikor megérkezem, jelt adok, hogy megismerjetek. Halljátok csak ilyen formán. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édes málét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Na, megértettétek, mit mondtam? Meg, édesanyám, mondották a gyidók. Aztán bízhatom bennetek? Ne féljen semmit, édesanyám, szájaskodtak a nagyobbak. Szóval fiúk vagyunk mi, és amit egyszer megmondottuk, azt megmondottuk. Hát, ha úgy van, akkor gyertek, csókoljon meg édesanyátok. A rossztól őrizzen meg titeket az Isten, és tartson meg egészségben. Jár szerencsével, édesanyám, szólt a legkisebbik gyidó, s a szeme könnyes volt. Isten segéljen, hogy visszatérhess, s hozz nekünk eledelt. Azzal a kecske kifordult a házból, s elment dolgára. A gyidók pedig bezárták az ajtót utána, és a reteszt is ráhúzták. Tehát van egy régi közmondás. A falnak füle, s az ablaknak szeme van. Biza, most is úgy volt, hogy egy ravasz farkas, aztán tudjátok csak melyik? Épp a kecske komája, aki régóta leste már az alkalmat, hogy a gyidókat felfalja, ott fülelt a falnál a házmeget, míg a kecske a gyidóit oktatta. Jól van, gondolta magában, itt az alkalom. Ha rávinné őket a bűn, hogy az ajtót kinyissák, váljék egészségemre. Tudom, bizam, megkopasztanám, s megnyúznám őket. Ahogy ezt kimondta, már ott is volt az ajtónál, és elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édes málét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Hely, nyissátok ki hamar, drága gyermekeim, de hamar! Nem halljátok, fiú, szólt a legnagyobbik. Ugorjatok, s nyissátok ki azt az ajtót, mert jön édesanyánk az ennivalóval. Szegény fejem, szólt a legkisebbik, nehogy elmenjen az eszetek, s kinyissátok, mert jaj nekünk, ez nem édesanyánk, én a hangjáról ismerem. Az ő hangja nem ilyen vastag és reket, hanem szebb és vékonyabb. Ahogy ezt a farkas meghallotta, elment hamar a kovácshoz, hogy a nyelvét és a fogait megélesítse, hogy a hangja is vékonyabb legyen, aztán visszatérve újra elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki! Na látjátok, mondta megint a legnagyobbik, ha rátok hallgat az ember, hogy nem anyánk, nem anyánk, ki volna más, ha nem anyánk? Sze nekem is van fülem, én megyek és kinyitom. Bátyám, drága bátyám, szólt a kisebbik, hallgassatok rám is, hát ha később jöv valaki is azt mondja, nyissatok ajtót, itt van ángyótok. Erre ti mindjárt kinyitnátok az ajtót? Hát nem tudjátok, hogy ángyónk akkor halt meg, amikor a fehér farkasok, és csak a puraha megvan szegénynek?
1: Eredj már!
0: Hát nem jól mondom én, szólt a legidősebb. Hely!
1: Azóta rossz ez a világ, amióta fejlett a farokból. Ha az ilyenekre hallgatnénk, anyánk mind várhatna, és ülhetne kint. Én bizony megyek, és kinyitom.
0: Erre fogta magát a legkisebbi, béhamar a kéménybe,
1: a lábával a párkányon, orrával a koromban. Hallgatott, akár a hal, s reszketett az ijegységtől, mint a nyárfa levél.
0: De hát az ijegység is Isten adománya. A kicsi után sipirc, a középső is béhamarekteknő alá, s ott úgy, ahogy lehetett, összekucorodott az ijegységtől reszketve, meglapult, mint a dinnye a kukoricásban, mert bizony szégyen a futás, de hasznos. A nagyobbik ellenben az ajtó megé húzódott, s nyissam, ne nyissam. Végül is a reteszt elhúzta. S hát, mit lát, Uram Isten? De hát azt gondoljátok, volt ideje sokat bámulni? A farkasnak úgy villogott a két szemes, olyan éhes volt, úgy korgott a gyomra, hogy se szó, se beszéd, és ham! Elkapta a Gidót a torkánál, aztán egyszeriben leharapta a fejét, s úgy megette, de akkora étvágyjal, hogy az ember azt gondolta volna, nem elég egy fél fogára se. Aztán megnyalta szépen a száját, és elkezdett nagy nyugtalanul a házban szaglászódni.
1: Nem tudom, többen voltak itt, vagy én hallottam rosszul. De mi az Isten, mintha földbe bújtak volna? Vajon hol lehetnek?
0: Szaglászott erre, kotorászott arra, tehát mind forgolódhat, nincsenek a Gidók sehol.
1: Na nézd oda, még ilyet se láttam. De hát nincs otthon kaszálnivalóm, miért ne pihentessem meg egy cseppet vén csontjaimat?
0: És azzal, nagy nehezen összekucorodva, a tekenőre telepedett. És hogy volt, hogy nem volt, nem tudom. Elég az hozzá, hogy vagy a tekenő repett meg, vagy a koma tüsszentett. Hát a Gidó mit csináljon? Amennyi hideg, az mind kirázta, s viszketett a hát a szegénynek.
2: Egészségére, keresztapám!
1: Gidó, Gidócska, vagy mi is vagy? Hát itt voltál, kedvesem! Na gyere csak ide keresztapádhoz, hadd csókoljon meg téged!
0: És azzal felemelte szépen a tekenőt, ki a Gidót a fülénél fogva, és úgy elgyámbázta, úgy feldarabolta, hogy foltnak való sem maradt a bőréből.
1: Jól mondta, aki mondta, hogy a madár is a nyelve miatt leli vesztét?
0: A farkas még szaglászott aztán, amíg szaglászott. Hát, ha akar még valami a házban, de bizony nem akadt. Az okos kis Gidó úgy hallgatott a kéményben, mint hal a ciberében. És ha már senkire sem akadt, mit csinált a farkas? Kiagyalt valamit. Fogta a két vigyorgó Gidó fejet, és kirakta az ablakba, hogy azok úgy tűntek, mintha kacagnának. Aztán, hogy még nagyobb legyen a kecske riadalma, a falakat bemázolta vérrel, és elment dolgára. Hát, ahogy kilépett a házból, a kis Gidó csak hamar leugrott a kéményből, az ajtót jól bezárta, s fejét vakarva elkezdte keservesen siratni a testvéreit.
3: Drága testvérkeim, ha nem hallgatnak a farkasra, nem ette volna meg őket, s édesanyám szegény, nem is tud erről a szörnyűségről, ami a fejünkre szakadt.
0: Sírt zokogott a Gidó, hogy majd eszét vesztette. De hát, mit tehetett volna? Nem ő volt a hibás azért, hogy a testvérei megkapták, amit kerestek. Hát, ahogy ott keserget, csak jön a kecske is. De úgy megrakva ennivalóval, hogy csak úgy lihegett bele. És ahogy jött, már messziről észrevette az ablakban vigyorgó két Gidó fejet. Édesanyám, drága gyermekei, milyen örömmel várnak, s hogy kacagnak elémbe, ha látnak. Anyám, drága gyermeki, drága fürtös kis kecskéi! Nem volt oktalan a kecske nagy öröme, de hát amikor közelebb ért, mit lát? Uram Isten! Jéghideg borzongás futott végig az ereim, lábaim megcsuklottak. Egész testét reszketés fogta el, s homályba borult a szeme, mert amit látott, bizony szomorú volt. Ő azonban csak mind ment, ahogy tudott, egészen az ajtóig. Azt gondolta, hát ha csak a szeme káprázik. És ahogy az ajtóhoz ért, el is kezdte mindjárt. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe fistejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Nosza ugrik hamar a legkisebbik, aki most már nem csak a legkisebbik, hanem a legnagyobbik is volt, kinyitja az ajtót, aztán csak ráborul az anyjára, s keserves könnyeket hullatva panaszkodni kezd. Anyám, drága édesanyám, nézze, hogy jártunk. Nagy szerencsétlenség szakadt a nyakunkba. A kecske nagy szemeket merezte, sokáig bámult szerte a házban, aztán elfogta a rettegés, és úgy maradt kővé meredte. De kis idő múltán összeszedte magát, s úgy, ahogy kiózanodva megkérdezte. Mi volt itt gyermekem?
3: Mi lett volna, édesanyám? Nem sokkal azután, hogy elment hazúzsult, csak halljuk, hogy valaki kopogtat az ajtót, s azt mondja. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki.
0: És aztán?
3: És aztán a nagyobbik testvérem, tudja, milyen helytel és boldogtalan, neki hamar az ajtónak, hogy kinyissa.
0: És aztán
3: én elbújtam hamar a kéménybe, a kisebbik bátyám a tekenő alá, és a nagyobbik pedig, ahogy mondom, nem törődött semmivel, csak odaállt az ajtó megé, s a reteszt elhúzta.
0: Aztán
3: ami volt, az rettentő volt. A mi keresztapánk, a maga barátja, farkaskoma tűnt fel a küszöbön.
0: Kicsoda? Az én komám? Aki megesküdött saját bőrére, hogy a gyermekeimet soha, de soha nem fogja még megijeszteni sem?
3: Hagyja már, anyám, amit látja, jól megijesztett minket.
0: Na, hadd csak, megtanítom én, amiért szegény özvegyasszony vagyok, s egy rakás gyermek a nyakamon, még ő csináljon csúfságot a házamból, titeket pedig a füstre tegyen, kölcsönkenyér visszajár, a hétvány semmire kellője. S még vigyorgott rám, s a fogait mutogatta. De nem vagyok én olyan, amilyennek gondol. Én nem szöktem át soha életemben a más kerítésén. Na várj, komám, ellátom a bajodat. Éppen velem kellett összeakaszkodnod. Tudd meg, hogy az ördöggel fogtál kezet.
3: Jaj, édesanyám, hallgasson inkább, s hagyja csak, majd megfizetnék ki az Isten. Tudja jól, van egy közmondás, az ördögöt se lássa az ember, de ne hányom keresztet se.
0: De biz nem úgy van az, drága gyermekem, mert amíg az Istenhez ért, megesznek a szentek. És aztán jegyezd meg jól, fiam, amit mondok. Csak egyszer dugja még ide az orrát, mert csak el ne járjon valahol a szád, hogy meg ne szelje. És attól kezdve kereste folyton az alkalmat, hogy a komája baját ellássa. Nagy gondban volt. Nem tudta, hogy csinálja, mint csinálja, hogy komáját méltóképpen megbüntesse. Aha! Na várj csak! Tudom már, hogy mi az orvosságot, mondta magában. Csak csendesen, mert úgy elintézem én a komát, hogy a saját lábát fogja harapni kinyában. A háza mellett volt egy négy gödör, az volt most minden reménysége. Na, most megeszed a főztött farkas, komám, mert ez egyszer biztos, hogy nem szabadulsz. Most lesz, ami még nem volt. De láss munkához, kománé, mert ha nem volt, most akad dolgot a farkassal. És ahogy ezt mondta, fel is tűrte mindjárt a szoknyáját, neki gyűrközve tüzet gyújtott, és hozzáfogott, hogy ételt készítsen. Készített aztán töltött káposztát, rizses hús, túrós lepény, tejfeles tojásos kását, és más mindenféle ennivalót. Aztán megtöltötte parázssal a gödröt, és a parázsa valami szubas fát rakott, hogy a tűz csak úgy sem vegyen alatta. Azután a gödör száját egy alulról alig-alig megtámasztott veszőgyékénnyel borította le, arra pedig zöld gajakat szórt, s a gajakra morzsalékos földet hordott. A földre sázsgyékén terített, aztán viaszból széket gyúrt a farkas számára. Majd a tűzön hagyta az ételt, hat hőjön, és elindult az erdőbe, hogy a komáját elé keresse, s meghívja a lakomára. Ment aztán, ment a rengetegbe, még egyszer csak rá nem akadt valami rettentően mély, sötét szakadékra, és a szakadékban pedig a farkasra.
1: Minden jót, kománé! Téged miféle szél hozott erre?
3: Olyan legyen a szíved is, amilyen a kívánságot, komám. Hát aztán nem tudod te, hogy a nyomorúság elviszen, amerre nincs is kedved? Ottné, nem tudom, ki járhatott a házamnál, amíg oda voltam, de mondhatom, jól megcsúfolt.
1: Hogy kománé, drága!
3: Hát úgy, hogy a gidóimat magukba találta, s széttépte őket, hogy a bánat majd megölt engem is, csak özvegy ne legyen az ember.
1: Menj már, ne beszélj, kománé!
3: Most már akár megyek, akár maradok, mindegy az. A gidóim szegények az úr elé kerültek, s a mi feladatunk az, hogy lelkünkről gondoskodjunk. Éppen azért, amennyire kitelt az erőmből, valami tort rendeztem én is. Aztán úgy gondoltam, komám, téged is meghívlak, hogy megvigasztalj egy cseppet.
1: Örömmel, drága kománé, de ha lagzira hívtál volna, boldogabban mentem volna.
3: Elhiszem, komám, de hát mit csináljak? Sosincs úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy a fennvaló rendeli.
0: Azzal megindultak. A kecske ment elől sírva, utána meg a farkas. Úgy tette magát, hogy ő is könnyezik. Istenem, te komám, szólt a kecske sóhajtva. Ami a legdrágább az embernek a világon, éppen abból nincsen része.
1: Hát biza, kománé, ki se lépnénk, ha tudnánk előre, mire lépünk ki a házból. Ne búslak, hogy annyit. Egyszer úgy is oda jutunk mindnyájon.
3: Úgy van, biza, komám, szó se róla. De szegény fiókáim fiatalon mentek a más világra.
1: Hagyd el, kománé! Úgy látszik, az Isten is a kicsi fiókákat szereti.
3: Nem szólnék semmit, de legalább az Isten vette volna el őket, de így...
1: Istenem, te kománé! Azt kérdem én is, mint a bolon, vajon nem a marci medve vetődött el a házad felé? Emlékszem, egyszer a málnásban találkoztam véle, és akkor mondta volt, nem adnád-e oda vajon az egyik fiadat, hogy szűcs mesterségre kitanítsa.
0: Szóból szó lett, s így beszélgetve megérkeztek a kománéhoz.
3: Foglalj helyet, komám, szólt a kecske, aztán a széket a gödör fölé helyezte. Ülj ide le, s egyél abból, amit az Isten adott. Azzal egy cseréplábast megrakott töltött káposztával, és a farkas elé tette.
1: Neki esett a mi farkasunk mohón az evésnek. Gugrc, gugrc, csak úgy habzsolta be egészébe a töltelékeket. Isten nyugtassa meg az elhunytakat, kománé, mert biza jó töltött káposztát készítettél.
0: És hát, ahogy lakomázott, egyszer csak rop! Észre se vette magát, és már bent volt a gödörben, az égő parázson, mert hát a szék viaszból volt, elolvadt, a vesződékeny pedig csak épp, hogy megállott. Úgy támasztotta volt ki a kecske, se jól, se rosszul, hanem ahogy éppen kellett a koma számára.
1: Úgy, na! Most edd meg, amit főztél, a kecskével kezdtél te ki, a kecske ellátta a bajod. Jaj, kománé, jaj a talpam, húzzál ki, könyörgök, se sül még a lelkem is.
0: De bizony nem húzlak, komám. Hadd el, mert úgy égett az én lelkem is a kicsi gidóimért. Az Istennek tetszenek a kicsi fiókák, de nekem tetszenek az ilyen öregebbek is, csak legyenek jól megsülve. Tudod, úgy szépen pirosra.
1: Kománé, pergelődöm, elégek, meghalok, ne hagyjál!
0: Süljél csak, komám, s hajj meg, mert élve se vagy jó.
1: Legalább múlik valamicskét a fiam ijegysége, mert biza, sok szőrödre van szükségem, hogy kifüstöljem belőle. Jusson eszedbe csak utálatos, gonosz féreg, hogy esküdtél meg nekem a saját bőrödre, mégis megetted a gidócskáimat. Sajog bennem a lélek, kománé! Könyörgök, húzzák kis, ne kínozz annyit! Szemed szemért, komám, fogad fogért, mert te is jól eltaláltad az imént az írás szavait. Aztán kecske fogta magát, s a gidóval együtt rádobott még egy bogja szénát a farkasra, hogy a tűz lángra kapjon, legvégül pedig nekirontottak a kövekkel, s ami csak a kezükbe akadt, addig verték a fejét, míg csak szusz volt benne. Szegény kecske úgy vesztette el a kis gidóit, de legalább a komájától, a farkastól is megszabadult. Mikor ezt a környékbeli kecskék hallották, erősen megörültek, összegyűltek aztán virasztani, s olyan evést, ivást csaptak, de olyant mulattak együtt, hogy messze ment a híre. Én is ott voltam, és mindjárt utána gyerekbe pattantam, aztán ide nyargaltam, hogy nektek a mesét elmondjam. Ráültem a kas szélére, úgy értem mesém végére, és megnyergeltem a világot, és jó emberek, mondtam egy nagy hazugságot.

táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erős messze, csak Galambfalván. Volt egy talipásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy bottya, és egy huncfut táltos kecské. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a bottyát, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a bottyát, hát akkora lik van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a bottyát, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hupp, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap s 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A rétegen csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, és az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és ím egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek, hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be.

0: hanem adunk neked egy aranyvesszőt. És ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyed halaz. A nem eleven testnek úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elviheted. Megköszönjük megint a szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a hétfejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz, addig-saddig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a hétfejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár, s hát jó a hétfejű sárkány. Hétsingre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, s kérdi a leányt.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Elegetesküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A hétfejű sárkány mindent össze-visszahány, s a legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg, szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a hétfejű sárkányra, ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöntült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, láss csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a revébe tette, s tovább mentek. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüstvárhoz értek. Hát, ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. Szóba legyenek vele, s megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta, sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüstvárból így csak rásuhintott, egy kicsi ezüstalma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s ím egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatál a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár, hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinket?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testéről. Hely, megörült a leány. Örömibe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintott az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma. Azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény. Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel. Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni.

0: egyszer csak, amint így bucsálódnak, valami kecske mekegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant. Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke! Felelt vissza a kecske. Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerisd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke! Hányan vagytok? Kérdi a tártos kecske. Csak négyen! Kiállta a legény. Hát aztán, versze meg többet! Kérdi a kecske. Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet! Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, és legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak-búgtak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ, és azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant. Helyd elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de bizony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. Nos, most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredjék? Merre facsarodjék? Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény, nesze adok neked most egy gyémántvesszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémántvesszővel mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, és a háromból lesz egy gyémántvár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évelődj, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem, Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerőzik fel a fán, egyenest a fészeknek tart. Na, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondta a legény magában. Ugye neki, csak beléfogódzik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémántvesszőt, és olyat suhint a kígyóra, hogy ez mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És így egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek között. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, s nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával. Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy. Oj, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg. Azt mondja az öreg sas.
1: No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
0: Háj, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
0: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
0: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátáros, ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, s azzal alig száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, fülek mindenfelé. Ez bizony az én táltos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy részvárat ér.
1: No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te.
0: Azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt vesszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüstvárhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat. S a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végigjárta rengeteg nagy szobákat, de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkor át sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tied. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelől a táltos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvibe. Holnap a kecske legyen a vendégetek.

0: volt egy öreg anyakecske, s annak 7 gidácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe, összehívta gidákat, és így szólt hozzájuk. Kedves gyerekeim, kimegyek az erdőre. Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól. Ha beengeditek, szőröstül, bőröstül fölfal benneteket. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik. De ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek.
1: Vigyázzunk, édesanyáskánk, hogy is ne vigyáznánk,
0: mondták a gidák.
1: Elmehetsz nyugodtan.
0: Erre a kecske mama búcsút vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy negyed óra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól.
2: Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Mindegyiteknek hoztam valami finomságot.
1: Nem nyitjuk ki,
0: kiabálták.
1: A mi édesanyánknak kedves lágy a hangja, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A farkas mordult egyet, basszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát. Minek neked az a kréta, ordaskoma? Tréfálkozott a boltos. Talán beiratkoztál az iskolába? De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére. Azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vevőtől. A farkas pedig megette a krétát, s attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá.
2: No, gondolta, ez így jó lesz.
0: Azzal visszament kecskéjékhez, megint bekopogtatott, s megint beszólt nagy mézes mázossal.
2: Nyissátok ki, kedves enyém, én vagyok itt édesanyátok. Hoztam mindegyiteknek valami jó falatot.
0: De már annyira kívánta a gida húst, hogy nem tudta megállni, hogy bene lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán már is lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, de a mancsát meggondolatlanul ott hagyta az ablakpárkányon. A gidák meglátták, és visszakiabáltak neki.
1: Nem nyitjuk ki, de hogy nyitjuk, a mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete, nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A vén ragadozó dühösen körülszaglászta a házat, nincs rajta valahol rés, ami befurakodhatna. De még egy fia repedést sem talált. Erre nagy mérgesen elszaladt a pékhez. Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát. A péktől meg loholt a molnárhoz. Szórd be hamar lisztel a mancsomat! A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. Na, ez a hamis jószág. Megint rosszban töri a fejét, gondolta. Hímezett, hámozott, de a farkas rámordult.
2: Egy, kettő, vagy nyomban fölfallak!
0: A molnár megijedt. Nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a farkas lábát, úgy, hogy az tiszta fehér lett. Akkor a rossz csont harmadszor is bekopogtatott a kecskéjék ajtaján.
2: Nyissátok ki, kedveském! Én vagyok itt édesanyátok! Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből!
1: Előbb mutasd meg a lábadat!
0: Szóltak odabent az óvatos kis gidák. A farkas nagy bátran föltette csirizes, lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak. Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast. Ahányan voltak, annyi fele menekültek. Az első az asztal alá ugrott, a második az ágyba bújt, a harmadik a kályhába, a negyedik a konyhába, az ötödik a szekrénybe, a hatodik a mosdótál alá, a hetedik meg a fali órába. De a farkas megtalálta őket, éhes is volt, vérges is volt, egymás után mind bekapta. csak a legkisebbiket nem lelte meg, azt, amelyik a fali órában rejtőzött. Mikor jól lakott, odébb állt, lefeküdt kint a réten egy fa alá, és elaludt. Nem sokára megjött az erdőből a kecskemama. Majd meghasadt a szíve attól, amit látott. Az ajtó tárva nyitva, asztal, szék, lóca egymás hegyén hátán, a mosdótál összetörve, vánkos takaró lehúzva az ágyról. Jaj, kereste a gyerekeit, de hiába. Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, amikor az utolsót hívta, megszólalt egy cingár hangocska.
1: Itt vagyok, édesanyám!
0: Hol? Kiáltotta kétségbe esetten szegény kecskemama, és föl-alá rohangált, szaladgált a romok között. Hol vagy, édes lelkem?
1: Itt vagyok az órában!
0: Cincogta a gida. A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét. A többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy csak úgy potyogtak a könnyei. Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebbik gidától megtudta, mi történt. Azt sem tudta, hová legyen bánatában. Már-már azon volt, hogy neki szaladt keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek. A kis gida meg sírva rív a nyomában. Hát, ahogy a rétre ért, szinte gyökeret vert a lába. Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak. Az öreg kecske nézte, mint aki kővédermett. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. Uram teremtőm, csak nem az én szegény gyerekeim mozognak ott, gondolta. Hazaszalasztotta a gidát ollóért, tűért, cérnáért, aztán nekilátott, és kezdte fölvágni az ordas bendőjét. Alig nyisszantott egyet, már is kidugta a fejét egy gida. Csak hogy látlak, édesanyám! Kiáltotta, s örömében már-már a nyakába ugrott kecskemamának, de az most nem ért rá az ilyesmire. Szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a hat fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyelte le valamennyit. Mikor mindnyájan együtt voltak már, és alaposan ki is örvendezték magukat. Azt mondta a kecskemama, menjetek, keressetek jó nagy köveket, belevarjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, amíg alszik. A gidák egész halomkövet hordtak össze, aztán nekifogtak, s annyit tömtek az ordasba, amennyi csak belefért. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg sem moccant közben. Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott. Húszni akarnak a vidák, mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a hat gyenge csontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részek, a kövek meg összekocoltak, és zörögni kezdtek a hasában. Mi zörög? A hasamban mi zörög? Azt hittem, hat gidát nyertem, mégiscsak kőkocog bennem, dünnyögte bosszúsan, s alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, s abban a pillanatban a sok kő mind előre lódult a hasában. Fejes bukott a kútba, és szánalmasan belefulladt. A gidák a sövény mögül lesték, mi történt. mikor az ordas eltűnt a kútban, nagy vidáman előszaladtak, körbefogóztak, nótára gyújtottak, azt énekelték.
2: Kellett neked, kecske Gída, oda lettél, farkaskóma, me.
0: És örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kútban.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszőt nyesve kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este. Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, és elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is, meg gyönge is ilyenkor a medve, lézeng, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kíméljük a talpat. Ha pedig az idő zord, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőn indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit osztan, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre.
azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuktak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, és a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél vége.

0: 팬들의 매거 하루네. 일 두 볼 더이더 나보니 여러 엠벨 매거 페네시게 하루 엘어도 라뉴 폴리기 앗 에체로스 언육 내기 폭은 쥐 기클 때 올렉 마욕 빅라냐도 겟베 까포스토레 미니 기멘터 레아뇨 겟베 라쿄 호자스 아자쇼 사본 에체에 모드리 A leány meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szalad a gombolyag nyomában, és egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medve hátára, az meg elvitte az erdei házába, feleség. Kiküldte az anya a középső leányát, hogy szedjen káposztalevelet, s keresse meg a nővét. Kiment a leány a kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyem matring gombolyodik. Meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, által huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szaladt a gombolyag nyomában, s egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a középső leánya medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába, feleségnek. Kiküldte az anyjuk a legkisebbik lányát a kertbe, hogy szedjen káposztalevelet, s kerítse meg a nővéreit. Kiment a leánya kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyemmatring gombolyodik, meg akarta volna fogni, de a gombolyag tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, s az úton gurult tovább. Futott a lány, futott a gombolyag után, s egyszer csak egy medve állt neki elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába. Feleség. Éltek, és egyszer aztán a nővérek meghagyták a medvének, hogy készítsen hozományos ládákat, amiben ajándékot küldjenek a szüleiknek. Csinált a medve három ládát, igen nagyot, mind a három nővérnek akkorát, mint egy ember. Azok mindenféle holmit tettek a ládába, belerakták abba a legnagyobbik nővérüket, azt mondják a medvének. No, teli van a láda a szüleinknek ajándékkal, hanem az úton nem szabad ám kinyitni, mi a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. A medve hátára vette a ládát, s neki lódult vele az öregekhez, hanem a láda ugyancsak súlyos.
1: Valami biz igen nehéz, mondja a medve. Mindjárt megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Ahogy le akarja állítani a ládát a földre, egyszer csak egy hangot hall.
2: Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt, meglátom, messziről is meglátom.
0: Nézd csak, az ilyen éles a szeme az én feleségemnek. Ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek portájára. Oda puffantotta a tornácukra, és bekiabált.
1: A nagylányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg a felesége bevitték a ládát a házba. Fölnyitották a tetejét. Hát ott ül benne a legnagyobbik leányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a leányuk visszaérkezett. Hazatért a medve, de a középső lány még azt se hagyja, hogy kiszuszogja magát. Rögtön rögvest vidd el az én ajándékos ládámat! Mit tehetett volna? Fölkászálódott a medve, hogy elcipelje az öregekhez a második ládát. Közben meg a középső nővér belebújt a ládába, s magára csukta. A medve a hátára kapta a ládát, s neki indult vele az öregekhez, hanem a láda felettébb súlyos.
1: Valami ugyancsak nehéz,
0: mondja a medve. Mindjárt megnézem, Mit raktak bele olyan nehezet? Amint le akarja tenni a ládát a földre, egyszer csak egy hang hallatszik a ládából. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Ejnye, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, lelódította a tornácukra, s bekiabált. A középső lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg a felesége bevitték a ládát a házba, kinyitották a fedelit. Hát ott ül benne a középső lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a második lányuk is előkerült. A medve hazaért. Hanem a legkisebb nővér még azt se hagyta, hogy kifújja magát. Tüstént vigyed el az én ajándékos ládámat is. Mit volt mit tennie? Neki kászmálódott a medve, hogy a harmadik ládával is elcaplasson az öregekhez. Amíg cihelődött, a leány fölvitt a ház tetejére három mozsarat. Leányruhát húzott reájuk, és azt mondja a medvének. Vigyed az ajándékos ládámat, az úton föl ne nyissad, s bele ne kukkancsál. Mi hárman nővérek a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. Aztán a legkisebb nővér belebújt a ládába, s erősen magára csukta a tetejét.
1: A medve fölnyalábolta a ládát a hátára, s megindult vele az öregekhez. Hanem a láda súlyos nagyon. Hát ez bizony ugyancsak nehéz, mondja. Tüstént megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Még csak készült, hogy letegye a ládát a földre, amint egyszer csak hang hallatszott a belsejéből. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Nohát, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, odalódította a tornácukra, s bekiáltott. A legkisebbik lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg az asszony bevitték a ládát a házba, felnyitották a tetejét, hát ott ül benne a legkisebbik lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a harmadik lányuk is hazaért.
1: Megérkezett a medve haza, s látja, hogy a három nővér kiöltözködött, s még mindig a ház tetején állnak. Oda kiált nekik a medve. Gyertek le szaporán a ház tetejéről, s adjatok enni nékem.
0: Azok meg ott egy szót se felelnek, s eszükbe sincs lejönni. Kiabált a medve. Végtére aztán méregbe jött, fogta a hosszú kampós rudat, s utánuk böködött vele. A felöltöztetett mozsarak meg legurultak, a fejére zuhantak a medvének. Agyonütötték. A három nővér hazamegyek, s tán még most is élnek, megvannak a szüleikkel.

Volt a régi világban, amikor az állatok még beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau. Hát, ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni. Hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas. Kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sutba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával. Azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba. A medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat. Visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen. Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a keze feje. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

0: A teknős béka már hajnalok hajnalán elindult. A közismert kán-kán táncdallamot választotta kíséretül. A tüzes ritmus azonban a lassújárású teknős lépéseihez igazodva cammogó, totyogó zenévé változott.
1: A szőrdisznyúcska s a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, az óperenciás tengeren estó. András falván volt egy nagy erdő, s abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, s addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, s az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lábon. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra. Nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy olyan lépjen. Nézze a királyokban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, ő és a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra a bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán a bótos uram el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta a bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesztőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édes fiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem bé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem! El is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamát fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak, az asszon hamar töltött az szurának, s magának porcelán tányérba, s a szőrdisznyócskának egy bádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem es porcelán tányérba. Hát a szegény asszony töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkor a füttőlikbe, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajos ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne! Megkaptam. Édesapám, menjen elkend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast. Azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára. Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. A szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, s ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantárt, s két sarkantyút, s azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast, megvette a nyerget, kantárt, sarkantyút, s hazavitte. S hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyócska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám. Ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom. Adjon Isten. Megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígér. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbik király kisasszon azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most es ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonnak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e, mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, reja. Hol vattok, leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na, melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyócskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy reabeszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajába, s egyénbe, lájdiba. A szőrdisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szekár aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta, szőrdisznyócska a fekete kakason, s egyszer csak nézd be a hintóablakán. Úgy sír a bótos leány, hogy a szüve szakad meg. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, s a bótos leány visszafutott, s a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyét. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Diásült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyocska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes idejülnél melléjem, szőrdisznyocska. Hát nem tész tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szörnyisznyócska, s a lovam a fekete kokos, mert el voltam átkozva varázsolva, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és odahitta a királyfi a szegény ember, szegény asszont, aki szülei voltak, a király kisasszonynak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Néhány perce most megállt a menet. A zeneszerző farsangi fintora következett. Paródizáló, torzító tükörrel kifigurázta a lélek nélkül skálázó zongoristákat. Talán azért is kerülhettek az állatok vidám farsangi fölvonulásába, mert gyakorlásuk hasonlít a mindig azonos ritmust és dallamot hajtogató állati hangokhoz.

0: se sutaa.
1: Kerta karua.
2: Jó.
1: Kerta karua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kerta karua. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

ügyetlensége, szörnyetek, humor, idomtalan erő, mely szinte báj. S a harmadik, a legszebb, kupola, alakja csúcsba fejlő idegen, oly teljes összhang, hogy szívet szorít. Miféle rékolt déva nyomta föl végső kínjában

to syrjys siip, harmo siellä to tängerar fyli, omintos raatyrtis fylfaltoi. Pyrtallo tyynko teknyt so täty, mygyttyk fukbon saruluo port, is ysse iro tängeris so siik, zyld iik kiik tänger, yris villugas, jaatikus is furru alsembisik. Sinäs kristajuk arnjat almudu jaatikus furru semfebyolot, nähis miisigben ismeretlenyl, olustak az elsüllyedt városok. Csak ős nevük zúg, mint kagyló üreg, miből kihult az élő és a gyöngy. Pihen, pihen gondvána embere, vízből jött hártyás ujjú óriás, ki szauruszokkal küzdött, alkudott, és bölcsőjében lelte sírhelyét. Kallódnak a sötétség térdein a hódítók, bölcsek, szerelmesek, kik eldobták a természet javát, a hús és nerv boldog parancsait, maguk faragta bálvány szörnyekért, az észrelélés gyötrelmeiért, a szép és édes rosszért, mely övék, s Isten vagy állat meg nem értheti. Meghalt a szobrász, szobra elveszett, akár a vályok tégla utcakő, meghalt a költő, verse elveszett, akár a tréfaszó káromkodás. Így búlik mind a lény, a név, a mű, de fejleményük él és hat tovább. Fölöttük száll a máskor embere, kiben új módon él a régi rossz, s veszett homokpartok hegyek között dúdolva éli a hullámverést, minthogyha benne saját közönyét hinné dobogni, míg a hang alatt alusztak az elsüllyedt városok. Ki tudja hány és hol, ki tudja mind. S a hármas emlék a szigetcsoport őróluk hallgat, és nem mondja el, hogy aki élt, az nem hiába élt. Az ütem istennője. Alig mozdítod ajkad, két összekoccanó gyümölcsét az ág, mélyed útvesztőiből előfakad a boldog éjszaka. Alig érinted a fémpult, valamennyi hangszer belezendül, csörgődobokból, üvegpoharakból rebben a madársere. Alig nyitod összeérő térdet, hegyek indulnak, a magasság ormai keblükben őrzött írással buknak lefelé, a forrás lecsorog a völgybe, dárdákkal és terhekkel hadsereg indul, közös álomban át kell a folyón. Még be se végezted a mozdulatot, tiéd az egész világ, a ragyogó tajtékszás, mely a széles vizen s a belégázoló testeken vonul, a telt edény öröme és adakozása, a megszólaló száj elvágott vesző kötege. A kipattanó burkok sarjai felröppennek a levegőbe, lebuknak az örvények alá, és átszegik a rideg földet, és remegésükbe merítik a csillagokat, és hozzád, ki nem emlékszel rájuk, visszatérnek minden időben. A föld meggyalázása. Egy véka rák, egy

A vakpak baklova, vaktat, patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan, baktat, a vakpak baklova. A vakpak baklova, baktat, patkolatlan, vakabla kokonát, abrakol baklavát, patkolatlan, baktat, a vakpak baklova. Esténként lopni jár az Isten is talán. Kopott kabátja végtelen zsebét tömi. Az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál. Ő is ember, nem szeret veszíteni. Otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Reggelre sírva fél az ördög megborul. Emberhangra táncol nyelve könnyeit. Az átélt borzalomtól reszket, elpirul, sarokba áll, magától bánja bűneit. Üdülni vágyik, piszkos arca felvirul, idegbeteg terápiát kínál a hit. Integetve fut, ne lőj a háború föladva. Istenhez pártol, az embert megtagadja.

Felhőkakukkvár 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal. Felírásuk én, enyém, nekem, engem, s falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, s az alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek. Nem értik, mi történt velük, nem látnak az éjszakában. Jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosva egymásra tiporva cipelik törött recsegő holmiukat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közülük. És szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fáklya. Páran rámutatnak. Ni, a bolond szurokba mártja magát, és elhamvad ahelyett, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk! És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fáklya? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit. Honnan már hiányzik felhőkakukkvár, és eltűntek az angyalok. A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, míg a háború angyala is. Mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása a sötétben. Hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás. S még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak a bokájába harap, akiébe bír. De hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt, a tétlen, közönyös lélek, az undor angyala. Mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fákja fénynél, őt látnák, az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnánk, nem hinnénk, hogy az undor angyala, mert oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord. A gyilkos megrészegült tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogatkozik, s a tiszta is megdöbben előtte. Mi a szépség, ha íj sodra van? S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy. Ha kérdezik őt, felel. Ne fontoskodj! Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj! Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj! És elhallgat. Az eleven fákja körbeszalad és ordít. Hallottátok-e? Ne fontoskodjatok! E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagykönyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok! Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok, semmi előnyt ne kívánjatok, előnyértékében ne higgyetek, és lemálik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, s olyanok lesztek, mint a szívverés. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, működése nyugalom. Nyugalma működés, és működése nyugalom. Nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működés, nyugalma működ. Nyugalma működ. Nyugalma működés, működése nyugalom. Működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja. Végre összeroskadt. Száján dűl a pernye, a korom, még csontja is fekete. Az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.

Vámpír kövéren a sarki közértben üres kosárral sorban áll. Elég tételt vesz, elégedett, nagy kanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, pár embert félretetett. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégiscsak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredénylény, semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött, s miért furdalna engem lelkiismeret, mikor leszóltak már réges-rég az istenek, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik, aki nem ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

esténként lopni jár az Isten is talán, kopott kabátja végtelen zsebét tömi, az áruházak polcain, ha bármit is talál, betelhetetlen sportszatyorba tünteti. A termelés már konkurenciát kínál, ő is ember nem szeret veszíteni, otthonában asztalára öntve szatyra, a dolgokat szétszedi, lényegük kutatja. Ha Szent Pétert ismerném, az Úrhoz menj be, mondanám, ha tehetném, s a tetemem fölvétetetném a mennybe előre. S a bérház tetőre, hol partot ér a végtelen, búcsú levéltelen állnék. Állnék, csak állnék. Árnyékom és a fényforrás között nem pont félúton, hippi a lélek, röpülni kíván szabadon. És nem könnyebb annyival a levegőnél, hogy a testet elvegye a zuhanástól.

álmod, elorozom és elmotorozom. Elmetoron nem osztozom. Mentorom mentőn fuvarozom és közben szivarozom. Álmozdonyom, amíg álmodozom. Húzatos a zuhatak, ha átutazom a húzaton. Mantráim átmotoztatom és közben azt húzatom, hogy jé, juhé, zuhé! Ez a juh is Jézusé! Elvesztettem a szüzességem. Azóta vár rám a halál. Alig várta már, hogy várni kezdhessen, de most már türelmes. Nem érdekli az sem, ha sürgetem. Majd én is türelemre szoktatom magam. Van ideje, hadd várjon. Úgy sem leszek már szűz soha. Kedvesem, ne sírj. Krisztus szeret téged. Rám tört kicsit a nyűszíthetnék, mert visszanyeltem a sikoltozást. Egy társas házban élek, és gyilkos vagyok. Nem tanult szakmám, gyilkosnak születtem. Én valahogy gyilkos lettem. Romantika. Csak lassan gyilkolok. De gyilkoltam már mindent. Anyát, apát, testvéreket, barátokat, most épp egy nőt gyilkolok. Dráma. Fél évtizedes munkám célba ért. Lettem, ami lettem, úgy látom kész vagyok. Útnak indulok, bár egy kis handicappel, gyilkos vagyok.

Félek, ez a lány nem kíván. Nem, hogy engem látni se. Torkareket bombiván, kihűlött a lábvize. Fel, Torreador, győzd meg a bikát, ki lerévet. Mentsd meg még menthető éked, ehető herédet.

Te már oda át vagy. A kollégák idelent oda vágynak. Nem sírok, dicsérlek. Ne legyél kísértet, elengedlek. Csak az ajtóig kísérlek. A bálna napozóban nyers a báli hangulat, itt a létatét életre, halálra játszanak, zsákba macskát, hát ha van talán halál után lét körbe, értem, bálna voltam, most tudni szeretném.

A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejtteli részeit. A koros kenti érsek, a kert menti kerítések kent réseibe préseli vérsejtteli részeit. Míg egy kegyes begyes és egy kényes sekélyes kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomjára. Egy kegyes, begyes és egy kényes, sekélyes, kínos kéneket kenének a konokul undok kanonokok közös kondomára. A borzalmasan bealmaborozott torzomborz borz borzalma, ha hazakorzózva, bébi borz alma helyén torz bébi alma.

orszőr szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr szál-szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr szál-szál-szál a száraz őszi szélben. Száz ősz orszőr szál-szál a száraz őszi szélben. Szál-szál a száraz őszi szélben. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. A tanganyikai babangidák Indából font Tangában gangbangolnak egy dagad babagidát. Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere, Péteri reptere, éteri reptere.

mondtam neki, és nem sírt sokat, csak gyártott a sorban a fasírtokat. A szerelem fáj vagy a hagyma csíp, ha nem kívánlak is, csak te adj vacsit, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé, csit, csit. Fordulj be szépen a fal felé. Melletted alszom el, de nélküled. A gondolat külön, csak a párna egy. Konzervdobozokban nincs feltámadás. Hibát követtél el, hiába vársz csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Fordulj be szépen a fal felé. Csit-csit. Kicsit fordulj be. Csit-csit. Egy picit fordulj be, légy szíves. A kis szobában fekszem hervat ágyneműn, közted és a fal között szorult a helyzetem. Mámorunkba dermesztő józanész vegyül, a díszlet otthonos, csak én idegenkedem. Személyes jellegű divatfotó az ágyamon, te a lelked adtad, én meg elfecsérlem. Mint eltörött tüveggolyót úgy fájlalom, a távolság elfér egy ágybetéten. Mikor leléptél, árva ajtó nyitva hagytad, véletlenül talán, talán direkt kívánva. Maradna, menne, szándékát meg se szabtad. Tétovázó illatot húzat cibálja.

biztos ismeritek, mindig szerettem volna elmondani. Tétova óda, Radnóti. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét, és néha meg olyan, oly biztos és örök. Figyelj, ennek neki futok még egyszer. Figyeljen, kedves M! Kedves M! Ön bár kedvesen invitált, általam nem várt, s kivált, nem kívánt vitát vált ki. Nem ártalmatlan. Ártatlan értelmünkre írtóra ártó. A tilalom malma, a szalma halma közt a szelet szlalomoztatja. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta. Nem bánnám, ha vitánk már untatna. Kedves M. Umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, umtatta, Alkatra lehet csak egy brutál benga, de bennem mégis, mintha feltámadna a gyönge nő. Ő az ok, hogy magam a trendin hordom, hát ha rám kacsint a rendi orton, más oka nincs. Anyunak persze fölment a vércukra, egy hete tehette ki a Facebookra, tetszem neki, azt mondta szeret, vigyázni akar rám, szerintem lehet a falat kapárnám, ha nem lenne ő. Az ember végül hiába menekül, mint flancos drága francia manikűr, úgy hat a köröm alatt a tapéta, a hercegemnek lehet tetszene. Pankrátor, romantika a végzetem, randevunkat jelmezbálba képzelm, és mind a ketten önmagunknak öltözünk, hát ha elkerülhető a feltűnés. Fáradhatatlanul szeretsz, duradsz el, félképzel, megóvsz, félkézzel ringatsz el. Szóval neked lehet, hogy csak egy brutál benga, de bennem ő, aki életben tartja a gyöngenőt.

Ez egy keserű lakótelep. Oda gyűjtik az angyalok, kinek a szárnya levétetett, s műtéti heget hagyott. Rossz nekik egyedül, mindenki fél, hogy megszégyenül a szomszéd előtt. Ez egy keserű lakótelep, addiktív angyalok. Az éj leereszkedett, villámlanak ablakok, a televízió bíztat, hogy hízni jó, megszugerál. Ez egy szomorú lakótelep, ahonnét félni kell. Ki az égbe feledkezett, annak már fél siker, de hiába mondja mind, hogy szárnya volt, csak legyint a járókelő. Ez egy keserű lakótelep, magányos angyalok, bolyongó szellemek, akiket valaki elhagyott, de irigy és fancsalog, mert a halott ex-angyalok szabadok. Ez egy keserű lakótelep, ahonnét félni kell. Az éj leereszkedett, s műtéti heget hagyott a televízió, halott ex-angyalok. Járókelő.

szegfűvirág lehelet zuhat agos öröm illatú délövi szélben, fülemüle szavukusz a mézizegésű lugas susogó sűrűjében, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonya itt szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méher a jos sziromárban emelkedik a bakulatárt legyezője, harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata ostromol, enged a zsenge füzérű tamála. A szerelem istene körmeiként ragyog a tavaszi kínsuk a szála. Harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka seregben. Vágy fejedelme arany jogarával a kés arra pibem a betegszik. Mér aja nyírra hasonlatos ív alakú lengeli járra lefekszik. S harivigad a gyönyörű daluki keletben, sírjon az elhagyatott time táncol a vadörömű lányka

vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesi delimadu szúdan a taviszírom arcát, végragyogó szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Mostam a lenge csipőjűre ásimul, az ajak a susog a fülébe. Happuha csókot ad és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet a tenyerek, a csatok, a perecek a csukló. Sorra dicséri a férfi az ügyeseket és követik tovasikló. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a hús cafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárán űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá dermed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Ebben a szent minutumban az isteni szikra kipattan. Pat. Pat. Pat. Jó napat. Veszem a kalapat. Tegyél alá egy alapat. Sajnálom, hogy pont most lett szar a kép. Mikor Lesszi végre hazatért. A kanapét meg a tévét most azonnal basszat szanaszét, haló-való világ itt a tények. Itt tényleg a lét a tét? Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pálesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gázsik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még, inkább piát fizetek. És ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot, nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el, tanuljunk halászatot. Sokszor, tudod, belém csak halni jár a lélek. De most, hirtelen, akkora formajavulást érzek, az örök létbe tartok, eddig tök jól haladok, hogy meg tudnám sok-sokszorozni a halatok. Hallgatom statisztikai adatok jós szavát, nekem kb. Még egyszer ennyi, és aztán kalap-kabát. Senki se tudja majd, hogy ma, hogy szerettétek két régebbi ember egyszeri kisfiát. Nem vár kint kisfiát. Gyalog vagyok, más néven paraszt. Szóval úgy néz ki, ha akarok, akkor sem megyek már sehová, végképp itthon hadarok, a játszma vége izgat, itt maraszt. Hogy itt tenni mit lehet meg, hogy mennyi éri meg, véleményem szerint a halál sem éri meg, és lehet, hogy úgy érzed, tök adhok a kottám, akkor Obi-Wan Kenobi, én csak bohóckodtam.
Egy hazám van annak a szép szó a veleje, megélni kép, remény és nincs telen, de bájosan készül rá, hogy magát fölakassza, ha a búbánattal lelkét már eleget baszatta. Egy hazám van annak a szép szó a veleje. Reménye képregény, megélni képtelen, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg. Ha van fölötte bíróság, Isten ellen is lehet, hogy pert nyerek.

Real.

Bálna napozóban. Nyers a báli hangulat. Itt a létatét. Életre halálra játszanak zsákba macskát. Hát ha van, talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam. Most tudni szeretném, hogy tévedek, vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. Most mitől költözött titok a haldoklók arcába? Nincs halál utáni lét, meghalni hiába. Most mit tököltözött titok a haldoklók arcába? Most mit tököltözött titok a haldoklók arcába?

válna, napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát hát ha van, talán halál utáni lét. Körbe értem válna voltam, most tudni szeretném, hogy tévedek vagy jól hiszem, hogy tudna lenni jobb. Még visszaúszhatok talán, erősen csapkodok, mert ha nincs halál utáni lét, hát meghalni hiába. És mitől költözött titok a haldokló arcába? Mitől költözött titok a haldokló arcába? A bálna napozóban nyers a báli hangulat. Itt a lét a tét életre, halálra játszanak. Zsákban macskát hát ha van, talán halál utáni lét. Körbeértem, bálna voltam, most moszat szeretnék lenni. Újra még nem volt elég, még két menet se túl sok. Egy újabb ember életért én még egy kört leúszok. S ha Isten mégis megbocsájt próbálkozásom tudva, max körbeértem s átölel a fény s arcú Buddha.

vámpír kövéren, a sarki közérben, üres kosárral sormannál. Elég tételt vesz, elégedett. Nagykanállal habzsolja az életeket, sokakat megkóstol, félretettet. Stabil értékrendjét átértékeli, hogy étrendje végre tápértékteli. Hozsanna néki, remélem hosszan praktizál, mert mégis csak Isten a legnagyobb király. Változtatott véleményén, az ember ócska véredény lény. Semmi több, sok hibája hosszú távon kiütközött. S miért furdaljon engem lelki ismeret, mikor leszoltak már réges-rég az istenek, aki nem, ember jobb, ha költözik, a megmaradt fényt újra összeötvözik.

0: Der Zilpzalp oder Weidenlaubsänger sieht dem Fitis zum Verwechseln ähnlich, nur an der Form der Handschwingen und am Gesang sind beide zu unterscheiden. Sicher würde die Vermischung der beiden Arten eher zustande kommen, wenn die Verschiedenartigkeit der Gesänge die Gattenwahl nicht erleichtern würde.
1: Felbődülés lerogy az űr sokszarvú ikre, átszúdul a hideg, mindent elönt a kék vonzás, és villámló ekék s égő tüskék fölött a mesztelen vigarja, redőzve ráborul a horpadó talajra. Megreng az édesség vad fészke cifratál, s a mozdulatlanul terjengő fénybe száll. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. Gia Gulver arki csere, aini musta semu, aini mankitu anta semu, aden imbarúva bato jaman. Ole giuro nanni he, ole cillambo ababi he, ole buglo iningi he, linlen dai he, jaman. Va puccio como i chede va imla gulmo buglavi el va leli gulmo ni dede va odda giarumo he iamat. És a képzelt fordítás. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj! Földet, tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj! Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárcöl, szárny, fönn lent ág, éjjő, kék ár. Négy fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd leng, mint üt hang. A galagonya.

0: verseimet ajánlom a falaknak. Úgy írtam, ahogy nekem jól esett.
1: A hullámokat az számlálja, aki sötétben hallgatja a hullámverést, és nem az, aki látja a tengert.
0: A kő és az ember. Amerikai néger spiritual song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem. Szólt a szikla, rejtőzködnöm nem. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, én is mennybe mennék, mint te. Én is égek, szólt a szikla.

Ausztrál néger esőhívó varázslat.

0: túlott ki, vaskapuha váglak!
1: Kemenes aljai mondóka.
2: Lalita lavanga latápari sílana kómala malaya samíré, madukaranikara karambita kókila kudzsita kunzsakutíré, haririha viharati sarasava szánté, nrityati juvati dzsanéna samamsaki virahi dzsanásia durante.
1: Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délőri szélben, fülemüle szavukusza nézizegésű lugas susogó sűrűjében. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyait szerelem tüze gyötri a szívbe szövőbe, méherajos sziromárban emelkedik a bakula tárt legyezője. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű atimukta futók a füzérrel övezve felébred a mangó, és Jamuna folyom árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Mészhüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon. A remetes szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Harivigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben.
2: Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü,
3: kudora, panyigai, panyigai, kudorai, panyigai, kudora, kudora, panyigai,
2: kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü,
3: ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta.
4: A hettita, a hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
5: A hettita, különös nép a hettita, azt hiszi minden hettita, mindenkiről, hogy hettita.
6: Furcsa madár a sirály, azt hiszi minden sirály, ha jön egy másik sirály, az nem igazi sirály.
7: Furcsa madár a sirály, azt hiszi
2: mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka. A tanyai kutyaugatásokon át dobott a falusi.

Tilos Rádió. Ez volt a Kelta Karó. Vendégünk volt Horváth Kristóf, akinek köszönjük a közreműködést. További hallgatást!

0: Teljesen. Ne égjen ki az, se az ifjúság, semmi, teljesen. Átléptük a 12 órát.
1: A bűvös 12
2: órája bent vagyunk.
0: Tisztelet az öregasszonynak, Honti és Annának.
2: Így van. Igen. Rám mutogattam. Tisztelet Arakának az öregasszonynak.
0: Nem, én arra gondolok, aki kibeugrál
3: a bőgébe. Igen, akire te vagy anya helyett, anya éppen.
2: Igen. Ekkor én vagyok a nagyanya a műsornak, tehát egy...
3: Végül is a hóhérka becenében.
2: Na jó.
0: Azt tudnod kell, hogy adásunk szellemi konzisztenciája a reménytelenség, a sötétség és a péntek körül forog, amelyben egész bizonyosan állíthatjuk, hogy nincs remény. Ennek ellenére mindig valami más bizonyosodik be, például, hogy a hallgató hallgatja az adást.
2: Igen, és akkor...
4: Nincs remény, gyerekek, nincs remény.
2: Miért mondod ezt?
0: Még mindig nincs.
2: Ő azt mondja, hogy nincs remény. Nincs.
0: Ja, hogy nincs remény, oké, jó, köszönöm.
3: Örülhet, mert valaki mondja, hogy nincs.
1: Én is megállom.
2: De
0: mutasd be Marcent,
2: mert így van, szeretném, ha szóhoz jutnék, köszönöm szépen.
0: De hogy azonnal nyilatkozzon a reményügyben.
2: Azonnal megmondom, kincses Marcel, mondjuk így, jó, ez így jó?
5: Mondjuk így, igen.
2: Mondjuk így, szuper, jó. Ugye, ami kapcsán ide hívtuk, ugye a Coming Out című könyvnek kapcsán hívtuk ide, és akkor meg is kérdezem alapból, hogy szerinted van remény,
0: ebben a témakörben például.
2: Akár ebbe a témakörben.
0: Nem, most ebbe a témakörben, aztán persze, hogy nincs, csak hogy ebbe a témakörben. Hogy érzed?
5: Hát szeretném azt hinni, hogy van remény. Ez tudom, olyan off-topic hangzik most akkor az adás koncepcióját illetően, de
0: olyan szinte, mint Londonban? Vagy mihez méred a reményt?
1: Londonban van remény?
0: Ja, ott a homoszexualitás az például nem hátrány. Az állami előítés.
2: Nem hátrány.
0: Igen, jól, pontosan fogalmaztam, tehát bárki bármi lehet, bármilyen tisztséget betölthet.
3: Szerintem hallgassuk meg Marcát. Jó, van-e remény, vagy nincs?
5: Ja. Igen. Hát, hogyha most maradok ennél a kérdés, hogy van-e remény, hát azt gondolom, hogy onnan tudok elindulni egyes szem első szemében, ahol én éppen tartok a saját utamon, és kell, muszáj legyen remény. Tehát olyan nincs, hogy...
1: Különben nem indulnál el?
0: Miben kapaszkodik a reményed, akkor inkább akkor pontosítom.
5: A reményem abban az alapfeltevésben kapaszkodik, hogy kurva sok minden múlik rajtam. És hogy az az élet, amit én élek, azt én csinálom magamnak. Uh-huh. És szeretném minél kevésbé vagyni, hogy más csinálja az én életemet. Az alaptörvény ezt nem így gondolja.
0: Igen, nem akartam még szólni.
5: Igen, de hogy ez sok vetülete van ennek a kérdésnek, azt mondom, hogy egész sok minden múlhat azon, hogy én hogy kelek föl reggel az ágyból, reményen vagy remény nélkül. És hát akkor rögtön bekapcsolom ide a hit témáját is, mert hogy
0: csörülj, azért... nem idegen.
5: Ne körülök, mert hogy azért is szeretnék ragaszkodni ahhoz, hogy van remény, mert egy olyan Istenben hiszek, vagy egy olyan Isten hívására lettem ifjúsági pásztor, hány évesen, 20 pár évesen, voltam 2,5 évig, aki olyan módon jött be az életembe, hogy úgy éreztem, hogy kell, hogy legyen remény. Akkor is, amikor a reményem abban az irányban mutatott, hogy ki fog gyógyulni a melegségből, az is egy reménység volt.
0: Számomra nyilvánvaló, hogy Istenben sokkal nagyobb a szeretet, mint a törvény hatalma. De attól félek, a Földön a törvény hatalma az fontosabb, mint Isten szeretete. Tehát amikor a Bibliára hivatkozva akarnak a társadalomból a pokol mélyére közösíteni ki, akkor mindig ige helyekkel támasztják alá. Holott, én mint katolikus újszövetséges, ha egész pontosan emlékszem, azt mondja Krisztus az utolsó és egyetlen parancsom, hogy szeressétek egymást. Csak hogy nem teológiai problémának érzem, amiről beszélünk, szerintem nem Isten a probléma, hanem az ő egyháza.
2: Igen.
5: Ez kétségtelen. Tehát,
0: ebben is reményt látsz, és érzel, hogy az egyházi kereteket ez ügyben lehet szétfeszíteni?
5: Kell, hogy higgyem.
0: Figyelj, Ferenc pápa, most én hiszek, mert Ferenc pápa transvestitával is találkozott.
3: Ja, megint nem utogatsz.
0: De a Ferenc pápánál nem rád gondoltam. Na. Csak azt mondtam, hogy látok
5: az némi...
0: Látok némi jeleket, de ez szinte csodálat. Rendkívül kuriózumnak gondolom.
5: Tehát abban makacs reménybe kell kapaszkodnom, hogy ez, és így fogalmaztam máshol, hogy amikor éppen ki voltam akadva az egyháza, és így mondtam az úrnak, hogy uram, ezek a te kölykeid, csinálj velük valamit, mert ez nagyon gáz, hogy viselkednek. Uh-huh. És hogy...
2: Hadd kérdezek, bocsi, közben, igen. Hogy te végig azt gondoltad, hogy ezek a kölykök rosszak, az ő hozzáállásuk, vagy azért volt benne egy olyan dilemma, hogyha mindenki, vagy nagy részük ilyen furán és ellenségesen és hülyén áll az egészhez, akkor bennem van. Tehát, hogy hol volt-e ilyen pont, és mikor tértél át arra a pontra, hogy nem
0: igen.
2: A hiba.
0: Mennyit szenvedtél?
3: Ugye, erről egy könyvet is írtál.
2: Konkrétan erről, igen.
0: Azért is
5: könyv. Igen, ez a könyvem címe, hogy Coming Out könyv, egy meleg ifjúsági lelkészülő bujásának története, és hát ebben is leírom azt, hogy és mi volt az első kérdés?
2: Tehát, hogy mikor jöttél rá arra, hogy nem te vagy a hülye, hanem tényleg a sok kis kölyök.
0: Mikor álltál a sarkadra, vagy mikor egyenesedtél föl ebből a helyzetből?
5: Nagyon sokáig, tehát egy másfél, laza másfél évtizedet, az életem két harmadát szántam arra rá, hogy onnantól kezdve, hogy észleltem, 11 éves koromtól kezdve, 27 éves koromig gyakorlatilag ez ott volt a valóságomban, és nagyon szerettem volna, hogy ne legyen ott. És abban a környezetben nőttem föl.
0: De te is az igen helyek alap miatt akartad, igen. Hogy ne legyen ott, ugye?
5: Hát igen, meg az a környezet, a gyülekezet, ahol fölött a család, amikor keresztény családban felnőttem, a tény, hogy nem ismertem igazán melegeket, mielőtt... Hát,
2: igen, ha valaki amúgy tőzsgyökeres keresztényként nő fel, nem nagyon ismerhetett, hogy ez... Ahol én fölnőttem, amilyen családban is fölött, olyan tőzsgyökeres keresztényként... Tehát, hogy nem nagyon találkozhattam, mert az bűnös dolog volt, és nem, tehát, hogy olyan emberekkel nem érintkezhettem. Tehát én Harry Potter sem olvashattam, mikor kisebb voltam. Tehát, hogy nem...
0: Jó, igen, értek, hogy mire mondtad, de elég sok meleg pap van, aki eltitkolja.
2: Persze, de hogy...
5: Tehát elég sokáig elhittem heteroszexuálisoknak, akik magyaráznak nekem arról, hogy én mit érzek, vagy mit nem érzek. Hogy elmondják nekem, hogy amit én érzek, az nem létezik, vagy hogy megmondják, hogy mit gondoljak arról, amit érzek, és ezt éveken keresztül hagytam, hogy az időzelben, vagy hát akkor nem időzelben, normális emberek, érzett heteroszexuális emberek a normatívájukat tolják rám, és hát nagyon sokáig el kellett mennem ahhoz, és nagyon sokat kellett koppannom, egy pár ördögűzésen át kellett mennem, 4 évnyi lelki gondozáson kellett.
2: Valódi ördögűzésen.
0: Hát, kb. Kvázi.
2: Nem. Kvázi. Ezért érdekelted, hogy tényleg mondjuk volt, hogy leültél mondjuk a pásztorral, és akkor úgy kiűzte belőled a meleget.
0: Igen, ez mondjuk, hogy kvázi.
5: Konkrétan.
0: Az ördögöt.
2: Erre voltam kíváncsi. Igen, homoszexualitás.
1: Te próbáltál heteroszexualitást?
0: Azt hogyan tudtad megőrizni az Isten képedet, amikor közben hallgattad a heteroszexuális bölcseket? Mert ugye oltatlanul Isten is kivetíthetjük azt, ami ezzel kapcsolatosan mondanak. Tehát hogy olyan kegyelemben volt részed, hogy nem szakadt meg Istennel a kapcsolatod? Megszakadt, gondolom, nem. Hívő vagy most is?
5: Így van, hívő vagyok most is, de megértem a hadakutyát, mert voltam, amikor ezt nagyon hasítottam, ez két külön világ, az ember vagy keresztény, vagy meleg, és nagyon sokáig nagyon hívő identitásom, mert nem akartam elengedni, és aztán volt egy ilyen 6-9 hónapos ilyen lázadó korszak, 21-22 évesen, amikor ott hagytam a gyülekezetet, ott hagytam Istent, és akkor bele akartam vetni.
0: De most már el tud képzelni Magyarországon azt, hogy ez a kettő együtt legyen?
1: Együtt van, nem?
5: Hát, együtt van, tehát, hogy...
0: Jó, igen, bocsánat.
5: De azért válaszoljuk az előző kérdésre, hogy meg kell tapasztalnom azt a gyakorlatilag a létemet fenyegető félelmet, fájdalmat, hogy én most elveszítem magamat, elveszítem Istent, és aztán rájönni, hogy frászt veszítem el Istent, nálam nehezebb esetekkel is boldogult már, és szerethető embereket is nagyon szeret, és rá kell tennem, hogy holnap is fel fog kelni a nap, akkor is, ha Marci bármit gondol a világról, vagy önmagáról, és aztán szépen elkezdtem barátkozni azzal, hogy Isten sokkal nagyobb, mint az én félelmeim, sokkal nagyobb, mint azok a vádlások, amik bennem vannak, vagy amiket kívülről hallok, és el kellett fogadnom, hogy ez, és ezt így írom a könyvben, hogy ez egy olyan út, amin csak ketten mentünk végig, Isten meg én.
3: És azt megnevezed, vagy elmondod, hogy mindez melyik gyülekezetnél, vagy melyik felekezetnél történt veled? Mert mint
0: hadd azonosítsanak be jóval alaposan,
3: vagy mi nem úgy,
0: hanem jó,
3: az, hogy például akkor azt mondom, hogy olyan szellemiség volt-e, hogy például egy ifjúsági lelkészen támogatták-e, tehát, hogy
0: Mit?
3: Így a kapcsolatokat, vagy hát...
2: Lényegében mit szóltak a gyülekezetben? Nem, azt kérdezik.
1: Nem, most ezt a melyik volt a gyülekezet először, azt volt a kérdés.
2: Azt szerintem nem lényeges, az sokkal
3: kérdezik. Nem, nagyjából az, hogy ott, tehát az, hogy neked ott a gyülekezetben szükségszerű lett volna kialakítanod esetleg valami kapcsolatot, vagy házasságot kötni.
5: Értem. Nem nevezem meg sem most a könyvbe a felekezetet, azzal tudom lehatárolni, hogy egy protestáns és egy házi karizmatikus közösségről beszélünk.
3: Tehát,
5: hogy na, tehát házasság előtt szexuális, nem?
1: Igen,
5: tehát, hogy az, hogyha én egyházi vezetőségre aspirálok, az nem menti automatikusan a cölibátus, mint ugyan a katolikusoknál, hanem abszolút ott van ez a dimenzió, hogy nem csak ajánlották, hanem kifejezetten hát kvázi elvárás.
1: Most próbáltál te ennek megfelelően heteroszexuálisan létezni?
0: Hát mondta, ez igen.
5: Igen, volt barátnőm, akivel...
0: Szerintem mindent elkövetett.
5: Fél évet voltunk együtt, és szintén írok, hogy aztán azért, hát nem én szakítottam el, hanem ő velem, mert neki lett le a hócipője velem, mert annyira szétcsúsztam lelkileg ebben a riadalomban, hogy itt vagyok egy gyönyörű lányon, akivel a nagyon jól kell, hogy érezzem magam, és közben meg fiúk után fantáziálok, de akkor nem voltam annyira bátor, hogy ezt...
0: Szerinted ez mi lehet? Sors?
5: Ezt most megint?
0: Hogy az, hogy az ember ennek születik, szerintem születik, nem vagyok benne biztos, de azt mondják, lássuk, genetikailag is valószínűsíthető a dolog, hogy mi lehet ez? A sors különös játéka? Vagy minek fogod föl? Tehát Isten különös akarata? Számadatában is mindenféle értelemben azt mondhatjuk, aki ennek születik, annak azért az élete nagyon érdekes lesz.
1: Én pont azt mondom, hogy hiszel az elevenrendelésben? Tehát mennyire...
0: A predesztinációt én is meg akartam az előbb kérdezni, mert a rettenete szabadságvágyra való törekvésedből gondoltam azt, hogy protestáns közösségbe jöttél.
5: Ez egy fontos teológiai kérdés. Én azt hiszem, hogy ott abban a közösségben ennek a teológiai nem volt nagyon kistályosítva az eleve rendelésről.
0: Tehát nem luterános közösség volt, akkor nem
5: volt. Érzem a barkóban jelleget az olyan.
2: Fun factről annyit elmondok, hogy a Marti az éjfi lelkészen volt.
0: Oké.
2: Egy gyülekezetben nőttünk fel.
5: Igen.
2: Mondhatjuk így, igen.
0: Oké.
3: Akkor lehet nincs igaz, amire gondolom.
2: Még jobban összezavartunk mindenkit.
5: Tehát, hogy így születik az ember, szerintem ahhoz kell, na, a könyvemben igazából egy gondolati paradigmát viszek végig, és az az, hogy megtanultam békességben lenni a nem tudom állapotával, és ugye nekem ehhez nagyobb bátorság, nagyobb bizalom kell Istenben, mint ahhoz, hogy,
0: hogy
5: azt mondjam, hogy te ennek teremtettél, és
0: de akkor... kibírod ezt a nem tudom választ? Érted? Te pszichésen elkileg is az ember keresi, kutatja önmagam. Nem, mert az önön saját életed okát és célját kutatod, az arról nem könnyen mondani.
1: Nagyon sokan nem találják
0: ám. Jó, csak azt mondom, hogy képes vagy azt mondani, hogy el van zárva előlem ez az igazság, és majd megtudom valamikor.
5: Nem, én azt mondom, hogy nekem az nagyon szimpatikus, mondhatok ilyet ilyen skizofrénban a saját Istennel a járásomról, hogy nekem ez teljesen koherens, hogy az én életem is egy út, egy journey, meg hogy a bibliai szereplőket is az Istennel való útjukban, az élet útjukban ismerjük, és nem pontszerű katarzisok vannak, hanem ilyen kiteljesedő megértések, és hogyha ez egy üsztörténetet nézzük, és, de akár ez személyes emberi sorsokat, és nekem ez teljesen belefér a pakliba, hogy Isten úgy bánik velem, hogy nem dobja le masniba csomagolva a kínatkoztatást ebben a kérdésben, hanem arra hív, hogy bízzak benne, és elégedjek meg éppen a következő lépéssel. Szerintem ezt az üzenetet nagyon gyakran hozza a Biblia, hogy legyen neked elég az, hogy bennem bízzál. Úgyhogy
2: hát az elején, igen. Bocsi, csak az elején mondtad, hogy amikor reményről kérdeztünk, hogy jelenleg, ahol te tartasz, úgy gondolod, hogy kell lenni a reménynek. Hol tartasz most akkor ebben az úton lényegében?
5: Már akkor is ez egy ilyen antireakció volt, hogy ugye kaptam egy erős levelet rakva az asztalra, hogy nincs semény, és akkor ezzel szemben akartam megnyilatkozni. Pont ma is kócsoltam valakit, és mostanában gyakran jön fel az üzenet önkéntelenül, hogy akkor mondja az ügyfél, hogy ezt is ezt kell csinálnom, és akkor ezt így szépen lefejtem, hogy ezt a kellt, ezt így szelíd lélekkel engedjük el. Tehát, hogy nem kell, hanem kijelentő módban van remény. Van remény, és nem valami feszítésbe kell valami után nyomakodni, hanem átölelem ezt a reményt.
1: Nekem azon a kérdésem, mert itt több, mondjuk nem, számol olyan mondás van. Uh-huh. Egyik az, hogy te azt mondod, hogy végül is ebből a konfliktus egyből, ami kerültél, egyfajta kiutat, vagy már feloldatást nyertél ezzel, hogy ezt a döntést meghoztad, ugye? Tehát talált egy utat, amiből hogy lemondtál a lelkészi tisztségről, de nem találod még meg a... nem találod meg az út, tehát nem az bejöttre, a nem tudom állapotában paradigmáját viszed végig a könyvben, és ennek függvényében kérdezem azt, hogy ha ez van, és te persze elfogadod ezt az állapotot, akkor mégis mi vitt rá a könyv megírására, és mert én azt gondolom, hogy az ember akkor ír át a könyvet, vagy akkor teszi ezt, amikor valamilyen felismerésre jut. És igen, én ezt nem látom, értem. Koalásnak ezt a kettőt.
5: Tökre örülök ennek, amit levezettél. Én abba bízom, hogy van reményem, hogy több is van ott, mint csak a nem tudom egy. Illetve, hogy úgy fogalmazok a könyvben, hogy korábban is volt a nem tudom, de a nem tudomtól nagyon féltem, attól rettegni kellett attól a nem tudomtól. Mm-hmm. És a jelenben, illetve akkor, amikor el tudtam indulni, akkor az Istennel való szeretett teljes bizalmam, vele való kapcsolatom arra tett képessé, hogy ezt nem tudom, ne kelljen félni, hanem ne legyen fontos. Uh-huh. És nem csak egy ilyen fehér vagy szürke köd van, hanem van bennem egy jó bizalom, egy jó remény, egy alapvető béke magammal. És
1: akkor ezt akartod megosztani?
5: Igen, azt gondolom, hogy ez 2015-ben Magyarországon ez már egy megmutatni való állapot. Ahol
0: milyen reakciókat kaptál?
3: Hát előtte kérdeztetek meg a reakciók előtte egyet? Hát az az, hogy például a maga a felekezet, vagy gyülekezet, hogy viszonyult hozzád? Tehát ugye mondtad, hogy egy ilyen hosszas procedúrán túl kellett esned, néhány ördögűzés, és tehát ez azt is jelentheti, hogy az, amit te, ami ellen te küzdöttél, és végül is felvállaltál, az az ő szemükben valahol bűn, vagy egy démonizált állapot. Tehát akkor ez valahol nem egy meghasonlás, hogy ők azt mondják, hogy az Isten szerint ez, viszont te meg azt gondolod, hogy az Isten ennél sokkal kegyelmesebb. Ugye ezt így hogy tudtad feloldani magadba ezt az ellentmondást?
5: Kaptam is egy levelet nem olyan nagyon elég pár hónappal ezelőtt a jelenlegi vezetőtől, a könyv híre őket is elérte, illetve konkrétan el is küldtem nekik, és
0: mondom, egy köszönő levél volt.
5: És sajnálom, nem tudom szó szerint idézni, de a gondolatisága az volt, hogy azzal az alázattal nyúlt hozzám, hogy a kérdéshez, hogy fenntartjam maguknak is a jogot arra, hogy nekik náluk sincsen tökéletes megértés erről a témáról, de ami limitált megértésük van, az szerint nem értenek velem egyet, és meg azt is írta, hogy hát zavarba hozom őket, mert hogy azt implikálom az egész attitűdömmel, hogy ők értik rosszul a Bibliát, és én értem jól, és hogy ez egy ilyen kilóra mérhető objektív valami lenne, amiben most akkor vagy nekem van igazán, vagy nekik, és hát ezért finoman, de úgy határozottan oda tette, hogy nem gondolja, hogy ne ő nekik lenne igazuk a jelenlegi megértésükben, és azt is kérte, hogy ne agyusztáljam a gyülekezett tagjait a könyvemmel tovább. Én gyakorlatilag ebből azt olvastam ki, hogy valamiféle káros.
2: Tehát aki nem meglátják a könyvedet, azt megégetik, vagy...
0: Igen, csak hogy...
5: Nem akarom elérni, de hogy azt, hogy finoman, de szeretettel elhajtott, hogy te balra, mi jobbra, és hagyjuk egymást.
3: Amikor még nem volt a döntésed végleges, hanem csak benne voltál ebben a folyamatban, addig végig ilyen megértés vagy segítőkészség vett körül, vagy találkoztál ilyen látens, vagy mit tudod, az ilyen bujkáló kitaszítottság érzéssel, és amikor ugye így, hát nem tudom, a harmadik ördögűzés után is mondják, hogy hát, na most akkor mi történik? Vagy érted, hogy ők valahol ezekben a folyamatokban, amit ők szerettek volna, vagy ami az ő hitük szerint való siker, tehát ők kudarcot vallottak, sikertelnek maradtak. Te pedig döntöttél, és léptél.
5: Ez egy nagyon árnyalt kérdés, hogy én, mint magánszemély, én, mint gyülekezeti tag, én, mint Isten gyermeke, aki ott pásztorlás alatt voltam szintén, nekem hol a felelősségem, és hol van mások felelősségem velem szemben, de én, mint vezető, aki 50-60 fiatal élete fölött szintén felelősséget vállaltam, és tehát azzal végig menni, hogy én mondok le, és nem engem váltanak le, hogy hogyan teszem be számomra.
3: Valahol azért kilelmesek is voltak, ha azt veszük, de vagy nem?
5: Tehát igen, tehát az, amit le is írok a könyvben, hogy ez...
0: Meg is ölhették volna.
3: Nem erre gondoltam.
5: Hogy alapvetően hát, hasonló mentális, hogy mondjam, ilyen... Tehát, hogy nem könnyek között, meg nem krízis helyzetben mondtam el ezt a vezetőtársaknak, hogy alapvetően érzem ezeket a vágyakat, de hogy én nem élem ezeket meg. Ez nem egy akut kérdés, ami két napja tört rám, hanem krónikus, és hogy én így vezettem az IFIT az elmúlt hónapokban is, és hogy nincsen bennem olyan gátja annak, hogy még néhány hétig elvezessem az ifjúságot, csak azért, hogy ne kelljen itt valami kráter becsapódásszerű krízist okozni a közösségben. Tehát az, hogy az én krízisem ebben hol van, azt én kicsit hátra soroltam ebben, vagy hát lejjebb soroltam a prioritásban, mint az, hogy nekem vezetőként dolgom ezt jól lemondani, és ennek szellemében tartottam azt is fontosnak, hogy hogy mit ellen mondtam, oda van szója magam még vasárnaponként az Isten tiszteletre. És
2: szívesen fogadtak utána?
5: Nehezen, tehát ez egy
0: nem
5: nehéz...
0: Nem tudtak mit kezdeni,
5: igen,
0: szerintem.
5: Nem tudtak mit kezdeni, ez egy nehéz lépkör.
0: Őket is megkérdezi a kérdés, igen, érted?
1: Hát mert csak... ez egy lehetetlen lépés, hát... mert a legtöbb ilyen szolgálatban lévő emberek, mint az Istennek szenteli magát, az ezt nem, de nem tárja a világ el, és maximum ilyen más módon próbál kijelni ezeket a vágyakat. Az sokkal elfogadottabb az, mint a tied.
3: Igen, csak amikor az őszinteségnek idézőjelben jutalma a mondjuk ez a feszült légkör,
1: hát
3: vagy ez
1: mondom,
3: a
1: de hogy a máshol, aki meg nem vallja be, és mondjuk molesztál, nem tudom kiket, tehát bizonyos személyeket a környezetébe, ott meg volt egy ilyen évtizedekig, vagy
3: ez előtt társadalom összekasintás. Az ilyen azért paráznák, meg házasságtörök, az ő általában így bennmaradnak.
1: Meg aki molesztál, a gyerek molesztálok is bennmaradnak sokáig, és nincs, itt, ennek sokkal nagyobb a negatív visszatolása, nem?
5: Azt mondani kell, hogy a vezetőtársaknak mondtam el a vágatlan rendezői változatot, tehát a teljes igazságot, arról, hogy meleg vágyaim kapcsán mondok le, a teljes gyülekezetnek nem mondtam el. Igazából ők tehát, hogy ott nem volt egy ilyen közvetlen visszacsatolás.
3: Mert mint, hogy akkora volt a diszkréció a vezetőtársakban, hogy ők ezt nem...
5: Ez nem az én ügyem. Hogy ez nem is érdekel annyira, de amúgy igen, tehát hogy nem, ez nem foglalkoztat, hogy
2: van, akivel még tartozom.
0: Én hiába jártam teológiára, azért szerettem bele Freudba, mert nagyon okosan kiszúrtak, és mind a mai napig gondolom, hogy az egyház a hatalmának jó részét a szexualitáson keresztül próbálja kifejteni. Mi az, hogy persze, Ibrahim? Hát te érted az egyház elvileg. Jó.
6: Hello.
1: Szia.
0: Hello.
6: Igen,
0: hogy
6: mondjam, hogy az előbb nem szólt a rádió, és hogy ennek a könyvnek lehet tudni a címét.
3: Hogyne lehetne?
5: Ilyen coming out könyv, egy meleg ifjúsági lelkész előbújásának története az Underground kiadótól.
6: Jó, most nevetettem teljesen, de majd visszahallgatom.
2: A Coming Out könyv.
6: Aha.
3: Az a könyvnek a címe, hogy Coming Out, és egy
5: Coming
3: kiadó?
5: Out könyv.
3: Coming Out könyv.
6: Aha.
5: Igen, Underground kiadó.
6: Aha. Jó, köszi.
2: Szívesen. Szia, szia.
3: Szia.
1: Sok felkérés kapsz azóta, amiért ez történt, hogy nyilatkozz különböző fórumokon?
5: Hát az elmúlt egy évben, igen, azért... mindig jött
0: valami. Milyen reakciókat kapták?
1: Szelektálsz a most között, hogy kinek nyilatkozol, kinek nem? Vagy bárkinek, aki fölkér?
5: Volt már, hogy nemet mondtam. Igen.
0: Kuruc infónak.
5: Én küldtem el egy után, elnéven.
0: Milyen reakciókat kaptál?
5: Kitől?
0: Hát bárkitől. Tehát nem, arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan veszik ezt. Nem tudom, hogy hogyan értelmezik a magyarok a mások szexuális életét. Érted?
5: Most meg a közösség dimenziában vagy?
0: Ha megjelent a könyved, onnantól egyrészt a neten keresztül is kaphattál, biztos Facebookozod is, nem? Fiatal ember vagy Facebookozod,
5: igen,
0: nem?
5: Igen, igen, igen.
0: Na, akkor jól mondom, hogy milyen reakciókat kap?
5: Volt különféle hullámok, pont egy éve, vagy januárban, valahogy megtaláltak a meleg keresztények, és akkor így a bokrok közül
0: bújtak a
5: meleg keresztények, és irogattak, és hát szóval nagyon-nagyon megható ilyen katarzisokról számoltak be, hogy
0: elkezdted unni a saját történeted, másolatait.
1: Én olvastam, volt az interjú Magyarországon, utána akkor ő számban volt egy ilyen, hogy mutatott ilyen meleg keresztény közösségeket, hogy ilyen heten, 8-an összegyűlnek egy lakásban.
0: Persze.
1: Erről
0: mesélj
2: egy kicsit.
1: De ez te annak része van, vagy ez külön van tőled?
5: Jártam,
1: interjú volt ez?
5: Nem, ez egy külön. Az én narancsos interjúm után kereste meg az újságíró, a Mozaik meleg keresztény közösséget. Tehát, hogy mi két külön cég vagyunk, de jártam oda két és fél évig. Ez egy nagyon-nagyon aranyos kis csapat.
0: Miben más egy meleg, mint egy hetero közösség? De mind a kettőt láttál.
5: Hát,
0: mármint Isten hit szempontjából kérdezem most.
1: meg a közösség atmoszférája.
7: Igen,
0: tehát mi a jó, igen, hogy...
5: Azt kell mondjam a mozaik közösségről, hogy, hogy én azt gondolom, hogy amikor én jártam, 4 éve kezdtem járni, akkor, akkor nekem az akkor a katarzis volt, hogy, hogy mikor csak egy, egy maroknyi 8-10 fő is volt, de hogy egy húsvér emberek, akik, akik
0: nem vagyok egyedül. Ha,
5: nem egyedül, és hogy Isten is ott van velünk, és imádkozunk, és simogatjuk egymás buksi fejét, és mondjuk, hogy nincs semmi baj. Tehát, hogy van egy ilyen terápiás jelleg, egy ilyen segítő csoport jelleg. Tényleg van egy ilyen dinamikája, ahol egyébként, hát ezek mind velem együtt aztán bőven traumatizált emberek.
2: Ez, hogy a Isten tisztelet is mondjuk erről szól, hogy lényegében olyan igeidőket vagy. Imakör,
0: nem Isten tisztelet.
5: Igen, ez nem, nincsenek Isten tisztelet dimenziója, és nem is akarják magukat gyülekezetként definiálni, és nem is akarnak olyan vezetőt, aki pásztor lenne, vagy bármilyen értelemben kimagasló szellemi vezető, hanem ezt egy nagyon lapos hierarchiával tartják, nagyon demokratikusan, abszolút helye van a szkepszisnek, gyakorlatilag akit nem tűnének a soraik között, az, az a megmondó ember típusú bármilyen szinten. És ez teljesen érthető, ezt gondolom.
1: De a korábbi, végig abban a közegben, ahonnan kiléptél, ott kevésbé volt jelen a kétel?
5: Azért azt gondolom, hogy, hogy volt ennek kultúrája, hogy az Isten ez nem csak a dörgedelmes, kínatkoztató, megmondó ember, illetve az ő apostolai. Tehát volt azért ennek is kultúrája, de sokkal inkább hátra lehetett dőlni abban a székben, ami ami arról szólt, hogy, hogy nálunk az igazság, vagy hogy Istennél az igazság, és mi jól értjük őt.
1: És most mit gondolsz, hogy melyik a helyes megközelítés? Hogy melyik a közelebb?
5: Szerintem most akkor a közhely bombát akartam.
1: De most független szexualitást.
2: Mondjad, telepén.
1: Ha látsz, egy tagja volt egy közösségnek, ami inkább erre az ortodox szállásponton volt, és kevésbé ismerte a kételyt, és inkább kinyilatkoztatott. Tehát átkerült egy másik közegbe, tök mindegy, hogy milyen okból. Akkor utána, hogy tekintesz vissza arra a közegre, ilyen szellemi távlatból?
5: Ezért szeretném védeni azt a közösséget, ahol felnőttem. Nem volt ennek szektás jellege. Láttam szektákat, akik tényleg durván tolják ezt a nagybetűs igazságot. Nem gondolom, hogy az a közösség ilyen lett volna.
0: Már a levél is udvarias, amit kaptál.
1: De szkepticizmussal viszonyulsz hozzá most? A régi közösséget, a szkepticizmussal viszonyulsz?
5: Szeretem őket. Nem, nagyon hiányoznak.
0: Az a baj abban a kérdésedben, hogy tolod a választ.
2: Igen.
0: Nem, tényleg, és ő nagyon helyesen ellenáll. Jó, oké. Igen, bocs.
5: Akkor ezt
0: a mozaik után hova mentél? Mert mondtad, hogy azt már nem...
2: 2 évig toltad utána.
5: És azért mentem el a mozaikból, mert kezdett nagyon kicsi lenni, vagy igen, tehát úgy érzem, hogy kinőttem, hogy vágytam volna arra, hogy merjük magunkat. Az volt a problémám, hogy szerintem azért, és ezt legnagyobb szeretettel mondom, mozaik hallgatja, legnagyobb szeretettel mondom, hogy, és ezt el is mondtam nekik, hogy szerintem azért nem merik hivatalossá tenni magukat, úgy értem, hogy kimondani azt, hogy mi az Isten népének a része vagyunk, mert akkor azt kell neki mondani, hogy mi az Istennek nem a mostó gyerekei vagyunk, hanem az édes gyerekei. És hogy úgy érzem, hogy ez a kérdés elódázásával igazából ezt az egzisztenciális kérdést nem merjük.
2: Miért nem merjük szerinted?
0: Mert nincs remény.
2: Nem, az ilyen embereknek van a legtöbb reménye, nem mondhatsz. Tehát van benne egy kis sajnáltatjuk magunkat.
0: Figyelj, Hólyka, nézd ide a szemembe.
2: Igen.
0: Hazamész, és megnézed a Fassbinder 111 újhold van egy évben című filmjét. Akkor mond nekem, hogy van remény. Ez pont erről a kérdésről szól. A világ legszomorúbb történet.
1: 13 újhold.
2: Persze, de most 113. Itt vannak ezek
0: 13. Jó, mindegy.
2: Itt vannak ezek,
0: bocsáss,
2: az emberek.
0: Bocsáss,
3: szerintem mindig
0: happy.
3: Válaszoljon Marcán.
1: Az a legkedvenc film.
3: Na most gyerek, nem is akarok egyetlen kérdés, hogy válassa a szájába. Jó. Mert az nagyon érdekel, hogy mit mond.
5: Most annyira bevonottam ebbe, és elvesztettem a fonalat, miről beszéltem.
3: Hát, hogy miért nem merik felvállalni a kis közösségek a...
5: Szerintem hogy annyira nagy a fájdalom, annyira nagy a trauma, amitől elfekítsz.
3: De mi miatt?
0: A kiközösítés. Igen. A kiközösítés.
5: Igen, hát szóval vannak cifra történetek, ahogyan emberek eljönnek, vagy ott, vagy abban az időben volt fele katolikus, fele mindenféle talkabalka a protestáns, úgyhogy nagy az Isten állatkert, de a keresztény állatkertben is voltunk mindenfélék. És,
0: természetesen.
5: És ez hiszem, ezért kell egy bátorság odalépni az Isten elé, és őt átölelni. És hogy bőven elég volt sokaknak, hogy már nem ütik őket. Tehát, hogy ahhoz még egy hosszú út vezet.
0: Jó, igen, hosszú az út, igen, világos. Ja.
5: De hogy egy gyülekezet, azt gondolom, hogy ebben a paradigmában mozog, hogy mi az Isten édes gyermekei vagyunk, és szaladunk apu ölébe. Ezt most nem cinizmussal mondom, hanem jó értelemben, és a meleg keresztények meg ezt nem... Nekik ezt nem. Az édes gyerekek, amivel kezdtem, hogy a te kölykeit csináljuk valamit, mert ők nem engednek minket oda apuhoz. És most ez mélyre jött, igen.
0: Nem, teljesen...
1: Nekem nem tudom, hogy egy kérdésem, hogy szükségszerű azért ez a pátosz? Az életelviseléséhez?
5: Mire gondolsz? Mivel veszed most éppen?
1: Nem, így az egész témakör kapcsán kérdezem, nem sem tudom jobban kifejteni.
0: Érzelmek? Most az nem a pátoszon, mit értesz?
1: Az érzelmek szempontjából.
3: De mi az
1: elkeveredtség? Az elkeveredtség,
0: az élet elviselése?
3: Vagy valami idealizálás? Vagy
0: túl sok Graham Greene könyvet olvastál? Vagy a viszkit fogyott el? Vagy mivel? Persze.
3: Az már rég elfogyott meg.
0: Nem.
5: Fogadom a, nem tudom, kérdést, vagy amit én hallok belőle, amit bennem elindít. Én szeretem azt a világképet gondolni, hogy én és mindannyian szeretetből lettünk ide rakva a földre, és hogy nem, ez feltételezi a szubjektivitást, hogy...
0: A pátoszt.
5: A pátoszt. Nem, nem. Csak érzést mondom, húzni, de ezt tudom mondani ezzel sem.
2: Köszönöm. Mondtad, hogy a bokor aljából is előbújtak a meleg keresztények, hogy...
0: De akkor ne, hogy Bulányi Gyuri bácsira gondoljatok, és a bokorra hallgatók, csak mondom, hogy...
2: Biztos nem lehet számszerűsíteni, de mondjuk milyen nagyságrendű az, hogy hány, mondjuk Budapesten vagy Magyarországon milyen nem tudom, tehát hogy mennyien vannak, de mekkora a tömeg, vagy van egy tömeg, tehát hogy lehet ezt így mondani.
0: Hát szerintem nem lehet megsatszolni, nem?
5: Nézd, akik engem megkerestek, akikkel én levelezek, vagy akikkel találkoztam, az egy-két tucatnyi ember, inkább ez, egy, mint kettő, de havonta egy-két e-mail jön, ja, tehát nem szűnnek meg emberek előbújni. Tehát vannak, akik egy-két hónapja merik csak ezt a kérdést közel engedni magukhoz, és annyira sikerült az országot beterítenem a könyvvel, hogy így az arcokba ömlik, ami a coming out könyv, úgyhogy ez nem ennek örülök.
0: És arra gondoltál esetleg, hogy miután minden nyilvánvaló és tiszta lett, mint majd mikor szírva-szírva álltunk, hogy valami feladatod van ezen belül neked? Mármint égi küldetésű feladatod?
5: Egy kicsit inkább pszichologizálóan tudom ezt vinni, hogy eszméletlen nagy igényem van arra, hogy legyen értelme a szenvedésemnek. Tehát, hogy...
1: Itt a szenvedés kérdőled még most is meg?
5: Nem, tehát az elmúlt.
0: Nem lehetett könnyű, Ibrahim, légy, és nem idegesítsen.
1: Csak azt mondom, hogy főleg most ilyen perspektívával visszatekinteni, nem gondolom, hogy most már szenvedés azért kérdezik.
5: Nem, a jelenben nem. Nem, a jelenben a...
0: Akkor azért a küzdő... Szegény Pilinszky, hogy mondjak egy gyerekek, meleg volt. Ő nagyon érdekes kérdés volt, mert nem élte meg. Az életszentség nagyon magas foka.
3: Pilinszky
0: János, igen, vett tudomásul, csak elhallgatják. Hát figyelj, már sokan vannak melegek. és attól még kiváló költő, vagy kiváló hívő lehet. Nincs összefüggése. Igen, semmi. Jó, csak mondom, hogy ő azért egész életét végig magányoskodta, szorongta. Az nehéz, mert akkor valamit föl kell vállalni, az egyedül létet vállalta fel. A szenvedés az megspórolhatatlan, ha egy ilyen útra lépsz. Nem?
5: Szeretném azt hinni, hogy van remény, és hogy a következő generációnak és van ez a nagyképű ambícióm, hogy akár az én üzenetemnek köszönhetően is, vagy a könyvemnek köszönhetően egy hangyafényével könnyebb lesz.
2: Tehát kezdett kitaposni mondjuk egy
5: ilyen nagyon jó. Igen. De ezt én nem spirtualizálom, vagy hát lehet biztos, de ami könnyebben belátható nekem is, meg szerintem mindenkinek, az mondom, az a pszichológiai szint, hogy facsarom ezt a gyümölcsöt, és az utolsó cseppig az előnyömre fordítom, vagy szarból várat építek, vagy nevezhetjük, ahogy akarjuk. És szerintem az bárkinek óriási lelki pluszt adhat, hogyha egy olyan

0: könyvet?
1: Nem, szerintem nem.
2: A neve ismerős, de nem olvastam.
0: Szerintem nem fogod tudni letenni. Futballedző és coming autort nem csak ezzel a könyvvel, az se egy könnyen befogadó világ szerintem, tehát...
1: Igen.
2: Hogy ja, láttam, igen, a vs.hu-n a cikket.
0: Blogja is van egyébként, azt is érdemes olvasni. Már azt hiszem több könyve jelent meg, de az Inkognito az letehetetlen, ezt mindenképpen olvassátok el. Kis Tibor Noé.
3: Ez most jelent meg, ugye?
2: Csáhu.
3: Köszi.
4: Kis Tibor.
3: Igen, ez mostában jelent meg ez a könyv.
4: Noé?
3: Ez
4: jó.
1: Azt már említettem, hogy a magával a gyülekezettel, vagy... Zeti, hogy élted ezt meg? De mi engem érdekel, hogy a te saját kis magánszféleddel, a családoddal és a best friendekkel, tehát hogy tényleg akik közel álltok hozzá, barátok, akár gyülekezeten belül vagy kívül, nem tudom, hogy volt-e olyan, ők velük hogy jártad végig ezt az utat? Tehát, hogy ők mit szóltak ehhez?
4: Mit szólt anyád?
1: Mit szólt anyád? Szépen leegyszerűsítetted a szép kérdésemet.
2: Igen. Édesanyám hívő, meg testvéreim hívő, és hát nem volt egyszerű, és a jelenben sem egyszerű ez a kérdés, és úgyhogy ilyen tyúk lépésbe haladunk. Igazából azon a dimenzión tudtam hozzá kapcsolódni, meg hozzá kapcsolódni először, hogy nem az elsődleges kérésem, vagy kérdésem, hogy elfogadják-e, vagy hogy fogadják-e a homoszexualitásomat, hanem az, hogy akarjanak kapcsolódni velem, és kezdjünk el, legyenek empatikusak, és kezdjenek el gondolkozni azon, hogy beleérezni, hogy milyen lehet nekem most kb. Az életem. Úgyhogy messzire mehetünk, de jobban.
3: És most neked szükségszerű volt valami civil foglalkozást választani, hogy ezt a lelkészi pályát
2: fenntartani? Így van. Egy érettségim volt, meg egy félbe maradt egyetemem, és aztán a teológia, amit azért elvégeztem, és utána aztán szupervizor lettem, illetve üzleti coach, illetve tolmácsként működöm. Úgyhogy ezeket nagyon szeretem, és nagyon szerencsés is vagyok, hogy ezek nem csak ilyen kényszer melók, hanem ezeket nagyon szeretem, és nagyon sok átfedés is van azok között, a skillek között, amit pásztorként is működtettem, és azt is szerelem választottam. Igen.
3: Leadott, jó adottságos van hozzá, szerintem.
2: Köszönöm.
1: És van olyan, akivel mondjuk a Gyulibe olyan mély barátságot kötött életében, még most is tudott tartani a kapcsolatot?
4: Maradt-e egy olyan?
1: Szép.
4: Jó, mindig kicsit
1: keményebb.
2: Jó kérdés. Jó kérdés, jogos a kérdés. Hát egy fél maradt, mert hogy alig jár már ő oda a közösségbe, de...
4: De ha ő jár, akkor van.
2: De vele mondjuk tegnap küldtem már neki egy linket, valamelyik cikket, úgyhogy ő tényleg kis kamaszkorom óta jó barátom. Egy dolgot hadd...
4: Mi a bátorság?
3: Meg a pátosz.
4: Mi a bátorság és a pátosz? Igen. Mi a bátorság? Nem azért az érdekel a bátorság, mert ez bátorság kérdés a te történet.
2: Bátorság számra azt jelenti, és nézzük oda félre, hogy pátosz méter kiakad.
4: Semmi, ki van éve, cinikus.
3: Nem, én abszolút, csak kíváncsi, hogy egy ilyen ember, mint
4: az Jean-Paul
3: Sartre. Igen.
2: Igen. A bátorságom arról szól, hogy igazából nem tudok bukni, mert elkap az Isten. Uh-huh. Szeretve vagyok, és...
4: Végül is nem féltél.
2: És méltó, és nagyon örültem, hogy összevágták a HVG-s mondatokat, HVG-s videóriportba azt a mondatomat, hogy méltó maradtam a szeretetre. Tehát ott van a kőszikla nálam, hogy ez a tudás, hogy méltó maradtam a szeretetre, és a dilem igazából Istennel van, és pont. Uh-huh. És ebből tudok az emberi kapcsolat önmagamra, meg az emberi kapcsolat.

0: kapcsolataimra aztán ki vonatkoztatni. Tehát, hogyha az origó, hogy én el vagyok fogadva, hogy én szeretve vagyok, akkor van remény.
1: De ebben a megközelítésben akkor minden olyan magatartás, ami ezen a bátorság, és ez nagyon tiszta választottál, és nagyon, nekem nagyon tetszik ez a válasz, de abszolút egy is értek, hogy akkor azért kezdem a pátusz, mint, hogy akkor végülis minden olyan magatart, minden olyan, ami ezen nem ez irányba mutat, az már pátusz.
2: Miért szavart téged?
1: Nem, itt nagyon kíváncsi, mert nem...
3: Pártos ellenes
2: bizottság
3: elnöke vagy. De olvastál egy új szót, aztán
2: most tényleg elkezdett izgatni, hogy...
1: Nem.
3: 20 percen belül 3-4 pátosz, tehát igen.
2: Az Istennel kapcsolatodban van pátosz. Kétségtelenül valószínű a méretei, a végtelensége és a fölfoghatatlansága az ember lelkébe okoz valami felülemelkedettséget, gondolom, nem?
0: A teológián is megkettem meg ezzel a kifejezéssel, hogy az Isten misztérium, és hogy hála Istennek, hogy ő misztérium, és nem kevesebb. Tehát, hogy ha őt össze be lehetne csomagolni, mint a hent és a húst, hogy
2: vagy mint Margit a filozófia fogalmat.
0: Igen, akkor már büdös lenne, akkor már nem Istenről beszélnek. Az utolsó pillanatban kevésbé patetikus, de csak így a hallgatóknak a kis bogartak el akarom ültetni a fülébe, hogy csináltam ezt a hétnapos kihívás nevű kis projektemet, ami a könyv egy gondolatáról ihletődött, ami arról szólt, hogy hetero pároknak nyitva áll a lehetőség, hogy egy héten keresztül viselkedjenek úgy egymással publikus közegben, ahogyan szerintük tennék, hogyha azonos nemű pár lennének.
3: Gyönyörű.
0: Tehát, hogy te a résztvevő maga önszabályozó módon, tehát nem én mondom meg, hogy milyen játékszabály, hanem ő a saját percepciójában állítja föl a párjával együtt a játékszabályokat, és éljen végig 168 órát, úgyhogy nem tesz többet, mint amit szerinte tenne, hogyha melegek
3: lenne. Mint egy meleg pár.
1: Nyilvánosságokkal,
0: ahol tétje van. És ezt megcsinálták egy pár, lett ebből aztán egy cikk, és hát volt, aki nem, tehát a hatodik nap végén szakított a párjával, mert annyira krízisbe jöttek. Tehát, hogy ki hozott egy csomó mindent nyilván, de hogy nem érték meg a hetedik napot, mint
3: nem,
0: már.
3: Mert,
0: szóval, hogy ennyit erről. Ezt csak úgy oda akartam adni, hogy...
3: De voltam úgy, tehát, hogy milyen vált azon kívül, akik szakítottak, azért gondolom volt egy pozitívabb visszhangja is ennek.
0: Hogyne, tehát nyilván aki részt vett, ez már leva azzal a szándéka alatt részt, hogy egy empatizál a melegekkel, és szerette volna ezzel a szolidaritását kifejezni. De hogy arról számoltak be, hogy...
2: Azért két embert terveztettél, akik összevesztek, azokat terveztettél.
0: Azok nem.
3: De hogy volt...
0: Ha anyám csuklik, akkor az egy... Tehát, hogy beszámoltak arról, hogy ez egy megszégyenítő állapot, amikor ki kell nézni oldalra, hogy megcsokoltam a páromat, vagy csak átölelhetem a... Tehát, hogy ilyen annyira evidens dolgokat kell hirtelen vonalzóval méregetni, hogy ez méltatlan. És aztán betudtam őket, hogy nyilván hintsék az igét, meg számoljanak be a social médián. Volt egy ilyen badge, amit fel lehetett venni a Facebook profilképre, meg egy hashtag, ez a hashtag hétnapos kihívás, de ez folyamatosan lehet csinálni.
3: Hát akkor mindenkit buzdítunk a reményre, igen.
1: Meg a bátorságra.
2: Hát azt igen. Hiszitek.
1: És a bátorszmentesség.
3: Jaj, pipra.
1: Nem értem előzettem a pátoszt, mert azt mondom, hogy ilyen döntések, ez pátoszmentesség kell. Meghozom a döntést. Azért voltam kíváncsi, hogy értjük a pátoszt ebből a kontextusba.
3: Hát most már annyit használtuk ezt a szót, hogy jövő évig nem is lehet, ki is koptattuk szerintem.
2: Jó.
3: Ezt a kifejezést nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Kicsit Marcellának, hogy eljött hozzánk.
0: Én is köszönöm.
3: Dobunk valami hatalmas ritmust, a Puszi Nyuszi rám kacsint és dob valami nagyon szexit.
2: A leszbikus Puszi Nyuszik.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kertakaró.
6: Jó.
5: Kertakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
4: Nem értem.
5: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
5: Jó.
0: Ez nagyon jó.
10: FM 90.3. Hallgass.
5: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Pipa Miska. Volt egyszer egy szegény ember, Pipa Miska volt a neve. Azért hívták Pipa Miskának, mert a pipa folyton a szájában lógott, akár volt dohánya, akár nem. Márpedig többször volt üres a pipája, mint teli. Üres pipa, üres gyomor. Hely, keserves volt a szegény ember élete. Egyszer, honnét nem, szerzett 3 garast, s gondolta magában, bemegy a városba, ott 2 garasra dohányt vesz, 1 garasra kenyeret. Azért 2-re dohányt, 1-re kenyeret, mert a kenyérnél jobban szerette a dohányt az evatta. Amint ment, mendegélt az ország útján, szembe jön vele 2 vándor. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik. Te jó ember, szólítja meg Szent Péter, adj egy garast Isten nevében, 3 napja, hogy egy falás nem sok, annyit sem ettünk. Hiszen én sem ettem, mondta Pipa Miska, de hát itt van la, az 1 garas. A vándorok elköszöntek nagy hálálkodva, de még egy jó hajításnyira sem ment a szegény öregember, megint találkozott 2 vándorral. Krisztus urunk volt az egyik, Szent Péter a másik, de a szegény ember nem ismerte meg őket, mert arcukat is, ruhájukat is elváltoztatták. A második garast is elkunyorálták a szegény embertől. Mit mondjak? Mikor éppen a város szélére ért a szegény ember, 3-szor is elejbe kerül Krisztus urunk s Szent Péter. Most is elváltoztatott arccal s ruhával, s az utolsó garast is elkunyorálták. No, mondta a szegény ember, itt az utolsó garasom, én úgy is megszoktam az éhséget, járjatok Isten hírével. De alig haladt tovább 1-2 lépésnyire, mondja Krisztus urunk Szent Péternek. Hallod-e, Péter? Szólítsd vissza azt a jószívű szegény embert, ajándékozzuk meg. Visszaszólítja Szent Péter a szegény embert, s mondja neki. No te szegény ember, kívánj, amit akarsz, mert tudd meg, hogy Isten fia az, akivel jót cselekedtél, én meg Péter vagyok az ő tanítványa. Hanem azt tanácsolom, hogy az örök üdvösséget kérjed. Mondta erre Pipa Miska. Mit csináljak én az örök üdvösséggel, Szent Atyám? Nem kell nekem egyéb, csak egy pipa, amelyikből a dohány sohasem fogy ki. Aztán egy pohár, melyből a bor nem fogy ki soha. S végezetül egy zsák, amelyiket csak meg kell ráznom, s azt bújtatom bele, akit s amit akarok. Krisztus urunk elszomorodott, de teljesítette a szegény ember kívánságát, aztán folytatta vándorútját, Pipa Miska is ment tovább, egyenest be a városba. De nem maradt ott, tovább ment, nyakába vette a világot, ment, hegyen, völgyön át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszer úgy este felé az ország útja mentén egy régi, omladozó kastély mellé ért, gondolta, bemegy, szállást kér éjszakára. De még be sem ment, odaállít egy ember, s mondja neki. Hallod-e, atyafi? Nehogy bemenj a kastélyba, mert az elátkozott kastély. Ördögök laknak benne, s bizony mondom, szerte szaggatnak. No, mondta Pipa Miska. Annál a szerte szaggatásnál én is ott leszek, s azzal se szó, se beszéd, bement a kastélyba. Ott egy ágyba lefeküdt, s 1-2-re elaludt. No, nem sokáig aludt, mert pont 12 órakor rettentő nagy dörömböléssel beállít 12 ördög. Felkapták az ágyat, meghimbálták jobbra, balra, de úgy, hogy Pipa Miska a rengeteg nagy szobának a túlsó sarkába ébredt fel. Nosza, talpra szökött, kiveti nyakából a zsákot, megrázza, s hát abban a szempillantásban mind a 12 ördög bemasírozott a zsákba. Volt a szobában egy nagy vasbot, azzal hatalmasan püfölte a zsákot, de bezzeg, hogy nem a zsák jajgatott, hanem a 12 ördög, s könyörögve kérték Miskát, hogy eressze ki, ami tenger kincs a kastély 4 sarkába el van ásva, mind neki adják, s amellett egész életére hűséges szolgái lesznek. Majd reggel, mondta Pipa Miska. S reggel csak ugyan kieresztette az ördököket, de előbb elhívta a falu kovácsát, s mind a 12 ördög talpára patkót veretett. Hát, szépen megtelepedett Miska a kastélyban, s messze földön nem volt akkora úr, mint ő, mert a kastély 4 sarkából csak úgy omlott ki a tenger arany s ezüst. Vagy 12 szekérrel küldött haza a falujába, hadd boldoguljanak ott is a szegény emberek, s még mindig maradt annyi, hogy holtig dúskálhatott az aranyban. Hiszen ez így mind szép, ahogy én elmondom, de telt múlt az idő, Pipa Miska leöregedett, s egyszer csak azon vette észre magát, hogy sem a pipa nem ízlik, sem a bor nem ízlik. Hely, mondta magában Pipa Miska, Pipa dohány sem ér így az élet. A pipáját a korcsmárosnak, a poharát a korcsmárosnénak ajándékozta, aztán nyakába kerítette a zsákot, s meg sem állott a mennyország kapujáig. Hűségesen ment utána a 12 ördög is. Ahogy a kapuhoz ért, kopogtatott, s belülről kiszólt Szent Péter.
1: Ki az? Ki kopogtat?
2: Én vagyok, Pipa Miska.
1: Eresz szembe, Szent Atyám.
2: Ohó, csak mars a pokolba?
1: Ott a te helyed. Nem kellett az örök üdvösség.
0: Mit tehetett szegény Pipa Miska? Nagy búsan elkullogott, s meg sem állott a pokol kapujáig. Hát, uram, teremtőm, a pokol kapuja előtt csak elébe ugrik a hétfejű kutya, ugatott szörnyes, éppen rá akart szökni, de Pipa Miska sem volt rest, megrázta a zsákját. Hopp! Benne volt a kutya, azzal kinyitotta a pokol kapuját. Hej, Istenem! Mikor meglátták belülről az ördögök, hogy Pipa Miska 12 megpatkolt ördöggel jön, bezzeg megijedtek szörnyes, nagy ijedtükben felkapták a pokol vize két partjáról a lánchidat. Mit tehetett Pipa Miska? Nem tudott átúszni a vizen, elkullogott nagy búsan, s mit gondolt, mit nem, visszament a mennyország kapujához. Kopogtatott újra a kapun, s Szent Péter, mikor megtudta, hogy megint Pipa Miska van ott, haragosan kinyitotta a kaput, ráförmett.
1: Nem megmondtam, hogy pokolban a helyed? Takarodj innét!
0: De Pipa Miska hirtelen kinyitotta a zsákot. A hétfejű kutya beugrott a mennyország kapuján, s amíg Szent Péter azzal bajlódott, hogy a kutyát kikergesse, szép csendesen besomfordált, s leült egy sarokban. Nagy nehezen kikergette Szent Péter a hétfejű kutyát, bezárta a kaput utána, s akkor vette észre Pipa Miskát.
1: Ejnye, hát mégis bejöttél, förmett Pipa Miskára.
2: Ó, Szent Atyám, ne kergessen ki! A pokol sem fogadott be, merre menjek? Hiszen, ha nem is kívántam az örök üdvösséget, nem voltam rossz szívű ember.
0: Igaz, igaz, mondott a Szent Péter. Nekünk adtad az utolsó garasodat. Hát csak maradj!

Pali húgom. Pali húgom finom úri gyerek volt. Bársonyból szabták annak még a hétköznapi ruháját is. Mikor az iskolába ment, cifragúnyás szolga vitte utána a könyveket. Mikor hazaszabadultunk, üveges hintó röpítette abba a márványoszlopos kastélyba, amelyik a város végén mereszkedett nagy kevélyen, és lenézte a náttetejű zsellérportákat. Mindegy az, gyerekek. Én azért mégse cserélnék az úrfival, mondta nagybölcsen kömives Pista, aki arról volt híres, hogy télen-nyáron vászonzubbonyban járt az iskolába. Nem cserélt volna bízabbval egyikünk se. Mert minket zsellér gyerek létünkre is jobban szeretett apánk, anyánk a világ minden kincsénél. A kastélybeli nagyúr meg rá sem szeretett nézni a fiára. Huszárezredes volt a Pali húgom édesapja, szálfa termetű, zord ábrázatú, kevés katona. Azt beszélték róla, hogy csak egyszer mosolygott életében. Akkor, amikor a Pali fia megszületett. Nagy, erős kezével meghintázgatta a levegőben. Hely, kislegény, takaros huszárt nevelek belőled. Sikoltozott a kis huszár jelölt torka szakadtából, hogy csak úgy kékült bele az orcácskája. Úgy megriadt a szép katona gúnyától, hogy soha életében nem tudta szívelni. Jámbor szelíd fiúcska lett belőle, nevetős szemű, mosolygó orcájú, de ha az apja kardja megcsörrent, mindjárt elborult a jókedve. Ha sarkantyú pengést hallott, ijedten bújt el az édesanyjához. Mikor meg valami ficánkoló lovat látott, olyankor majd kiszaladt a világból. Azt pedig láthatott eleget. Az édesapja szilajparipákban találta legtöbb örömét. A fiától azonban egyre jobban elkedvetlenedett. Látta, hogy csak anyámasszony katonája lesz bízabból, hanem annak aztán a párját ritkítja. Még a fecskefarkú pillétől is megriadt, mikor tévedésből nekivágódott a szemének, mert lemvirágnak nézte. Pedig egyéb sem kellett a gyereknek. Csak a kert. A virágok, amik éppen olyan csendesek voltak, mint ő. Meg a madarak, amelyek éppen olyan ijedősek voltak, mint ő. Más pajtása akkor sem volt neki, mikor közén került az iskolába. Szinte összerezzent, ha megszólított. Mikor métáztunk az iskola kertjében, bedugta a fülét, hogy ne hallja a labda dugogását. Hé, úrfi, rikkantott a fülébe kömives Pista, gyere métázni! Köszönöm szépen, mondta ilyetten, én csak nézni szeretem a játékot. Nem is neked való az, Pali húgom, vigyorgott kömives Pista. Ez a név aztán rajta veszett. Szállt szájról szájra, s meg nem állt az édesapjáig. Az is azzal mordult rá nem sokára. Gyere csak, Pali húgom, adok neked valami neked valót. A gyerek lángba borult képpel sompolygott be az apja szobájába. Sose szeretett pedig oda menni. Ragyogó kardok csúfolódva nevettek, mindenféle fajta puskák haragosan mereszkedtek rá a falról. Na most volt ott egyéb is. Egy törött lábú porcelánbábú, azt nyomta a markába az édesapja. Nesze, Pali húgom! Könnyázott orcáját sietett az édesanyja ölébe rejteni, ott sírt, aki kis szíve tenger keserűségét. Anyám, lelkem, jó anyám, miért haragszik én rám az édesapám? Nem haragszik az te rád szívem, simogatta meg bánatosan az édesanyja. Csak azt szeretné, ha egy kicsit katonásabb lennél. Szegény Pali húgom megpróbálta azt is. Összeharapta a száját, és besurrant a fegyveres szobába. Jaj, meg ne lásson az apám! Az nem is látta meg, mert a falnak fordulva aludt a panlagon. A gyerek dobogó szívvel emelt le egy kardot a szögről, és megpróbált vele suhintani. Vézna kezéből csörömpölve hullott ki a nehéz fegyver. Óhó, húgom! Szólt oda szánakozva az ezredes, nem főző kanál ám az. Körülbelül ez volt hozzá az utolsó jó szava az édesapjának. Hiába rakta elébe a rajzait, az írásait, hiába dicsekedett a jó bizonyítványaival, az apja csak vállat vont rá. Ó, miért nem adta volna, ha a szőke fürtjeit csak egyszer is megsimogatja az apai kéz.
pedig nem sokára az anya áldott kezese simogatta. Gyászba öltözött a kastély, és Palihógom kétszeresen árva lett. Mintha a fehér orcájú édesanyjával az apa szerető szívét is oda temették volna a vadszőlős kriptába. Olyan egyedül maradt szegény gyerek a nagy üres kastélyban. Teltek múltak a hónapok, és valamennyi nagyobbra dagasztotta a gyerek fájdalmát. A szeme megbágyadt, az arca megfakult, és az édesapja soha meg nem kérdezte, miért. Annál többet kérdezte ő a sötét éjszakától, a néma kriptától, a maga kis szívétől. Miért nem szeret engem az édesapám? Miért? Annyi bátorsága sose volt szegénynek, hogy az édesapjától kérdezze ezt meg, hiszen ránézni is csak félve mert az apjára. Leginkább az ablakból, mikor az édesapja lóra ült az udvaron. Olyankor nézte szívszorongva, és mégis büszkén, hogy az az erős, daliás ember hogy meg tudja fékezni egy rántással a legszilajabb paripát is. Egyszer valami csudaszép rovat hoztak az ezredesnek. A sörénye fekete, mint a holló. A szeme égett, mint a parázs. Rúgott, toporzékolt, ficánkolt. Három lovász is fogta, míg az ezredes rápattant. És akkor röpült, mint a nyíl, szállt, mint a madár. A gyerek iszonyodva nézett utána, és reszketve fogódzott bele az ablak párkányába. Még akkor is ott állt, lázas arcát a hideg ablaküvegre nyomva, mikor a paripa visszafelé nyargalt. Most már nem, mint a nyíl, hanem, mint a villám. Bőszült nyerítéssel szórta a tajtékot, sörénye lobogott, mint valami fekete zászló, és lovasa halálra vált arccal dőlt hanyatt a hátán. A megbukrosodott állat elragadta és vitte egyenesen a kapu márványoszlopának. Palihógom elsikoltotta magát, és villámnál sebesebben rohant le a lépcsőkön, keresztül az udvaron, ki az utcára, és kiterjesztett karokkal eléje vetette magát a rettenetes állatnak. A szilaj ló megtorpant a hirtelen eléje zuhant testtől, és nagyot horkantva fölkapta a fejét. Ez a szempillanat elég volt az ezredesnek arra, hogy leszökjön a nyeregből, és karjára kapja az útporából az elalélt gyereket. Olyan könnyen kapta föl, mint egy szálvirágot. Fia, édes kis hősöm, meg tudsz-e nekem bocsátani? Kérdezte elelfúló hangon, összecsókolva poros kis képét. Palihógom felnyitotta a szemét, boldogan nevetett, két karjával erősen, katonásan magához szorította az édesapja könnyázott arcát. Apa, édes jó apa, katona dolog volt. Attól fogva az egész város, öregek, fiatalok, mindnyájan levett kalappal köszöntünk Palihógomnak. És a katonacsapatuk, ha találkoztak vele, úgy tisztelegtek neki, akár egy öreg generálisnak.

0: Furulyás Palkó. Hol volt, hol nem volt? Az óperenciás tengeren is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurtafarkú malac túr, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, annak egy fia. Palkó volt a neve. Nagy szegénységben éltek. Mikor volt, mit tegyenek, mikor nem. Nem volt egyebük, csak egy kidőlt, bedőlt falu házuk, meg egy kertjük. Azt mondja egyszer Palkó az anyjának. Édesanyám, én nem éhezem itthon többet. Elmegyek szolgálni, addig haza sem jövök, amíg legalább egy borjút nem szolgálok. A kertünkben majd felnövekedik, s ha az Isten megsegít, lesz legalább egy kicsi gazdaságunk. Elmegy Palkó szolgálatba, oda van egy esztendeig, szolgál egy borjat. Aztán megint elmegy szolgálatba, s megint szolgál egy borjat. A harmadik esztendőben is, a negyedik esztendőben is szolgált egy-egy borjat. Volt már 4 borjú, de kicsi volt a kert, kevés széna termett benne, nem volt, amivel tartsák a borjakat. Ő bizony gondolja magában, vására hajtja a borjakat, s eladja. El is indul a 4 borjúval, de amint az úton menne, szembe jön vele egy ősz öregember, s mondja neki. Te legény, van nekem egy szépen szóló furujám, neked adom, ha egy borjat adsz érte. Ugyan mit gondol, bátyám uram, csak nem adhatok borjat egy furujáért. Csak adjad, ne félj, nem akármilyen furuja ez, nem olyan, mint a többi. Majd meglátod, hogy nagy hasznát veszed még ennek. Isten neki, gondolja magában Palkó, s odaad egy borjat a furujáért. Azzal tovább megy. De még egy puskalövésnyire sem mehetett. Megint elejébe kerekedik az az ősz öregember, s mondja neki. Te legény, adj még egy borjat, s nézd, ezt az egeret neked adom érte. Nagyot kacag Palkó. Hát hogy adnék én borjat egy egérért, mit gondol bátyám uram? Van otthon egér elég, mindig bosszankodik az édesanyám miattuk. Jó, jó, de ez nem olyan egér, mint a többi. Addig beszél az öregember, hogy Palkó odaad egy borjat az egérért. Most már 2 borjúval ment a város felé, de hogy-hogy nem, az égből esett tele, vagy a földből bújt ki, megint csak elejébe állott az ősz öregember, s mondta neki. Te legény, van nekem egy futóbogaram, ez csak az igazi. Neked adom, ha egy borjat adsz érte.
1: Nem adom én, mondotta Palkó. Nem bolondultam meg. Elég bolond voltam, hogy 2 borjat már odaadtam egy furujáért, meg egy egérért.
0: Mondom neked, hogy adj egy borjat ezért a futóbogárért, mert bizony nagy hasznát veszed.
1: Mit gondolt, mit nem Palkó? Odaadta a 3. borjat is.
0: Ment az 1 borjúval, hajtotta nagy búsan a város felé. Mindegyre vissza akart fordulni, hát ha találkozhatnék az öreg emberrel, mert erősen megbánta a vásárt. Na nem kellett, hogy visszaforduljon. Mert amint nagy búsan mendegélt, tűnődött magában, csak elejébe kerül az ősz öregember, s mondja neki. Hallod-e, fiam? Add nekem ezt a borjút is. Adok neked érette egy zacskót.
1: Nem adom én, mondotta Palkó, bár a többit se adtam volna. Nem tudom, hogy kerülök az anyám szem elé.
0: Csak add ide ezt a borjat, ne búsulj semmit. Nem akármilyen zacskó ez. Tudd meg, hogy ebbe a zacskóba álom van kötve. Csak mondanod kell neki, hogy hány órát akarsz aludni, s annyit alszol. S ha mást akarsz elaltatni, azt is elaltathatod, csak szólj a zacskónak.
1: Gondolja Palkó, ha már így van, minek menjek egy borjúval a vásárra? Legyen az öregé a 4. borjú is.
0: Mikor a 4. borjút is átaladta az öregembernek, azt mondta ez. No, fiam, most menj haza.
1: Otthon nem lesz maradásod. Az édesanyád addig ver, amíg valaki ki nem szabadít a keze közül.
0: De ha kiszabadulhattál, szaladj, amerre a szemed lát, s kiálts vissza az édesanyádnak. Isten áldja meg édesanyám, addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem.
1: Hiszen volt otthon nem ulas, mikor Palkó hazaért, kérdezte az anyja.
0: Eladta-e a borjúkat, fiam?
1: El, édesanyám, el.
0: Hát hol a pénz?
1: Nem pénzért adtam, édesanyám, hanem ezekért mi.
0: S elé húzta tarisznyájából a furuját, az egeret, a futóbogarat, s az álomzacskót.
1: Haj, édes Istenem, megmérgelődött az özvegyasszony. kapott egy húsángot, ütötte Palkót, ahol találta, s ha által nem szalad a szomszédasszony, s ki nem szabadítja a keze közül, bizony mondom, hogy holtra veri. Szaladott Palkó, amerre a szeme látott, de visszakiáltott az anyjának. Isten áldja meg, édesanyám! Addig vissza nem jövök, amíg király nem lesz belőlem! Ment vendegélt Palkó hetet hét ország ellen, az óperenciás tengeren túl, az üveghegyen is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, s ért egy nagy városba. Abban a városban lakott egy király. Ennek a királynak volt egy gyönyörűséges leánya, de ennek a leánynak nagy betegsége volt. Olyan nagy bánat nehezedett a szívére, hogy senki meg nem tudta nevettetni, s nem jött álom a szemére sem éjjel, sem nappal. A király éppen akkor hirdette ki az egész országban, hogy annak adja a leányát és egész országát, aki a leányát megnevetteti, s olyan orvosságot ad neki, hogy mikor elkövetkezik a rendes ideje, tudjon aludni. Bezzeg jöttek mindenféle hercegek, grófok, bárók, hosszú süveges tótok, válogatott cigánylegények, mind szerencsét próbáltak, de a király kisasszonyt sem megnevettetni, sem elaltatni nem tudták. Megy Palkó is a király udvarába, s jelenti, hogy ő is szerencsét próbál. Csak üljön ki a király kisasszony a palota tornácára, s majd az udvaron mutat valamit. Kiül a király kisasszony a tornácra, kiül a király is, a felesége is, összegyűltek mind az udvarbéliek is, hadd lássák, mit tud ez a szegény legény. Akkor Palkó kivette a tarisznyájából az egeret, s a futóbogarát, szépen letette őket a földre. Aztán fújni kezdte szépen szóló furujáját, s hát halljatok csodát, az egér derékon kapta a futóbogarat, s járták a magyar táncot, hogy csak úgy porzott az udvar. De uramisten, akkorát kacagott a király kisasszony, hogy a kacagásától csengett a palota. Kacagott a király is, a felesége is, kacagott az udvar népe is. No, fiam, mondotta a király, megkacagtattad a lányomat, most még csak altasd el, mondotta Palkó. Csak vigyék be, felséges királyom, a király kisasszonyt a szobájába, fektessék le az ágyába, s majd meglátják, hogy mindjárt elalszik. Mikor a király kisasszonyt lefektették, Palkó bedugta a fejét a tarisznyába, s szólt az acskónak. Aludjék a király kisasszony holnap reggel 8 óráig! Abban a pillanatban bekoppant a király kisasszony szeme, s aludott édesen másnap reggel 8 óráig. Aközben felöltöztették Palkó drága szép bíborvörös gúnyába. Papot hívattak, s amint a király kisasszony fölébredett, mindjárt összeeskedték, s csaptak lakodalmat. 7 nap s 7 éjjel húzták a cigányok, járták a legények s leányok. Lakodalom után Palkó elment az édesanyja után, s 6 lovas hintón a palotába hozta. Sóra fára nem volt többet gondja. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: Fontos Palkó. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolondosság, bolondosság volt minden szava tette. Az apja eleget kínlódott, bajlódott Palkóval, de hiába. Ész nem verhetett a fejébe. Sokat búsult a szegény ember, hogy mi lesz a fiával, ha ő meghal. S addig búsult, tűnődött ezen, hogy egyszer csak ugyan meghalt. S Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Ez volt a szegény embernek az egész gazdagsága. Hát most mit csináljon, Kolontos Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, s a szeme zöldet, vöröset látott, annyit éhezett. Ő bizony egyebet gondolt. Felült a szamárjára, s elindult világgá. Gondolta magában, lesz, ahogy lesz, majd áld az Isten jó szerencsét. Megy, mendegél Palkó a szamáron, s egyszer beér egy nagy erdőbe. Nem ment a rendes úton, csatangolt erre, arra, össze-vissza, mindenfelé. Amint az erdőben kóvályog, meglát egy öreg asszony, s köszönti. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
1: Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál,
0: mondotta az öregasszony,
1: mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat.
0: Hely, gondolta magában Palkó, ez bizonyosan valami boszorkány lesz. Na, ezt csak ugyan el is találta, mert a vénasszony boszorkány volt.
1: Öreganyám, kérdi Palkó, nem mondaná-e meg nekem, hogy merre felé találok ki ebből az erdőből?
0: Az öregasszony, aki éppen egy csomó gajat gyűjtött össze volt, azt mondta Palkónak.
1: De bizony, megmondom, még az útba is beállítlak, ha ezt a csomó gajat felkötöd a hátamra. Én jó szívvel, hogy ne kötném?
0: Ajánlkozott Palkó. Azzal lepattant a szamárról, s felkötötte az öregasszony hátára a gajat,
1: de úgy,
0: hogy egyben odakötötte az asszonyt egy nagy fához. Indulni akar az asszony, hát nem tud menni, mert meg van kötve.
2: Hely, ördög adta, ebugatta legényke, a fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te mondasz.
0: Ahogy ezt mondta a vén boszorkány, egyszerűen fekete macskává változott, kibújt a kötélből, aztán ott termett előtte egy kicsi szekérrel 12 egérke, a fekete macska felkapott rá, s úgy eltűnt egy szempillantás alatt, mintha a föld nyelte volna.
1: Kolontos Palkó nagyot kacagott ezen, hogy csak úgy zengett az erdő a kacagásától. Na, ez ugyan jól megátkozott engem,
0: kacagott Palkó.
1: Hiszen hadd mondja a szamaram azt, amit én mondok. Mi károm lehet abban?
0: Azzal felült a szamárra, és szólott neki.
1: Gyí, csacsi!
0: Mondotta a szamár is.
2: Gyí, csacsi!
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te!
0: Mondotta a szamár.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Te szamár,
1: kiabált Palkó.
2: Ne feleselj velem, mert Isten Istenem ne legyen úgy a füled közé vágok, hogy a más világon is megemlegeted.
0: Úgy, ahogy Palkó mondotta. Szóról szóra utána mondotta a szamár.
1: Hely, megmérgelődik Palkó. Leszökik a szamárról, jól oldalba kenegeti a botjával. De bezzeg a szamár sem maradt adósa, s úgy megrúgta Palkót, hogy nyakig esett bele egy nagy pocsolyába.
0: Megijedt Palkó,
1: kiabált torka szakadtából. Segítség! Segítség! Kiabált a szamár is. Segítség! Segítség!
0: Történetesen éppen arra járt három favágó ember. Oda szaladnak, s Palkót nagy nehezen kihúzzák a pocsolyából.
1: Hát a másik ember hol van?
0: Kérdik a favágó.
1: Miféle másik ember? Hallottuk, hogy egy másik ember is kiabált,
0: mondták a favágó.
1: Röhögött Palkó. Hiszen az a szamaram volt.
0: Ej, aki áldója van, szedtevettéztek az emberek. Hát még te csúfolkodol velünk? Gyere csak a bíró elé. Éppen most öltek meg egy gazdag kereskedőt.
1: Bizonyosan te voltál a gyilkosa.
0: Bekísérik Palkót a városba, bíró elé állítja. S a bíró nagy hirtelen ki is mondja az ítéletet,
1: hogy fel kell lakasztani, mert bizonyosan ő ölte meg azt a kereskedőt, akinek gyilkosát addig nem találták. Abban a városban lakott a király is. Az is kiment a vesztőhelyre, hadd lássa saját szemével, hogy csinálják az igazságot. Oda kísérik Palkót az akasztófa alá, s ott azt kérdezi tőle a bíró. No, van-e még valami kívánságod?
3: Nincs nekem egyéb kívánságom,
1: mondott a Palkó. Csak vezessék ide a szamaramat, hadd búcsúzzak el tőle. Mikor a szamarat oda vezették, Palkó a király felé fordult. Letérdelt, s úgy kérte a király.
3: Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
1: Abban a pillanatban letérdelt a szamár is, s elbődült.
2: Pardon, grácia árva fejemnek, felséges királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
1: Lett erre szörnyű álmélkodás. Még a királynak is szeme szája tátva maradt. Mert sok csuda állatot látott jártában keltében, látott még szamarat is, különbnél különbeket, de még olyat nem, aki az ember beszédjét utána mondja. Bezzeg, hogy megkegyelmezett egyszeriben Kolontos Palkónak. Az udvarába vitette, s megtette fő-fő udvari bolondnak. Attól a naptól fogva úri dolga volt Palkónak is, a szamárnak is. Élnek-e, halnak-e most? Nem tudom. De hogy Kolontos Palkó s szamara elegen vannak a világon, azt jól tudom. Itt a vége. Fuss el vége.

0: Mátyás király udvari bolondja. Mátyás király egyszer munkától fáradtan kikönyökölt a kertbe nyíló ablakán. Egyszer csak azt látja, hogy az udvari bolondja sietve megy.
1: Hová, hová, fickó, ilyen sebben lobbal, kiáltott le neki a király.
2: Téged akarlak meglátogatni, komám?
1: Add el, nem lehet az.
2: Nem, és miért nem?
1: Azért, mert bolondnak nem szabad ebbe a szobába jönni.
2: Hát akkor te hogy jutottál bele?
0: Ez a kérdés úgy meglepte Mátyást, hogy hevenyében nem tudott ráfelelni.
1: De azért nem haragudott egy csöppet sem, sőt, megjutalmazta a bolondot,
0: hisz a bolondnak az a dolga, hogy megtréfálja az embert. Hát, ilyen jó dolga volt a bolondnak Mátyás király udvarába.

Magam is tudom. Volt egyszer egy szegény ember, és annak három fia. Ennek a szegény embernek az egész gazdagsága egy bika volt. És mikor meghalt, egyebet sem hagyott három fiára. De inkább semmit sem hagyott volna rájuk, mert a három fiút majd felvetette a gond, hogy már most hogy osztoznak meg a bikán. A legkisebbik, akit bolondos esze miatt bolondistóknak hívtak, azt ajánlotta, hogy üssék meg a bikát, s a húsát adják el. Az árát majd felosztják egymás közt. Hanem az idősebbek már azért sem állottak rá, mert a féleszű mondta ezt. Nem tudták már, mit évők legyenek, enni se adtak a bikának, mert mindegyik a másikra vetett. Adj te, én nem, a tied éppen úgy, mint az enyém. S szegény bika úgy lesoványodott, hogy a bordáit meg lehetett számolni. Egyszer aztán abban egyeztek meg, hogy mind a hárman építenek egy-egy pajtát, s amelyikébe befut a bika, azé lesz egészen. Nosza, hozzáláttak az építéshez. A két idősebb legény az okos fejével olyan kőpajtát épített, hogy még egy herceg is ellakhatott volna benne. Istók pedig az ő bolond fejével épített egy kis kaibát leveles ágakból. Nevettek a bátyai, csúfolták. Ó, te bolond, te! Hát azt hiszed, hogy majd olyan bolond lesz a bika is, mint te, s bemegy a te pajtádba? Jól van. Mikor mind a hárman készen voltak, kieresztették az udvarra a bikát. Éppen jó, meleg, legyes idő volt. A bika fölcsapta a farkát, körülnyargalta az udvart, s egyszer, mit gondolt, mit nem, befutott az istók pajtájába. Úgy bizony, a bolondos legényé lett a bika. Mérgelődtek a bátyai, de ő nem szólt semmit, csak tarisznyát vetett a nyakába, s a bikát elindította a városba, hogy ott adja el. Amint ment, mendegélt egy nyírfához ért. Éppen nagy szél volt, s a nyírfa nyikorgott keményen. Megáll Istók, s gondolkozik magában, hogy vajon mit beszélhet ez a nyírfa. Kieszelte a bolondos fejével, hogy bizonyosan azt kérdi, nyif, nyaf, hogy adod? Neked adom 100 pengő forintért, felelt Istók. Nyif, nyaf, megadom, szólt a nyírfa. Istók megkötötte a bikát a nyírfához, s várta, hogy mikor adja a pénzt. De a nyírfa bizony nem adott pénzt. Lássuk a pénzt, komám, bíztatta a nyírfát. A nyírfa pedig csak nyikorgott, csikorgott tovább, s azt mondta. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Jól van, gondolá a féleszű, hát megadja holnap. S azzal hazatért. Kérdik otthon a bátyai. No te bolond, hogy adtad el a bikát? 100 pengőért. Hogyan kivette meg? Hát egy nyírfa. Haj, kacagtak a legények, hogy csak úgy dűltek jobbra-balra, de a bolondos legény nem szólt semmit. Ment másnap a nyírfához, de hát a bikának csak a csontjait meg a kötelét találta, azon éjjel megették a farkasok. Kéri a pénzt a nyírfától, de ez azt felelte. Nyif, nyaf, megadom, holnap. Hát jó van, holnap. S elment haza. Másnap megint elment, de a nyírfa megint csak azt mondta. Nyif. Nyaf, holnap. Így tartott ez 3 hétig. Már ekkor a bolondos legény se vette a dolgot tréfára, fejszét vitt magával, s azt kérdezte a nyírfától. Adod-e meg a pénzemet, mert mindjárt leváglak? Nyif, nyaf, megadom, holnap. Úgy-e? Na megállj! Fogta a fejszét, s belevágott a nyírfa oldalába, hogy csak úgy megjajdult belé. Hát, amint húzza vissza a fejszét, ömlik utána az arany, mint a záporeső. Annyi arany ömlött ki, hogy tel is, de tele töltötte a tarisznyáját. No, mégis jó volt várnom, legalább kamatot is kaptam. Azzal elment haza, s otthon a drága sok aranyat kiöntötte egy cseberbe, befötte egy rostával, s kitette az erezbe. A bátyait ölte a csodálkozás, hogy honnét szerezhetett ennyi sok aranyat. És még inkább, amikor látták, hogy az a bolondos legény világért el nem költene egy aranyat, s ciberén puliszkán él, mint addig. Hiszen ez bolond, az sem tudja, mit kell a pénzzel csinálni, mondta a legidősebb legény a másiknak. Összetanakodtak, hogy ellopják. Ők majd tudják, mire jó a pénz. Szépen kiürítették a csebret, s arany helyett telerakták korpával. Egyszer nézi a bolondos legény, s hát arany nincs. Egyet sem búsult. A cseber fejét bekötötte egy abrosszal, s elindult, hogy eladja a korpát. És
Estére beért egy városba, s ott szállást kért egy nagy uraságtól. Kapott is szállást, s a korpát betette a csűrbe. Hanem a disznók megérezték a szagát, berontottak a csűrbe, s mindegy falásig megették a korpát. Hely, de csapott lármát a legény, mikor reggel észrevette, hogy nincs korpa. Azt mondta, hogy most egyenest megy a királyhoz, s elpanaszolja neki, hogy ellopták a drága sok aranyat érő holmiát. Megijedt erre az uraság, csak hogy panaszt ne tegyen, annyi pénzt adott a bolondos legénynek, hogy alig bírta el. Hazament a sok pénzzel, és a bátyai nem győzték eleget csodálni, hogy az a féleszű megint annyi sok pénzt tudott szerezni. Kérdezték, hát azt hol kaptad? A korpáért, felelte Istók. Hiszen a bátyainak sem kellett több, ők is megraktak egy csebert korpával, s azzal elmentek a szomszéd faluba. Kiabálták torkuk szakadtából, korpát vegyenek, korpát vegyenek! Össze is szaladt az egész falu népe, de úgy kiverték a faluból a legényeket, hogy alig győzték futással. Szerencsét próbáltak egy más faluban is, de itt is csak úgy jártak. Eddig is haragudtak bolondos testvérükre, de most még inkább, s összetanakodtak, hogy vagy így, vagy úgy kioltják az élete gyertyáját. Elmentek a bíróhoz, s beárulták a testvérüket, hogy az ördögökkel cimborázik, hogy mindegyre tengerpénzzel állít haza, s most meg a falut akarja elveszejteni. A bíró el is hitte, de még a falubéliek is, mert az már csak ugyan ördöngőség lehet, amit ez a bolondos legény cselekszik. Azt határozta a falu gyűlése, hogy bolondistókot befenekeltetik egy hordóba, s bedobják a gát alá. Úgy is történt. Befenekeltették egy hordóba, s mert éppen vasárnap volt, kitették a templom elé, hogy majd a templomból kijövet elviszik a vízre, s a gát alá dobják. Azalatt, míg a nép a templomban volt, Istók elkezdett kiabálni. Hiába erőltettek, hiába! Nem leszek főispán, nem leszek főispán! Éppen abban a pillanatban hajtott el arra négy lovas hintón egy idegen uraság, s hallja, hogy mit kiabál valaki a hordóból. Megállítatja a lovakat, leszáll, s oda megy a hordóhoz. Kérdi. Mit is kiabált, Kend? Azt, hogy nem leszek főispán, inkább akasszanak föl! Azért ugyan egyet se kiabáljon, mondta az uraság. Szálljon ki hamar, cseréljünk gúnyát, majd beülök én a hordóba. Lovam, hintom, legyen a Kendé. Úgy is lett. Istók kimászott a hordóból, az idegen úr pedig bemászott. Istók elhajtott a négy lóval s hintóval, az idegen úr pedig, mikor jöttek ki a templomból, torka szakadtából kiabált. Leszek én főispán, emberek! Leszek én főispán! Aza, majd a halak közt, gondolták az emberek, de nem szóltak semmit, hanem szépen fölvették a hordót, vitték a vízre, s a gát alá vetették. Minden jó lélek azt hitte, hogy most már vége annak az ördöngős Istóknak, s hát, amint hazafelé indulnak, nagy lelki nyugalommal jött a gát felől négy lovas hintón bolondistók, s nagyokat csördített az ostorával. Bezzeg volt egy álmélkodás szörnyűködés. Hát ezt te hol kaptad? Kérdezték az emberek. Ott a gát alatt, felelte Hegykén Istók. Van ott még annyi, hogy hat falunak is elég lenne. Ha nem hiszik, jöjjenek, s nézzék meg a maguk szemével. Csak úgy omlott, tódult a népség utána. Istók pedig mind a vízpartján járatta a lovait, hogy az emberek lássák a vízben a hintónak meg a lónak az árnyékát. A biza! Né! Igaza van a bolondnak! Kiáltották az emberek, s utcu neki vesd el magad, egymás feje tetején át ugráltak a vízbe. Az egész falu népe ott gomolygott a vízben papostul, harangozóstul, csak a vén papné, aki bottal járt, nem ugrott bele. A papnak nagy, széles kalapja volt, s az nem ment le a vízfenekére, hanem mind ott úszkált a víz színén. Látja ezt a papné, belenyúlt a botjával, s egyre döfölte a kalapot, bíztatta az urát. Menjen beljebb, édes uram, válogasson a javából, menjen beljebb! Hiszen beljebb is ment az egész falu, úgy, hogy egy sem jött vissza többet. Bolondistók pedig elfoglalta az egész falut, s akkora úr lett belőle, hogy az egész vidék csodájára járt. Aki nem hiszi, járjon utána.

Gondos Mihók. Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Mihók volt a neve. Mondja egyszer Mihóknak az anyja. Hallod-e, Mihók? Én elmegyek a templomba. Ha elmennél ez alatt hazúról, húzd be magad után az ajtót. Amint az asszony elment, mit gondolt Mihók, mit nem? Ő is neki készülődött, hogy elmegy a templomba. No, de nem feledte el, hogy mit parancsolt neki az anyja. A sarkából kivette az ajtót, felvette a hátára, s úgy ment az anyja után a templomba. Itt az ajtó, édesanyám, mondta Mihók. Bezzeg, hogy lett nagy megbotránkozás a templomban, s az emberek csihi-puhi jól eldöngették Mihókot. No, te boldogtalan, mondotta az édesanyja nagy haraggal. Takarodj a házamból, keres valahol szolgálatot, itt tovább nem maradhatsz. Hát jól van, duzzogott Mihók. El is megyek. Addig megyek, míg szolgálatot nem találok. Meg sem állott, míg a hetedik faluba nem ért. Ott egy gazdag földbirtokosnál beállott disznópásztornak. No, fiam, mondta az uraság, kezedre adok egy csorda disznót. Kihajtod a bükkerdőbe, s addig haza se jöjj, míg a disznók jó kövérre nem híznak. Mihók még aznap kihajtotta a disznókat az erdőbe, őrizte becsületesen, de bezzeg az uraság nem sokat törődött azzal, hogy éle, hal-e Mihók, mikor küldött neki ennivalót, mikor nem. De hát így is eltelt valahogy az idő, s közben a disznók úgy meghíztak, hogy majd kihasadtak. No, ha meghíztak, Mihók el is indította hazafelé. Amint ment, mendegélt, szembe jön vele egy mészáros. Kérdi Mihókot, hallod-e, eladnád-e azokat a disznókat? El én, mondta Mihók, akár fél áron is, csak a fülét meg a farkát adja vissza. Hát, aztán hogy nevette volna meg a mészáros fél áron? Egyszeribe kifizette a pénzt, mindenik disznónak levágta a fülét meg a farkát, s azt odaadta neki. Tovább ment Mihók nagy vígan, s addig ment, mendegélt, míg egy mocsaras, süppedékes helyre ért. Ott két-két lépésnyi távolságra beledugdosta a disznófüleket, meg farkakat. Amikor ezzel készen volt, szépen hazament az urasághoz, s jelentette neki nagy ijetten. Jaj, uram, jaj, mi történt? No, mi történt? Szörnyű nagy szerencsétlenség! No mi, nyögd már ki! Az történt, uram, hogy a disznók a

Ugye szörnyű kövérek voltak? Különben nem süllyedtek volna el. Mit teltett az uraság? Orra füle lekonyult, s nagy búsan hazaballagott. Hazament Mihók is. Bezzeg volt most becsülete otthon, mert hát pénzt is hozott. Otthon is maradt jó darab ideig. Telt múlt az idő. Elfogyott a pénz, s Mihóknak mondja az anyja. Hallod-e, hékám? A pénz már fogyatékán. Jó volna, ha dolgoznál, mert így nem élünk meg. Mindjárt a kezébe is nyomott egy csomó lent, s mondta, látod, ezt megfonhatnád, úgy sincs egyéb dolgod. Mihóknak azonban semmi kedve sem volt a fonáshoz. A lent apránként mind a tűzbe dobta, s elégette. No hiszen, ha elégette, az anyja jól nyakon verte, erre meg Mihók mit gondolt, mit nem, összeszedett egy csomó ágat, azt körülcsavarta a lennel, mint valami guzsajnyelvet. Aztán vett egy söprűt, az volt az ő orsója. Felmászott ezekkel a házfedelére, s elkezdett fonni. Amint ott fonogatott a házfedelé, arra jött három tündér, s mondta az egyik. Nézzétek, milyen pompásan fon Mihók, ne ajándékozzuk meg valamivel. Dehogy nem, mondta az első tündér. Én azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel olyan sok lent fonjon, hogy az se tudja, hova tegye, amit font, mondta a második. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel mind szője meg, amit font, mondta a harmadik tündér. Én meg azt ajándékozom neki, hogy egy éjjel azt a rengeteg sok vásznat fehérítse meg. Hallotta jól Mihók, amit a tündérek mondtak, s este, mikor az anyja lefeküdt, elévette a lent, s hát az magától fonódott, szaporodott a fonál szörnyen, annyi lett, hogy alig fért a házba, akkor aztán úgy tett, mintha szőne. Alig nyúlt a szövőszékhez, már készen is volt a rengeteg hosszú vászon. Most meg kiteregette a vásznat, s az magától megfehéredett. Hely, bezzeg örült a Mihók anyja, mikor meglátta a rengeteg hosszú vásznat. Mindjárt vitte a vásárba, s kapott érte annyi pénzt, hogy hótig elég volt az. Úgy bizony, aki nem hiszi, járjon utána.

Az okos leány. Hol volt, hol nem volt, Mátyás király idejében, valahol Székelyföldön, volt egyszer egy okos leány. De ez olyan okos volt, hogy az okosságának a híre még Mátyás királyhoz is eljutott. Annyit beszéltek neki a fülébe a leányról, hogy befogatott a hintóba, a leányért küldött, s elhozatta az udvarába. Felviszik a leányt a palotába, ott Mátyás király fogadja, s mondja neki. No te leány, hallottam a hírét a nagy eszednek. Hát, ha olyan nagy az eszed, van nekem a padláson 100 esztendős fonalam, fonj nekem abból aranyfonalat. Felelt a leány. Felséges királyom, életem halálom kezedbe ajánlom. Van az édesapámnak 100 esztendős sövénykerítése. Csináltasson nekem abból orsót, s akkor én is megfonom az aranyfonalat. Tetszett Mátyásnak ez a felelet, s mindjárt más kérdést gondolt ki. Hát jól van, leányom, az első kérdésemre jól megfeleltél. Mondok mást. Van nekem a padláson 100 lyukas korsóm. Foltozd meg azokat. Én jó szívvel, mondja a leány. Csak elébb felséget fordítassa ki a korsókat. Mert azt tudja bizonyosan, hogy semmit sem szoktak a színéről foltozni, hanem a visszájáról.

A Mátyás király. Okos volt a második feleletes. Még adok néked egy kérdést, s ha arra is megfelelsz, itt a kezem, feleségül veszlek. Csak mondja, felséges királyom. Hát én azt mondom, hozz is, meg ne is. Legyen is, meg ne is. Gondolkozik egy kicsit a leány, azzal kifordul az ajtón, megy a konyhába, ott a szakásnétól kér két citát. Aztán megy az udvarra, ott éppen röpködött egy sereg galamb, megfogott egyet, a két cita közé tette, s úgy ment fel a király szín elé. Itt van, felséges királyom. Fogja Mátyás a két citát, hogy megnézze, mi van benne. Abban a pillanatban a galamb kirepül. Na lássa, felséges királyom, hoztam is, nem is, volt is, nem is. De már erre olyan erősen megtetszett Mátyásnak a leány, hogy egyszeriben hívatta az udvari papját, összeesküdött a lánnyal. Elő a cigányokat, lett nagy lakodalom, eltartott egy hétig, talán kettőig is. Én is ott voltam, egyet jót táncoltam, aki nem hiszi. Járjon utána!

Három kívánság. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este az asszony tüzet rak. Gondolja magában, mire az ura hazajön, főz valami vacsorát, de bizony nem volt miből. Még a víz föl sem forrott, jön haza a gazda, s mondja a feleségének nagy örömmel. Ej, feleség, ha tudnád, mi történt! Vége a nagy szegénységnek, lesz ezután minden, amit szemünk, szájunk kíván. Ugyan, ne tréfáljon, Kend, mondta az asszony. Talán bizony kincset talált. Meghiszem azt, hallgass csak ide. Amint jövök az erdőből, mit látok az út közepén? Belerekedt a nagy sárba egy kicsi aranyos kocsi. A kocsi előtt két mókus, s a kocsiban egy olyan szép asszony ült, amilyent még világ életemben nem láttam. Bizonyosan tündér lehetett. Mondja nekem az a tündér. Te jó ember, segíts ki a sárból, s bizony nem bánod meg. Hát én hogy ne segíteném, mondtam én. Azzal megfogtam az aranyos kocsit, asszonyostul, mókusostul, kikaptam a sárból. Akkor aztán töviről hegyire kikérdezett engem, van-e feleségem? Mondtam én, van bizony? Gazdag vagyok-e? Mondtam én, bizony szegény vagyok, mint a templom egere. No bizony, ha szegény vagy, mondd meg otthon a feleségednek, hogy kívánjon három dolgot, akármit, s mind a három kívánsága azonnal teljesül. Hallá-e, mondta az asszony, ne tréfáljon, mert nincs kedvem a tréfára. Jól van, jól, próbáld meg, kívánj valamit. Hát, jól van, kívánok. Ó, Uramisten, bár csak egy rőfös kolbász kerülne ide. Abban a szempillantásban a kéményből leereszkedett egy nagy lábos, s a lábosban egy rőfös kolbász volt szépen összetekerve. Látod, hogy igazam volt, mondta a szegény ember. Hanem most már valami okosabbat kívánjunk, mert látod, hogy teljesedik. Szegény ember elévette a pipáját, még volt egy kicsi dohánya, teletömte. Gondolta, a pipára gyújt, majd valami okosabb jut eszébe. Belenyúlt a tűzbe, hogy szenet vegyen ki a pipájára, de olyan ügyetlenül talált belenyúlni, hogy a lábos felborult, s a kolbász kifordult a hamuba. Fölpattan az asszony, elkezd lármázni. Jaj, de ügyetlenkend, bár csak az orrára nőne az a kolbász! S ahogy ezt kimondta, már ott is lógott az urának az orrán a rőfös kolbász, úgy odaforrott, hogy azt szépszerivel levenni nem lehetett. Ej, uram teremtő, megszomorodtak mind a ketten. Most már mit csináljanak, mit kívánjanak harmadiknak? Mondja az ember. Előbb ezt a kolbászt vegyük le. Próbálja az asszony, nem tudja levenni. Hát bizony ezt le kell venni, mondja az asszony. Egy kicsit az orrából lecsippentünk, nem olyan nagy baj az. De már ezt nem engedem. Bizony, ha nem, akkor járjon Kent kolbásszal. De már azt nem teszem, hogy az egész világ csúfja legyek. Istenem, Istenem, mit tudjanak csinálni? Tudod mit, asszony? Mondja az ember. Kívánd azt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit gondol, Kend? Hiszen az a harmadik kívánság lenne. Pedig én mi minden jót akartam kívánni. Sok ökröt, lovat, sok földet, szép házat, s mindent. Már hiába, feleség. Én ilyen bajusszal nem járok. Hamar kívánt, hogy a kolbász essék le az orromról. Mit volt mit tenni? A szegény asszony mégiscsak azt kívánta, hogy az ura orráról essék le a kolbász. Mikor aztán leesett, a hamut szépen lemosta róla. Úgy megették egy leültükben, hogy egy falat sem maradt belőle. Evés közben szépen megbékültek, s többet a szegénység miatt nem veszekedtek, hanem dolgoztak sokat, sokat. Lett aztán ökör is, ló is, lett föld is, lett szép ház is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Mátyás király és a török szultán. Mátyás király, midőn egyszer a török szultánnal hadakozott, egy nap elhatározta, hogy kikémleli az ellenséget. Áruhába öltözött tehát, és magát török kereskedőnek adva ki, egy szekérnyi árpával megjelent a török tábor előtt. Majd a többi árus közé vegyülvén, akik élelmet szállítottak a törököknek, szép ügyesen maga is bekeveredett a táborba. Ott aztán fogta magát, megkereste a szultán díszes sátorát, majd nem messze tőle leült és elkezdett árpát árulni. Közben persze félszemmel figyelte, mik történnek a táborban, no meg a vezér sátrában. Ott ült egész estig. Egyszer csak látja ám, hogy a szolgák szép sorban vonulva hozzák a szultán vacsoráját. Mivel épp előtte lépdeltek el, jól látta, milyen fogásokból áll az, s ezeket egyben jól az eszébe is véste. Mikor aztán az éjszaka visszaszökött a magyar táborba, egyből hívatta az író deákját, s levelet diktált neki, melyet egy követtel átküldetett a szultánnak. A levélben ez állt. Hallod-e, törökök vezére? Igen, kutyául őrizteted a táborodat. Én, Mátyás, a magyarok királya, tegnap egész nap árpát árultam a sátrad előtt, s hogy tudd, igazad beszélek, leírom, mit vacsoráztál tegnap este. Azzal felsorolta a vacsora fogásait, mind a 12-t. A szultán, mikor ezt olvasta, igen elszégyelte magát. Másfelől meg is ijedt, hogy Mátyás megtudta, milyen ereje van a török seregnek, és mik a gyengeségei. Láthatta, hisz egész nap ott ült a tábor közepén. Épp ezért, rövid gondolkodás után úgy döntött, nem vállalja a csatát a magyarokkal. Összeszedette a táborát, és másnap seregével együtt eltakarodott. Így győzött Mátyás király egy csepp vér nélkül, csakis az eszére és a bátorságára hagyott.

Egyszer Mátyás király a főurakkal a tópartján sétált. Nagy meleg volt, csak úgy kókadoztak a nátszálak a vízben. Mátyás észrevette ezt, és így szólt. El kellene egy kis eső ennek a nádnak. Nagyot nevettek erre az urak, és az egyik azt mondta. Ugyan, fölséges uram, minek eső a nádnak, mikor folyton vízben áll? Mátyás nem szólt erre egy szót sem, de gondolt valamit. Másnap nagy lakomát rendezett, melyre meghívta az összes főurat. Temérdek sok mindenféle ennivalót összehordatott, de meghagyta a szolgáknak, hogy egy csepp ital nem sok, annyit se tegyenek az asztalra, hanem mindenkinek a lábához tegyenek egy nagy mosdótálat, aztán abba öntsék a finom borokat. Ráadásul a lakoma előtt megváratta az urakat, hogy jól megéhezzenek és sokat tudjanak enni. Nem is kellett azoknak biztatás. Mikor nagy sokára behozták az étkeket, Uzsgyi mind rávetette magát az ennivalóra és falatozott rendesen. Már igen benne jártak a lakmározásban, mikor is egyszer csak bejön a sok szolga, kapkodják el az urak lábát, aztán lecibálják róla, kinek a csizmáját, kinek ami volt. Mosdótálat tesznek a lájuk, abba bort öltenek, és belemerítik az urak lábát. Hát ezen igen csodálkoztak a főurak, de úgy gondolták, ez valami új palotai módi. Ezért aztán folytatták tovább az evést. Egy idő után aztán kezdtek igen megszomjazni, de hiába, a szolgák csak a mosdótálba voltak hajlandók tölteni a bort. Oda szól az egyik főúr a másikhoz. Te, én úgy látom, hogy itt még vizet se kapunk inni, nemhogy bort. Csak azt tudnám felfogni, hogy mi a haragos Isten nyilának kell a lábunkat lógatni ebbe a sok finom italba. Egyikük másikuk le is akart bújni az asztal alá, hogy majd beleiszik a mosdótálba. De hát nem lehetett, mert a király szemmel tartotta őket, no meg beszélt is hozzájuk. Egyszer aztán az egyik úr mégsem bírta tovább, és azt mondta. Hát engedelmet kérek, uram felséges királyom, ne tegye meg velünk azt a csúfságot, hogy nem ad innivalót, már mind összeesünk a szomjúságtól. Erre aztán azt mondta nekik Mátyás király. Látjátok, fiaim, így van a nád is. Hiába áll vízben a lába, azért fönt is megkívánja a nedvességet.

miért hívják a csizmadiát csizmadiának. Mert a csizmadiát nem mindig hívták csizmadiának, nem ám. Annak világteremtése óta csizmamester volt a neve. Világteremtése óta Mátyás királyunk idejéig. Mátyás királyunk uralkodása alatt kapta a csizmamester a csizmadia nevet. Ennek a névcserének pedig az a históriája, hogy volt Mátyás királyunk idejében valamerre az országban egy csizmamester a többi közt, s az azt hallotta, hogy Mátyás király annak, aki ajándékot viszen néki, százszor többet érőt ad az ajándék fejében. No, gondolta a csizmamester, éppen ilyen király való nékem. Kapta-fogta csinált egy pár parádés piros csizmát a királynak. Felvitte Budavárába, nagy büszkén lengette meg a palota kapujában a csizmát. Fogadom, ezért a piros csizmáért egy tarisznya aranyat akaszt a vállamra a király. Így hivalkodott a csizmamester mindenki előtt, akit csak útjában talált a király szobája ajtajáig. Az ajtón álló osztán, aki megjelentette a királynak a csizmamestert, megsúgta Mátyásnak, micsoda nagy számítással jött fel Budára a csizmamester. Mátyás király elvette a piros csizmát, meg is köszönte, a csizmamestert kiküldte a szobából. Rögtön hozatott az istálóból a lovak alól egy csomó szalmát. Azzal megtömködték a szolgái a két piros csizmát, így adták vissza a csizmamesternek. Nesze ravaszdi, ez a csizma díja. Elmehetsz vele Isten hírével. Ezóta hívják a csizmadiát csizmadiának.

0: Mátyás király és Kampó vitéz. Élt Mátyás király idejében egy Kampó nevű ember. Széles vállú, alacsony testű, vastag lábszáru ember volt Kampó, s nagy volt a híre erejének vitézségének. Budán lakott Kampó, s Mátyás király igen kedvelte. Annyira kedvelte, hogy minden nap hivatalos volt ebédre a királyasztalához. De a királyné, aki kényes, kevély olasz asszony volt, ki nem állhatta Kampót. Az igaz, hogy Kampó egyszer erősen megijesztette a királynét. Kampó nem csak a nagy erejéről volt híres, hanem arról is, hogy táltos, ördöngős ember. Egyszer megcselekedte, hogy amint belépett az ebédlőszobába, kikapta a felső állkapcáját, azt felakasztotta az ajtó szemöldök fájába. Aztán az alsó állkapcáját kapta ki, azt letette a küszöbre. Aztán csak okádni kezdte a tüzet, de úgy okádta, hogy a királyné elájult ilyettében. Ugyan bizony, hogy tartatod ilyen nagy becsben azt az útálatos embert? Kérdezte a királyné a királyt, amikor Kampó eltávozott. Mátyás király mosolygott, vállát vonogatta, aztán csak ennyit mondok, hiszen majd megtudod egyszer. Múlt az idő. Éppen ebédnél ült a király, a királyné, meg Kampó, s hát csak kinyílik az ajtó nagy hirtelen, beront egy vastaglábú, alacsony termetű emberke, még Kampónál is alacsonyabb, s oda kiált Kampónak. Baj van, édes gazdám! Betört az ellenség, lóra, szaporán! Bezzeg, hogy ledobta Kampó a kanalat. Isten áldjon sem mondott a királynak. Szaladt az embere után, aki maga is táltos volt, s egy-kettőre felkötötte rettentő nagy kardját, felpattant a lovára, táltos volt az is. Átugratott a Dunán, s meg sem állt az ország határáig. Hát, uram teremtőm, csak ugyan rettentő nagy sereg rontott be az országba. Ezt a rettentő nagy sereget egy óriás vezette, aki tetőtől talpig vaspáncélba volt öltözve. Hely! Kihúzta Kampó égtelen nagy kardját. Egyet suhintott, s úgy köldökön szúrta az óriást, hogy egyszerűen lefordult a lováról. Csak úgy döngött a föld alatta. Aztán nekivágott Kampó a seregnek. Szabdalta, vagdalta, amíg embert látott. Akkor csak megfordult, s még fel sem kelt a király s a királyné az asztal mellől. Beállított Kampó.
1: No, mi újság, Kampó? Kérdezte Mátyás király. Semmi nevezetes felséges királyom, csak egy kicsit kiverekedtem magamat. Hát az ellenség mit csinál? Nem csinál már az semmit, felséges királyom. Akkor hát folytasd az ebédet, Kampó. Folytatom, felséges királyom. Azzal leült, s evett hat ember helyett. Amikor eltávozott Kampó, azt mondta Mátyás király a feleségének. No, látod-e? Ezért tartom oly nagy becsben ezt az embert.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

You just can't call his name.

Mikor én kisgyerek voltam, többféle mesterséget tudtam, mint most. Az édesapámnak én voltam az újsághordója. Az édesanyámnak én voltam a vízhordója. A húgom engem szalasztott medvecukorért. A nagyanyó tyúkja, ha elveszett, nekem kellett megkeresni. Én jártam őrletni a malomba. Én talicskáztam haza a szőlőből a cseresnyét. És mikor a forgószél elkapta a nagyapám kalapját, nekem kellett utána bujdokolnom a hetedik utcába. No, az igaz, hogy nem esett hiába a lótásfutás. Édesapám mindig megdicsért érte, ha jó kedvében volt. Derék gyerek vagy, sokra viheted még, szokta mondogatni. Ha jól igyekszel, még kengyelfutó is lehet belőled. Egyszer azt találtam mondani erre a bíztatásra, hogy nem kengyelfutó leszek bizén, hanem hídpénzszedő. Hát ugyan miért szeretnél hídpénzszedő lenni, nézett rám csodálkozva édesapám. Azért, mert annak nem kell szaladozni. Egy helyben ül reggeltől estig, helyébe viszik még az ennivalót is. Nem szólt erre semmit az édesapám, hanem ebéd után megfogta a kezem, és kivezetett a kertbe. Gyere, mutatok valami szépet. Bizaz pedig nem valami szép volt, amit mutatott. A ribiszke bokor tövében egy békácska kukucskált ki a moha közül. Éppen csak a barnás fejecskéje látszott meg az egyik lába. Vigyázz, el ne ugrasd! Rántott vissza édesapám, ahogy közelebb hajoltam volna hozzá. Ugyan mi nevezetes van ezen az Isten adta békán, hogy ilyen félős, tűnődtem magamban. Megtudtam mindjárt. Édesapám letessékelt az öreg bodzafánk alá, szemben a békácskával, és kiadta a parancsot. Úgy ülj ezen a helyen, mint a híd pénzszedő a bódéjában. Meg se moccanj addig, míg a békácska el nem ugrik a helyéről. Ne félj, helyedbe hozzák az azonnát. Ezzel édesapám ott hagyott. Én meg elnevettem magamat, hiszen mire ő beér, akkorra a békácska a szomszédék kertjében számolgatja a legyeket. No, ez valami hídpénzszedő béka lehetett. Káprázott bele a szemem, annyi ideig rajta tartottam, de a békula még csak nem is pislogott. Ez az ostoba állat bizonyosan alszik, gondoltam magamban. És addig lestem az ébredését, míg magam is el nem aludtam. Álmomban hídpénzszedő voltam, és olyan sokszor kinyújtottam a karomat, hogy utoljára már elhalt bele. Azám, mert a legyeket kergettem el vele magamról. Arra ébredtem fel, hogy az egyik nagyot csípett rajtam, s azt zümmögte a fülembe. Vigyázz, hé, mert a békád vám nélkül mén állt a tiszán. Ilyetten ugrottam föl. De bizony a békácska még mindig állta az egy helyet. Hanem az ozsonnám már ott volt mellettem a füvön. Akkora mézes kenyér, hogyha a lábamra ejtem, eltöri. Melyige van ám a lábára. No, nem is ejtettem le a mézes kenyeret, hanem leküldtem még a mézetlennyét is. Lassan morzsoltam, hogy tovább tartson, mert untam már magamat nagyon. Elzsibbadt minden porcikám, és nem adtam volna egy körte muzsikáért, ha beszaladhatok édesanyámhoz. Azám, de a békámnak nem volt szaladhatnékja. Nem annak, még csak ozsonnázhatnékja se. Bizonyosan nagyon beebédelhetett délben. Az utcánkban pedig nagy riadalom támadt. Doppergett, dudanyekergett, bizonyosan medvetáncoltató járt arra. Elfutott a méreg, mikor eszembe jutott, hogy minden pajtásom ott ugrándozik most. Mérgemben elkaptam egy legyet, és odahajítottam a békának. Ennek már csak utánnak a palustája. Rá se nézett bizaz. De még azt is eltűrte, hogy a legyet a feje tetejére ültessem tornászni. De ez már csak ugyan kihozott a sodromból. Megállj, hékás, majd megugratlak én, gondoltam magamban, és egy bodzafa ággal megsuhintottam a békácskát. Indulj, békula! Nem indult az most sem. Csak a feje tört le. Azám, mert...

0: töltött csokoládé volt az egész békácska. Azért nem volt szabad közel mennem hozzá, hogy rá ne ismerjek. Úgy álltam rajt hosszút, hogy megettem még a körmehegyét is. Aztán beoldalottam az udvarba, de már a szobába szégyenlettem bemenni. Én nem mentem be, de édesapám kijött, és csodálkozva kérdezett.
1: Nini, vége a békapásztorságnak?
0: Vége, hajtottam le a fejemet. Megunta a béka az egy helyet? Én untam meg, édesapám. Hé, fiam, hát még ha hídpénzszedő lesz belőled, veregette meg édesapám a vállamat.
1: Bet aztán sose panaszkodtam, hogy sok a szaladozni valóm.

0: a bársonyosi kanász. A bársonyosi erdőszélen, öreg magfa hűvösében, olyan jó ízűt szundított a bársonyosi bíró malaca, hogy még a füle sem mozgott.
1: Te úgy? Én is úgy. A fejem alá rakom, a tenyerem aztán.
2: Ami neked jó, nekem is jó. A ragó malacnak nem kell éber pásztor. Oh.
0: Nem is lett volna nagyobb baj, ha a nagy kanász álmában nem horkant egy akkorát, mint amilyet még az öreg matka sem hallott. Meg is rázkódott az a lekhegyéig. Ekkor onnan úgy ugrott ki egy makkocska a szakajtójából, hogy meg se állt addig, míg kip-kop éppen az orrára nem pottyant a kis malacnak.
2: No, mi? Ez a jámbor már a hetedik határon is túljár. Jaj nekünk! Jaj! Jaj, jaj! Ma nekünk is karikás ostorral mérik az ebédet.
1: Na, ha ne félj, amíg engem látsz, majd beszélek én a bársonyosi bíró fejével.
0: De a nagy kanász bizony reszketett, mint a nyárfa levél, mikor beállítottak a bíróhoz. Bezzeg helyén volt a nyelve a kis kanásznak.
1: Újságot mondok, bíró gazda!
3: Újságot hallok, kis kanász.
1: Tisztelteti bíró uramat a malaca? Mert ő már nem jön vissza mostanában.
3: Már miért ne jönne?
1: Mert elment világot látni.
3: Már miért ment volna?
1: Azt mondta, nagyon szégyelli, hogy ilyen okos gazdának tanulatlan legyen a malaca.
3: Na ugye, mindig mondtam én, hogy nincs párja ész dolgában a bársonyosi bírónak. Láve, hogy még a malacom is megirigyelte tőlem.
1: Úgy bizony. Azt mondta a malac, hogy csak egy ember van, aki okosabb, mint a bársonyosi bíró.
3: Ennyi. Töröm az uzáját annak a malacnak. Ugyan ki lehet az, aki még nálam is okosabb?
1: Az Ipritjomi bíró. Azt mondta a kis malac.
3: Jaj, hol az a kislány malac? Hadd lakoljon érte! Szaladjatok hamar utána!
1: Mennénk, gazd uram, mennénk, csak elég megabrakoltatnánk a csikókat, ha...
0: Bizony nem maradt sokáig üresen a tarisznya. Kis kalás cipóval, gömölyet túróval jól kidagasztotta azt a bársonyosi bíró.
3: Most aztán fussatok, fiaim, fussatok! Azt se bárom, ha térdig kopik a lábatok, csak a malacot visszahozzátok. Hadd mutatom meg neki, mit tud a bársonyosi bíró.
0: Szaladt is a kis kanász, futott is a nagy kanász, egészen a magfáig, kerekerdő sarkáig. Ott a tarisznyát felakasztották az ágra, maguk meg alája feküdtek, úgy várták a déli harangszót.

0: Hej, hej.
1: Baj, baj.
0: Mi a baj, kiskanász?
1: Unod magad, nagykanász.
0: Játszunk vásár, kiskanász.
1: Azt se bánom, nagykanász.
0: Itt a szűröm. Leterítem, majd ezen árulom a portékát. Te meg légy a vevő, kiskanász.
1: Jó lesz ez így, nagykanász.
0: Én vagyok a gyolcsostót, vegyen öcsém szűrposztót, bögrét húgom tálat néni, ezt a bundát meg kell nézni, nincs több ilyen kalapos, csizma ilyen alapos.
1: Ne hadarjon annyit, atyám fia, inkább azt kérdezem, eladó-e a fejed?
0: Minek lenne az az úrnak?
1: Hát, cinegefogónak.
0: Hí, te, hé!
2: A nagykanász úgy megharagudott, hogy leütötte a sapkát a kiskanász fejéről.
1: Miért bántottál engem, hékás?
0: Mit tudom én, hogy kiütött nyakon ebben a nagy sokadalomban? Tenger itt a nép a bársonyosi vásárban.
1: Ez igaz az. Hanem most már te légy a vevő, ha tele az erszény.
0: Nem bánom, legyen úgy. Mit árul, kend atyám fia?
1: Eladnám ezt a lovat, ha vennék.
0: Szilaje!
1: Mint a tűz!
0: Kezese!
1: Mint a bárány!
0: Futóse!
1: Mint a szél! Jaj, már el is szalajtottak elmed! Hamar utána! Elejbe hamar, mert mindjárt kiszalad a világból!
2: Szaladt a szegény nagykanász be az erdőbe a szilajparipa után. A kiskanász meg előbújt a magfa mögül, ölibe vette a tarisznyát, lekuporodott, és úgy behányta a kalászcipót gömölyetúróval, hogy öröm volt nézni.
1: Szori, nagy kanász! Hajrá, nagy kanász!
2: Mire a nagy kanász visszatért a lókergetésből, bizakkorára már szomorúan lógott az ágon a behorpadt tarisznya. Csak az üresség zörgött benne, mikor hozzákapott a nagy kanász.
0: Megrövidítettél. Te gézen gúz.
1: Hát már honnan tudjam azt, hogy kinyúlt a tarisznyához ebben a nagy sokadalomban? Tudod, a bársonyosi vásáron!

bimbószájú böskehúgommal nagy vásár csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körte muzsikáját, mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál. Még azt is a körte muzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kért többet belőle. Na, mondom, én meg nem kérek már a körte muzsikából. Nem is adom, ha kéred, és fújta Büzsike kevélyen a szépen szóló muzsikát. Na, pedig én tudnék olyat, amiért nekem adnád, évődtem vele. Olyan nincs, rikkoltotta a gyönyörű muzsika. Hát, ha olyan babát adnék érte, amilyen még sohasem volt. Már akkor a kezembe volt a drága látós muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy megrebánja a vásárt a gyönyörű. No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába. Na gyere, bácsim, nézd meg, hogy milyen babám nincs még. Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk. Még egyel annál is több. Volt azok közt szolgáló baba is, kisasszony baba is, de még báró kisasszony baba is. Hely, szegény világ vetett ágy, mi lesz ebből, sóhajtottam el magam, mikor Büzsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta. Ez a gróf kisasszony baba, mutatta büszkén. Meghajtottam magam, és azt mondtam a gróf kisasszony babának, hogy még olyan szépet soha se láttam, mint ő. No, már ilyet nem mondj, bácsim, duzzogott böskehúgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta. Ez a herceg kisasszony baba? Ilyettemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbó szájú böskehúgom. Csak még király kisasszony babám nem volt? Ezt szólta. Azt adj nekem, bácsim, a körte muzsikáért. Hát, majd körülnézek a világban, ígértem meg böskének, s egész délután törtem a fejem. Hol vehetnék én király kisasszony babát? Még tám most is a fejem törném, ha ozsonnára dióten törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig szép, nagyszemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában. Nini, hát ha lehetne is, ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a felső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára. Ígyni, készen van a babakocsi, csak cérna kell bele húzónak, bíztattam magamat. A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezdiót be kell pólyázni, egy szemborsot rárüzsíteni, annak orrát, szemét, száját befesteni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy dirib darab sejemből függönyt is szerkeszten az ember a kocsijára. Nem telt bele fél óra, már odahúztam az asztalon a babakocsit böskehugom elé. Itt a király kisasszony baba, Böske. Kerekre nyitotta a csillag szemét. Micsoda király kisasszony ez? Kérdezte gyanakodva. Hát Dióbél király kisasszony. Úgy már igen, nyugodott meg a babák királynéja. Ez csak ugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

0: a mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy jajveszékeléssel szalad elejben a lépcsőn Pankaleánom. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szentem, tudakoltam tőle ilyetten. Talán elfelejtett delet kukorikolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádókuszára, porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találom. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott lélek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak. De pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zuhonyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát. Nem volt ott egy fiapók sem. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipici skatuját. Aranya teteje, bársonya bélése. De már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd, de tartom oda a panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredettel a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, és alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, ha panka bizakodva föl nem kapaszkodik hozzá. Apuka, van pénzed? Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillag szeme.
1: És akkor nincs baj.
0: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
1: Mindegy az apuka, csak te pók nélkül haza ne gyere.
0: Isten neki, gondoltam magamban. Amit panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott panka, és lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarja nyitni, uram, fia, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy icipici pókocska. Bizony egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakáció alatt. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre. Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya teteje, bársonya bélése. Jöjjön el hozzánk póknak.